A nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A Volt Pesterzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületből a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Helyi Közlekedési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, a csaknem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Többnyire napos idő várható szombaton, és eső nem lesz. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű. Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk a mi mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket, az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy ima, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: gimnasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hányan olvastátok az Erőt adó gondolatok című könyvet? Oké. Nos, remélem, hogy nem bánjátok, de ezen a hétvégén ebből a könyvből fogok tanítani. És még ha olvastátok is a könyvet, garantálhatom, hogy fogok olyasmit mondani, ami nincs a könyvben, és mindebből tanulni fogtok új dolgokat. Hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit taníthatunk az embereknek, hogy a gondolataik rendkívül erőteljesek. És nem csak, hogy erőteljesek a gondolataid, de a gondolataidból nő ki a jövőd is. Bizonyára mindannyian hallottátok már a mondást, hogy minden fejben dől el. Őszintén szólva, a sikereink és győzelmeink nagy része az elménkben van. Ezért tudnak megtörténni. És nagyon rossz helyzetbe is hozhatjuk magunkat a gondolkozásunkkal. De a gondolatainkkal győzelemre is juttathatjuk magunkat. Az az egyik oka, amiért az emberek olyan sok könyvet és egyebet is vásárolnak az elmével kapcsolatban, hogy ez az egyik legnehezebben irányítható területe az életünknek. Én hiszem, hogy naponként el kell döntenünk, hogy nem gondolunk a rossz dolgokra, hanem a jókra. Ez nem fog csak úgy magától megtörténni. Nem lesz a miénk imádság által. Ez egy olyan dolog, amit tudatosan kell végeznünk. Az elme a csatatér. Ez az a terület, ahol a gonosz megtámad minket. Ha el tud hitetni velünk hazugságokat, akkor becsapottá válunk, és ez egy borzasztó állapot, mert olyasmit hiszünk el, ami nem igaz, és az valósággá válik számunkra. Nos, hadd magyarázzam meg. Vannak itt emberek, akik becsapottak. Vannak, akik a tévében néznek minket, és becsapottak. Lehet, hogy keresztény vagy. Lehet, hogy 20 éve a gyülekezetben vagy, de mégis vannak olyan területek az életedben, ahol becsapott vagy. Mondok egy példát az életemből. Gyermekkoromban bántalmazott az apám. Szexuálisan és sok egyéb módon is. Ezért elhittem a sátán hazugságát, hogy emiatt mindig másodrangú életem lesz. Egyszerűen elhittem ezt, hogy soha nem lesz olyan jó életem, amilyen lehetett volna, hogy én egy sérült vagyok, hogy egy káosz vagyok, hogy most már másodrendű áru vagyok, és hogy valószínűleg soha egy férfi sem akar majd engem. És ha valaha férhez is megyek, és a férjem rájön, hogy mi történt velem, akkor soha többé nem akar majd engem. És bár ez egyáltalán nem igaz az Isten igéje szerint, és most már láthatjuk, hogy Isten milyen életet adott nekem, egy olyat, ami sokkal több, mint amit bármikor is el tudtam volna képzelni. Mégis meg kellett engednem Istennek, hogy megváltoztassa a gondolkozásomat, mielőtt mindez megtörtént volna. Meg kell tanulnod jól gondolkozni, mielőtt jól tudnál élni. Istennek jó terve van az életeddel, de ha ezt nem hiszed el, akkor Isten nem fogja tudni valóra váltani. Ne hidd, hogy ezek más valakinek szólnak. Hinned kell, és meg kell értened, hogy ezek mind neked szólnak. A példabeszédek 23:7 azt mondja, amint az ember gondolkozik az ő szívében, olyan ő. Nos, sokszor mondom, hogy ahová az elme megy, az ember követi azt. Ezen a hétvégén Hershey, Pennsylvániában vagyunk. Ha csokira gondolva jöttél ide, akkor hozzájuthatsz majd, mielőtt hazaindulnál. Nos, így működik ez. Azzá válunk, amit gondolunk. Az, ahogy a magaddal beszélsz. Mint csináljuk ezt? Az, ahogy a magaddal beszélsz, az az egyik legfontosabb dolog az életedben, mert soha nem tudsz annál tovább lépni, mint amit gondolsz. Főleg annál, amit magadról gondolsz. Nem tudsz azon túlmenni, soha nem válhatsz nagyobbá annál, amit magadról gondolsz. A gondolkozás cselekvésre készít fel minket. Ha elég sokat gondolkozol azon, amit valaki elkövetett ellened, akkor ha legközelebb találkoztok, haragot fogsz mutatni. Vagy mondasz valamit, amit talán nem kellene. Olyan módon fogsz viselkedni, ami nem megfelelő. Tanulnunk kell, és nem akarom, hogy elszalasszátok ezt. Ez az egyik legfontosabb dolog ebben a könyvben, ami egyébként elérhető lesz számotokra a hétvégén. Egy nagy rakással hoztunk belőle, mert mert szeretném, ha mindenki hazavinne egyet. Azt kérdezheted, miért vegyem meg, ha úgyis ebből fogsz prédikálni? Mert az az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy azt hisszük, ha egyszer hallottunk valamit, akkor az már a miénk, vagy azt gondoljuk, hogy ha egyszer elolvasunk valamit, az már a miénk. Túl sokat gondolunk magunkról. Újra és újra át kell ismételnünk valamit ahhoz, hogy ez benne maradjon az elménkben, vagy hogy a Biblia mondja, megújítsa az elménket. Érdekes dolgot találtam ma reggel egy másik könyvben, amit most olvasok. Azt mondta az író, hogy a tetteink 90%-a a tudatalattinkból fakad. Szokásokból. És ha valami egyszer bekerül a tudatalattinkba, azt soha nem tudjuk onnan kiszedni, viszont fel tudjuk higítani. Olyan ez, mintha lenne egy mérgező, poshat medencénk, és néhányunknak ilyen volt az elméje, mielőtt Isten belépett az életünkbe, és elkezdett megtanítani minket helyesen gondolkozni. Hányan értetek egyet ezzel, hogy az elmétek egy koszos állóvíz volt régen? Úgy értem, gyanakvó, tele rossz elképzelésekkel, gonosz gondolatokkal, haraggal és kapzsisággal, bizalmatlansággal és hasonlókkal. Szóval ez ilyesmi olyan, mint egy büdös, poshat állóvíz. De ha klort öntesz hozzá, és elég sokat öntesz, akkor megtisztíthatod annyira, hogy még iható is lesz számodra. Nos, az elménkkel is így van ez. Lehet, hogy azok a gondolatok mindig ott lesznek a tudatalattinkban, de olyan sokat beletölthetünk Isten igéjéből, olyan szinten megújíthatjuk az elménket, hogy ez a sok régi dolog soha ne jöjjön elő, mert az első dolog, ami feljön majd benned, az az Isten igéjének az igazsága lesz. Amen. Szóval meg kell tanulnunk, hogyan gondolkozunk tudatosan. Az én életem legnagyobb felfedezése ez volt, mert fogalmam sem volt, hogy irányíthatom a gondolkozásomat. Soha nem is gondolkoztam azon, hogy honnan származnak a gondolataim. Sok-sok éven át jártam gyülekezetbe, és nem tudtam, hogy a gonosz képes gondolatokat helyezni az elmémbe, és hogyha nem ismerem az Isten igéjét, akkor nem tudom felismerni, amikor ő hazudik nekem, és akkor tudjátok, a gondolataimnak megfelelően fogok élni. Régen, ha reggel azzal ébredtem, hogy lehangoltnak érzem magam, akkor egész nap lehangolt voltam. Ha mérges lettem Dave-re, akkor nem voltam képes kontrollálni a gondolataimat, hogy az Isten igéje szerint észszerű és logikus legyek. És akkor a következő 2-3 napot mérgelődéssel töltöttem, amíg jött egy új gondolat, és találtam valaki mást, akire mérges lehettem. És annyira elképesztő dolog volt, amikor rájöttem, hogy nem minden gondolatom származott tőlem. Hogy nem minden a körülményeimből fakadt, hanem egy jó részük a sátántól származott, aki mindenfélét az elmémbe dobált, mert ő akarta irányítani az elmémet. Szóval felnyíltak a szemeim. Aztán arra is rájöttem, hogy nem kell mindenen elgondolkoznom, ami eszembe jut, hogy a rossz gondolatokat kivethetem.

És lehangolt vagyok, akkor nem kell egész nap lehangoltan járnom kell, nem? Nem. Ha reggel felkelsz, és azt gondolod, ó, nem lesz ez egy jó nap, akkor mondd azt. Hazudsz, gonosz. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezni fogok benne, és ez egy fantasztikus nap lesz. De mit csinálnak az emberek általában? Lehangoltnak érzem magam. Aztán elkezdett számba venni mindazt, ami hiányzik az életedből. Mindent, amivel mások idegesítenek téged. Vagyis rossz kedved volt, amikor felkeltél, de mire aznap ágyba kerülsz, addigra minden ismerősöd is rossz kedvű lesz, mert belefáradnak abba, hogy téged hallgassanak. Pedig mindezt el lehetne kerülni. Mindezt el lehetett volna kerülni, ha azt mondtad volna. Ez nem Istentől való gondolat. Jézus nevében kivetem a fejemből. És olyasmire fogok gondolni, ami hasznomra lesz ma. Ezt már sokszor végigcsináltam, elégszer körbejártam ezt a hegyet, és többé nem fogom engedni, hogy a gonosz irányítsa az életemet. Nos, annak ellenére, hogy már régóta e szerint élek, mégis vannak napok, amikor arra gondolok, te jó ég, ilyenkor olyan ez, mint egy egésznapos harc. Aztán megint sokáig nem fordul elő ez. Nos, az életem mostani szakaszában már nem olyan nagy harc ez, mert megtanultam, hogy megtegyem azt, amit most nektek tanítok. Azok számára, akiknek talán ez az első alkalom, amikor ilyesmit hallotok, vagy már hallottátok, de eddig nem nagyon kezdtetek vele semmit. Benneteket arra buzdítalak, hogy kezdjétek el megtenni a ti részeteket, és tanuljatok meg erőt adó dolgokon gondolkozni. Hogy miként gondolkozzatok olyanokon, amelyek előnyötökre válnak. És szeretném megtanítani nektek, hogy naponta tartsatok gondolkozó alkalmakat, amikor is leültök egy csendes helyre, és tudatosan elgondolkoztok dolgokon, hangosan kimondjátok azokat, amelyek egyeznek Isten igéjével, és amelyek segítenek majd nektek megújítani az elméteket. Gondolkozó alkalmak. Régen is tartottam ilyeneket, de azok rosszak voltak. Annyira elegem van abból, hogy én vagyok itt az egyetlen, aki bármit is csinál. Mindenki csak kihasznál engem. Más se csinálok, csak dolgozok, és azt hiszed, értékeli bárki? Nem. Dave csak megy és golfozik, a gyerekek csak játszanak, én meg takarítok. Aztán hazajönnek, és mindent szétrámolnak, és én újra összetakarítok. Annyira elegem van az életemből, utálom ezt, meg azt is. Tudja valaki, hogy miről beszélek? Utálom a munkámat. Nos, hadd mondjak valamit. Van olyan valaki, akinek nincs munkája, és örülne a tiédnek. Nos, most már vagy 29 éve minden nap tartok gondolkozó alkalmakat. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Vigadozni és örülni fogunk ennek. Uram, mutasd meg, hogy kinek a számára lehetek ma áldás. Áldj meg, és tégy engem áldássá, hogy a szavaim és a szívem gondolatai kedvesek legyenek Istennek. Kérlek, tégy lakatot a számra, hogy ne vétkezzek ellened a beszédemmel. Bármerre megyek, ma Istenem, kérlek, tégy engem kedvessé mások előtt. Izgatott vagyok a mai nap miatt. Ez egy jó nap lesz. Arra számítok, hogy ma valami nagyszerűt teszel az életemben. Most figyeljetek rám, kérlek. A beszéded összeköttetésben van az érzelmeiddel. Amikor leülsz és negatív dolgokról beszélsz, minden érzelmed egyre mélyebbre süllyed. De ahogy itt ülök és pozitív dolgokról beszélek az Isten igéje alapján, és ezt most nem csak kitalálom, de érzem, hogy az érzelmeimben egyre izgatottabb leszek. A beszéded összeköttetésben van az érzelmeiddel. A beszédeddel beleviheted magad egy nagyon rossz hangulatba, vagy a beszédeddel ki is húzhatod magad az ilyesmiből. A szerencsétlen állapot egy lehetőség. Azt mondtam, a szerencsétlen állapot egy lehetőség. Ha akarsz, lehet szerencsétlen, de én eldöntöttem, hogy nem akarok az lenni többé. Ha körülötted mindenki nyomorult is, te mégis boldog lehetsz, ha úgy döntesz. Amen. A Kolossé 3:2 azt mondja, az odafent lévőkre fókuszáljatok,
és tartsátok is ott az elméteket. Ezen a hétvégén sokat fogunk beszélni a fókuszról és annak megtartásáról. Úgy tudod fókuszálni az elmédet, ha gondolkozó alkalmakat tartasz, és jó előre tudatosan

0: átgondolsz dolgokat. A férjem szereti a sportot és a golfot. A tévében is szeret sportot nézni, de a golf a kedvenc sportja. Nagyon szeret golfozni, és örülök, hogy van valami, amit Dave nagyon szeret csinálni. Sokat viccelődünk a golffal, de tudjátok, tényleg örülök, hogy van valami, amit nagyon szeret. Régen nem örültem ennek, de most már igen. Tudjátok, ahogy öregszünk, de Dave nem öreg, de idősödik, és tudjátok, ahogy az lenni szokott... Vannak dolgok, amelyek megtörténnek, ami bár csak ne történne. Például a láb elzsibbad, a csípő valami mást csinál, a harmadik dolog meg megint mást művel. Néhány hónapja azt kérdeztem tőle, mit gondolsz, hogy fogod kezelni, ha... Mert tudjátok, nála mindig minden sima ügy, és mindig minden rendben lesz. Azt kérdeztem, mit gondolsz, hogy fogod kezelni, ha már eljutsz arra a pontra, hogy nem tudsz többé golfozni. Mert ez egy olyan dolog, amit nagyon szeret. Nos, a következőt mondta, és ez számotokra is jó lecke lehet. Azt mondta, már végig gondoltam ezt, és már eldöntöttem, hogy ha elérkezik ez a nap, akkor én jól leszek, és ugyanolyan boldog leszek, mintha mehetnék játszani. Nos, lehet, hogy ez csak 10-15 év múlva történik meg, vagy lehet, hogy soha nem jön el. Sőt, szerintem van, hogy ha eldöntjük, hogy egy bizonyos dolog nem fog minket zavarni, akkor a gonosz nem is próbál megzavarni vele, mert már eldöntöttük, hogy nem fog minket ezzel kontrollálni. Hallottátok, amit mondtam? Nos, én is eldöntöttem valamit jó előre, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy egész életemben ezt fogom-e csinálni, de ez volt az életem. Az életemnek egy nagyon-nagyon nagy részét teszi ki ez. Prédikálás, a tanítás, a készülődés, ezek a konferenciák. Már vagy 25 évet csinálom ezeket a konferenciákat, és én szeretem, amit csinálok. Szeretem tanítani az igét. Úgy értem, el sem tudom mondani nektek, hogy mennyire szeretem azt, amit csinálok. Szóval arra gondoltam, Istenem, nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy ha valahogy is képtelen lennék ezt tovább csinálni, akkor hirtelen azt érezzem, hogy egy senki vagyok, és már semmit sem érek. Nem akarom, hogy az önértékelésem abból táplálkozzon, amit csinálok, és ha nem tudom már tovább csinálni ezt, akkor ne tudjam, ki is vagyok. Szóval már végig gondoltam. Már döntéseket hoztam el. Eldöntöttem, hogy ha eljön az idő, amikor Isten már nem akarja, hogy ezt tovább folytassam, akkor egyszerű Joyce Meyerként is ugyanolyan értékes leszek számára, mint a prédikátor Joyce Meyer. Ő ennyire szeret engem. Így is ugyanolyan értékes lehetek. Lehet, hogy másként, de ugyanolyan értékes. Nos, néhányan rossz dolgokra fókuszáltátok az elméteket. Már előre azt gondoljátok, nos, ha ez a dolog megtörténik, azt nem fogom tudni elviselni. Ha megtörténik, nekem annyi. Ha ez megtörténik, akkor itt sem vagyok. Még egy ilyen, és kész. Na gyerünk, hozzátok beszélek ma. A gonosz nem tudja olvasni a gondolataidat, de ha kimondod a szádon, akkor úgy van vele, hogy na még egyszer. Jól van, kimondta. Nos, képes vagy teljesen új irányba fordítani az elmédet. A Biblia azt mondja, hogy gondolkozzunk a következő dolgokon, vagyis végig gondolhatjuk, hogy miken fogunk gondolkozni. Mert a Filippi 4 azt mondja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Minden nap meg kell újítanod az elmédet az Efézus 4:23 szerint. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ha rossz napod van, csak gondold végig, hogy miken gondolkoztál egész nap, és rájössz, hogy miből fakad az a rossz nap. Amen. Ha szeretetteljes gondolataid vannak, nem tudsz mérges maradni. Akkor sem, ha irgalmas gondolataid vannak. Minden érzelem, akár jó, akár rossz, a gondolatainkhoz kapcsolódik. Tanuljátok meg, hogy céltudatosan gondolkozzatok. Sokkal többet fogsz tenni másokért, ha elgondolkozol azon, hogy mit tehetnél másokért. Amen. A Róma 12 egy nagyszerű fejezet a Bibliában. De az egyik dolog, amit mond, és ami nagyon fontos, az az, hogy Istennek terve van az életünkkel. Azt mondja, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát Istennek jó terve van az életünkre, de ha ezt meg akarjuk látni és tapasztalni, mert én nem csak énekelni akarok Isten ígéreteiről. Nem csak prédikációkat akarok hallani Isten ígéreteiről. Én birtokolni akarom őket. Meg akarom látni, ahogy a saját és a gyermekeim életében megnyilvánulnak. És látom is. De nem azért, mert passzívan végigültem egy üzenetet, és nem csináltam semmit. Én fogtam az Isten igéjét, és sok év alatt szorgalmasan megújítottam vele az elmémet, hogy egyetértésben legyek Istennel. Ha ketten egy akaraton vagytok, meg lesz nektek, amiben megegyeztek. Nos, a gonosz is itt van a földön, a Szent Szellem is itt van. Nem hiszem, hogy ez csak emberekről szól. Ha a gonosszal vagy egyetértésben, akkor azt fogod kapni, amit ő akar adni. De ha Istennel vagy egyetértésben, akkor ha a gonosz azt mondja legközelebb, hogy semmire sem fogod vinni, csak mondd azt neki, nem értek egyet veled. Nem adok neked hatalmat azzal, hogy egyet értek veled. Én Istennel értek egyet. Azt feleled erre, én nem beszélek a gonoszhoz. Miért nem? Jézus is azt tette. Távozz tőlem, Sátán, mondta. És amikor a pusztában volt, 40 nap és 40 éjjel, és a gonosz kísértette, és hozzátenném, hogy ez a nyilvános szolgálatának megkezdése előtt volt. Tudnod kell, hogy hogyan tedd helyre a gonoszt, ha szeretnéd, hogy Isten valaha is használjon téged. Nem sok haszna van, ha kéred Istentől, hogy használjon téged, ha közben nem érted meg, hogy amikor szélesre tárul egy lehetőség ajtaja, akkor az sok az ellenállás is. Amen. És a gonosz is beszélt ő hozzá. Ha valóban Isten fia vagy, a gonosz nagyon szereti megkérdőjelezni az identitásodat Krisztusban. Nos, ha Isten gyermeke vagy, akkor miért történnek veled ezek a rossz dolgok? Ha Isten valóban szeret téged, akkor miért vannak ezek a problémák az életedben? Ha Isten szeret téged, akkor miért nem válaszolta meg az imáidat már 10 éve? És a legrosszabb, amit tehetsz, hogy elkezdesz gondolkozni azon, amit a gonosz mondott. Éva is ezt a hibát követte el. Elkezdett azon gondolkozni, amit a kígyó mondott. Nos, igen, nem is tudom. Az az alma elég jól néz ki, nem is értem, Isten, miért? Nos, Isten talán nem bánná, ha megenném. És tudjuk, micsoda zűrzavar kezdődött ezzel. Nem, abban a percben, ahogy a gonosz hazudott Jézusnak, a Biblia azt mondja, ekkor az ördög így szólt hozzá, és aztán azt mondja a Lukács 4-ben, Jézus így szólt neki, meg van írva, és elmondta neki, hogy mit felel Isten a hazugságaira. Szóval, ha győzelmet szeretnél, akkor meg kell tanulnod visszabeszélni a gonosznak. Meg kell tanulnod, hogyan gondolkozz helyesen. Erről fog szólni ez a hétvége, és hiszem, hogy akár megvan már neked ez a könyv, akár nincs, akár olvastad már, akár nem, ez hasznos lesz számodra. Rengeteget fog segíteni, és ti, akiknek még nincs meg, emeljétek fel a kis hátsótokat, és vegyetek egy példányt odakint, mert van benne egy terv, egy cselekvési terv van benne, amit szeretnék megtanítani nektek. 12 különféle dologról fogok beszélni, 12 harci stratégiáról. Megtanítalak majd benneteket, hogy hogyan gondolkozzatok céltudatosan. Olyan dolgokat, amikkel helyes irányba fókuszálhatjátok az elméteket. A könyvben azt javaslom, hogy vegyétek sorra mindegyik, és egy egész héten át gondolkozzatok az egyes stratégiákon, aztán tovább mehettek, de amikor odaértek a 12. végére, akkor kezdjétek el újra az elsővel, és elmélkedjetek rajta egy teljes hétig. Ha ezt csináljátok egy bizonyos időn keresztül, akkor az új gondolkozásmód annyira a részletekké válik majd, hogy felhigítja a régi gondolkozásmódot, és annak már nem lesz többé ereje rajtad. Egyetért azzal valaki, hogy ez jól hangzik, jól van. Nos, akiknek már megvan a könyv, hányan hallanátok újra ezeket szívesen? Rendben, az sem baj, ha bánnátok. Erről fogok prédikálni. És valószínűleg túl messziről jöttetek, hogy csak úgy hazamenjetek. Szóval itt ragadtatok. Jól van. Az első dolog, amiről ma beszélni szeretnék, az első erőt adó gondolat. Amin szeretném, ha elgondolkoznátok. Ez egy egyszerű dolog, de olyan, hogyha nem gondolkozunk rajta, akkor nagy bajba kerülhetünk. Szóval ez a következő. Szeretném, ha elkezdenétek azon gondolkozni, hogy mindenre képes vagyok Krisztusban, akármit is kell elvégeznem az életemben. Bármit hoz az élet, képes vagyok kezelni azt. Bármit kell megtennem, képes vagyok rá. Nem tudom, mit hoz ez a nap, de akármi is lesz, Krisztus által képes vagyok kezelni. Ahelyett, hogy?
1: Nem tudom, hogy képes vagyok-e rá. Nem tudom. Ha újra ez történik, akkor teljesen ki fogok borulni. Nem tudom elviselni.
0: Mindenre van erőm a Krisztusban. Nézzétek meg ezt az igét. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én mindenre kész vagyok, és mindennel elbírok. Hát nem nagyszerű ez? Azáltal, aki belső erőt táplál belém, Krisztus alkalmassága tesz engem alkalmassá. Nagyon szeretem ezt. Mindennel elbírok, mindenre készen vagyok. Semmi sem túl sok nekem, mert Isten bennem van, és én több, mint győztes vagyok. Tudjátok, mit jelent szerintem, amikor a Biblia azt mondja, hogy több, mint győztesek vagyunk Krisztus által? Szerintem a következőt jelenti. Évekkel ezelőtt azt kérdeztem Istentől, mit jelent az valójában, hogy több, mint győztes vagyok. És hiszem, hogy Isten a következőt helyezte a szívemre. Több, mint győztesnek lenni azt jelenti, hogy még mielőtt problémát támadna, már akkor tudod, hogy ha majd jön egy probléma, akkor győzni fogsz benne, mert mindenre képes vagy, amit meg kell tenni az életben Krisztus által, aki megerősít téged. Isten soha nem engedi, hogy nagyobb dolgok történjenek, mint amit elbírunk. Soha nem enged olyasmit, ami igazán túl sok lenne számunkra. Ha van egy adott dolog az életedben, és bízol Istenben, akkor az nem lesz túl sok, ha megtanulsz helyesen gondolkozni. Nem hisztek nekem? Azt akarjátok, hogy elidőzzek ennél a pontnál? Tudjátok, miért reagáltok így? Azért, mert néhányan túl sok évet töltöttetek azzal, hogy meggyőzzétek magatokat. Nem bírom ezt, nem tudom tovább csinálni. Nem tudom elviselni, nem vagyok rá képes. Azt mondom, hogy ha olyasmiről van szó, amit Isten most megengedett az életedben, vagy valamiért nem szabadít meg tőle most, azonnal, és olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz megváltoztatni, mert ha meg tudod változtatni, akkor változtasd meg. De ha nem tudod, akkor ne engedd, hogy szerencsétlenné tegyen. És az egyik módja, amivel elejét veheted ennek, az az, ha elhiszed, hogy képes vagy kezelni. Mert ha nem hiszed, akkor egyre gyengébb és gyengébb leszel minden egyes nappal. A Biblia azt mondja, mindenre képes vagyok a Krisztus, aki engem megerősít. Mindenre készen vagyok, mindennel elbírok.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, hello! Ez itt a Kapocsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a Kapocs húsvéti különkiadására készülünk. Vendégeink Háló Helena esküvőszervező, a Golgota Budapest dicsőítés vezetője, dalszerző, és férje Háló Balázs, IT projektmenedzser, zenész, a Golgota Budapest zenei vezetője. Sziasztok!
2: Szia, Szidi!
3: Hello!
2: És üdvözöljük a hallgatókat is!
3: Igen, igen.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és ahogy már említettem is, egy húsvéti külön kiadásra készülünk. A mai beszélgetéssel kapcsolatban azt beszéltük meg előzetesen, hogy azt a munkacímet adjuk neki, ha úgy tetszik, hogy az elhívásban rejlő erő Krisztus elhívása, és hogy a húsvét apropóján fogunk erről a témáról beszélgetni. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ebben az ünnepi adásban beszélgethetünk erről a témáról. De hogyha valaki úgy hallgat minket, hogy esetleg maga a fogalom is, hogy elhívás, az elhívásban rejlő erő, kicsit furcsán vagy idegenül hangzik neki, és esetleg most hall róla először, vagy nem tudja pontosan, hogy számunkra, keresztények számára mit is jelent pontosan az elhívás, akkor szerintem kezdjük azzal ma a beszélgetésünket, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent számunkra ez a szó, hogy elhívás. Mit értünk ez alatt?
2: Hogyha az elhívásra gondolok, akkor az első szó, ami még így picit szinonimaként így megjelenik mellette számomra, az a hivatás. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez úgy érzem, hogy teljesen össze tud mosódni, amikor valakinek van egy olyan munkahelye, egy olyan hivatása, ami teljes mértékben az elhívása is. Viszont sok esetben látom azt, hogy keresztény embereknek megvan a polgári 8 órás állása, amit adott esetben szeretnek is, van, hogy kevésbé, de emellett van egy olyan elhívásuk Istentől, amit önkéntes alapon tudnak végezni, akár a gyülekezetben, akár bármilyen missziós területen. Úgyhogy nekem valamilyen szempontból így kapcsolódik a hivatáshoz, de azt látom, hogy nagyon sok esetben azért nem teljesen ugyanarról beszélünk.
1: Hát a szótő, hogyha nagyon nyelvészkedni szeretnénk, akkor nagyon érdekes szerintem a magyar nyelv, mert hogy a hivatás szóban és az elhívásban is ugyanúgy a hív, a valamire való hívás szerepel. Tehát azért ez közös benne, de ugyanakkor, ahogy mondod, kicsit különbözik is. Tehát lehet átfedés a kettő között.
3: Igen.
1: És lehetne különbségek is. Balázs, te ezt hogy látod? Mi az, hogy elhívás szerinted?
3: Lehet, hogy azért is, mert házas párok vagyunk. Nekem is először így a hivatás szó jutott eszembe, amivel jól körül lehet írni minden ember számára ennek a szónak a jelentését. És én azzal egészíteném ki Helinek a gondolatait, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az életünkben egy nagyobb, magasztosabb célt szolgál, ezt segíti elő valamilyen tevékenységgel, amiben mi hozzátehetjük a mi saját részünket. És ez nem önös érdekből történik, hanem tényleg valami magasztosabb cél érdekében. Tehát még ezt hoznám így be.
2: Abszolút. Ez nagyon jó gondolat, teljesen egyetértek vele, és ezt így tapasztalom is, hogy így amikor az elhívásra gondolok, akkor az így nem csak a földi életünkre vonatkozik, hanem valahogy túlmutat azon.
1: Van-e különbség a között szerintetek, amikor valaki egy szakmára kap elhívást, meg ahhoz a kellő talentumot meg, itt a földi viszonyrendszerben, vagy amikor Istentől kap az ember elhívást egy valami földi életen túlmutató dologra akár?
2: Érdekes kérdés, és ha többet tudnék rajta gondolkozni, akkor biztos nagyon jó gondolataim lennének rá.
3: És teológiai nagyon pontos.
2: Igen, igen, igen, igen. Most így hirtelennyébe az az igevers jutott eszembe, ahol így arról ír a Biblia, hogy úgy végezzük a munkánkat, a hétköznapi egyszerű munkánkat, mintha Istennek végeznénk. És emiatt egyébként mondanám azt is, hogy nincs különbség, más perspektívából egyébként szerintem van, de mégis nekem tetszik ez a gondolat, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogyha nekem éppen az elhívásom egy vasárnap, hogy kirakjak 50 széket, mert azzal tudom segíteni azt, hogy valami megvalósuljon, akkor nekem éppen abban kell engedelmesnek lennem, és alázatosnak, és ugyanolyan fontos munkát tudok végezni. Tehát még az jutott eszembe, hogy van az a hasonlat is így az igében, hogy olyan vagyunk az egyház, mint a test, és hogy különböző testrészeink vannak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, de nem mondhatjuk azt, hogy a szívünk fontosabb, mint a tüdőnk. Tehát, hogy igazából mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Úgyhogy lehet, hogy picit most ezt más irányba vittem el, de azt gondolom, hogy bármi is a feladatunk, legyen az egy pici, vagy egy nagyobbnak tűnő, igazából nehéz különbséget tenni, és talán nem is kell.
3: Szerintem is egyébként jó esetben nincs különbség a kettő között, és ezt szerintem mindenki tapasztalhatja így a saját életében is. Bármilyen szakmával találkozunk, legyen az egy pedagógus, oktató, legyen az egy bolti eladó, legyen az egy orvos, egyértelműen látjuk azt, hogy az az ember az hivatástudatból végzi el azt a munkát, vagy igazából csak azért, mert hogy ez dobta a gép, és igazából nem látja benne, és tényleg legyen ez bármilyen szakma, nem látja benne azt a plusz hozzáadott olyan értéket, amiért szerinte is érdemes ezt csinálni, és szerinte is érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy szerintem nem elválasztható a kettő.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha jól értem a Bibliának az átfogó üzenetét, akkor minden munkára szükség van. Tehát nincs különbség Isten szemszögéből a takarítónő és a politikus, vagy a tanár, vagy a nem tudom, vagy a NASA űrkutató között. Tehát egyszerűen minden feladatot el kell végezni. És akkor most itt visszakapcsolok arra, amit Heli mondtál az előbb, hogy ha a pék nem süti meg nekem a kenyeret, akkor nem lesz mit ennem. Ha az utcaseprő nem végzi a dolgát, akkor nem fogok tudni haladni, közlekedni, eljutni A-ból B-be. Tehát itt emberi viszonyrendszerben is meg kell adni minden munkának szerintem magunkban a kellő méltóságot vagy tisztességet, és azt kell tudnunk mondani, hogy ugyanúgy szükség van mindenféle szakmájú emberre, vagy mindenféle hivatású és elhívású emberre.
2: Így van, és szerintem azzal tudjuk ezt elősegíteni, és valahogy egy olyan kultúrát kiépíteni, ahol mindenki érzi is ennek a fontosságát, hogyha úgy odafigyelünk egymásra, hogy valóban akár a gyülekezetben, a közösségben, ahol vagyunk, éreztetjük minden emberrel, hogy fontos a munkája, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azok a szolgálati területek, amik nincsenek annyira előtérbe, és ezt azért merem mondani, mert tudom, hogy nekem nagyon sok szolgálati terület, amin vagyok, az előtérben van, és látom azt, hogy holott milyen sok munka és befektetés van azok mögött is, amik nem annyira látszódnak. Ezért külön feladatomnak érzem, hogy én még inkább megbecsüljem azokat a szolgálótársaimat a kivetítő mögött, a hangtechnikában. Erre szerintem nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
1: Arról nem is beszélve, hogy vannak azok a területek, amiket ráadásul automatizmusnak veszünk, hogy bemegyünk, és egy kitakarított helyiségbe megyünk be. Mert mondjuk a templomtér vagy a gyülekezeti helyiségek, azok tiszták, pedig ahhoz sokaknak a takarító munkája kell. És nem szeretünk erről beszélni, meggondolkodni, de hát valakinek például a gyülekezetben is kell a WC-t pucolni. Szóval mennyire meg kell becsülni, vagy meg kellene becsülni ezeket az embereket is, akiknek végképp láthatatlan a munkája, de mennyire fontos, hogy ott is a mellékhelyiségek is ki legyenek például pucolva. Szóval nagyon egyet tudok érteni azzal, amit most mondtatok tulajdonképpen mind a ketten. És akkor, ahogy mondtuk is a felvezetőben, mind a kettőtöknek van polgári foglalkozása is. Balázs, most egy kicsit hozzád fordulok, mert azt mondtad, hogy te egy IT projektmenedzser vagy és zenész.
3: Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Erről is mesélj nekünk egy kicsit, meg hogy a témánál maradjunk, az elhívásodról. Tehát a te személyes elhívásod, az hogy jött? Mikor kezdted el így érezni azt, hogy neked ezeken a területeken van dolgod, vagy itt kaptál talentumot? Mikor dobbantotta rá Isten a szívedet arra, hogy ezeken a területeken kell tevékenykedned?
3: A talentum az egy nagyon jó szó volt, mert szerintem ez sokszor összefügg egyébként az elhívással, vagy a hivatással, hogy milyen talentumokat, vagy milyen területekre kapunk olyan tehetséget, amit érdemes valahogy kibontakoztatni. Most, tehát, hogyha a civil hivatásomat nézzük, ott egyértelműen az, hogy jól bántam a számokkal már kisiskolásként is. Aztán egyetemre mentem, műszaki egyetemre, informatikus képzés, stb. És ezzel így jól el voltam, és azt éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Nagyon sokszor én küzdöttem a különféle humán megnyilvánulásokkal. Irodalom borzasztó volt végig, gimiben, meg soha nem értettem ezt, amire gondolt a költő és verselemzés, és bemagoltam az összes életrajzot, meg minden, de hogy valahogy éreztem, hogy én egy reálos vagyok, ezeket a dolgokat kellene nekem jobban kibontakoztatni valószínű az életemben, és erre kaptam valószínű olyan talentumot, vagy olyan tehetséget, ami meg tud ágyazni a további karrieremnek. Emellett pedig valószínű volt bennem egy ilyen művészi hajlam is, gondolkozós hajlam is. Egyébként szüleim is mindketten zenélnek valamilyen szinten, édesapám költő, szóval alapvetően így a művészet, így a családunkat is szerintem elég rendesen így körüllengte. És ebben is természetesen voltak ilyen nehezebb pontok, amikor nem akartam nagyon elmenni azért zeneiskolába, meg eljátszani, nem tudom, hanyadik Bartók etüdöt, meg stb. De aztán ez is kialakult, és volt egy olyan pont, ez konkrétan miután abba hagytam az intézményesített zenetanulást, és talán 2 évig nem is nyúltam semmilyen hangszerhez. És utána lett egy ilyen igény a gyülekezetbe, ahova akkor jártam, hogy tök jó lenne, hogyha én játszanék mondjuk, és elkísérnék 1-2 dalt. És akkor visszaültem a zongorához, és onnantól kezdve igazából elég rendesen behúzott ez újra, tehát ilyen 16-17 éves lehettem, és akkor ott elindult egy új világ a könnyű zenével, a keresztény könnyű zenével, több zenekarban is elkezdtem részt venni, aztán Helivel is igazából így találkoztunk, hogy a zenekarjában játszottam.
1: Tényleg?
3: Igen,
2: igen. Igen.
1: Így ismerkedtetek meg?
3: Igen, tehát hogy az igazából a zene kapcsán alakult ki. És hogy ez is szerintem egy ilyen fontos része ezeknek az elhívott területeknek, hogy lesznek olyan pontjai ezeknek a munkáknak, amikor valami olyat tartogat nekünk ez az elhívás, amire nem is számítottunk. Tehát így végül is kaptam egy házaspárt.
1: De jó! Hát ez nagyon, nagyon klassz történet. És akkor, ha jól értelek, akkor a kiinduló pont a zenész karrieredben vagy utadon, az tulajdonképpen úgy jött, hogy a szüleid vittek vagy küldtek zeneiskolába?
3: Igen, de pont az volt, hogy az valószínű, az még nem az én elhívásom volt, az a szüleim elhívása volt, meg a szüleim döntése volt, hogy én elmenjek zeneiskolába. Az már az én döntésem volt, amikor utána azt abba hagytam, és nem csináltam semmit a zenével, hogy én azt újra kezdjem, és azt úgy kezdjem újra, ahogy én azt megkaptam.
1: És ez hogy történt? Tehát hány éves korodban kezdtél el zenét tanulni, mikor hagytad abba, és mennyi idő telt el nagyjából addig, amíg erről beszélsz nekünk, hogy újra kezdted, és érezted ezt az elhívást ebbe az irányba?
3: A másodikos voltam, tehát olyan 8 éves koromban kezdtem el zeneiskolába tanulni zongorát, és körülbelül 13-14 éves lehettem, amikor ezt abba hagytam, és akkor ez a 16-17 körül most már így nem teljesen van meg pontosan, de ott kezdtem újra ez a gyülekezeti ifjúsági szolgálatba zenélni, és onnantól tényleg jöttek a különféle, akár egyházi, akár világi olyan zenei projektek, amikben így részt tudtam venni, éreztem is, hogy melyik az, amiben nekem részt kéne venni a jövőben, melyik az, amit abba kellene hagyni, mi az, ami engem épített, mi az, ami nem annyira épített, és hát itt vagyok most.
1: De érdekes nekem, amit mondasz több szempontból is, és erre majd, ha lehet, akkor térjünk vissza egy picit később, hogy van-e különbség e között, hogy keresztény fronton, meg akár egy világi közegben zenélni, vagy zenészként részt venni a számodra. De talán most egy picit, akkor kérdezzük meg Helit is, hogy nála hogy történt az elhívás, mert hogy rólad meg azt tudjuk, hogy esküvőszervező vagy, a Golgota Budapestnek a dicsőítés vezetője és dalszerző. Hogy jött nálad az elhívás?
2: Ahogy így Balázs már pedzegette, én is így elkezdtem gondolkozni, és egy könyvet kiemelnék, ami rám nagyon nagy hatással volt 10 évesen. Ennek az a címe, hogy a céltudatos élet.
1: Rick Warrennek a könyvéről van szó, amerikai szerző, ha esetleg valaki még nem hallott erről a könyvről.
2: Igen, nagyon ajánlom egyébként, főleg így ebben a korosztályban, így 17-18 évesen szerintem tényleg nagyon sokat tud adni, és nekem az ott nagyon letisztázta azt a fejemben, a szívemben, hogy bármilyen irányba is megyek, munkaterületén, szolgálat, egyházi, önkéntes munka, igazából mi a cél? Tulajdonképpen miért is vagyok a Földön? Mi az a hosszú távú elhívás tulajdonképpen, ami túlmutat a földi életemen is? És nekem ez a mai napig nagyon sokszor így eszembe jut, és most már nálam fiatalabb lányokkal olvasom együtt ezt a könyvet, és igyekszem átadni azt a tudást, meg azt a szívet, amit én is így tulajdonképpen ezen keresztül kaptam. Ez adott nekem tulajdonképpen egy olyan löketet az életemnek, úgy érzem akkor, velem is foglalkoztak, én is egy ilyen mentorprogramba részt vettem, és nagyon-nagyon sokat adott abban, hogy hogyan látom önmagamat, és nagyon jó példa van benne, hogy kicsit olyanok vagyunk itt a Földön hívőként, mint a diplomaták, hogy nem ez a mi végső otthonunk, van egy küldetésünk, egy elhívásunk, és tulajdonképpen így Istent, az ő országát próbáljuk képviselni, és sók és világosságok vagyunk a világban. Bármilyen módon nekem ez volt, hogy tényleg a zene volt a központ, aztán volt, hogy az esküvőszervezés nagyobb szerepet kapott, és minden élethelyzetünkben úgy gondolom, hogy Isten így mozgat minket, és én is látom, hogy évről évre újabb területekre világít rá, hogy figyelj, Heli, most erre kell jobban koncentrálnod, most ez a feladatod, és bármi is legyen az, úgy gondolom, hogy ez az attitűd, hogy Istennek csinálom, hogy érte teszem, ez így bármit körbeleng, akkor bármi is az elhívásunk, meg tudjuk úgy élni, hogy olyan örömmel, meg olyan küldetéstudattal, mint ahogy Isten ezt ránk bízta.
1: Mikor és hogyan lettél esküvőszervező?
2: Ez egy nagyon érdekes időszak volt az életemben, amikor ez kialakult, akkor ismerkedtünk meg Balázzsal, és emlékszem konkrétan egy beszélgetésünkre, ahol hát így kicsit ilyen élet kezdeti válságom volt, hogy ott voltam egy friss kommunikációs diplomával, volt egy szakmai gyakorlat mögöttem rendezvényszervezés területén, mellette nagyon az volt bennem, hogy a zenével is szeretnék foglalkozni professzionálisabb szinten is, mint hogy csak így hobbinak ott maradjon. Mellette írtam a dalokat, úgy éreztem, hogy még több van bennem, hogy azt is szeretném csinálni, és tényleg egy ilyen nagyon érdekes időszak volt. Úgy éreztem, hogy most így bármi lehet, bármilyen ajtó, amit Isten kinyit, abba így bemennék, és emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy így mondtam Balázsnak, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, meg de jó lenne valamilyen missziós területen is dolgozni, és így visszanézve tényleg csak így mosolygok, hogy Isten hogyan nyitotta ki ezeket az ajtókat, hogy tulajdonképpen mindaz, ami vágy volt a szívembe, ő megteremtette a másik oldalon a szükséget is rá, és valahogy így ez a kereslet kínálat így találkozott, és az esküvőszervezés az egy ilyen nagyon bátor kilépés volt. Csináltunk egy honlapot, és kiírtam, hogy én esküvőszervező vagyok. Egyébként volt valamennyi tapasztalatom, mert nagyon nagy a családunk, baráti társaság, rengeteg esküvőn voltam, meg zenéltem is. Tehát nem vakon indultam azért bele, de valahol mégis nagyon érdekesek voltak az első ilyen megbeszéléseim párokkal, hogy hát igen, már pár esküvőn voltam, de hát még amúgy nem szerveztem, de nagyon szívesen megszervezem a tiéteket, és az első pár ilyen referencia munka az tényleg így visszagondolva nagyon bátor volt, de megérte, mert néhány referencia után már nyilván sokkal egyszerűbb volt felépíteni a vállalkozást. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ott egy ilyen bátorító társra volt szükségem, aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudod csinálni. És
1: ez volt Balázs.
2: Igen, ez volt ő, és itt ki is emelném, hogy ennek egyébként mekkora jelentősége van, hogy van-e a környezetünkben támogatás, hogy figyelj, meg tudod csinálni, akár a szülőnk, a testvérünk, a közeli barátaink, a társunk, tehát hogy nagyon sokszor úgy látom, hogy emberek életébe az elhívásukban az a gát, hogy nem kapnak bátorítást, hogy figyelj, meg tudod csinálni, mert valahogy kívülről sokkal könnyebb mást bátorítani, mint önmagunkat. Ezt magamon is tapasztalom, hogy a hitben is sokszor így van, hogy ezért van egymásra szükségünk, hogy nekem sokkal nagyobb hitem van másnak a gyógyulására mondjuk, mint az én sajátomra. Viszont így vagyunk egy ilyen közösség, egység, így segítjük egymást.
3: Igen, meg itt az elhívásnál szerintem sokszor bejön az, hogy ezek általában ilyen high risk, high reward jellegű dolgok, hogy ki kell belelépni, és nagy kockázat van, és nagyot lehet esni is, és bármi történhet, de hogyha megmerjük tenni azt a kilépést, és belerakjuk magunkat, akkor kapunk érte nagy jutalmat. Akár földi, akár mennyei vonatkozásban nézzük ezt az egészet.
2: Itt behoznám azt, hogy ami nekem egy ilyen hasonló ilyen high risk volt, amikor a Golgotába kerültem munkatársként, ahol konkrétan egy vasárnap éreztem a tanítás közben, hogy hallottam belül egy hangot, hogy neked itt a helyed, ide kell tenned még több időt, energiát. És tudtam, hogy ezt csak akkor tudom megtenni, olyan élethelyzetben voltam, hogyha itt valamilyen munkát fogok vállalni, de tulajdonképpen nem tudtam még, hogy miért, és akkor leültem a Hellinger Andrissal, mint dicsőítés vezetővel, dicsőítő pásztorral, aki ott dolgozott már akkor, hogy figyelj, Andris, én ezt kaptam a szívembe, és nem tudom, hogy mi van a másik oldalon, de én azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálnom kell, akkor még azt se tudtam igazából, hogy mit. És így visszatekintve ez is egy ilyen nagy kilépés volt, és nagyon jó beszélgetésünk volt, kiderült, hogy ők hónapok óta azon imádkoztak, hogy legyen valaki, aki a dicsőítésben tud segítkezni az Andris mellett. Így kerültem oda, azóta már bővítettük is ezt a csapatot, tehát hogy ezek valahol olyan bizonyságok így visszatekintve, hogy Isten annyira elkészíti nekünk az utakat, és nekünk tulajdonképpen be kell menni, amihez kell bátorság. Néha ki kell nyitni nekünk azt az ajtót, de annyira jó, ahogy így visszatekintek, hogy Isten mindig gondoskodott, és először egy vágyat adott a szívünkbe. Egy vágyat valamire, amire még nem láttunk realitást, és ez nekem nagyon bátorító, hogy Isten soha nem egy ilyen reflektorral világítja meg előttünk az utat, hanem ad egy ilyen kis mécsest, hogy a következő lépést lássuk.
1: Fú, nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy Isten nem azt akarja, hogy végig szenvedjük az életet valahol, hogy valamilyen munkába csak beálljak, csak hogy legyen valami, hanem hogy olyan jó, és annyira szeret minket, hogy még azt is megadja, hogy rádobbantja a szívedet, hogy amit szeretnél csinálni, és még fogalmad sincs, hogy az hogy fog megvalósulni, de hogy elmerjél indulni, legyen lehetőség, amit látsz magad előtt, hogy igen, ezt szívesen csinálnám.
2: Igen, és adja ezt a szolgálat örömét. Hát hányszor volt Balázs, hogy így hajnalba keltünk, vittük a hangszereket, a cuccokat, mentünk ide-oda szolgálni, alig fértünk be az autóba, annyi cuccunk volt, és tényleg így visszagondolva, sokszor tényleg időt, energiát nem sajnálva mentünk, és emlékszem, hogy mennyi alkalommal mentünk úgy haza, hogy hullafáradtan, de olyan boldogsággal, amikor így egy ilyen öröm tölt be, hogy pontosan azt csináltam ma, amit csinálnom kellett, pont ott voltam, ahol lennem kellett, és valahol ez az öröm, úgy érzem, hogy így mindent megér, hogy ebbe az elhívásba élni, és olyan jó, hogy ezt együtt is így meg tudjuk élni.
1: Hogy adta meg Isten nektek a közös elhívást, vagy mire adott közösen hívást nektek?
3: Szerintem egyértelműen a legfőbb közös elhívásunk az az, hogy mi egy család legyünk. Tehát, hogy férj és feleség vagyunk, és ebbe a kapcsolati rendszerbe vagy helyezett bele Isten minket, vagy mi választottuk, ez ugye világnézeti kérdés, hogy tyúk vagy tojás, erről szoktunk mi is nagyon sokat beszélgetni, hogy is van ez, hogy mi most választottuk egymást, vagy megkaptuk egymást, mennyire szabad akarat volt ebbe, várta még ránk valaki, de nem azt választottuk, hanem egymást, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, tehát szerintem ez az elsődleges elhívásunk, hogy házas párként mi hogy legyünk ott egymásnak, hogyan támogassuk egymást, hogy segítsük a másikat.
2: Igen, és akkor erre jönnek az ilyen egyéb időszakos dolgok, azt gondolom, hogy Isten éppen minket hogyan tud használni párként. Legyen ez az, hogy áthívunk vendégségbe másokat, vagy fiatalok felé szolgálunk, vagy zenélünk, vagy majd szülők leszünk. Tehát, hogy minden élethelyzetben azt gondolom, hogy Isten így ránk bíz ilyen közös feladatokat is. Az egy szerencsés helyzet a mi életünkben, hogy nagyon sok ilyen közös pontunk van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy mi házas párként nagyon sokat tudunk együtt tevékenykedni Isten országáért, és ez valahol tényleg így erősíti is a kapcsolatunkat, meg hozzáad a házasságunkhoz is egy olyan fűszert, ami azt gondolom, hogy tényleg különleges másokhoz képest.
3: Igen, de hát ez azért is volt az, mert hogy egy valamilyen közös tevékenység alapján vezetett minket Isten egymáshoz, és így ismertük meg egymást. Aztán persze ott is voltak olyan kilépések, akár egyik, akár másik oldalról, ami high risk, high reward volt, hogy akkor most a jól működő zenekart, azt összetörjük el, meg a barátságunkat azzal, hogy elmegyünk-e randizni. Tehát, hogy Heli egy fél napot sírt ezen, amikor elhívtam randizni.
4: Tényleg?
2: Igen, jól indult.
4: De
2: innen
4: miért?
2: Szép nyerni.
4: Mi? Féltél valamitől, hogy akkor, hogy ez elronthatja a szakmai kapcsolatot?
2: Igen,
3: persze, ott van egy jó zongorista, aki ingyen elmegy játszani.
2: Igen, ahogy nagyon jóba voltunk, jó barátok voltunk, és jól ment a zenekar, és hát behoztunk egy olyan vonalat, ami vagy a legkirályabb dolog lesz, vagy szétrombolhatja az egészet, és nekem ez egy félelem volt. Végül a legkirályabb dolog lett.
3: Igen.
4: De jó. Na, meséljetek nekünk akkor erről a kicsit többet, hogy lássuk ezt, hogy fonódott össze akkor a ti életetek, a szálatok. Balázs, azt már említetted nekünk, hogy eleve a zene szeretete miatt találkoztatok, és hogy ez valamilyen gyülekezeti, vagy keresztény berkeken belül történt akkor, ha jól értem.
3: Is igazából, mert mindketten hívő keresztény embernek valljuk magunkat, de egyébként tökre nem így együtt nőttünk fel, meg tökre nem ugyanabban az egyházban nőttünk fel. Én baptista gyülekezetekbe jártam, azért mondom, hogy gyülekezetekbe, mert édesapám baptista lelkipásztor, és hát különféle megbízatásai voltak először Cseténybe, Dunaharasztiban, aztán Pesszent Imrén, 18. kerületben volt lelkipásztor, aztán onnan ment nyugdíjba, most pár éve. Tehát én igazából addig, amíg kisgyerekként és ilyen kis fiatal felnőttként picit külön mozogtam, már külön éltem mondjuk albérletbe, de azért hazajártam még hétvégén a családhoz. Én nem kerestem magamnak egy új gyülekezetet, hanem el voltam ott édesapám mellett, és igazából én egy ilyen baptista környezetből származok. És akkor Heli, meséld el, hogy te honnan származol, hogy ne én meséljem el.
2: Én pedig a pünkösdi háttérből jöttem, úgyhogy egyébként ez így a kapcsolatunk elején egy ilyen nagyon izgalmas szál is volt, hogy nagyon sok közös pontjaink voltak, de hogy mégis voltak különbségek, amikről nagyon jókat beszélgettünk egyébként, és elég hamar láttuk azt, hogy ezek olyan kulturális különbözőségek, amik egyébként a hitéletünkre se voltak tulajdonképpen úgy kardinális hatással, illetve így az egységünkre se. Úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és azóta is én nagyon híve vagyok az ökumenikus megnyilvánulásoknak, legyen ez egy házasság, vagy bármilyen rendezvény, esemény, konferencia, mert látom, hogy ebben nagyobb erő van ennek az egységében, mint ami a különbsége lenne.
3: Igen, meg ami ilyen teológiai különbségek mentén egyházak szétszakadtak, két ember meg összeházasodhat ugyanazok mentén, a különbségek mentén, igen. És hogy ezek mennyire nem számítanak igazából.
4: Hát Isten országában semmiképpen, tehát amikor majd megállunk Jézus előtt, nem azt fogja kérdezgetni, hogy háló Balázs, te baptista voltál, háló Helena, te meg eredetileg pünkösdi, és akkor mit kerestetek utána közösen egy másik gyülekezetben? Tehát ezek nyilván nem lesznek már fontosak, vagy akár már most se fontosak, egyet értek veled, Balázs, szóval minden olyan viszonylagos, de hát Isten, aki a szívek vizsgálója, igazából csak azt nézi, hogy ott van-e a szeretet a szívünkben felé, meg az embertársaink felé.
2: Igen, és ezt egyértelműen éreztük egymásnál, hogy olyan közös hurompendülünk minden szempontból, ami, hát, ami mellett nem nagyon lehetett elmenni szó nélkül.
3: Igen, és hogy az eredeti kérdésre itt visszautalva, hogy ez akkor milyen környezetben történt, ott pont egy ilyen érdekes dolog volt, mert Harry építette fel ezt a zenekart, alapvetően a saját dalait játszottuk.
4: Ezek dicsőítő dalok voltak? Vagy ezek egyáltalán nem is keresztény dalok voltak, hanem egy világi zene volt, szóval milyen bandáról beszélünk itt most?
2: Én szeretem ezt nem teljesen elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogyha van egy hívő keresztény ember, aki elkezdi kinyitni a szívét, abban bármilyen témához is nyúl, benne lesz Isten, kvázi. Igazából akkor is dicsőítek, amikor reggelizek, vagy éppen sétálok. Tehát, hogy ami ilyen klasszikus gondolkodás sokszor, hogy az a dicsőítés, ami vasárnap a színpadon történik 9-től 10-ig, abszolút nem ezt gondolom. A dicsőítés az életünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezen gondolatiságon alapulva tulajdonképpen mindegyik dalom dicsőítő dal, de nem direkt mindegyik az Istennel való kapcsolatomról szólt.
3: Igen, van olyan dala is, ami rólam szól például.
2: Így van.
4: A szerelemről, úgy érted? Vagy...
3: Remélem.
2: Igen, ahogy megismerkedtünk, igen, akkor az például egy ilyen dalként kifakadt belőlem, és ha visszagondolok, a megismerkedésünk előtti időszakban is sok ilyen dalom volt, ami viszont pont a bizonytalanságról, a nehézségekről szól. Egyébként, ha megnézzük a Dávidnak a zsoltárait, pontosan ezt látjuk, hogy nem mindegyik arról szól, hogy ó, Istenem, csodálatos és hatalmas vagy, hanem Dávid kiakad éppen az egész életére, és valahogy így tudom én is így megfogalmazni, hogy nekem is ilyenek a dalaim, hogy épp amibe vagyok.
4: Azt már említetted, Balázs, hogy az alapvető közös elhívásotok az, hogy egymás házastársai legyetek. De mi még a közös elhívásotok? Mert Heli, te meg azt mondtad, hogy nagyon sok közös pont van a ti utatokban és életetekben, meg talentum kupacban is, amit ti kaptatok egyen-egyenként. Mire van még elhívásotok így együtt? Ennek mekkora részét képezi például a zene?
3: Szerintem nagy részét képezi a zene, de egyre jobban tapasztaljuk meg azt is, hogy nem feltétlene csak ez az egy olyan terület, amiben így a közös elhívásunk akár a jelenben, akár a jövőben majd kibontakozhat. Tehát, hogy most nagyon érdekes helyzetben vagyunk. Itt az a beszélgetés előtt így meséltem is, hogy pár hete volt egy balesetem, nagyon bagatell dolog, sógorom lányával, 3 éves, fogócskáztunk, elestem, úgy kiugrott a vállam, hogy most hetekre vagy hónapokra igazából semmi zene nem lesz részemről.
2: Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor ő most nem tudja az elhívását élni, mert hogy nem tud zongorázni, vagy nem tud zenélni, és
3: igen.
2: Szerintem ez egy nagyon jó ilyen tanító lecke nekünk is, hogy miben van az identitásunk, mert szerintem nem szabad, hogy lekorlátozzuk ilyen dolgokra, mint csak a zene például.
3: Igen, és hogy most pont benne vagyunk egy ilyenben, hogy lehetséges, hogy a következő időszakban nem ez lesz a fő olyan terület, amit közös elhívásnak mondhatunk. Nem biztos, hogy közösen színpadon tudunk állni, de ettől függetlenül tényleg én hiszem azt, hogy így alapvetően a házasság, és az alatt bármilyen olyan szolgálatban támogathatjuk egymást, és így közös elhívás is lehet, amit így Isten elénk rak, hogy itt van, ebbe bele kellene ugrani, és kérdés lesz majd, hogy merünk-e beleugrani, ugye erről beszéltünk korábban, hogy néha kellő bátorság kell arra, hogy az ember kilépjen, utána meg bízunk a legjobbakban.
4: Ti hogy érzitek, élitek meg Istennek a hangját, vagy hogy győződtök meg róla, hogy amilyen irányba el szeretnétek mozdulni, az az Úrtól van-e? Mert nagyon sokszor kívülállók, akik lehet, hogy nem ismernek túlzottan, vagy nem mozognak keresztény berkekben, azzal a, hát ha úgy tetszik, váddal élnek velünk szemben, hogy jaj, mert ti keresztények, ti mindenre ráhúzzátok ezt, és kvázi így belemagyarázzátok, hogy azért csináltok valamit, mert az Isten útja, az az Isten elhívás a számotokra, és hogy valójában meg ti szeretnétek azt csinálni. Szóval, hogy ti hogyan érzitek, meg hogy tesztek különbségetek között, hogy most ti akartok abba az irányba menni, vagy Isten az, aki abba az irányba vezérel titeket?
3: Nagyon nehéz kérdés egyébként, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem egy nagyon összetett kérdés, mert, mert lehet azt mondani, hogy hát, hogyha ha kapunk egy szabad teret, és persze kellenek kilépések, de mi folyamatosan azt látjuk, hogy semmi akadály nincs meg, meg csak úgy jönnek a lehetőségek, amikbe bele kell ugrani. Attól az még nem biztos, hogy Isten vezetése, az lehet, hogy csak én vagyok teljesen vakon és háttal a moziban, és nem látom azt, hogy mi történik körülöttem. Valahogy én úgy tudnám megfogalmazni legjobban, amit én szoktam érezni, hogy mindig azt vizsgálom, hogy ezt most magamért teszem, és azért, hogy nekem jobb legyen, vagy tényleg azt nézem, hogy ennek mi a mögöttes, magasztosabb célja, és hogy azért én tettem-e valamit. És ez most az ego, amit én szeretnék, hogy ez legyen az elhívásom, vagy szeretném, hogy ez legyen a következő lépés, amit Isten mondott nekem, vagy egyértelműen látom, hogy akár az egóm sérült ebben, de mégis örömmel tölt el az az eredmény, amit utána kapok.
2: Egyetértek veled, és még azzal egészíteném ki, hogy amit az elején mondtál, hogy kapunk talentumokat, és mondtad, hogy ezeket elkezdjük használni, és az jött fel akkor bennem, hogy jó esetben egyébként felismerjük, hogy mik a talentumaink, és azokat kezdjük el használni, mert sok esetben látom azt, hogy emberek erőltetnek olyan dolgokat, amihez még tehetségük sincs tulajdonképpen, és nyilván emiatt meg jó gyümölcsei sincsenek annak, amit csinálnak, és az egy ilyen nagyon szomorú energiabefektetés tud lenni. Én azt gondolom, hogy amikor Isten vezet bennünket, akkor abban békességünk van, annak jó gyümölcsei vannak, az nem csak bennünket épít, hanem másokat is, és egyébként próbák alatt is kitartónak kell benne lennünk. Tehát, hogy nem egy ilyen sima út, hanem egy felfele vezető út, de rögös. Tehát sokszor eszembe jut az igevers is, hogy ugye keskeny az a kapu, amin, és az az út, amin mi megyünk, és az elhívásunkban is egyébként annak ellenére, hogy vannak jó gyümölcsök, én nagyon sokszor tapasztalom, hogy így folyamatosan edz, hogy a jellememet edzi, hogy növekszem, mint ember, mint vezető, tehát hogy nem egy olyan út, amiben olyan maradok, ahogy ráléptem, hanem folyamatosan egyre jobb és jobb emberré válhatok Krisztus miatt, mert megedz.
3: Igen, és ez a békességen van kérdés, ez is egy nagyon összetett dolog, mert ezt is hajlamosak vagyunk, főleg a egyházi vallási gondolkozásban egy ilyen konfliktus kerülő és ilyen megalkuvó, belenyugvó, ilyen kicsit ilyen langyos...
2: Igen, ilyen komfortzónán belüli állapot.
3: Igen, egy ilyen teljesen súlytalan állapotra visszavezetni, igen. És azt mondani, hogy az a békesség, amikor így csak így el vagyok tespedve, punnyadva, akkor persze békessége van az embernek, de az biztos nem az elhívása.
2: Igen.
3: Hanem igen, ott vannak rögös utak, meg vannak kihívások, és szerintem ebben kell megtalálni a békességet, hogy ott az a rögös út, meg ott az a kihívás, de mégis békességet érzek. Nem az a békesség, hogy nem csinálok semmit.
4: Ráadásul nagyon sokszor én például azt tapasztalom, hogy vagy az is egyfajta megerősítés, hogy Isten útján vagyok ebben, amit csinálok, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy Sátán be fog kóstolni. Tehát, hogyha Istenért én beálltam a munkába, és nagyon neki tetsző dolgot végzek, időkérdése csak, de meg fog jelenni, hogy eltántorítson, és megnehezítse a dolgomat. Ne érjek be a rádióba, ne tudjak elmenni gyülekezetbe, vagy valamiféle akadályoztatás
1: lesz egy idő után. De arra is ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez is viszi a Krisztus Jézus napjára. Tehát, hogy tényleg ez van, amit ti is mondotok, hogy én is ugyanezt tapasztalom a saját utamon, hogy amikor Isten akarja, hogy valamit csináljak, akkor meg kell benne állni, akkor is, ha nehéz, és Isten meg fog erősíteni, vagy kvázi akkor békességet ad, hogy igen, ez az én utam is, és ne hagyd, hogy sátán így jöjjön a kísértéseivel, vagy inkább arra használd, hogy edzd meg azáltal is a hitedet.
2: Igen, ez az edzés egyébként szerintem egy nagyon jó hasonlat. Én sokszor gondolok erre, hogy egyébként egy élsportoló is hogy megy el minden nap edzeni hajnalba, odafigyel a diétára, stb. De hogy előtte van egy cél, hogy miért teszi ezt, és hogy nekünk is nagyon fontos, hogy amikor jönnek ezek a próbák, nehézség, én is annyiszor tapasztaltam, hogy amikor mentünk dicsőítést vezetni, az autónkba belénk jöttek, a minden lelki békességem menjen el, ez az ember lebetegszik, akkor én azon bestresszelek, tehát hogy tényleg annyiszor volt, hogy amikor a leginkább toppon kéne lenni, akkor jönnek a legkomolyabb megpróbáltatások, és ezek között így ott lenni békességben, nyugalomban, akkor lehetséges, ha ott van előttünk a cél.
1: Azzal a címmel indítottuk el a mai beszélgetést, hogy az elhívásban rejlő erő, Krisztus elhívása, hogy erről fogunk beszélgetni ma. Térjünk egy kicsit ki arra a szóra is, amiről ebben a kifejezésben még nem ejtettünk szót ma, az erőre. Van erő az elhívásban, szerintetek? Vagy mekkora erő van az elhívásban?
3: Szerintem a célben van erő. Tehát, hogy ami az elhívásnak egy része, így az elhívásban is van erő, mert ahogy Heli is mondta az előbb, hogyha nem látjuk azt, hogy ez miért van, akkor sokkal nehezebb. És persze Isten hozhat nekünk olyan helyzeteket, ahol nem látjuk a végét. Van ilyen, hogy nincs egy exakt olyan cél, amit el kell érnünk, vagy tudjuk azt, hogy mi az a exakt cél, amit el kell érnünk, és ilyenkor sokkal nehezebb. Ilyenkor másból kell azt az erőt venni, ilyenkor lehet, hogy a múltból kell azt az erőt venni, hogy ahogy Isten már megtette, most is meg fogja tenni. Vagy tényleg ezt is már behoztuk, hogy akár egy társ, legyen az tényleg egy házastárs, legyen az egy barát, legyen az egy kolléga, aki tud olyan erőt adni, vagy legalább a következő lökést megadni, amiben nem tántorodunk el attól az elhívástól.
2: Eszembe jutott az, ahogy így mondtad, az erő, az az igevers, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és hogy Jézus mondta azt, hogy jobb nektek, hogy nem én maradok itt, hanem hogy elküldöm a Szent Szellemet, és hogy tulajdonképpen Isten bennetek fog élni, és én valahogy ezt tapasztalom így az életünkbe, hogy van bennünk egy olyan természetfeletti erő, ami akkor is erős, amikor mi gyengék vagyunk, és nekem, ami nagyon sok erőt tud adni a hétköznapokban, amikor ilyen nehézségek vannak, hogy vannak olyan igeversek kiírva, amik erről szólnak, hogy amikor én gyenge vagyok, ő erős. Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor ő hogyan van mellettünk, és tulajdonképpen, amikor ezeket így elolvasom, kimondom hangosan, annyira látom és tapasztalom, hogy valami megmozdul a szellemvilágban, és valami a láthatatlanban történik, amit én még most nem tudok, majd a mennyben megtudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, de azt tapasztalom első kézből, hogy az igének van óriási ereje az életünkbe.
1: A húsvéti különkiadást készítjük most. Szerintetek hogy van összefüggésben az elhívás, az elhívásunk, vagy Krisztus elhívása, az elhívásban rejlő erő a húsvéttal?
3: Hát szerintem a legnagyobb példát állítja elénk Jézus azzal, hogy a világ legnehezebb elhívását beteljesítette. Ez volt ugye nagypénteken.
2: Igen, ott könyörgött, hogy ha lehet, ne így legyen.
3: Igen, és előjött az emberi természete neki is, hogy hát ússzuk már meg. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy máshogy, nem lehet kinyitni azt a kis kaput, vagy nem lehet valahogy ezt úgy megoldani, hogy én azért ne sérüljek bele annyira, hanem nem. Tehát, hogy ott volt egy nagyon egyértelmű elhívás, amit ő tudott legjobban, ott voltak a proféciák, stb. Stb. Tehát, hogy ezt mindenki sejtette szerintem körülötte, volt, aki jobban elhitte már akkor is, volt, aki kevésbé hitte abban az időben, de hogy egyértelmű volt az, hogy mi a cél, és hogy mit kell megtennie, és húsvétkor pedig rárakta a koronát.
2: Igen, sokszor eszembe jut az, hogy mennyire durva az, hogy az a Szentlélek, aki feltámasztotta, az az erő, aki Jézust visszahozta a halálból, tulajdonképpen ugyanaz van bennünk hívőkben. Ez a mi hitünk, és ehhez képest egyébként sokszor tapasztalom, hogy milyen kis hitetlenül állok úgy a kis hitvilágomhoz, meg úgy önmagamhoz, meg így az élet problémáimhoz.
3: Igen, és az ügyes bajos.
2: Igen, igen, és valahogy amikor így ez eszembe jut, annyira más perspektívába helyezi az egész életünket, hogy fú, azért Jézus nagyot ment ezzel, ha mondhatom így.
4: Mit jelent számotokra a húsvét? Ti hogyan készültök a húsvétre, vagy hogy szoktátok ünnepelni például a húsvétot? Vannak rituálitok, vagy idén például hogy készültök a húsvétre?
3: Mondom, a legbagatelebb szokásunkkal, amit még így családból hoztam, hogy húsvét hétfőn elmegyünk valahova, meg bezárkózunk, hogy nehogy jöjjön locsoló, ez így a...
4: Tényleg?
3: Anyukám és a lánytestvéreim nagyon nem szerették.
2: Hogy ússzátok meg.
3: Igen.
2: Nagyon tetszik nekem az, hogy már többedik éve a Golgotában ilyenkor van bemerítés húsvét vasárnap, és valahogy úgy érzem mindig, amikor így látok egy ilyen örömünnepet, ahol így emberek bemerítkeznek, és megvallják a hitüket, és tényleg olyan örömöt látok rajtuk, hogy nem is tudom mihez hasonlítani, mintha egy ilyen kis szeretet kapnánk a mennyből. És most már így tényleg több éve ez egy ilyen hagyomány, és nekem ez egy nagyon nagy öröm így húsvétkor, különösen, hogy így látom azt, hogy milyen valóság ez nem csak az én életemben, hanem mások életében is a feltámadás.
3: Igen. Érdekes egyébként nekem, ahogy most így gondolkoztam, a kevésbé bagatel sztoriaimmal, hogy így a húsvétre való készülés, hogy meg mint. Én azt figyeltem meg magamban, hogy az elmúlt években egyre mélyebben érint a nagypéntek, és annak az üzenete, és persze nagyon könnyű nekünk a nagypénteket úgy nézni, hogy tudja mindenki, hogy ott van a húsvét, de hogy...
2: Spoiler.
3: Igen, de hogy néha érdemes szerintem úgy is tekinteni arra a nagypéntekre, hogy amikor ott voltak akár a tanítványok, akár Jézusnak további követői, ők nem tudták, hogy lesz húsvét, vagy lehet, hogy ugye volt erről szó, hogy lesz húsvét, de hogy ott szerintem senki nem hitt el. És ugye erről olvasunk is történeteket, hogy kik hányszor, hogy nem hitték el, hogy tényleg feltámad Jézus. Ja, tehát, hogy nekem így a nagypéntek az így az elmúlt években egyre jobban mélyre ütött mindig.
4: Képzeld el, Balázs, hogy nekem a nyelvész voltam segített a nagypéntek és a húsvét megértésében, vagy inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb megértésében. Mert hogy angolul a nagypéntek úgy van, hogy Good Friday, tehát hogy jó péntek. És egy csomó ideig így fönn voltam ezen akadva, hogy hát mi a baj jó?
2: Amúgy
4: hogy Jézus meghal. Jézus meghal ott. Tehát, hogy szerintem az akkori tanítványoknak ugyanolyan értetlenség lehetett, hogy az egész világokat hirtelen összedőlni látott, hogy 3 éve ott vannak mellette, napi szinten követik, csüngnek a szavain, próbálják magukba szippantani azt, aki Jézus, meg hogy ebben a kiváltságban lehet részük, hogy ők tényleg a földi élete során testileg is ott lehettek Jézus mellett, és akkor egyszer csak elvétetik tőlük ez az egész, és ott vannak értetlenül kvázi, hogy most akkor mi van? Akkor hova lett Jézus? És mi történik? Szóval a halál, amikor Jézusnak a halála becsapott náluk így fejben, hogy most akkor mire volt jó ez az egész eddigi dolog? És még húsvét előtt, tehát nekünk már könnyű ugye a feltámadásnak a tudatában tekinteni az egész nagy hétre, az események sorára, és ilyen szemmel nézni a nagypénteket és aztán a húsvétot, de hát nekik még nem volt meg ez a tudás, meg ez a látás, hogy mi lesz majd, meg hogy Isten munkája hogy van, hogy ez egy hosszú távfutás, és miből mi lesz. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a nagy péntekben a jó? Miért jó péntek ez? És nagyon sokára esett le nekem is ez igazából, hogy nem tudok a húsvétnak örülni nagy péntek nélkül, ha nem ér el annak a drámája, hogy mi az, hogy meghalt Jézus. Tehát, hogy egyszer csak volt, és aztán nincs. Istennek hála csak 3 napig volt itt ez a tudat az akkori tanítványokban, hogy Jézus nincs, mert amúgy van, és örökre van.
2: Igen. Ami nekem még így a nagypéntekhez kapcsolódik, és mindig úgy megdöbbent, hogy csak elég egy napnak a rossz híreit elolvasnom bármilyen portálon, és az is úgy össze tudja törni a szívemet, hogy mennyi gonoszság van, mennyi rossz a világban, és belegondolok abba, hogy Jézus a kereszten a világ összes terhét, ilyen bűnét ott hordozta a lelkébe. Tehát, hogy ez annyira isteni, ez annyira természetfeletti, el se tudom képzelni egyszerűen. Tényleg így úgy érzem, hogy az agyam leblokkol, hogy ő milyen terheket cipelt ott, milyen fájdalmat élt át, hogy ő ott lepergett előtte a világ összes bűne, és azt mondta, hogy én kifizetem a váltságdíjat. Tehát, hogy ez annyira erős, hogy ez minden évben nagyon elkap engem, hogy tulajdonképpen mi is lett ott kifizetve.
4: Mit kívánhatunk mi nektek, vagy ti mit kívántok magatoknak idén nagypéntekre, húsvétra, és mit kívánhatunk a hallgatóknak idén húsvétra? Különösen a mai témánknak, az elhívásnak és az elhívásban rejlő erőnek a fényében.
2: Én azt mondanám, hogy ahogy a tanítványok végig nézték a nagypénteket, Jézusnak a halálát, a feltámadását, utána betöltekeztek Szent Szellemmel, és egy olyan időszak indult el a világtörténelembe, ahol egyébként csodálatos lehetett átélni nekik az egyház születését, ahol, ahogy így emberek térnek meg Jézushoz, és megváltozik az életük, és annyira komolyan vették, hogy egyébként a tanítványok az életüket adták ezért. Tehát, hogyha Jézus nem támadt volna föl,

0: ahogy Jézus olyan célt ad, amit ember nem tud nekünk adni ezen a földön, és szerintem ennél klasszabb dolog, mint hogy mi is Jézus tanítványai lehetünk itt 2025-ben, nincsen.
1: Én is azt mondanám, hogy magából a szenvedés történetből és a feltámadásból, és utána igen, a tanítványok elhívásából merítsünk olyan inspirációt, ami tud nekünk adni olyan elhívást, amiben megéri beleállni, és megéri, hogyha nem is az életünket feláldozva, de akár pénzünket, akár időnket, akár a kényelmünket feláldozva, kilépjünk azokba a helyzetekbe, amiket Isten elénk rak, és adjunk másnak, szolgáljunk mások felé, kicsit mondjunk le az egónkról, és keressük azt, hogy milyen talentumokat kaptunk, mire kaptunk tehetséget, és ezekbe fektessünk időt, pénzt, nem sajnálva. Talán ez.
2: És figyeljünk arra, hogy mire dobbantja rá Isten a szívünket, mert nem véletlenül dobbantja rá bizonyos dolgokra, emellett, hogy talentumot is ad, vagy így erősít meg Isten az elhívásunkban, hogy milyen irányba mozdítja a szívünket.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna FM. Manna FM.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje, a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lánnyal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszterek döntései, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita, a leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTÖ egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek az utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövőjéről, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. A volt Pest Erzsébeti öntörében működik ezentúl a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza. A több mint 100 éves csarnokot felújították, kicserélték a tetőt, az épületben a modern kor elvárásainak megfelelő oktatási és kutatási helyiségeket alakítottak ki. A több mint 600 millió forint értékű beruházást az állam és az Európai Unió is támogatta. Lezuhant egy kis repülőgép Texasban. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 5 ember meghalt. A beszámolók szerint a jármű nagy sebességgel haladt, amikor a földbe csapódott. A Szövetségi Légügyi Hivatal és a Helyi Közlekedési Hatóság vizsgálatot indított az ügyben. Megtalálták Pavel Talakin orosz filmrendező Oscar-díját, melyet a Senki tanár úr Putyin ellen című dokumentumfilmért kapott. A Lufthansa német légitársaság közölte, ha csak nem 4 kg-os díj náluk van Frankfurtban, és mielőbb visszaadják tulajdonosának, akitől elnézést kérnek. Az Oscar-díjat a New York-i John F. Kennedy reptérbiztonsági szolgálata nem engedte a fedélzetre vinni a rendező kézipodgyászában, mert fegyverként is használhatónak ítélték. Amikor azonban csütörtökön Németországban landolt a járat, a rakodótérbe vitt csomagot nem találták. Többnyire napos idő várható szombaton is, eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a Világ Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest Százon. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe juthatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Páva utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhan Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internálótáborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akászfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarok bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kislakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki, első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövő műhely tantermeit alakították ki. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs újítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: emlékszel? Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új sportterek születnek Óbudán, robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen, lakástűzből mentettek ki egy tacskót és egy nyuszit Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csak a konditermekben lehet formába lendülni,

0: gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban. Átfogó fejlesztés előtt áll a főváros éjszakai közösségi közlekedése, a tervekhez a lakosság véleményét várják. A Budapesti Közlekedési Központ újabb társadalmi egyeztetést indított az éjszakai járathálózat bővítéséről és átalakításáról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely jobban hasonlít a nappali közlekedéshez, egyszerűbb és kiszámíthatóbb, miközben nagyobb területet fed le. A fejlesztés részeként új éjszakai járatok indulhatnak, több vonal módosulhat, valamint bővülhet az éjjel-nappal közlekedő járatok köre is. A tervek szerint a kiemelt útvonalakon legfeljebb 30 perces követési idővel közlekednének a járatok, ami jelentős sűrítést jelent a jelenlegi rendszerhez képest. A javaslatok között szerepel például a 9-es autóbusz teljes útvonalon történő éjjel-nappali közlekedése, valamint új közvetlen kapcsolatok kialakítása többek között Budafok, Rákospalota, Zugló és a belváros között. Több külső kerület, például Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel elérhetősége is javulhat az éjszakai órákban. A koncepció része az is, hogy egyes eddig éjszaka nem érintett területek is bekapcsolódhatnak a hálózatba, valamint bővülhet az igényvezérelt járatok köre. Emellett a hétvégi késő esti közlekedést is a meghosszabbított metró üzemhez igazítanák. A végleges hálózat a beérkezett vélemények alapján alakul ki, és várhatóan 2026. júliusában léphet életbe. Mi lenne, ha orvoshoz nem csak akkor mennénk, amikor már baj van? Gödöllőn most pont ezt próbálják új alapokra helyezni. Új egészségügyi mintaprogram indult a gödöllői járásban. Egy olyan rendszer jött létre, amely nem csak a betegségek kezelésére, hanem a megelőzésére is nagy hangsúlyt helyez. A fejlesztés középpontja a megújult gödöllői Semmelweis Egészségközpont, amely immár a Semmelweis Egyetem fenntartásában működik. A változás nem csak látványos, hanem számokban is mérhető. A szakellátás heti szinten több mint 100 szakorvosi órával bővült, ami körülbelül 20%-os kapacitás növekedést jelent. Emellett korszerű diagnosztikai eszközök érkeztek, új röntgenek, ultrahangkészülékek és fogászati panoráma röntgen is segíti a gyorsabb és pontosabb vizsgálatokat. A fejlesztés egyik kulcseleme a megelőzés, új prevenciós program indult rendszeres szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző szolgáltatásokkal. Még sportorvosi rendelés is elérhetővé vált, ami azt jelzi, hogy nem csak a gyógyítás, hanem az aktív egészséges életmód támogatása is cél. Közben maga az intézmény is teljesen megújult, korszerűbbek lettek a rendelők és a várók, a gyermekellátás pedig kifejezetten barátságos környezetet kapott, még játszótér is épült, hogy a legkisebbeknek se legyen stressz egy orvos látogatása. A cél egy olyan integrált rendszer, amely hosszú távon is működőképes, ahol az egészségügy nem csak tüzet old, hanem segít megelőzni a problémákat. Hogyha a modell beválik, akkor más térségekben is követhetik, és akkor ez a mostani fejlesztés könnyen egy új iránykezdete lehet a hazai egészségügyben. Lakástűzből mentettek ki egy tacskót és egy nyuszit Budapesten, a mentők oxigént adtak nekik. A napokban lakástűz volt Budapesten, a tűzoltók egy füstmérgezést szenvedett nőt, valamint egy nyuszit és egy kiskutyát is kimentettek az épületből, írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. A helyszínre érkezett mentősök ellátták a nőt, és a négylábú betegről sem feledkeztek meg. Mint írták, a rémült kutya és a nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött. Miután minden érintett állapotát stabilizálták, kórházba szállították a nőt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szüdészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyers olaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felsőtárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről írnak a mai lapok, internetes oldalak a főváros kapcsán. Kegyetlenül lecsaptak például a budapesti rendőrök, két nap alatt majdnem 90 autóst büntettek meg. A kétnapos áprilisi buszsáv ellenőrzés során 87 esetben intézkedtek a rendőrök és a BKK munkatársai, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Április 22-én és 23-án az elsőkerületi Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton, a Bocskai úton, a Budaörsi úton, az M5-ös bevezető szakaszán, a Nagykőrösi úton ellenőriztek. Helyszíni bírságot 72 autóssal szemben szabtak ki, 4 esetben pedig szabálysértés miatt tette feljelentést. Két sofőrrel szemben buszsáv jogosulatlan használata, egy emberrel szemben engedély nélküli járművezetés, egy másikkal szemben forgalomból kimond jármű használata miatt. 6 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása és a tilos jelzésen áthaladás miatt. Elfogtak egy körözött szemét is, tovább egy autós bódult vezetés, egy sofőrt pedig egyedi azonosítóval való visszaélés miatt. Egy szemét engedély nélküli vezetés, még egy másik autóst ittas vezetés miatt állítottak elő. A BKK közleménye szerint tavaly csaknem 150 alkalommal szerveztek közös ellenőrzést a rendőrséggel, amelyek a tervek szerint idén is folytatódnak. A Corvinus vezetésével indul közös kutatás Ázsia egyik vezető egyetemével a mesterséges intelligencia megbízhatóságáért. A kínai Hongkongi Egyetemmel írt alá szerződést a budapesti Corvinus Egyetem. A kezdeményezést a Magyar Horizont program támogatja. A Corvinus részéről Baranyi Péter professzor vezetésével zajló projekt célja a mesterséges intelligencia architektúrák megbízhatóságának növelése a valós alkalmazásokhoz való alkalmazkodás érdekében. A projekt partner egyeteme a kínai Hongkongi Egyetem, a világegyetemi rangsorában a 32. helyet foglalja el a QS felsőoktatási szervezet minősítése szerint. A kutatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 370 millió forinttal támogatja. A megállapodást a Corvinus képviseletében Baranyi Péter professzor, a CUHK érzékelési és interaktív intelligencia központja részéről Helen Meng-Meiling professzor, a CPI igazgatója írta alá március közepén Hongkongban az egyetem épületében. Az aláírási ünnepségen a magyar delegáció tagjaiként továbbá részt vettek a Corvinus Egyetem részéről Bartus Tamás kutatási rektor helyettes, Szántó Zoltán Oszkár, a Corvinus kutatóközpontjának vezetője, Dajs Nikoletta Corvinus vállalkozás és Innováció Intézetének vezetője, Pintér Éva, az Egyetem Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszékének docense, és Csák János, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. Freddie Mercury beköltözött közben a Magyar Zeneházába. A nagyszabású időszaki tárlat a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be, emellett a Queen együttes 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is felidézi. Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója felidézte, a tárlatban két kerek évforduló kapcsolódik össze, hiszen Freddie Mercury idén lenne 80 éves, a Népstadionban tartott koncert pedig 4 évtizeddel ezelőtt volt. Korábban ilyen nagyszabású koncert az akkori vasfüggöny miatt még nem volt. A Queen 86-os fellépése a Népstadionban 70 ezer néző előtt olyan pillanatban valósult meg, amely egy fontos téglát a szocialista rendszerből is kivett. És Freddie a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt is elénekelte, fogalmazott Horn Márton. A Freddie című tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt, kéziratokat vonultat fel, mindezt barátok és munkatársak visszaemlékezései egészíti ki videókon, és persze végig a Queen és Mercury dalai szólnak. A kiállítás 9 tematikus téren vezeti át az érdeklődőket, fokozatosan tárul fel a sztár mellett Freddie Mercury személyes oldala. Látható a tárlaton az énekesnek a budapesti koncerten viselt jackie és cipője, a Live Aid-en viselt trikó, egy köntös a Bohemian Rhapsody klipből, egy mikrofonálványa, kézzel írt dalszövegei, rajzai, bútorai otthonából, a londoni Garden Lodge-ból, 1985-től lakott itt, továbbá arany és platina lemezek. Bemutatják, miként zajlottak a baráti összejövetelek, a teázások, hogyan élt együtt Mercury 10 imádott macskájával. Feltárul az énekes rajongása a japán kultúra, a divat, a társasjátékok, a vásárlás és az ajándékozás iránt. Új művészeti vezető érkezik a budapesti fesztiválzenekarhoz, a kinevezés május 4-től lép életbe. Alisa Mavs felel majd az együttes magyarországi és nemzetközi koncertjeinek tervezéséért, irányítja a BFZ csapatát az itthoni és külföldi koncerttevékenységek szervezésében és megvalósításában, beleértve a Fischer Iván operatársulattal és az Európai Zenekari Akadémiával közös produkciókat is. A szakember szorosan együttműködik majd Fischer Iván zeneigazgatóval és a BFZ teljes igazgatóságával, olvasható a zenekar közleménye. Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet májusban. A művész május 3-án lép fel az Erkelben, az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-én jelenik meg a Universal Fontana gondozásában. A lemez első kislemeze, a Stronger Together már elérhető a streaming platformokon. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásokra. A 12 millió lemezt értékesítő énekes dalszerző új albuma, az In Types of Dragons, tehát hamarosan érkezik. A művésznő a megjelenést az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéjával támogatja, aminek egyik állomása a Budapest. Hamarosan komoly átalakításokat hajtanak végre a Nagykörúton, ez pedig a parkolóhelyeket is érinti majd. Nemrégiben bejelentette Budapest vezetése és a BKK, hogy megújítják a Nagykörutat, ez a gyűjtőnev a Petőfitől a Margit hídig annak az útszakasznak, amely a Ferenc, a József, az Erzsébet, a Teréz és a Szent István körutakból áll. Az arculati átalakulás mellett a közlekedés szervezéshez is hozzányúlnak, amely a kerékpársávok és a parkolóhelyek kialakítását is érinti. A legutóbbi 2020-as változtatások során a Nagykörút mentén 170 parkolóhelyet szüntettek meg, a biciklisávok kialakításához forgalmi sávokat is átalakítottak, ezek a Nagykörút 85%-át érintették. A Nagykörút projekt célja egy egészségesebb, biztonságosabb, tisztább és zöldebb útszakasz kialakítása. A fejlesztés nem csak a közlekedésről szól, komplex megújítást terveznek, aminek célja a körút már a megkopott vonzereinek, pezsgő kulturális és kereskedelmi életének helyreállítása. Az ígéret szerint így egyszerre lesz majd jó a vonzás körzetben lakni, közlekedni, vásárolni, enni, inni, kikapcsolódni, vagy épp boltot üzemeltetni. Közben Szabó István és Ralph Fiennes újra együtt forgat, világsztárokkal készül a Gyertyák csonkik égnek film adaptációja. A Gyertyák csonkik égnek film 2026 Márai Sándor legismertebb művét, a kétszeres Oscar-díjas Christopher Hampton adaptálta filmre. Két egykori barát, Ralph Fiennes és Viggo Mortensen történetét ismerhetjük meg, akik több évtized elteltével találkoznak újra. A helyszín egy elszigetelt kastély, ahol egyetlen este alatt felszínre törnek a múlt titkai. A történet középpontjában a barátságuk felbomlásának oka áll, valamint egy nő, aki mindkettőjük életében kulcs szerepet játszott. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kiadhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhorn Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Új sportterek születnek Óbudán, robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen, lakástűzből mentettek ki egy tacskót és egy nyuszit Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csak a konditermekben lehet formába lendülni, Óbudán most épp a szabad ég alatt kap új lendületet a mozgás, komoly sportfejlesztések indultak, a harmadik kerületben megújul a Csobánka téri gördeszkapálya és új futókör épül Békásmegyeren. A cél pedig az, hogy a környéken élők korszerűbb, biztonságosabb és hosszú távon is jól használható közösségi tereket kapjanak. A Békásmegyeri Skate Park, sokak által csak Békás City néven ismert pálya, már régóta népszerű, ugyanakkor az állapota az utóbbi időben jelentősen leromlott. Most viszont valódi megújulás jön, amint egy 555 négyzetméteres terület nem csak javítást kap, hanem teljes körű felújításon esik át. A beruházásra egyébként az önkormányzata az Országos Görpark programból közel 55 millió forint támogatást nyert, amit ugyanekkor a saját forrással egészítettek ki. Ez már olyan keret, amiből érdemi minőségi fejlesztést lehet megvalósítani, nem csak kozmetikázást, közben pedig egy másik sokak számára fontos beruházás is elindult. Új futókör épül a Békásmegyer Duna felőli oldalán a Gyűrű utca környékén. A pálya 600 méter hosszú lesz, korszerű, ízület kímélő rekordtán burkolattal. A tervek szerint nem csak kocogásra lesz alkalmas, hanem kialakítanak egy 100 méteres sprint szakaszt is, így azok is jól használhatják majd, akik célzottabb edzést végeznek. A biztonságra is figyelnek, a pálya mellett ugyanis akadálymentes sáv, kerékpártámaszok és napelemes világítás segíti majd a használatot. A fejlesztés külön érdekessége, hogy a környezetre is figyelnek, esőkerteket is kialakítanak, amelyek a csapadékvizet természetes módon vezetik el és szikkasztják el, vagyis a beruházás nem csak sport, hanem környezeti szempontból is tudatos. Mindeközben a Kabar utcai sportpálya környéke is megújul, már több mint 50 új fát ültettek el és hamarosan az építési munkák is folytatódnak. A cél egyértelmű, olyan közösségi terek létrehozása, ahol nem csak sportolni lehet, hanem találkozni, kikapcsolódni is. És ha minden a tervek szerint halad, akkor Óbudán hamarosan tényleg lesz hova kimenni egy kicsit mozogni, nem csak mondani. Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak, hiszen az ilyen terápiák sokszor jelentős anyagi terhet jelentenek. Az egyetem vezetése szerint ezzel egy régi hiányt pótoltak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban. Átfogó fejlesztés előtt áll a főváros éjszakai közösségi közlekedése, a tervekhez a lakosság véleményét várják. A Budapesti Közlekedési Központ újabb társadalmi egyeztetést indított az éjszakai járathálózat bővítéséről és átalakításáról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely jobban hasonlít a nappali közlekedéshez. Egyszerűbb és kiszámíthatóbb, miközben nagyobb területet fed le. A fejlesztés részeként új éjszakai járatok indulhatnak, több vonal módosulhat, valamint bővülhet az éjjel-nappal közlekedő járatok köre is. A tervek szerint a kiemelt útvonalakon legfeljebb 30 perces követési idővel közlekednének a járatok, ami jelentős sűrítést jelent a jelenlegi rendszerhez képest. A javaslatok között szerepel például a 9-es autóbusz teljes útvonalon történő éjjel-nappali közlekedése, valamint új közvetlen kapcsolatok kialakítása többek között Budafok, Rákospalota, Zugló és a belváros között. Több külső kerület, például Rákoskert, Rákoscsaba vagy Péccel elérhetősége is javulhat az éjszakai órákban. A koncepció része az is, hogy egyes eddig éjszaka nem érintett területek is bekapcsolódhatnak a hálózatba, valamint bővülhet az igényvezérelt járatok köre. Emellett a hétvégi késő esti közlekedést is a meghosszabbított metró üzemhez igazítanák. A végleges hálózat a beérkezett vélemények alapján alakul ki, és várhatóan 2026. júliusában léphet életbe. Mi lenne, ha orvoshoz nem csak akkor mennénk, amikor már baj van? Gödöllőn most pont ezt próbálják új alapokra helyezni. Új egészségügyi mintaprogram indult a gödöllői járásban. Egy olyan rendszer jött létre, amely nem csak a betegségek kezelésére, hanem a megelőzésére is nagy hangsúlyt helyez. A fejlesztés középpontja a megújult gödöllői Semmelweis Egészségközpont, amely immár a Semmelweis Egyetem fenntartásában működik. A változás nem csak látványos, hanem számokban is mérhető. A szakellátás heti szinten több mint 100 szakorvosi órával bővült, ami körülbelül 20%-os kapacitás növekedést jelent. Emellett korszerű diagnosztikai eszközök érkeztek, új röntgenek, ultrahangkészülékek és fogászati panoráma röntgen is segíti a gyorsabb és pontosabb vizsgálatokat. A fejlesztés egyik kulcseleme a megelőzés, új prevenciós program indult rendszeres szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző szolgáltatásokkal. Még sportorvosi rendelés is elérhetővé vált, ami azt jelzi, hogy nem csak a gyógyítás, hanem az aktív egészséges életmód támogatása is cél. Közben maga az intézmény is teljesen megújult, korszerűbbek lettek a rendelők és a várók, a gyermekellátás pedig kifejezetten barátságos környezetet kapott, még játszótér is épült, hogy a legkisebbeknek se legyen stressz egy orvos látogatása. A cél egy olyan integrált rendszer, amely hosszú távon is működőképes, ahol az egészségügy nem csak tüzet old, hanem segít megelőzni a problémákat. Hogyha a modell

0: meg, mint írták, a rémült kutya és a nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött. Miután minden érintett állapotát stabilizálták, kórházba szállították a nőt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: A lengyel-brit fotós, akit a környező Kádár János tett híressé, Kriszti Dentál a lengyel intézetben látható, a lengyel szülőktől származó Angliában született, és elsősorban lengyelországi fotói okán híres fotóriporter 1986-ban a Time munkatársaként fotózhatta a magyar vezetőt, Kádár Jánost, aki váratlanul interjút is adott a magazinnak. De Dentál ott volt a berlini fal leomlásánál, a szolidaritás megszületésénél is, és fotózta Gorbacsovot, valamint Václav Havelt. Eddigi munkássága bőséges képanyagából nyílt ingyen megtekintető kamarakiállítás a Lengyel Intézetben, a Budapest Fotófesztivál részeként, írja a Világ Budapest. Május 29-ig látogatható a kiállítás, legfrissebb képe a 2022-es, a legkorábbi pedig olyan korai, hogy készítője akkor még be sem töltötte a 20. életévét. Kriszti Dentál lengyel szülők gyermekeként Angliában jött a világra, ott, ahol az apja és az anyja megismerkedtek egymással. Mindketten akkor még nem ismerték egymást más-más úton, de ugyanabból az okból, Lengyelország megszállása miatt hagyták el az anyaföldet. Fiúgyermekük viszont visszatért oda többször is, és végül maradt is huzamosabb időszakokra, és közben elsősorban nemzetközi magazinok számára kitartóan dokumentálta fotóival mindazt, ami Lengyelországban történt, amit ott látott. Nidentál képeiből nagyon sokat megtudhatunk mindarról, ami a 70-es és még inkább a 80-as években történt Lengyelországban, a lengyel munkások önszerveződéséről, a szolidaritás megszületéséről, Lech Walesáról, aztán a rendszerváltásról, de a fotós ott volt a berlini fal leomlásánál is, és fotózta az egykori szocialista blokk országainak demokratikus átalakulását. Ezek a képek azok, amik elsősorban híressé tették. Amiért viszont World Press fotódíjat is kapott 1986-ban, az a Time magazin címlapja volt, amin a könnyes szemű Kádár Jánost, az MSZNP főtitkárát mutatja egy gigantikus Lenin festmény alatt állva. Beszédes kép, benne van a közeljövő, a rezsim összeomlása és bukása. Nidentál dolgozott a lengyel Interpress hírügynökségnek, valamint szabadúszóként számos lapnak, köztük például az amerikai Newsweeknek és a német Sternnek. Aztán 1985-től a Time fotóriportere lett, egy évvel később kapta meg a fontos megbízást, majd a rangos díjat. Önmagát, mint Charlie Wattshoz, a Rolling Stones dobosához hasonlította. Az biztos, hogy ahogy elnézzük Nidentál hatásos fotóit, azok beszélnek, mesélnek, megszólalnak, tényleg a lényeget emelik ki, és nem csak dokumentálják azt, és közben készítőjük a háttérben marad, szemtelen, láthatatlan, érzékelhetetlen, de azt azért tudjuk jól, hogy az ő kezében volt a kamera. Mintegy 150 programot, közte koncertet, kiállításokat és előadásokat kínál a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál május 2-a és 17-e között. Bemutatkoznak a széles közönségnek olyan különleges játszóhelyek, mint a Textilgyár, a Manyi, a Viadukt Bár, a Freedom és a Dugattyús. A Margit negyedben található Dante Kórus koncertnek ad otthont, a pestújhelyi Szuterén Kultúr és Gasztrotérben Csepei Adrián mutatja be új könyvét, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei hajléktalan szállójának padlásterében Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnőjének tárlata látható. A Hangtalan Történetek című performatív dimat bemutatóval nyílik meg a rakpart, hangversenyeknek és sétáknak lesz helyszíne a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Új bemutatókat kínál Pintér Béla társulata, a Radnóti Miklós Színház, a Táp Színház, az Orlai Produkció és a Gólem Színház. Az érdeklődők megismerhetik a Soroksári, az Erzsébet Ligeti, a Budafoki, a Budai és Pest Hidegkúti, a Terézvárosi, az Új Budai, a Kispesti, a Kőbányai, a Rákosmentei, a Pesszentlőrinci és az Angyalföldi Közművelődési Intézmények kulturális központok működését is. A kulturális rendezvénysorozat csak nem 70 budapesti intézmény, alkotó közösségek és független kulturális műhelyek összefogásával, a Budapesti Művelődési Központ koordinálásával valósul meg. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gomba épületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása felújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét, ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Ha Budapest, akkor 3-as metró, sárga villamos és piros telefon, fülkék, esetleg egy kis eső és romantika, így képzelik el városunkat a külföldi popsztárok. Hiába elnagyolt és leegyszerűsítő a kép, az biztos, hogy nincs jobb spontán országimás videó annál, mint mikor egy híresség a fővárosunkat választja klipjének helyszínéül. A Virág Budapest gyűjtött össze néhány dalt, aminek a klipje itt forgott Magyarországon. Michael Jackson például összesen 3-szor járt hazánkban, először 1994. augusztusában, amikor akkori feleségével Lisa Mary Leslievel utazott magánrepülőn Budapestre. Az énekes szokásához hűen jótékonykodott, ellátogatott a Betesda és a Heimpál gyermekkórházba, valamint videoklipet forgatott a Hősök terén, a Margit hídon és a Budai várban. A felvételen egy hadsereg a várban menetel és megérkezik a Turul szobor alá, ahol kiderül, valójában a pop királyának hadseregéről van szó. Érdekes látni, hogy a főváros elemeinek, például a Hősök tere arkangyalának többszöri felhasználásával alkotnak meg egy utopisztikus királyságot, ahogy azt is, hogy az angyal eredeti helyén Michael Jackson óriás szobra áll. A Gun videoklipje is nálunk forgott. A 90-es évek közepén a skót rockbanda nálunk forgatta a Don't Say It's Over című számának klipjét. Felfedezhetők benne tipikus pesti utcarészletek, gangos házak és a budai vár a távolban, mely előtt Ádám és Éva paradicsombeli jelenetét értelmezik újra a szereplők. A német pop énekesnő Sarah Connor 2001-ben robbant be a könnyűzenei piacra a Green Eyed Soul című debütáló albumával, melynek egyik főslágere a From Sarah With Love című szám volt. Klipét az őszi Budapesten méghozzá a keleti pályaudvar peronjai között forgatták, így bátran kijelenthetjük, hogy fővárosunk hozta meg az énekes számára a sikert. A klipben feltűnik Nagy Marcell, aki később a Sorstalanság Köves Gyuriaként lett ismert, ma pedig operatőrként dolgozik. A 2000-es évek elején igazi diszkó himnusznak számított Mike Oldfield és Maggie Riley Moonlight Shadowjának verziója, melyet Melanie Munch művész nevén mellé énekelt fel. A 2002-ben forgatott klip története a Hősök teréről indul, feltűnik a Lánchíd, a Nagykörút, az Oktogon, valamint a mai napig is látható piros telefonfülkék és a méltóság teljes városi platánok. Az olasz énekes Giovanotti is szereti hazánkat, mert 3 klipet is forgatott 2011-ben, 2008-ban és 2005-ben is. Az egyik klipjében felismerhető a Nagykörút, az Egyetemi Templom, az Oktogon és a hajógyári szigetre vezető K-híd is, és egészen furcsa látni, hogy a város milyen retro hangulatot áraszt a 2000-es évek elején. Giovanotti ugyanis még a régi metrón utazik, és a hát a mögött a régi 4-es 6-os robog el, hiszen a kombinókat csak 2006-ban állította forgalomba a főváros. A No Doubt volt énekesnője Gwen Stefani második 2007-es szólóalbumának egyik balladisztikus dalához forgatott Budapesten klipet, melynek főhelyszíne a nyugati pályaudvar volt. A videót Prágában és Milánóban is forgatták, de a nagy része a nyugati aluljáróban és a peronok között játszódik. A dalt, melynek szövege egy kapcsolat végének közelettét írja le, és bizonyos feltételezések szerint Stefani és volt férje Gavin Rossdale kapcsolatára utalt, kizárólag az európai közönségnek szánta az énekesnő, így az USA-ban nem is jelent meg hivatalosan.

0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelvejt rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Gyönyörű reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy Görögországból érkezett plasztikai sebésszel beszélgetek, aki nem más, mint dr. Ioannis Stasinopoulos. Görögországban, Magyarországon és Romániában is praktizál. Ebben a műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan sodorta az életét Magyarországra, és miért éppen ezt a szakmát választotta. Tartsanak velünk, zene után már is kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve pedig plasztikai sebész, aki nem csak egy szakmát választott, hanem egy hivatást, ahol a precizitás és az esztétika az kéz a kézben jár. De vajon mi vezet el valakit ehhez az úthoz? Vajon egy gyerekkori álom, vagy egy meghatározó élmény, vagy egyszerűen az a vágy, hogy változást hozzon mások életébe? Vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Szervusz, jó reggel.
2: Jó reggel kívánok mindenkinek.
1: No, hát ez egy ilyen sorozatot fogunk csinálni, ezt most így elárulom a hallgatóinknak, ahol majd különböző esztétikai beavatkozásokról fogunk beszélgetni, viszont ezt az első műsort szeretném annak szánni, hogy egy picit téged mutassunk be, egyfajta kicsit ilyen portré műsor jellegű lesz ez az adás. Hogy arról beszélgetünk, hogy milyen különbségeket látsz a görög és a magyar plasztikai sebészet között, többek között, hogyan változott a páciensek gondolkodása az elmúlt években, és hogy hol van a határ szépség és önazonosság között, szépség, önazonosság és túlzás között, ez is szóba fog kerülni. No, de induljunk a kezdetektől, hogy mikor döntötted el azt, hogy ezt a pályát választod, esetleg már a gyerekként, vagy valamilyen, vagy picit később jött neked ez a gondolat, hogy erre a pályára lépsz?
2: Szerintem nem volt nagyon nagy választás. Uh-huh. Én orvosi családból származok, a negyedik generáció orvos vagyok. Ez igazán úgy nőttem fel, hogy mindenhol ilyen orvosi kenyvek voltak.
1: Orvosi eszközök, igen.
2: És a játékon képzett ilyen volt, mint az orvosok.
1: Szóval, tehát ez volt neked a játék?
2: Többi gyerekek ilyen, voltak ilyen ezek játék, amit orvosok játszottak. Nekünk az eredeti szerszámokkal játszottunk. Szóval ilyen volt otthon. Szülők, nagy szülők, meg mindenki. Ez a fajta élet. Uh-huh. Eltünk. Ez akkor ezt megszoktunk, hogy ez normális.
1: De bocsánat, csak hogy a szülők is, vagy nagyszülők is a szépség, tehát plasztika, nem?
2: Az orvosi pályát. Van egy másik forrás, mikor a szépségről beszélünk, vagy esztétikáról, mindenki rajzol. Szóval nagyszülők is, meg a szülém is, a rajzol, ez egy ilyen hobbi. Amit lehet, hogy valakinek kicsi profi módon csinálunk. Ez egyben jött az egész.
1: Tehát ez a szépség iránti, tehát a rajz, azt gondolod, hogy a rajzolás az?
2: Tervezés, a proptika, ha úgy tudunk mondani. Ez az egész, ez egy ilyen, ez egy ilyen teljesen máshogy látunk a dolgokat. Mindig van az esztétikai rész, akár mi figyelünk a természetben, vagy az ember arcát, vagy a testet, mindig tudunk ugyanilyen módon, ilyen artisztikus módon gondolkozni, meg átmerni.
1: Uh-huh. És de a plasztika, az honnan jött? Tehát, hogy ez a terület?
2: Orvos biztos mindenféleképpen akartam lenni. Meg sebész is akartam lenni, mert ezt tetszett, ez az akció. Uh-huh. Hogy operálni, segíteni, ilyen nagyon úgy funkcionálni. Uh-huh. Nem szeretem a laboratórium orvosi szakmáik, nem szeretem dolgokat, amit nincs izgalmas. A sebészet izgalmas volt. Meg ez az artisztikus oldalon meg kellett valahogyan teljesíteni. Szóval ez a plasztikai sebészet, ez egy ilyen, sok ember úgy gondol, hogy ez egy ilyen átlag felszintes specializálás. De igazán nem. Mindent tudunk csinálni, amit a többi sebészeti szakmai külön csinálnak.
1: Aha.
2: Erre tudunk várni idegek, nagy ilyen rekonstrukciók.
1: Tehát bármilyen műtét utáni rekonstrukció?
2: Mikrosebészet, traumatológia, valószínűleg égész, meg ez az esztétikai rész. Szóval ez az egész, ez egy nagyon komplet, meg komplex kezben szakma. Mindenki, mikor a plasztikai sebészről beszélünk, akkor mindenki azt gondolja, hogy csak az esztétikai botox, hiányzó, szemhéjplasztika, vagy szálcplasztika, de igazán nem tudná, hogy mennyi, mely tudás kell, meg tapasztalat, hogy tudsz szakmásodni.
1: Igen. Szakmásodni. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy plasztikai sebészet, és most itt említetted a botox, hialuron, azt is csak plasztikai sebész adhatja, vagy azt vannak ugye esztetikai orvosok is, ha jól tudom.
2: pillanatilag szerintem az egész világon plastikai sebészet, meg bergyógyászok szoktak csinálni. Uh-huh. Amúgy szerintem akármilyen kicsi, amit, amit invazív
1: igen.
2: módon csinálunk, szerintem inkább olyan embereket, akinek van sebészeti tapasztalat.
1: Uh-huh.
2: Ez egy nagyon érdekes téma, mert mindig hallgatunk az esztetikai orvos, vagy képzelt esztetikus, vagy medikus, vagy akármitek, nagyon sok mindent nevezes, megtitulus hallgatunk folyamatosan. A dolog az, hogy jogilag a plastikai sebes, mikor a bergyógyászok tudnak
1: teljesen
2: arcok kezelni.
1: Uh-huh.
2: Németország, meg egy pár országban van ez a fejsebészet, aki az ENTS, szóval a fülörgégezi, aki operálnak, tudnak ezek is olyan dolgokat készíteni. Meg fogorvosok, de csak a száj környék kerület tudnak uh-huh. beavatkozni, hivatalosan.
1: Most
2: minden országnak ez a szabályok változnak, vannak kis ablakok, amit tudnak játszani, meg keverni, de igazán, ha valaki szeret olyan eredményt biztosítani, meg olyan kapni, akkor igazán egy tapasztalat plastikai sebész vagy bergyógyász kell választani.
1: Mm.
2: Kockázatni, ez egy kicsi veszélyes dolog.
1: Hát hogyne. Hát meg az ember ugye, hogyha az arcát műtik, akkor azért az nem mindegy, hogy utána ki fog visszanézni a tükörből. Most meg fogunk állni. Uh-huh. Egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar.

0: Egy szippantás jó volt.
1: Manna, ez a családi Manna.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója, és egy kicsi ilyen portré jellegű műsort hallhatnak most a hallgatóink, ugyanis ugye Görögországból érkezett ide Magyarországra, itt praktizál, vagy itt dolgozik plasztikai sebészként, és az előző percekben beszéltünk arról, hogy hogyan jött neki ez a szakma, megtudhattuk azt, hogy egy orvos családból származik, tehát mindenki orvos volt a nagyszülőkig fel menően, vagy visszamenőleg, úgyhogy nyilván adott volt a lehetőség, hogy ebbe az irányba folytasd az utadat te is. Bocsánat, az IVIMED-ről beszéljünk egy picit, hogy mit jelent, mert itt említettél nekem valamit még a beszélgetésünk elején, hogy mondjuk el ezt a hallgatóknak, hogy honnan jött ez a név, hogy IVIMED.
3: Ez érdekes téma, vagy történet. Hát úgy volt, hogy kezeltem egy vendégem Athenban, és akkor az a neve Ivi. Próbáltunk találni egy neve, hogy játszágunk, hogy nevezni fogunk, És akkor azt mondta az Ivi, tudod, hogy mit jelent ez a, honnan jön ez a nev. A fiatalság istennő. Hó, mondom, na, ez a neve, tetszik. És akkor medical, jön, de akkor Ivi med, jött az egész. És akkor pont szerintem ez az legideális neve.
2: Igen, mert arra is utal, hogy mit csinál a cég, illetve könnyen kimondható és érthető a magyar embereknek is, igen.
3: Hát nem mindenki tudja, mert az EV-ávatól szoktak kapcsolni egyben, vagy az EV, vagy EV. De igazán az EV, ez a fiatalság istennője. Ez nekünk is ugyanúgy, igazán ez a célpontunk, vagy a gondolkodási az, hogy az emberek mindig próbálunk fiatalok tartani. Nem akarunk nagy változást okozni nekik, hanem szeretünk hosszabbítani, ami lehet a fiatalságok.
2: Mm, ez nagyon-nagyon fontos, igen, hogy megmaradjon, tehát ez a természetes szépséget szeretitek, vagy hogy is mondjam, azt ösztönzitek, mondhatjuk így is.
3: Igen, ez az igazság, hogy nagyon sok rossz példák meg látványok látunk. Folyamatosan a social media világban rengeteg ilyen van. Ez sokszor ez egy ilyen trend, vagy divat hívunk, ez mindenki, igazán a fiatalok szoktak ezeket a dolgokat követni, de nem gondolkoznak komolyan, meg nem gondolkoznak, hogy milyenek következmények pár év múlva. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez a hosszú év, amit kezelek emberek, amit mint plastikai sebész, láttam majdnem mindent. Ez akkor mindig volt az legelején, ez volt nekem a célpontom, hogy mindig a legkisebb beavatkozás, ez a kombinációk, amit tudnak a legtöbbet adni, de nem tudnak változtatni se a karakter, se a kinezet, se a tekintet, se a mimika. Szóval ez mindig volt ez a célpont. Ez az első pillanatunk, mai napig ezt folytatunk.
2: Akkor, ha már itt tartunk, hogy ez a cél és ez a fontos számodra, azt neked hol tanították? Tehát, vagy ez hol, nyilván ez egy alap indítatás, hogy a természetességnél maradni, de itt arra szeretnék utalni, hogy az egyetemet te azt kint végezted Görögországban, vagy itthon?
3: Hát úgy volt, hogy Magyarországon Szegeden kezdtem már az egyetem, egy pár évet itt eltettem, a szüleim döntöttek úgy, hogy mikor a tasom is került a külföldön, a Romániában, hogy jobban lenne, hogy mindig át egy országban legyünk. Akkor átmentem Románia, ott is fejeztem, és utána különös vizsgát kellett tenni Görögországban. És utána volt megint egy kalandos út, akkor Görögországban több ilyen egyetemi kórház, katonai kórház, ilyen NATO-i kórház voltam, Angliában voltam sok ide.
2: De akkor ott nem plasztika is?
3: Sok mindent más is csináltam. Volt egy pár évet, amit ez a bariátria sebeszet csináltam, akkor volt erszebeszet is, meg ortopédia is volt kezben, és utána volt teljesen ilyen fókuszálva a plastikai szemben. Szerencsés voltam, mert ezek a kórházok, meg az a tanárok, akik tanítottak engem, nagyon ilyen érdekesek voltak, meg nagyon előre voltak mindig. Ezek nem egy ilyen országi szinten voltak, hanem egy világszintű ismeret, meg tapasztalat volt neki. Ez tudtak nagyon sok mindent átadni.
2: És abban gondolkodtál, hogy visszamenni Görögországba és ott dolgozni, vagy ez egyértelmű volt, hogy maradsz itt Magyarországon?
3: Mindig gyakrabban szoktam lemenni. Ez nem csak Görögországban, hanem máshol is dolgozni. Szerintem 5 vagy 6 országban van engedély, hogy tudok gyakorolni. Ez ott is vannak vendégeim, amúgy barátok már ennyi után. Ez mindig próbálok egy kis ide sporolni, és akkor ott is operálni. Csak már itt fokuszáltunk teljesen. Ezt, ahogy telik az ide, igazán egy minőség munka is kell teljesíteni, meg ugyanúgy minőség illet kell biztosítani.
2: Igen.
3: Szóval egy nap 21 óra van, pihenni is kell, meg minden más.
2: Igen. Na most újra megállunk most. Életörömzenei, jönnek még legfrissebb hírek is, és ezt követően visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Ioannis Stassinopoulos a vendégem ebben az órában, plasztikai sebész. Az ő történetéről beszélgetünk most elsősorban, majd lesz egy későbbi műsorunk, ahol majd különböző plasztikai beavatkozásokról is szó lesz. Most elsőként ismerjék meg őt, hogy honnan érkezett, meg hogy hogyan is választotta ő ezt a pályát. Tartsanak velünk, folytatjuk a zene után.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS. Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vámmegállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelvejszerűen rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
4: Manna FM.
0: Egy ember, aki nem csak arcokat formál, hanem történeteket is. Vendégem dr. Ioannis Stassinopoulos, görög plasztikai sebész, aki nem csak a szakmájáról, hanem az idevezető útjáról is őszintén mesél, hogyan lesz valakiből orvos, majd egy másik országban újrakezdő szakember. Jövünk a zene után, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapítója. Ilyen portré műsort hoztunk most a hallgatóinknak igazából egy picit ebben az órában. Természetesen beszélgetünk a plasztikai beavatkozásokról is, hiszen ugye nem lehet elválasztani a kettőt egymástól. Beszéltünk arról, hogy Magyarországon, tehát Szegeden végezted az egyetemet, és Románia...
3: Kezdted,
2: majd Romániában folytattad, és akkor az volt a után, igen, tehát Romániában folytattad, és hát több országban is dolgozol, természetesen itt Budapesten is nem véletlenül vagy most itt velünk. Ugye a plasztikai sebészet az nem csak forma, hanem felelősség is, erről is már így egy picit érintettük ezt a részét is, ugye döntések sorozata arról, hogy például meddig érdemes elmenni. És sokszor ugye gondolom én, a páciensek nem igazán vannak ezzel tisztában, tehát itt jön jól az orvos segítsége, a plasztikai sebész segítsége, hogy mit érdemes, meddig lehet elmenni. Te hol húzod meg a határt egy beavatkozásnál? Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy hát szerintem eddig és ne tovább?
3: Nagyon-nagyon fontos, meg érdekes kérdés. Nem csak orvosok vagyunk, se plasztikai sebészek, hanem pszichológusok is. Uh-huh. Mikor valaki legelőször jön hozzánk, akkor meg lehet, látni, hogy milyen állapotban van, lelki állapotban, igazán. És mikor a kérdése van, hogy mit szeret csinálni, akkor egyben tudunk körülbelül állapítani, hogy milyen a karakter, milyen a pszichés a pacient. Ez úgy kezelünk, hogy ne legyen se túlzás, se bántás. Nem akarunk igazán bántani, hanem mondunk valamit, ami valóság, valóban létezik, amit lehet, hogy nem eszik jól neki. Ez kezdben ilyen finoman kezelünk úgy, hogy megérti pontosan ez a mi oldalunk. Vélemény. Vannak olyan fiatalok, akik jól néznek ki. Nem átlagos szépség, de mindent ember szép, amúgy saját módon.
2: Igen.
3: Így lehet mondani. És igazán, mikor figyelünk valaki, mindig az arcán szoktunk figyelni, ez a lelki tükör.
2: Igen.
3: Mikor valaki kicsi zavarban, ez nem annyira, nincs annyira saját önbizalom, akkor onnan kezdik ez a kicsi ilyen abban nagy probléma. Uh-huh. A mi oldalunk a probléma az etika. Sajnos minden szakmában vannak ilyen emberek, hogy az etika nem annyira fontos, amennyi nekünk. Ez nagyon sokszor kell irányítani az ember a rendes, egyenes úton.
2: A pácienst, hogy

0: szeret játszani egy karakter, külön karakter. Nem tudunk teljesen beavatkozni, csak azt meg tudunk húzni egy vonal, amelyek a biztonság szinten tudunk dolgozni. Szóval egy hatalmas nagy szája például, sok ilyen kockázat is van benne. Mert van egy ilyen határozott mennyiség teltőanyag, amit meg lehet használni, de azután a kis mikroverkeringes akadályozunk. Ez nagyon sok ilyen rossz dolgokat is tudunk biztosítani, mint egy ilyen nekrózis, amit lehet, hogy furcsa hangzik. Tapasztalt orvosok, aki ebben a szakma van a megfelelő gyakorlat, és tudnak ezek a szabályokat tisztelni, meg tartani.
1: Neked volt már olyan a te praxisodban, hogy valakinek azt mondtad, hogy nagyon kedves, hogy engem felkeresett, de nem fogom ezt a műtétet, vagy ezt a beavatkozást megcsinálni?
0: Sok van ilyen. Megmondom, hogy lehet, hogy 10% a vendégek, új vendégek ilyenek, erre az oldalon állnak. Ezt mindig próbálok finoman meg okosan megmagyarázni nekik, hogy ez nem kell, vagy én nem leszek megfelelő orvos, aki tudok kezelni. Sokszor egy másik szakma, orvosi szakma kell.
1: A lélekkel kell meg, igen, foglalkozni.
0: Igen.
1: El szokták fogadni egyébként? El tudják fogadni?
0: Szerintem szoktam kicsit több ide adni nekik, próbálok a legfinom módon megmagyarázni. Ez mindig furcsa hangzik, de mindig próbálok a másik oldalon lenni. Szóval lehet, hogy ez van egy patológia hátul, de ez is be lehet, oda is kell belemenni, hogy meg tudsz egy kommunikáció kapcsolat alapítani, hogy tudsz dolgokat magyarázni rendesen.
1: Igen. Na most akkor újra zenét hozunk. Életörömzene következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Tartsanak velünk!
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatja.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Görögországból érkezett Magyarországra, szakmáját tekintve plasztikai sebész, és nem csak egy szakmát választott, ugye, hanem egy hivatást, ahol a precizitás, az esztétika kéz a kézben jár, és hát az etika, ugye ezt is kihangsúlyozta itt a beszélgetésünkben, hogy ez is mennyire fontos számára. Arról beszélgettünk ebben az órában, hogy mi vezet el valakit ehhez az úthoz. Az is kiderült, ugye, hogy ez családi örökség, úgymond szülők, nagyszülők is orvosok voltak, és ő ezt a szakmát választotta, a plasztikai sebészetet Magyarországon, tehát Szegeden kezdte a tanulmányait, majd Romániában folytatta, és Görögországban fejezte be, több országban is dolgozik. Dr. Ioannis Stassinopoulos, a plasztikai sebész a vendégem, és az IVIMED alapítója, ezt is fontos tudni. No, rengeteg dologról beszéltünk, de folytassuk egy picit avval, hogy te ezt hogy látod, hogy a plasztika az igazából önbizalmat ad, vagy sok esetben inkább elfedi a problémákat?
2: Van még egy harmadik ok, vagy dolog.
1: Igen.
2: Az önbizalom biztos, hogy segíti, ehhez, hogy most túl van gyorsítva a mi életünk, nagyon gyorsítva ehhez képest, hogy mi volt 30 vagy 40 éve ezelőtt. Hát ha úgy gondolunk, mikor ennél 15 éves voltam, ezek egy 50 évesek voltak már. Úgy néztünk, mint tényleg nagyon erőek, és úgy is kinéztek. A második világháború után ezek a legszenvedek, nem volt mit enni, meg minden.
1: Igen.
2: De most már, aki 50 meg 60 éves, már előre van.
1: Sokszor meg se lehet élet. Mondani.
2: Hogy igen, vagy akkor kezdi az élet. Igazán, mikor pénzileg ilyen jól szituált, meg tudnak dolgokat tenni magunkat, és akarnak jó kinézni. Most a fiataloknak ez egy másik téma, mert van ez a identitás kereses, megpróbálnak különbözni a többiekről. Mm-hmm. Ez nem mindig jó dolog, mert van a jó irány, meg a rossz irány. Ez mindig kell gondolkozni, hogy kaptunk egy ilyen ajándék az Istentől, az, hogy élünk, van kezünk, két kezünk, két lábunk, mindet működik, funkcionálunk, felkelünk reggel, úgy is fekszünk, vannak dolgokat, amit emberek nem is gondolnak, hogy minden napuk. Yeah. Ezt respektálni kell, megkezelni, mint egy jó ajándék.
1: Igen.
2: Szóval az, amit mondom, hogy igazán az önbizalom meg tudunk segíteni, igazán egy tuningol lesz, egy kis tuningol lesz, egy pszichés tuningol lesz is lehet, mert ha valaki jól néz ki, meg kicsi fiatalosan, akkor mikor nézik meg a tükörben, van kutatás is erről, mindig jobban teszik a dolgokat, jobban viselget, jobban reagál, jobban kommunikál. Ez már annyira van gyorsulva az egész élet, meg a szakmai belül, nem csak az orvos, hanem minden szakma, hogy a 40 évesek úgy néznek, mint nyugdíjasok. A nagy cégek. És akkor ezeken is kell a fiatal kinézet. És akkor mindig kell egy pici a mi segítségünk. Az, hogy teljesítenek ez a keresünk.
1: Mit gondolsz arról, hogy mennyire befolyásolja a közösségi média azt, hogy a páciensek hogyan döntenek?
2: Ez a baj, hogy ennyire többet az emberek foglalkoznak a social media, meg több óra keresztül vannak a telefonok, vagy a számítógép előtt. Ez a világ nagyon gyors, mint mi.
1: Igen.
2: Ez a nagyon gyors, amit a mi gondolkodásunk. Nagyon profik módon, neuropszichológia, neurobiológia, neuromarketingról beszélünk. Ez ezek a dolgokat, amit az emberek, átlag ember nem is tud gondolni, de a mesterség és intelligencia is benne van. Ez mikor van egy pillanat, ami mi nézünk valamit több mint 10 másik perc, vagy valamit konkrét témáról keresünk, ez nem csak mit csinálunk, hanem több millió emberek az egész világon. Ez az algoritmus működik, ez kezelje ezek az adatokat, amit kap tőlünk. Ez olyan algoritmikus módon kezel, hogy tudja, hogy mit szeretünk, meg mit legyoman kívánunk.
1: Mm.
2: Szóval ezt már nem mi irányítunk, hanem egy gép. Ez néha kell kikapcsolni ebben a mesterséges világ, amit nem rólunk szól, mert van ez a biológia életünk, meg ez a biológia egzisztenciánk. Ez kell mindig tartani egy kis ünnepet, amit gondolkozunk magunkért, ezt beszélünk saját magunkat.
1: Igen, és most a mesterséges intelligenciát, hogyha említetted, akkor én most már azt látom egyébként ezeken a közösségi felületeken, hogy a, hát nem azt mondom, hogy mindenki, nyilván nem mindenki, de hogy nagyon sokan használják például a fotóknál. Tehát, hogy már nem a saját arcát látod az embernek, hanem rárak mindenféle. Tehát berakod a mesterséges intelligenciának ugye a fotódat, feltöltöd, és azt mondod, hogy csinálj rólam, nem tudom, modellfotót, és akkor kirakja a modellfotót. Na most, hogyha ezt látja saját magáról is, ezt látják az ismerősei, ez nyilván befolyásolja őt is visszafele.
2: Igen, de meg kell gondolni, hogy most ilyen igazi, valódi emberek szeretünk lenni, vagy avatarok.
1: Igen, mert ez a fontos kérdés, igen.
2: Sokszor szembe jövünk olyan emberek, akik ilyen nem tudnak tükörben nézni magunkat.
1: Igen.
2: Akkor mindig, mikor mondom neki, hogy nézd, milyen jó nézett ki, vagy milyen jó csináltunk, azt mondja, hogy ne. Mondom, miért? Azért, mert itt a fénykép, amit csináltam, de mondom, itt van egy ilyen program, ilyen Photoshop program, vagy Hollywood 5-ös, vagy 6-os, vagy akármik, mindet, ez akkor ez nem valódi. Homályos, nem látod, hogy azt mondja, hogy nem, ez a normális.
1: És olyan szeretne lenni. És olyan,
2: igen, de ez vannak szabályok, meg vannak ilyen határok, amit nem tudsz. Nincs ez a varaslatpálcika.
1: Igen.
2: Kérdez, hogy tudsz akármit csinálni.
1: Ezt egyébként mennyire látsz különbséget ebben a hozzáállásban? Ugye mondtam itt az imént, hogy több országban is dolgozol. Tehát a magyar, és a nem tudom, görög, meg francia, nem tudom, milyen országokban vagy még.
2: Mindenkinek van, mindet országban vannak mindenféle emberek vannak.
1: Igen.
2: Mindenféle keresek, mindenféle stílusok, mindenféle trendek. De igazán például Olaszországban látod, hogy szép az emberek, férfiak meg nek, mindig szép öltöznek, mindig szép próbálnak. Kicsit túlzásból hoznak.
1: Túlzásból? Azt
2: hát mindig gondolkozunk a Donatella Versace például. Ez egy ilyen határeset szituáció. Ezek egy ilyen igazán értenek a szépségről, ez a franciák. Mert ez, ott is vannak két fajta. Vannak ezek, akik ilyen mindig csinálnak dolgokat, eddig, ameddig nem vesznek ezre az emberek, meg a naturisták.
1: Hát a természetességet kedvelők, igen.
2: Aki, tudom, 50-60 évesek nem használnak szekre, meg szeszem, ez akkor olyan ráncosak, meg olyan, de természetes, ez tetszik nekik, mert jól vannak ebben.
1: Igen. De ezzel sincs baj, nem? Tehát van, akinek nem. Azt tetszik, van.
2: Mediterrán országok kicsi, úgy mondom, érdekesebb az arcok, jobban figyelnek, próbálnak fiatalok nézni. Én igazán célpontosok, vagy mikor beszélünk egy ilyen témáról, hogy a korosztályok, ez fontos. Mikor szükségünk van egy esztétika, egy pacient, egy esztétikás beavatkozás, ilyen 30 év felett szokott lenni, igazán. 30 év alatt mindig van valamit ilyen probléma, ki meg kell oldani, egy nagyon kicsi mell, vagy egy diszfunkció, vagy ilyen dismorfia, vagy valamit, amit nincs egyenes súlyos, vagy egy arc, meg valamit, amit kell korrekció tenni. A többiek ez egy ilyen 30 év felett, akkor kezdünk gondolkozni az, hogy szépítünk, hogy fiatalítunk, hogy tartunk egy szinten, hogy nem látszik a változás, meg az ide, ami telik.
1: Igen. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és folytatni fogjuk akkor majd az arcplasztikával, majd egy legközelebbi műsorba. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az IVIMED alapítója volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: Dr. Ioannis Stasinopoulos volt a vendégem ebben az órában, aki plasztikai sebész Görögországból érkezett Magyarországra. Következő órában pedig a Gastrofolt és Élménybörze programot hozom el önöknek, ami nem sokára, egészen pontosan május 9-én várja az érdeklődőket. Tartsanak velünk, és hozunk minden részletet a következő órában.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
3: Reklám hangzott el.
4: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelve rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Május 9-én érkezik a Gasztrofolt és Élménybörze. Erről az eseményről, erről a rendezvényről beszélgetek vendégeimmel. Bontovics Krisztinával, az Én kis kertem tulajdonosával, ugyanis ez lesz a helyszíne ennek a programnak. Valamint itt van Dávid Dániel, a Kulting Lász rendezvények szervezője, és ennek a rendezvénynek az egyik főszervezője. Zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Itt van a tavasz, a jó idő. Ugye nem csak a természetet hozza újra mozgásba ez az időszak, hanem bennünket is. Ilyenkor jobban vágyunk az ízekre, az élményekre, az együtt töltött időre, vagy éppen a finom borokra. És pontosan erről szól az a különleges esemény, amiről most beszélni fogunk ebben az órában. Május 9-én érkezik a Gastrofolt és élménybőrze, majd mindjárt elmondják vendégeim a pontos címét, amelynek helyszíne egy igazán hangulatos természet közeli tér, így is mondhatjuk, az én kis kertem, legalábbis a nevéből ítélve a természet, egy természet közeliséget sugal, de ezt is majd mindjárt kibontjuk egy picit. De vajon mitől lesz egy ilyen gasztro élmény, vagy gasztro esemény több, mint az evés ivás, mitől válik élményi, erről is beszélgetünk. Itt vannak velem a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting Glass rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is az egyik szervezője, illetve főszervezője. Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok,
1: Halina. Jól mutattalak be most már végre?
2: Igen,
1: ez
2: abszolút.
1: A két férfi név, ez valahogy így mindig...
2: De mindkettőre hallgatok.
1: Jó, akkor mindegy, Dániel Dávid, vagy Dávid Dániel, így már mindenki ismer úgyis. No, induljunk onnan, hogy honnan jött ennek az eseménynek az ötlete, hogyan találkoztatok, és miért éppen az én kis kertem a helyszín.
2: Lehet, hogy akkor ezt kezdem én. A maga Gastrofolt élménybőrze esemény sorozatot azt valamikor 2018-19 tájéken kezdtem el. Nagyon megtetszettek azok a szabadtéri nyári programok és esték, amikor nagyon lazán, nagyon kötetlenül, lelassulva sütögetünk, borozgatunk, eszegetünk, kiszogatunk, közben szól a zene, és éppen élvezzük a társaságot, meg a jó hangulatot. És ennek apropóján álmodtam meg ezt a rendezvény sorozatot. Legelőször azt hiszem, hogy Szentendrén rendeztem meg, ott egy három állomás le is nyomtunk egymás utáni években, viszont ott bejött a Covid valahol, és ott ez egy picit elhalt, de ugyanezt a rendezvényt átvittem Hódmezővásárhelyre is, szintén egy gyönyörű helyszínre, ahol igaz, hogy közbeszólt ott is a Covid, de utána igazából rögtön folytattuk, és olyannyira folytattuk, hogy amikor kiteszünk Hódmezővásárhelyen egy Gastrofolt eseményt, akkor írd és mond, nagyjából két, maximum három hét alatt, tehát házassá szokott varázsolódni, úgyhogy nagyon várják és nagyon szeretik. És hát most ide érkeztünk, hogy akkor itt vagyunk a belvárosban, vagy legalábbis a fővárosunkban, és megismerkedtem Krisztivel, az én is kertemnek a tulajdonosával még tavalyi év talán nyarán, és amikor odaértem a helyszínre, és bementem, akkor már formálódott a fejemben a gondolat, hogy itt azért mennyi mindent lehetne szervezni, és hogy milyen jó helyszín. Imádom azokat a helyeket, amik kívülről nem mutatják meg az igazi arcukat, de belépve ilyen kis ékszerdobozként így kinyílik előtted, és én már amúgy ott tudtam, hogy idei Gastrofolt eseményt amúgy meg kell szervezni. Hát rögtön ezzel ugye nem támadtalak le, mert más miatt érkeztem. Ugye én borokkal foglalkozom alapvetően, úgyhogy éppen borokkal és borászatokkal kapcsolatosan érkeztem akkor a Krisztihez, de azt gondolom, hogy jó kapcsolatot építettünk és ápolunk, és most pont amúgy rakjuk is össze a májusi nyitásra az új borlapot, de hogy egy szó mint száz, akkor már megforrálódott bennem a gondolat, hogy akkor ezt a Gastrofoltot is meg kellene rendezni az én kis kertemben.
1: Amikor azt mondom, hogy természetközeli, mert nyilván a nevéből erre asszociál az ember, akkor ez igaz?
3: Hú, hát nagyon sokan mondják, igen, hogy ilyen varázslata van a kertnek. Aha. Nem is tudom, és most így hallgattam oda, így ki is rázott a ideg, amiket így mondott, mert ez annyira jól esik, szóval, hogy ennek... el is pityeled, de mindjárt. Bocsánat, szóval...
1: Nyugodtan lehet sírni is, itt nevetni, sírni,
3: igen,
1: minden.
3: Igen, jó, még erre nem volt lehetőségünk, hogy így ilyen kis új kis helyként mondjuk tényleg egy ilyen rádióműsorban szerepelhessünk, és ez egy ilyen fantasztikus dolog, mert egyébként mindig valahogy azt veszük észre, hogy így jönnek egymás után így az események, hogy valahogyan szépen halad ez a kert.
1: Mióta vagytok ti? Mióta
3: hát ugye 23-ban indult el maga az én kis kertem, és akkor ott még csak úgy ilyen nyár közepére állt össze minden, tehát ott még rengeteg teendőnk volt. Én tényleg nem vagyok vendéglátós, hanem teljesen más munkám van, teljesen mással foglalkozom.
1: De, és ez hogy jött a vendéglátós?
3: Igen, és akkor ez igazából úgy jött, hogy hát nekem egy elég szerencsés vagyok, ezt kell, hogy mondjam, hogy van egy ilyen nagyon szuper baráti társaságom, és mi mindig járjuk a várost, valami új helyeket felfedezni, vagy akár így Európán belül nagyon szeretünk ugye ilyen városokat megnézni, és akkor mindig a gasztró élmények, uh-huh. meg ezt mindent meg kell kóstolni, ugye ilyenek vagyunk, és tulajdonképp a...
1: Tapasztalatokat szereztek magyarul.
3: Hát igen. És ugye nálunk a 15. kerületben nem túl sok minden van, uh-huh. ezt így el kell mondani. Itt már, ahol ti vagytok itt a 14-ben, azért jóval több lehetőség van, de nálunk
1: bejebb
3: a...
1: vagyunk talán.
3: Igen. Ott a kerületben ugye van egy póluscenterünk, meg van jó néhány hagyományos kocsma tulajdonképpen, van egy 2 vagy 3 étterem, de úgy igazából ennyi, ezeken kívül nincsenek ilyen különösebben jó helyek.
1: Bocsáss meg, most egy picit belét kell folytanom a szót. Életörömzenét hozunk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és kérlek, ne feledd a gondolatodat.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Május 9-én érkezik a Gasztrofolt élménybörze, helyszín pedig az Én kis kertem. Vendégeim a stúdióban Bontovics Krisztina, helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek a rendezvénynek is az egyik főszervezője. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Krisztina mesélted, hogy hogyan jött ennek az egésznek az ötlete, a Gasztrofolt és élménybörze ötlete, pontosabban a helyszínnek, az Én kis kertemnek a kialakítása, és ott hagytad abban éppen a gondolatodat, hogy nem igazán találtatok olyan helyet így a baráti társaságoddal együtt, ami hasonló lett volna, mint ez az Én kis kertem, mint amit végül te vagy ti megnyitottatok.
2: Úgy nekem is végül is a Covid alatt jött ez az ötlet, hogy tök jó lenne, hogyha nem mindig be kéne menni a belvárosba, ha valamilyen esemény van, hanem hogy valahogy a kerületbe hozzunk el valami kis színfoltot, valami olyan helyszínt, ahol tényleg ki tudnak kapcsolódni, jól érzik magukat, le tudnak tényleg csak sétálni, nem kell bebumlizni a városba. És egyébként is mindig volt egy olyan gondolat, hogy mivel ez nekem a nagyszüleim háza, és a papa mindig nagy figyelmet szentelt tényleg a kertre, meg a papa mindig olyan volt, hogy behívott az utcáról embereket, hogy kóstolják meg az aktuális borát, szóval a papa óriási fazon volt ott a környéken, és akkor...
1: Adta magát,
2: igen, hogy tök jó lenne ezt a kertet így másoknak is megmutatni, és aztán valahogy a Covid, ott ráérni az ember ugye gondolkodni, mindenféle dolgot, és akkor ez így összeállt tulajdonképpen, és akkor elkezdtünk ez irányban dolgozni, és aztán 23-ra tényleg így összeállt ez, és azóta meg így próbáljuk tényleg így, hogy az embereknek a mindennapjaiba ilyen pozitív élményekkel gazdagítva feldobni tényleg a hétköznapjait.
1: Tehát itt a pozitív élményeknél itt főként az ilyen hasonló eseményekre gondolsz?
2: Igen. Tehát, hogy ugye nekünk van rendes, normál nyitvatartásunk, ami egy olyasmi, mint egy bármilyen más kávézó, vagy bár mindennapjai, de ugye azt látjuk, hogy az emberek ezen túl is vágynak, ugye,
1: többre vágynak, igen.
2: Plusz dolgokra, és emiatt így minden évben próbáltuk ezt fejleszteni. Másrészt nekem meg nagyon fontos például, hogy a zene az kerüljön vissza a helyekre, mert például
1: az élő zenére gondolsz?
2: Igen. Nagyon, most erre is kirázott. Mert egyébként, szóval a 15. kerületben, Rákospalotán, ott még így a papa mesélte, hogy ott rengeteg ilyen kerthelység volt még az ő idejükben, tehát ezekben a 70-es években, 80-as évek elején is még, de ezek úgy kipusztultak, vagy valami lett velük is, vagy elfáradtak, vagy már nem volt rá igény, nem tudom.
1: Igen, az is lehet, hogy nem volt rá igény, meg az is, hogy nem igazán tudták már fenntartani.
2: Igen, az is lehet.
1: Sok minden összetevője van.
2: És most viszont szerintem van igény arra, hogy ugye az emberek kapcsolódjanak, összeüljenek, dumáljanak. Náluk például nincs wifi se, hogy tényleg beszélgessetek. Wow, igen. És látjuk is, hogy a telefont azt tényleg csak fotózásra használják, nem arra, hogy ott pötyögjenek rajta. Hú, de aztán nagyon elidőztem.
1: Egyébként valószínű, hogy ezért is volt az, Dani, hogy neked ez ennyire megfogott téged. Tehát ez a családias, családias környezet, vagy az, hogy ennyire tényleg, ahogy beszélsz róla, hogy ha szívetek lelketek benne van ebbe a helybe.
3: Szerintem maga a Kriszti személye is ilyen, hogy szívélyesen fogadja az ember, talán lehet, hogy olyan vagy, mint a nagypapád, aki így befelé húzza az embereket, hogy gyere, kóstold meg, mondjuk te nem a bort kóstoltattad meg, hanem mondjuk egy finom kávéval kínáltál meg, de hogy tényleg a helyszín, a környezet az abszolút lehetővé teszi, hogy egy picit úgy megüljünk, lenyugodjunk, és ez a wifi történet tényleg igaz, én legutóbb elkértem Krisztitől a wifi kódot, és mondta, hogy nincs wifi.
1: Egyébként miért Gasztrofolt? Mi a most az eseményre visszatérve egy picit? Honnan jött ez a név?
3: A név? Hú, én nagyon sokat szoktam töprengeni a neveken. Most is két rendezvényt akarunk majd létrehozni, és gondolkodok folyamatosan a neven, hogy mi legyen. Mindenképpen a gasztronómiát meg akartam jeleníteni benne, mert hogy gasztronómia orientált alapvetően az esemény, kultúrának különböző ágai jelennek meg, de ugye nem tudunk mindent egy este megmutatni, ezért igazából csak egy foltot tudunk ennek az egészéből így a vendégek elé tárni, és akkor innen jött az, hogy akkor legyen gasztrofolt az esemény neve.
1: Szóval azt már megtudhattuk, hogy mi a gasztrofolt, és mindjárt az élménybőrzét is megtudhatjuk, hogy ez miben fog kimerülni ezen a rendezvényen. Jövünk a hírek és a zene után.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: ha egy igazán jó programra vágynak, május 9-én tudom ajánlani a Gasztrofolt és Élménybörze rendezvényt, mindet az Én kis kertemben lesz. Vendégeim a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek a Gasztrofolt eseménynek is az egyik főszervezője. Ebben az órában megtudhatjuk, hogy milyen élményekre számíthatnak, és mi mindennel várják önöket május 9-én. Hírek és zene után jövünk vissza.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A finom falatok és a finom borok szerelmeseinek hozzuk a következő programot. Május 9-én az Én kis kertem lesz a helyszín, a Gasztrofolt és Élménybörze rendezvénynek. Vendégeim a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is az egyik főszervezője. Megtudhatjuk azt, hogy milyen élményekkel várják az érdeklődőket, és egyáltalán milyen hangulatra számíthatnak mindazok, akik kilátogatnak május 9-én az Én kis kertembe. Zene után folytatjuk. folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: Ezen nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Ez a Családi Manna.
1: Gasztrofolt és élménybörze. Május 9-én érkezik ez a rendezvény, az Én kis kertem a helyszín. Vendégem a stúdióban Bontovics Krisztina, a helyszín tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is a főszervezője. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy gasztrofolt és élménybörze. A gasztrofolt, ez már ugye kiderült, hogy ez mit is takar, és akkor a maga az élménybörze, az miben fog ez kimerülni, milyen élményekben egészen pontosan?
2: Mindenképpen lesz az eseményen borkóstoló, ráadásul ez a mai trendek szerint egy sétáló borkóstolót fogunk tartani három kiváló magyar borászat közreműködésével. Jönni fog Kunságból az Eifert Borház, jönni fog Balatonról a Palkó Zsolti és Pincészete, illetve Villányból a Strétzágonyi borászat fogja kóstoltatni a tételeit. Mindemellett lesz bográcsozás. Az, hogy mi kerül a bográcsba, azt majd lehet. Hát elmondjuk, majd akkor aztán elmondja a Kriszti, hogy, mert, hogy ők fognak majd
3: ezért. Mi vagyunk a felelősség,
2: igen. Ezért felelni. És hogy emiatt amúgy pont egy ilyen kis piknik hangulatot is szeretnénk teremteni, ahol lehet lazulni igazából a kertben. És mindezt megfejeljük még élő zenével, úgyhogy jönni fog egy hol duó, hol trió formáció, mert hogy majd egyszer ketten, egyszer hárman fognak a színpadon lenni, és egy nagyon ilyen kis ilyen latinosabb, temperamentumosabb hangulatot fognak egy részében előidézni, amire akár majd táncolni is lehet.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy tánctérre is van, tehát lehet táncolni is, van olyan tér.
3: Hú, hát ez nagyon izgalmas, ez ugye azért is én kiskertem, mert valóban egy kiskert, de tehát, hogy például a Daninak ugye az a másik rendezvény, amiről már beszélt, Hódmezővásárhelyen, ugye? Tehát, hogy az egy elég nagy kert tulajdonképpen.
2: Hát ott nagy, ott ilyen 170-180 fővel szoktunk lenni. Itt viszont a helynek a logisztikája és méretéből adódóan azért meghúztuk a határt, hogy mondjuk egy 80 főnél nem szeretnénk többen lenni, pont amiatt, hogy mindenki komfortosan érezze magát, és aztán majd építkezünk persze, mármint, hogy nem bővítjük a én kis kertemet, hanem meglátjuk, hogy ez a 80 fő, akik eljönnek ugye az eseményre, hogy azzal a 80 fővel amúgy elértünk egy totális tárházat, vagy amúgy még be tudtunk volna engedni embereket. Úgyhogy ez igazából az első eseményünk kicsit egy ilyen pudingpróba is lesz. Igen. De hogy bocsánat, csak félbe maradtam abban a szempontból, ugye, hogy gasztro és kézműves kiállítók, hogy jönni fog majd a MyConnect erdőkincseivel, gombákkal, és ezeknek különböző variációit fogja elénk tárni, hol szárítva, hol fűszerként, hol krémként, ilyen kenceként. Ezeket lehet majd kóstolni, meg persze meg is vásárolni, illetve a Lolabex Kreatív Klub is jön. Bogi hozni fog különböző anyagból készített tárgyakat, mint például bortartó, nyakbaakasztós, pohártartó, vagy egy nagyon designer táska.
1: De jó, ez egy nagyon színes programnak ígérkezik, viszont a bográsra muszáj visszatérnünk, mert nagyon kíváncsi vagyok rá.
3: Hát egy ilyen nagyon klasszikus, igazi, magyaros ennivalót terveztünk, ugye a hely adottságaiból adódóan, ez szerintem nagyon jól fog passzolni, hogy igazi jó kis bogrács gulyást fogunk csinálni. Remélem, hogy arra vevők lesznek a vendégek, szerintem ott a bor mellé ez így nagyon-nagyon-nagyon jó lesz.
1: Itt ebben is akár törekedtek arra, hogy helyi termelőktől szerezzétek
3: meg? Azt mindenképpen, igen. Tehát ez különösen fontos, tehát az egész kert kapcsán, hogy a kerületet erősítsük, és hogy az ottani a kerten magán is csak kerületi mesterek dolgoztak, akik nálunk vannak, kollégák, ők is mind kerületiek, úgyhogy az alapanyagok kapcsán is egyébként ez nagyon fontos nekünk, hogy tényleg amit csak lehet, van egy szuper jó piacunk, úgyhogy onnan szépen minden ott onnan jön.
1: Ugye az én is itt a bevezető

0: itt ki akarunk tekinteni, egy kicsit már kezdünk úgy visszamenni a régi dolgokhoz, a természet közeliséghez?
1: Hát szerintem biztos, hogy ebben van valami, amit mondasz, mert én mondjuk nagyon a másik véglet vagyok, mert én tényleg ilyen nem használok okostelefont, meg ilyen nagyon próbálom így visszafogni ezeket
0: az új dolgokat. De is tudod is, mert próbálkozunk, de ez a kérdés, hogy az emberek sikerül-e.
1: Hát nekem nincsen ilyen telefonom, meg ugye úgy próbálok tényleg, amikor csak lehet, akkor így lelassulva lenni. De ugye ezt nehéz megvalósítani a mai világban. Az embereknek meg valószínű, hogy igen, megvan az az igényük, hogy tényleg kikapcsolódni, és akkor tényleg számítógéptől, mindenféle internettől mentesen lenni. Csak még lehet, hogy nem mindenki jött rá erre, hogy ez mennyire klassz. De én szerintem afelé haladunk, sőt, tehát én nem vagyok valami nagy tudós, vagy nem tudom, szóval, hogy afelé haladunk.
0: De az ember látja a tapasztalatai
1: igen, azért hogy kezd fontossá válni egyre több embernek tényleg akár a sport, akár a szabadidőben eltöltött időnek a jelentősége, vagy egyáltalán az, hogy tényleg így beszélgetni másokkal. Igen. Sajnos ez maradt az utóbbi időben nagyon ki az emberek életéből szerintem.
0: Igen, ezt azt gondolom, hogy tapasztalatból, tehát hogy mindannyian hallgatóink is most erre csak bólogatni tudnak. Most viszont megállunk, életöröm zenét hozunk, és innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
1: Gasztrofolt és élménybörze május 9-én az Én kis kertemben. Itt vannak velem a stúdióban a Én kis kertem tulajdonosa, Bontovics Krisztina, valamint Dávid Dániel, a Kulting Glass rendezvények szervezője, és ennek az eseménynek is a főszervezője. Úgy ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy észre veszitek az utóbbi időben, fontos kezdett lenni a közösség, az egymással való beszélgetés, tehát nem feltétlenül a telefonnyomkodás. Ugye azt is mondtad, Krisztina, hogy nálatok nincs wifi például, tehát hogy egy picit arra ösztönzitek az embereket, hogy egymással beszélgessenek, egymással legyenek, egymásra figyeljenek, és ne a mobiltelefon és a különböző felületek vegyék el az ember figyelmét.
2: Mi rengetegszer vesszük azt észre ott a kertben, amúgy tényleg nagyon sokszor, és ez olyan furcsa, és egyébként egyben nagyon jó érzés is, hogy vadidegen emberek ott elkezdenek valahogy beszélgetni, ugye akár a programjainkon keresztül is, hogy úgy tudnak kapcsolódni, de ha csak egy szimpla nap is van a hétközben, akkor is tényleg sokszor volt már, hogy lejönnek, nem tudom, két-három baráti társaság, úgy külön asztalnál ott ugye, hogy ücsörögnek, és valahogy így a este végére így összerázódnak, és volt már sokszor, hogy tényleg a következő alkalommal együtt jöttek le. Szóval ez meg igen. Tök jó. Ez
1: kapcsolatok is születnek. Igen.
3: Két szót fogalmaztam meg, hogy minőség meg élmény, hogy szerintem ezt keresik mostanában legjobban az emberek. Óriási a zaj, óriási a rohanás, egyik lába mit, másik ott. Telefon, ha már csippan egyet, már rögtön veszük ki a zsebünkből, nézzünk rá. És ebben a világban egyszerűen kellenek az ilyen helyek, mint az Én kis kertem is, meg kellenek az ilyen programok is szerintem, mint a Gasztrofolt, ahol nem kell semmivel sem foglalkoznod, megérkezel, és onnantól kezdve így bezárod magad mögött a külvilágot, és egy picit átszellemülsz, és átadod magadat ezeknek a minőségi időknek és élményeknek.
1: Tehát ennek az egésznek egyébként, ha csak ennyi az üzenete, már azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény. És nyilván ide, hogyha az ember bemegy, vagy elmegy ide hozzátok, akkor ezt szerintem mind észben kell tartani. Tehát mert ugye az, hogy nincs wifi, de van ugye a mobil internet, tehát ha az ember, hogyha nagyon nem bír elszakadni, akkor még mindig elő tudja kapni a telefonját.
3: Hát lehet, hogy egy kis boxokat majd kialakítunk, mint az iskolába, ahol be kell adni a belépésnél a telefont.
2: Hát szerintem meglátjátok, tehát aki eljön hozzánk, az valahogy ez úgy olyan...
1: Nem jut eszébe elővenni.
2: Tényleg nem. Igen, eszébe jut azért, hogy lefotózza, nem tudom, azt a kis dekorációs elevet, ami van a kertben, vagy nem tudom, vagy magát az ennivalót, vagy az italt, amit ott felszolgálunk neki, de
1: ennyi. Igen. Egyébként hideg időkben télen is nyitva vagy, gondolom a kis kertem, én kis kertem, gondolom a kert rész az nem.
2: Igen, nem, nekünk csak a kert van.
1: Csak
2: tehát,
1: a
2: hogy
1: kert.
2: Nekünk nincs belső ilyen zárt terünk, és ez így is volt kitalálva, hogy valóban, és emiatt van az, hogy május 1-jel nyitunk, és szeptember végén zárunk. Aha. De ezen kívül ugye sok mindent csinálunk mondjuk a szezon végétől karácsonyig tartó időszakban, tehát ott vannak nekünk, ott mondjuk csak hétvégre nyitunk meg ilyen forradborozós hétvégék, amikor ilyen hütteszerűvé válik a kert, azt is tavaly kipróbáltuk, és annyira tetszett a vendégeknek, hogy nem is tudom, imádták a gőzgombócunkat, rengeteg gőzgombócot adtunk el, nagyon finom, tényleg tök jó, a beszállítóink is fantasztikusak, nagyon örülök ennek, hogy annyira jó emberekkel dolgozunk együtt, valahogy ugye ilyen a Dani is, tehát hogy ilyen valahogy olyan, nem tudom, olyan kicsit olyan sorszerű ez a hely, hogy olyan szépen minden úgy jön, úgy alakul.
1: Igen. Hát ez én azt gondolom, ez, ahogy mondta is Dani, hogy a te személyiséged, tehát hogy általában az ember olyan embereket vonz, ugye maga körül, vagy olyan embereket hív oda, idézőjebb. Igen. Akik hasonlóak, igen, és igen, hasonlóan igen, gondolkodnak.
2: Igen. És tényleg értékelik. Szóval, hogy például a kollégáim, akiket nagyon szeretem őket, annyira olyan kis család, vagy nem tudom, mi rengeteget járunk így össze ilyen csapatépíteni, meg ilyesmi, és akkor is mindig valami ilyen jó kis közös programokat csinálunk, És szerintem ők például tökre szeretnek bejárni dolgozni oda, szóval, hogy ők is így élvezik, hogy a magukénak érzik ezt a...
1: Ezt hát a én azt gondolom, hogy aki most ezt a beszélgetést meghallgatja, az is érzi. Tehát ebből a beszélgetésből is számomra is kiderült amúgy, tehát én nem voltam még nálatok, majd most meg fogok
2: látogatni. Hát most akkor már
1: de
2: igen,
1: hogy,
2: igen.
1: Hogy ennek az egész helynek, meg ennek a rendezvénynek a szellemisége, ez átjön. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hallgatók számára is átjön. Akkor május 9-e, még egyszer hány órakor kezdődik?
3: Délután 4 órakor kezdünk, 8 óráig tart, 8 óra után amúgy nem szavarunk ki még senkit, mert hogy itt a tartási időn belül nyugodtan lehet még utána maradni, de hogy maga a program az 4-kor kezdődik, 8-ig tart, május 9-én borkóstolóval, főzőskézéssel, élőzenével, kézműves kiállítókkal, úgyhogy tényleg egy élménybőrzére készülünk.
2: Marha jó lesz. Nagyon jó lesz, mert nagyon várjuk.
1: És akkor a helyszín az Én kis kertem, ez nagyon-nagyon fontos, és igen, információkat, hogyha valaki, akkor a Facebook oldalatokon, a Kulting lesz oldalon esetleg, vagy hol? Vagy...
3: Így van, a Kulting lesz oldalunkon mindent megtudhatnak a kedves érdeklődők, illetve az Én kis kertembe is bátorítok mindenkit, hogy látogasson el. Egyrészt azért, mert helyszínen is van jegy árusításunk, meg mellette egy jó finom kávét, vagy bármi mást is el tud fogyasztani közben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor még egyszer május 9-e, a helyszín pedig az Én kis kertem.
3: Köszönjük
2: szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában vendégeim voltak Bontovics Krisztina, az Én kis kertem tulajdonosa, valamint Dávid Dániel, a Kulting lesz rendezvények szervezője, illetve a Gastrofolt élménybőrze főszervezője.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Életöröm zene. 98.6 Manna.

0: Tehát írják be a dátumot a naptárba, május 9, gasztrofolt és élménybörze. Következő órában Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője érkezik hozzám, akivel megnézzük, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, milyen újdonságok vannak az AI területén. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élő környezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a Teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője lesz a vendégem ebben az órában, akivel nyilván az AI-ról fogunk beszélgetni, arról többek között, hogy a friss hír, hogy az OpenAI bejelentette a ChatGPT 5.5 modellt, amely a cég egy újfajta intelligencia valódi munkához irányként pozícionál. Többek között erről is szó lesz, no meg sok minden másról. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Kis György, okleveles villamosmérnök, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, és ugye a mesterséges intelligencia lesz a témánk. Az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modelljét, a GPT 5.5-öt, amit már nem egyszerűen egy okos chatbotként, hanem egy újfajta intelligenciaként valódi munkához pozícionálnák, illetve pozícionálták. Tehát, hogy akkor ez már gondolom a hétköznapokban is elérhető, de majd mindjárt erről is beszélgetünk. Vajon ez mit jelent a gyakorlatban, mire tudja használni majd ezt egy átlagember, és miért mondják egyre többen, hogy az AI használata a jövőben drágább lesz. Ezeket a kérdéseket igyekszünk körbejárni. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, Gabi! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nem mondtam a fontos titulusodat, ő mesterséges intelligencia szakértő, ugye? De hát most már bízom, hogy a hallgatóink is nagyon jól ismernek. No, kezdjük az alapoknál. Mit jelent az, hogy az AI valódi munkához? Miben nem más ez, mint amit eddig ismertünk?
3: Hát az AI-ra azt kell tudni, hogy a tavaly évben az AI projektek 95%-a veszteséges volt, és mindenki csak azért használt AI-t, mert hogy muszáj volt, meg a sajtó annyira tolta, és a végén mindenkinek egy kicsit kezdett ebből elege lenni, és ez elég súlyos üzenet volt a cégek részére is, és most már egyre több cég, sőt már a cégeknek a döntő része igyekszik olyan AI fejlesztéseket csinálni, amik valóban használhatók, akár pénzt takarítunk meg velük, nem csak költünk rá, mert ezek komoly pénzeket lehet kiadni a licenszekre és mindenféle egyéb költségekre, és ez már egy piaci kényszer is volt, és ennek a jegyében szinte az összes cég ezen az útra lépett. Mi is, mi Ecobit Kft. Olyan projektet viszünk véghez, ahol vállalkozásoknak effektíve pénzt tudunk megtakarítani AI rendszerek segítségével. És amikor egy 15 fős cégnél meg tudunk takarítani mondjuk 10 millió forint munkabért, akkor elég sikeresek az ilyen projektjeink. És hát ma már van lehetőség. Uh-huh. Van lehetőség, és pont erről fogunk most beszélni, hogy ez egy nagy változás a tavalyi évhez képest is. Uh-huh. Itt ugye az OpenAI-ba iszonyatos infrastruktúrális beavatásokat fektettek, de ugye tudjuk azt, hogy az előző műsorokban is beszéltünk arról, hogy óriási pénzeket fektettek be a cégekbe, most fogunk szintén beszélni erről. De tudom, még azt is el kell mondani, hogy az 5.5-ös modell előtt pár nappal korábban, tehát április 21-én a ChatGPT Image 2.0. Tehát gyakorlatilag ez is egy munkára fogható modell, ez a képalkotást segíti, és a ChatGPT Image 2.0 kifejezetten jobb szövegmegjelenítést, több nyelvűséget és az összetettebb képszerkesztésre emelkedik ki.
2: Mit jelent?
3: Ráadásul ez az összes ChatGPT csomagban elérhető volt. Aha. Majd fog kiszínni, és fogunk beszélni.
2: Hogy a szövegmegjelenítés, jobb szövegmegjelenítés, ez hogy értsem?
3: Hát, tulajdonképpen az ChatGPT jellemző volt, hogy nagyon-nagyon átlagos és ilyen simulékony szövegeket írt be. Beírtunk valamit, és akkor mindig ilyen, hogy is mondjam, ilyen ízletlen, szaktalan válaszokat adott, és néha eléggé problémás is voltak.
2: És ez változni fog?
3: És ez már most megváltozott, igen. Folyamatosan változik, tehát a fejlesztés az folyamatos. Ez azért nagyon fontos hír, mind a kettő gyakorlatilag, mert azonnal meg fogják kérdezni mindenki, aki ezt elkezdi használni. Én ma reggel megnéztem az OpenAI-nak a weboldalát, teli van mindenféle grafikonokkal, mi vagyunk a legjobbak, nincs olyan grafikon, ahol ne lennünk a legjobbak, de ez mindig így szokott lenni, ha valami újdonság megjelenik. Tehát egy folyamatos fejlesztés, hogy hardware oldalról, az infrastruktúra irányából, és persze a szoftveres oldalról is. És azt fogjuk, hát egyre jobb válaszokat fogunk kapni, egyre értelmesebb válaszokat fogunk kapni, és egyre fog fejlődni. Tehát egy folyamatos fejlődésnek vagyunk a tanulói.
2: És aki most használja mondjuk a ChatGPT-t, annak már annak automatikusan a legújabb verzió fog betölteni? Vagy ez
3: igen,
2: is, hogy
3: igen, ez mindig így van. Ez mindig
2: tehát
3: így
2: akkor
3: van.
2: Ma már, ha én használtam a ChatGPT-t, akkor én nekem így már, az 5.5.
3: Így van.
2: Tehát akkor észre kellett, hogy vegyem a változást.
3: Hát majd a válaszokban gondolom észre fogod venni a változást. Uh-huh. Nagyon sok minden, főleg a képi megjelenítés, amiről fogunk beszélni gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy jobb AI képgenerálás, ez gyakorlatilag belobban a hétköznapi felhasználások, főleg a képgenerálás az, ami most itt nagyon nagy újdonság. A szövegekben a ChatGPT-nek a hagyományos funkcióiban lehet, hogy nem fogsz olyan nagy változást észrevenni, de a képgenerálás, amit az emberek nagyon nagy része használ, és ha felmész a YouTube-ra és mindenféle Facebook-ra, mindenki teré van AI képekkel, mindenki ezt imádta, én soha nem csináltam ilyet, elmondom idén. Akinek sok ideje van, az nagyon imádja ezeket a képgenerálásokat, azoknak ez most nagyon hasznos lesz.
2: De egyébként ma már meg is kell jelölni, hogyha AI képet töltesz fel bárhova. Ha nem, akkor a rendszer. Én egyszer megtettem azt, hogy feltöltöttem egy képet, és ki akartam menni a háttérből, mert volt valami nagyon ronda valami, ami belógott, és gondoltam, hogy akkor az AI-jal fel. És közben beraktam neki, tüntessel szépen eltüntette, feltöltöttem, és kiírta a képemhez, hogy ez egy AI fotó.
3: Igen.
2: Holott
3: igen.
2: Nem volt AI, mert valós volt, csak annyi volt az AI benne, hogy eltüntetett valamit. Tehát onnantól kezdve egy picit beavatkozott, már felismeri a rendszer.
3: Igen, igen, ez egyre inkább elvállás. És szerintem ez nem, egyáltalán nem baj.
2: Nem baj, én is azt gondolom, nem baj. Tudja az ember, igen, hogy mi az, amit lát, az valós, vagy éppen mesterséges. Megállunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És ugye arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellét, a ChatGPT 5.5-öt. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ezt már aki használja, az már észre is vehette a mai naptól, hogy már jobb egy picit, tehát a képgenerálásban lesz, ugye? És akkor mikben lesz még, vagy miben láthatjuk?
2: Így van, ez a Google. A Google-nél is az a fő sztori, gyakorlatilag az AI-t egyre inkább vállalati platformként, mindennapi termék rétegként kell használni. Tehát ugyanez, hogy a workspace-be felmenjünk, a Gemini funkciók bekerültek, a Docs, a Sheet, a Slides és a Drive környezetben is. Tehát igazából az AI-t most nem csak közvetlenül használjuk, hanem közvetve, úgy, hogy a régi funkciókat használjuk, és ezek mind fel lettek okosítva, ezek már sokkal hasznosabbak. A harmadik ilyen nagy cég, akiről szintén beszélni kell, mondjuk a hármasnál, az Anthropic. Az Anthropic, ha valaki ma a legismertebb AI szereplőket sorolja, akkor az első az OpenAI, utána Google, utána Meta, és a negyedik általában az Anthropic. Ez mindig ott van. A céget 21-ben alapították, korábbi AI emberek kiléptek, dobbantottak a cégből, és 26 áprilisára gyakorlatilag a világ egyik legértékesebb technológia cége lett. Gyakorlatilag a Cloud, ez az Anthropicnak a fő terméke, és hogy hol találkoztunk vele, az amerikai hadsereg, ez az Anthropicnak a Cloud eszközét használta az Iránnal kapcsolatos hadműveletek előkészítéséhez. Tehát nagyon komoly hadipari és titkosszolgálati megbízásai vannak az Anthropicnak, és ezért fejlődik ennyire Amerikában. Csak hogy jól is egy hírt mondjunk, az Anthropicnak egy nagyon erős hónapok teltek el szintén az elmúlt hónapok, és április 16-án, szintén most nem régen, általánosan előre tették a Cloud Opus 4.7-est, és az április 17-én elindították a Cloud Design nevű új termékeit, tehát nagyon sok újdonság jelent meg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az AI elkezdett valóban hasznos lenni. Uh-huh. Eddig mindig kereste, hogy oké, nagyon jó, ez nagyon fontos, meg muszáj csinálni, mert mindenki ezt mondja, de sokszor csak a baj volt vele, de most már valóban elkezdett hasznos lenni, akár költséget tud megtakarítani, és a gyakorlati helyzetekben, és nem csak beszélgetés, nem csak csetekben, hanem mindenféle más töltekben. Nagyjából így lehetne összefoglalni itt röviden csak a fő híreket, hogy a jobb képgenerálás lett, az nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokan használják és nagyon-nagyon szeretik. Az AI megszokott appokban háttérfunkciókat lát el, amit eddig is használtunk, és AI mint gyakorlati segítő lépett be. Ezek mind olyan
1: csak
2: tendenciák.
1: Csak az érthetőségként, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy az appokban, tehát az appok mögött, hogy ezt hogyan képzeljük el.
2: A legegyszerűbb példa, maradjunk a képkészítésnél, mit jelent ez a gyakorlatban? Csinálj egy letisztult szülőnapi meghívót magyar szöveggel. Ugye ez is egy elég gyakori kérdés. Megint egy más élő példa. Készíts infografikát, mit tudom én, a fotoszintézisről, mert az iskolában éppen ezt tanítják. Ezt régebben sokkal nehezebb volt definiálni, vagy rajzolj egy borítóképet a prezentációmhoz, ebből a fotóból csinálj tisztább, világosabb verziót, mint hogy te is mondtad, uh-huh. hogy elhasználtad. Tehát ezek a funkciók is jelentősen javultak, és nagyon-nagyon sokat lépett előre. A másik nagy terület az írás és a tanulás. Tehát azt jelenti, hogy átlagember használhatja beadható vázlatokhoz, önéletrajzhoz, mindenféle hosszú anyag összefoglalásához, vagy prezentáció felépítéséhez. Mondok ilyen példákat, csak hogy még közérthetőbb legyen, hogy foglalod össze ezt a 12 oldalas anyagot, mondjuk 4 pontban, vagy 8 pontban. Régebben is lehetett ilyet tenni, de ez most sokkal jobban elkészíti. Írj egy udvarias e-mailt a tanáromnak, diákok részére. Készíts 5 diás vázlatot egy ilyen adott témából, amit meg tudunk neki adni. Állíts össze egy egyszerű költségvetést. Tehát ezek már mind olyan funkciók, amik a régi rendszerekben nem igazából voltak.
1: Nyilván ennyi nem elég ennyi prompt neki, tehát azért meg kell nőni.
2: Egy picit után rá is fog kérdezni. Tehát, hogyha nem most már azért tudjuk a rendszereknél, hogy ha ilyen kérdést teszünk fel, akkor mindig feltesz 4-5-6 kérdést. A végén, amikor már az ember az összes kérdést megválaszolt, akkor lassan meg is csinálta a munkát, volt már nekem ilyen nem is. De ha jobban promptulunk, persze, akkor sokkal jobb válaszokat kapunk. Ilyen is például, hogy mutasd meg azokat a helyeket a közelben, ahol lehet tanulni egy diáknak például, ilyeneket is fel lehet tenni, vagy tedd meg az délutáni programot esős időre, mikor valaki elmegy kirándulni a Balatonra. Keres olcsó kajás helyeket a környéken, szintén diákoknak fel lehet ilyen kérdéseket tenni.
1: De ezt az eddigi ChatGPT is tudta.
2: Tulajdonképpen valamilyen módon tudta, csak nem voltak jók a válaszok. Uh-huh. Kifejezetten gyenge, elterelő, leginkább ez a szintelen, szaktalan, mindenkinek megfelelni akaró válaszokat adta, és az végül nem volt jó semmire. Uh-huh. Ez szintet lépett, és nagyon sokat fejlődött. A negyedik ilyen terület az üzenetküldőkbe beépülő AI, amiről beszéltünk, hogy most már nem közvetlenül, hanem a háttérben vannak ezek a rendszerek, megfogalmaznak rövid üzenetet, gyakorlatilag gyorsan összefoglal valamit, hogy az előbb is néztünk, hogy változtass meg a megírt szöveget valamilyen más stílusban. Tehát a lényeg az, hogy egy átlagember hogyan tudja használni az AI-t, nem közvetlenül, hanem valamilyen módon, olyan módon, hogy hétköznapi feladatokat gyorsabban elvégezni, és ebben segít, és itt segítenek ezek az új rendszerek.
1: Most akkor megállunk, egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni nem sokára a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában, akivel az AI újdonságairól beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6. Hírek, zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élő környezetminisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Szécsi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Szécsi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hét fő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
2: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Vendégem Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője ebben az órában, akivel az AI újdonságairól beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
2: Élet, öröm, zene. Manna.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, és arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az egyik elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellit, a ChatGPT 5.5-öt, ezt a mindennapi felhasználók már tapasztalhatták is, vagy láthatták is, hogy hirtelen 5.5 lett a ChatGPT. Hát nyilván ez jobb minőségben jobb dolgokat csinál, például a képgenerálás, meg nagyon sok példát hozott itt a Gyuri. És ugye azt is mondtam, hogy ez drágább is lesz. Ez mit jelent egyébként egy magyar ember pénztárcájának? Mennyivel?
2: Igen. Hát minden elemzés arról szól, hogy a nagy AI cégek egyre inkább pénzzel akarják tenni a szolgáltatásainkat. Megszoktuk, hogy általában ingyen használják ezeket a rendszereket, ez tudjuk, hogy nem tart örökké. És most már minden cég ebbe az irányba kezdett elmozdulni. Nem biztos, hogy holnaptól, vagy egy hónap múlva, de rövid időn belül mindenképpen ezt szok tenni. Tehát a működésük borzasztó drágává vált. Ez azt jelenti, hogy a most olcsó modelleket vagy ingyenes funkciók részét egy idővel vagy korlátozzák, vagy pedig fizetni kell. Erről fogunk egy pár szót beszélni, és úgy gondolom, hogy ez elég fontos. Három nagyon fontos dolog, ami ez irányban működik, és ez az első idejévről beszélünk, amit most mondok, hogy egyrészt az első és a legfontosabb a brutális infrastruktúra költség. Erről sokat beszéltünk már a műsorainkban, erről most nem fogunk beszélni. Tehát fontos, hogy az AI mögött nem csak szoftver van, hanem adatközpontok, csippek, elektromos áram, hűtés, felhőkapacitás, felhőszolgáltatás, ezek rettetesen megdrágulnak. A Reutersnek volt egy ilyen felmérése az idei évről, hogy 2026-ban a nagy tech cégek, erről beszéltünk, erről a 3-4 nagy cégről, 2026-ban együtt körülbelül 630 milliárd dollárt költöttek AI infrastruktúrára. 630 milliárd dollár. Hogy ez mit jelent, az egy picit szeretném kifejteni, meg megéreztetni. Tehát 630 dollár, azt mondja, hogy 630, és mögötte 9-0. Csak hogy 6,3x10-11-en. Mit jelent ez egy átlagembernek? Ha te egy átlagember lennél, és minden nap elköltenél 1 millió dollárt, még egyszer mondom, minden nap elköltenél 1 millió dollárt, akkor 1,7 millió évig kéne költeni, hogy ezt a pénzt 1,7 millió évig kéne élned, hogy ezt a költelhőd. De hogyha ezt forintosítjuk, hogy már Magyarországon vagyunk, ha minden évben elköltenél 1 milliárd forintot, tehát minden évben 1 milliárd forintot, akkor 230 ezer évig kellene élned.
1: Ezt felfogni se lehet,
2: Pontosan ezért mondtam a példaként, hogy ezek micsoda, és ez csak az idei évben. És ezek óriási összegek gyakorlatilag, tehát ez mindenképpen ez indokolni fogja, hogy ezek az ingyenes lehetőségek nagyon meg fognak változni, és hogy hogyan erről fogunk egy kicsit beszélni. Szintén van egy másik fontos ok, hogy ezeket a pénzeket, amit beinvestálnak befektetők, mert ezek mind befektetői pénzek, valamilyen módon vissza kéne jönni. Ezért vagy szűkítik az olcsó hozzáférést, egy több fizetős csomagot vezetnek be, bejönnek a drágább szintek, és próbálják telegetni a felhasználókat ebben az irányban. És a Reuters januárban arról írt, hogy az OpenAI éppen ezért kezdett hirdetéseket berakni a ChatGPT-be, a januári műsorunkban beszéltünk is el, a free és a go csomagokban, kifejezetten azért, hogy egy kis pénzt hozzon vissza ezzel a befektetésével. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez, és milyen árak vannak most. Tehát most is már ebben az OpenAI-nak több előfizetés csomagja van, ugye van a free, van a go, van a plus, van a business enterprise, és a Go csomagot mondjuk 8 dollárért, a plusz csomagot 20 dollárért, és mindenféle egyéb csomagot meg 200 dollárért lehet már most is előfizetni, és ezért ezek az árak valószínű, hogy jelentősen meg fognak változni.
1: 200 dollárért?
2: Igen. A legnagyobb csomag az 200 dollár, és ez azért fontos, mert ott igazán professzionális szolgáltatások vannak a háttérben.
1: És akkor ez melyik csomag? Csak hogy ez a business, amit mondtál, ugye?
2: Igen, a 200 dollár ez a pro.
1: A pro.
2: Igen.
1: Ez mondjuk
2: igen.
1: Az nem kevés összeg, igen. Mondjuk magyar forintba átszámolva semmiképpen.
2: Igen, ez már csak a nagy felhasználók engedik meg, de az Anthropicnál is vannak egyébként szintén free, pro, max és teams és enterprise programok, ott a havi 20 dollár körül indul a felhasználói szint, és ez mindenképpen jelentősen meg fog emelkedni, ezzel számolnunk kell.
1: Tehát ugye azt mondtuk, hogy a képgenerálásban lesz ez kifejezetten sokkal jobb, ez az 5.5. Egyébként, hogyha összehasonlítjuk, tudod egy picit, a Gemini, meg a ChatGPT, meg még nem is tudom, mik vannak, van még néhány, Akkor a ChatGPT az most hol van a sorrendben?
2: Hát a ChatGPT pontosan ez az 5.új modellel most mindenkit ver.
1: Mindenkit ver, aha.
2: Mindenkit ver, hát ha most felmész a weboldalra, akkor ott látsz, én megnéztem legalább 20-30 grafikont, mindenféle tesztek voltak, és mindenhol ők voltak a legjobbak. Nyilván ezt egyrészt segíti az óriási infrastruktúra, amit az utóbbi időben nekik mögéjük tettek, és nyilván iszonyatos, szinte korlátlan pénzt kapnak a fejlesztések. Tehát nekik ez most nagyon fontos, hogy ők legyenek az elsők és a legjobbak.
1: Ennyi pénzből meg lehet csinálni. Ennyi most megállunk viszont, lehet. Igen, bocsáss meg, a zene erejéig, de zene után visszajövünk és folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában, és hát mi másról beszélgetnénk, ugye, mint a mesterséges intelligenciáról. A legnagyobb hír az utóbbi napokban, hogy az OpenAI legújabb modelljével előrukkolt, a ChatGPT 5.5. Sok mindenről szó volt itt eddig ebben a beszélgetésben, hogy milyen változást is tapasztalhat a hétköznapi felhasználó, de egy picit menjünk bele részleteibe is, hogy ezt ugye arról is beszéltük, hogy árban is észre fogjuk venni, hogy drágább lesz nyilván értelemszerűen. Mi mindenben láthatjuk még a változást?
2: Igen, három fő modellel készülnek. Egyik a többféle modellek, ami az előbb beszéltünk. A másik pedig a korlátozás. Ugye ezt megszoktuk más termékeknél is, ez nem jelent áremelés feltétlenül. Sokszor nem az történik, hogy ugyanazt a csomag drágább lesz, hanem hogy az ingyenes verzió, az olcsó verzióba kevesebb üzenetet, kevesebb képet, kisebb memóriát és kisebb modellel fog járni. Ezt hol észreveszünk, hogy nem. Az OpenAI-nak a saját áldási oldalán már most is különbséget tesz a csomagok között. Üzenetszám, képkészítés, memória és különféle kutatási szinteket már csak a fizetős csomagokban lehet tenni gyakorlatilag. A következő forma pedig a reklámok megjelenése. Ugye erről januárban beszéltünk, és a Reuters szerint az OpenAI már januárban elkezdte tesztelni a hirdetéseket a Free és Go csomagokban, és gyakorlatilag március végére az első negyedében 100 millió dollár bevételre tett szert ebből. 100 millió dollár, csak azért, hogy gyakorlatilag betette a hirdetéseket. És ugye beszéltünk, hogy ez meg fog jelenni előbb-utóbb Magyarországon, és most még nem tapasztaljuk, de beszéltünk arra, hogy valószínűleg az év közepén ez be fog szűrődni. Tehát ezek a reklámok megjelenése, ez nagyon. Ez azért fontos, mert a szolgáltató nem tud, vagy nem akar már költséget nevelni a díjjal, akkor nem a pénzeddel fizetsz, hanem a figyelmeddel fizetsz. Uh-huh. Ugye itt semmi sincs ingyen, csak nem, legfeljebb a devizának a módja változik, a pénz helyett a figyelmünkkel kell fizetni. És még csak azért jó hírt is mondjuk a végére, hogy Amerikában ez zajlik, ugye látjuk ezek az óriási befektetéseket, Kínában viszont ellentétes folyamatot látunk, és azt látjuk, hogy vannak ellenhatások is, és szintén a kínai AI cégeknél gyakorlatilag nem költségeket csökkentettek, hanem a modellek hatékonyabbá tételével gyakorlatilag a költségek emelése helyett költségeket csökkentenek, és itt ugye egyrészt vannak a szabad felhasználású modellek, és ezért valószínűleg a verseny miatt, illetve a kínai erős jelenlét miatt azért nem lesz ilyen egyszerű ezeket a modelleket ilyen drágában eladni. Úgyhogy ezek a várható hatások, és összefoglalva, hogy mit is jelent a hétköznapi nyelven, hogy fog ez kinézni. Tehát az egyszerű chat marad olcsó és ingyenes. Tehát az a jó hír, hogyha valaki ezt megszerette, csak tele lesz reklámokkal, és hogy látjuk a YouTube-ot, és mindenféle más, vagy a Spotify-t, ha Spotify-n elakadok maga, hogy megkezdek hallgatni, akkor ez teljesen meggyilkolja a tartalmat, ez sajnos ide is be fog jönni, még nincs, de nagyon hamarosan itt lesz. A másik, hogy a jobb modellek, agentek, vagy ügynökök, a képkészítők,

0: és videó, hang és hosszú memóriás funkcióknál inkább fizetős irányba lesznek eltolva, különféle csomagokban, erről beszéltünk. Az ingyenes csomagokban több limit lesz gyakorlatilag, és mindenképpen meg fognak jelenteni a reklámok. És ez egy olyan változás lesz, ami fel kell készülnünk, és ez a negyed év, ami eltelt nem telt el sok időben az idejéből, látok, milyen iszonyatos pénzeket investáltok, ezeket vissza fogják hozni valamilyen módon, tehát nem fogjuk ezt megúszni, mi sem Magyarország.
1: Persze, de mondjuk erre számíthattunk is, tehát, hogy minden így van, tehát ingyen semmi nincs. Most fizetünk érte, viszont az, hogyha maga a szolgáltatás úgymond sokkal jobb lesz, már pedig ezek alapján, amiket elmondtál, nagyon sokat fejlesztenek folyamatosan nyilván rajta, tehát ha egy normális, tehát felrakok neki egy kérdést, vagy adok neki egy promptot, és kapok egy normális, egy olyat választ a kérdésemre, amivel én mondjuk sokkal többet profitálok, akkor megéri.
0: Igen, a YouTube-nál is ugyan indultak az ingyenes YouTube-ból, és most már én is előfizetek, mert egyszerűen nem nincs időm kivárni ezt a rengeteg reklámot.
1: Igen, meg folyamatosan megszakítja igen a különböző tartalmakat is, jaj.
0: Jó hír is.
1: Jó hír is, a végére ez teljesen jó volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kiss György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft-je volt a Családi Manna vendége.

0: Az AI újdonságairól beszélgettem vendégemmel, Kis György mesterséges intelligencia szakértővel, az Ecobit Consulting Kft. Vezetőjével. Az interjú visszahallgatható lesz, nem sokára ott lesz minden felületünkön, például a weboldalunkon, de elérhetik Spotify-on is, vagy az ingyenesen letölthető applikációnkon. Következő órában Szeszler Szilviával pedig elutazunk egészen a Fülöp-szigetekig, ezen belül pedig Boracályra. Tartsanak velünk!
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló Élőkörnyezetminisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Szécsi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Szécsi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló Élőkörnyezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hét fő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Van egy hely a világon, amit sokan egyszerűen csak úgy emlegetnek, a tökéletes strand, fehér homok, ami szinte világít, nyugodt, meleg víz, és egy olyan tempó, ami teljesen kizökkent a hétköznapokból. Na ez Boracály, erről fogunk beszélgetni, erről a desztinációról vendégemmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel, és a zene után már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Gyönyörű reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ahogyan azt ígértük előző héten, itt van velem a stúdióban újra Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező. Ugye a Fülöp-szigeti utunkról számolunk be. Előző adásunk, vagy előző utazási magazinban Cebu volt az, amiről beszélgettünk. Most pedig átmegyünk Boracayra. Ugye ez a hely, amit sokan egyszerűen csak úgy emlegetnek, hogy a tökéletes strand, ez tényleg így van egyébként, vakítóan fehér homok, türkiz víz, pálmafák és egy olyan hangulat, ami igazából egyszerre luxus és lazaság. A Fülöp-szigetek egyik legismertebb szigetéről van szó, de vajon tényleg olyan-e, mint a képeken? Na hát erről fogunk beszélgetni. Szervusz Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggel!
1: És azt hiszem, ezt mondhatjuk is, hogy igen, pontosan olyan, mint a képeken, ezt tapasztaltuk, ezt láttuk. Mi tette Boracayt ennyire világhírűvé?
2: Hát mondjuk azt, hogy a média. Tehát a szerepünk óriási, ezt is ismét konstatálhatjuk. Ugyanis egy teljesen ismeretlen kis szigetről beszélünk, tényleg nem nagy, sokkal nagyobb szigetek vannak magán a Fülöp-szigeteken belül is, akár csak a mellette levő Panay-sziget, amihez ahhoz a régióhoz is tartozik. Hát a média, illetve a 70-es évekig néhány száz lakosa volt a szigetnek, még a spanyol hódítás idején is teljesen parciális volt a szerepe, a mellette levő nagy szigetnél ott építkeztek, tehát ezek a csodálatos spanyol építészeti remekek is vannak, itt semmi nem volt. Tehát ugyanúgy maradtak kókusztermelők, halászok, illetve tengeri só termelők, és a 70-es években, ahogy Goát is Indiában, meglátogatta néhány hátizsákos turista, vagyis hippi, akiknek nagyon megtetszett, az egyébként tényleg valóban gyönyörű szép partszakasz, és onnan datálódik az, hogy akkor még se utak nem voltak, áram nem volt a szigeten, az égvilágon semmilyen infrastruktúra, hotelek semmi, és akkor a 2000-től lehet azt mondani, hogy a média hatására felkapták a szigetet, és hype-olták, lehet azt mondani, olyan szintig, hogy most már nem csak, hogy hirtelen pár ezer lakosa lett, hanem 30-40 ezer ember él ott.
1: Ahhoz képest pedig pici a sziget, ugye?
2: Igen, pici. Igen. 10,3.
1: 26 éve csak, tehát a 2000-ben.
2: Igen, igen. Tehát erre képes a média, ezt lehet mondani. Úgyhogy láttam én erre példákat egyébként máshol is, konkrétan Sri Lankán, ahova visszajártam többször. Ott is volt olyan, hogy még ilyen teljesen érintetlen terület, ahova mindig visszatérek, és felkapta a média, hogy onnan nem tudom milyen a naplemente, az összes hegyről, dombról ugyanolyan a naplemente, de hogyha ezt kezdték el felkapni, és utána lehetetlené tették a helyi lakosoknak az életét, akik ott éltek a parton, mert ilyen turista csapatok járnak át rajtuk. Most szerintem Boracayjal is ez történt. Valóban nagyon szép, tehát csodaszép, de vannak az országnak ugyanilyen gyönyörű szép részei is, tehát azt lehet mondani, tehát varázslatosan szép, azt mi is láttuk.
1: Ez abszolút, igen.
2: De inkább ebben az érintetlen formájában, inkább a hajnali órákban vagy a naplementekor talán látható, mert egyébként tömegek vannak, tehát bele lehet futni, mi is belefutottunk azért többször elég komoly tömegekbe.
1: Azt mondhatjuk, illetve pontosabban először beszélünk arról, hogy milyen változások történtek még ezentúl a szigeten, amit mondtál így az utóbbi időben, az utóbbi években.
2: Hát ugye kialakult az infrastruktúra, az utak, a szállodák, egészen magas, tehát a high-end szintű hotelek is ott vannak, de a szálláshelyeknek, a kereskedelmi szálláshelyeknek mindenféle típusa megtalálható, tehát ha valaki bele szerelmesedett a képek, fotók, filmek alapján, akkor megcélozhatja mondjuk nem egy luxus szállodában, ha lakik, az is ugye szállodaépítések, infrastruktúra, és hát óriási tömegű turista mennyiség, aki látogatja a szigetet. Tehát nagyjából ezek, tehát minden, ami turizmusra jellemző, és az ott élőknek, ami 30-40 ezer ember, 80%-a függ a turizmustól.
1: Ugye az, hogy ez egy luxus hely, vagy luxus úti cél, vagy egy megfizethető út is lehet akár, erre mit tudunk mondani a hallgatóknak? Mert én azt gondolom, hogy is.
2: Igen, tehát ahogy beszéltünk róla, bármilyen szintű szálláshely megfizethető itt, de vannak a luxus hotelek is, a szolgáltatások általában egy ilyen középkategóriásak, ha úgy összeadjuk, a wellness, a masszázsok, bármi éttermek, tehát elérhető. Én azt javaslom, ha valaki ezt kitűzte magának, ugye beszéltünk erről a múltkor is, hogy ez nem egy helyszínes úti cél,
1: igen.
2: Akkor mindenféleképpen egyeztessen olyannal, aki legalább ismeri a helyszínt, ha már saját maga akarja megtervezni, de én mindenképp javaslom szakembernek a bevonását, aki nagyon jól meg fogja neki mondani, hogy ezek azok a helyek, ami téged érdekel, ha szórakozni akarsz, akkor melyik, nagyjából a partnak melyik szakaszára menjél, mennyi időt akarsz ott tölteni, mi a kereted, időkereted, pénzkereted, és akkor ő javasolni fog megfelelő megoldást.
1: Most életöröm zenét hozunk, megállunk egy zene erejéig, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező ebben az órában, és a Fülöp-szigetek a desztináció, amiről beszélgetünk, ezen belül pedig Boracay. Ugye nem régen jöttünk vissza, éppen ezért most szentelünk ennek több műsort, mert bőven van miről beszélni. Ugye előző héten Cebu volt a téma, most pedig Boracayról beszélgetünk, és azt ugye itt elmondtuk, hogy nagyon sokan úgy tekintenek erre a szigetre, vagy legalábbis úgy az a híre, mondhatjuk úgy is, hogy ez a ilyen luxus sziget, hiszen és tényleg, ahogy ott voltunk, és ahogy beszéltünk is erről, Boracay az egy csodálatos hely. Tehát tényleg az, ami ahogy a fotókon látjuk, ahogy ezeken a kis videókon, ahogy a különböző influencerek, meg mindenki ugye csinálja ezeket a videókat, meg a hallgatóink is megnézhetik, nem sokára majd fölkerül egy kis videó erről a helyről is, tehát Boracayról. Cebu-ról is van egyébként fönt a Manna FM YouTube oldalán, tehát meg lehet nézni ott is azt is, hogy milyen Cebu, és de Boracayról is fog felkerülni, tényleg csodálatos látvány, és csodálatos érzés ott lenni is. Nem csak luxus úti célként lehet ezt ugye, hanem megfizethető úti célként is el lehet oda akár utazni. Hogy a szigetnek vannak csendesebb részei is, meg kicsit zajosabb részei is, mondhatjuk ezt, ugyanis ugye arról már itt szó volt, hogy például milyen sok már a turista, egyre több, és az egész Fülöp-szigeteken valójában.
3: Igen, szerintem is kicsit több a turistait, mint amennyit elbír. Hát a helyszínét ilyen stationökre van osztva, mi az egyes station a White Beach-en, ugye az ikonikus 4 kilométer hosszú White Beach-en, amiről annyira híres Boracay. Ott voltunk mi is, ahol különböző programokra lehet befizetni, onnan indulnak a programok. Az egy ilyen nyugodtabb, szélesebb part, ennek a Station 2 a nevezető, vagyis az a partszakasza, az inkább ez a bulizós rész, ahol bárok vannak, koktélpartikat rendeznek, tehát ez a bulizós rész, azt lehet mondani. Az északi part az nyugodtabb, illetve van a kitesurfösöknek a paradicsoma, a Bulabong Beach, amely egy szélesebb partszakasz, de szeles, az a szelesebb része, és itt strandoló is kevesebb van, tehát ez inkább a sportolóknak, és az ilyen butikhotelek azok pedig az északi részen találhatók.
2: Tehát akkor itt igazából a vízisportot kedvelőknek ajánlott ez a rész.
3: Igen, a civilek is, tehát ahogy mi is mentünk vitorlázni a naplementébe, tehát ez is az egyik kifejezett kedvenc programot, illetve a vízisportok, tehát aki sportoló, tehát azok a kemény fiúk, ők is megtalálják a szórakozásukat a megfelelő partszakaszon, úgyhogy igen.
2: És egyébként azt is elmondhatjuk, hogy mint ahogy Cebu esetében is elmondtuk, hogy a vendégszeretet és a kedvesség az ugyanúgy jelen van, bárhol, a Fülöp-szigetek bármelyik részére megy az ember.
3: Igen, hát ez a sajátjuk, ez a velük született kedvesség, és itt ugye, ahol a turizmus, a vendéglátás, ipar legfontosabb, ezen a szigeten mindenképpen ott ez jól is jön, azt hiszem.
2: Az éjszakai életről is beszéljünk egy picit, mert azt gondolom, hogy a fiatalokat az is érinti, vagy érdekli, hogyha mondjuk ilyen messzire már elutazik, hogy milyen az éjszakai élet. Én nem tudom, hogy te mennyire tudtál ebbe belekóstolni, vagy mennyire láttál bele. Mi ugye kimentünk egyik este, tehát lehet, hogy nekem ebben több a tapasztalatom, de egyszerűen csak azt tudom elmondani, hogy tehát éjszaka is él Boracay, tehát tele volt a part emberekkel, bulizó fiatalokkal, minden a világ minden részéről, tehát szinte mindenféle nyelvet lehetett hallani, magyart mondjuk pont nem hallottunk, azt hiszem.
3: Hát akkor lehet, hogy éppen nem voltak magyarok, de én is úgy tudom, hogy van ez az éjszaka élet, de ez a nyugodtabb, nem az ibizás, hanem hogy a naplemente ilyen koktélpartiba fordul, és akkor egy ilyen szelédebb formája, de ezt én jobban megtapasztaltátok.
2: Igen, mondjuk nem voltunk kint olyan nagyon-nagyon sokáig, azt hiszem ilyen 10-11 óra, tehát hogy azt hiszem, a késő esti életet tudtuk megtapasztalni, de nagyon élt a sziget, tehát hogy tényleg, vagy a part, volt olyan, aki még bement a vízbe is este 10 órakor, szóval nagyon jó hangulatú, és hát én fiataloknak kifejezetten ajánlom ezt az úti célt egyébként.
3: Igen, és nem csak nekik, hanem én is azt hiszem, hogy mindenki megtalálja itt a szórakozását, tehát mondjuk idősebb házaspárok, rooftop bárok vannak, tehát az ilyen elegánsabb éttermek, elegánsabb szállodák éttermei külön, tehát mi is voltunk azért több helyen, ami tényleg azt mondhatom, hogy a legfelsőbb kategória, és a fiataloknak is a bulizós helyek megvannak.
2: Itt voltunk abban a gyönyörű hotelben, ugye a Shangri-La hotelben. Meséljünk erről egy picit a hallgatóknak, mert az egy olyan csoda, hogy ez konkrétan egy dzsungelben van az egész egy dzsungel.
3: Igen, ott megőrizte a tervező, egyébként is a legfelsőbb kategóriás hotelláncok egyike a Shangri-La, és itt is megőrizte a színvonalat, azzal együtt, hogy a természetet is. Tehát én ott is kérdeztem a szállodának a vezetőit, hogy ki az, aki ezt erre ennyire ráérzett. Hogy a helyszín nem csak, hogy megtartotta az egzotikus, gyönyörű növényzetet, hanem gyakorlatilag egy ilyen spirituális kisugárzása van. Az ember azonnal érzi, már ahogy a közelbe megyünk, ahogy mentünk fönt a hegyen, és úgy leláttunk, ahogy kezdtünk beérkezni a szállodák. Nem tudom ezt, hogy csinálták. Nem tudom, tehát ehhez valaki nagyon-nagyon ér, tehát olyan spirituális volt a hangulata, és akármelyik szobába, a lakosztályba bementünk, lementünk a partra, föntről láttuk, ez végig érezhető.
2: Igen, ez a lecsendesedésnek a helye, mondhatjuk, igen. Tehát
3: igen, luxus színvonalon.
2: Luxus színvonalon, tehát tényleg minden zöld, és hát a különböző állathangok, a madárcsiripet, tehát hogy tényleg annyira fantasztikus. Az ember, ahogy bementünk ugye az egész helyre, így nyugodott. Én legalábbis ezt éreztem, igen, hogy egy ilyen nyugodtság ült rám, és ez így végig tartott, amíg ott voltunk. Szóval tényleg egy csoda hely. Most viszont csodálatos életörömzenét fogunk hozni. Legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A Destináció Boracay, amiről beszélgetünk ebben az órában, vendégemmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. A zene után folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Szécsi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Szécsi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Utazási rovatunkban a Fülöp-szigetekre kalauzoljuk önöket, egészen pontosan Boracay, amit most meglátogatunk, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező vendégem ebben az órában. A Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Boracay a témánk. Szó esett itt ugye a csodálatos Shangri-La nevű luxus hotelről, az, hogy mennyire fantasztikusan megcsinálták az egészet, tehát van egy ilyen spirituális hangulata, sugárzása az egész, kisugárzása az egész helynek. Ugye itt hagytuk abba a beszélgetést. Most itt beszélünk luxusról, de milyen utazóknak, vagy kiknek ajánlanád leginkább? Akár a Fülöp-szigeteket, vagy akár ezen belül Boracayt, de ugye azt is elmondtuk, hogy ha valaki elmegy oda, akkor érdemes több helyre elmenni.
2: Igen, hát mindenféleképpen több helyre, akik erre a rendkívül szép, egzotikus, tengerparti, dzsungeles, növényzetű környezetre vágynak, mondjuk az első ilyen élményük, tehát aki mondjuk nem látott még ilyen helyszínt, és ezzel találkozik először, óriási élmény lesz nekik, tehát pároknak, fiatal párok, nászutasok, akár családoknak is, bár gyermekkel azért ilyen messzire utat, mondjuk annyi, attól függ, mennyi idős. De nekik mindenképpen, tehát az első ilyen élmény, hát nekik ajánlanám legfőképpen, és ha már megyünk, akkor az egyik állomás legyen csak, tehát vagy leginkább a vége. Én annak javasolnám ezt a tengerparti helyszínt. Feltöltődés, ez a csodaszép természet, előtte meg inkább a városokat nézzék meg, tehát a kulturális élményeket tapasztalják meg.
1: Itt most azon gondolkodom, de nem emlékszem, hogy itt volt templom.
2: Volt templom, de viszonylag újabb volt, én úgy emlékszem. Tehát nem azok a klasszikus történelmi épületek, amit akár többször láttunk, hogy mentünk a szigeteken úton, útfélen, kisebbeket, nagyobbakat, de láthatóan régieket. Itt újabb templom volt, arra tisztán emlékszem, és de viszont máshol fognak látni régebbieket, középkoriakat.
1: Igen, hát ez nem az a hely, a Boracay.
2: Ide nem investáltak be az egykori hódítók, sem a spanyolok, sem az amerikaiak, senki, aki meghódította a szigeteket, úgyhogy egy olyan kis csendes nyaraló sziget maradt. Hát most már nem annyira csendes, de...
1: Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye itt mondtuk azt, hogy egyre többen vannak Boracayon, de hogy egyre több a turista egészen pontosan. A zsúfoltságról mit tudunk mondani? Én most nem, azt sem tudom, amit én érzékeltem, ott azon a fehér homokos partrészen, ott azért elég rendesen voltak turisták.
2: Most is nagyon felkapott az a helyzet, hogy most is nagyon felkapott, de ez odáig fajult, hogy 2018-ban le kellett zárni, ugye ezt több forrásból is hallottuk, és ezt el tudom képzelni. Tehát volt, hogy lépni nem lehetett most, de vannak azért nyilván nyugodtabb részei, vagy akkor voltak, pont az összes programot akkor szervezték, tehát le kellett zárni, mert tisztaságilag semmiféle szempontból nem volt kezelhető már a helyzet, és eltávolították az ott szórakozókat a parton, tehát ilyet már nem lehet csinálni. A tisztaságra jobban odafigyeltek, tehát a szennyvízelvezetés és stb. Ilyen infrastruktúrális dolgokat végeztek le, beszabályozták az építkezést, és utána nyitották meg újra ezt a felkapott partszakaszt. Ugye a White Beachről beszélünk, az a 4 kilométer hosszú és valóban lisztfinomságú hófehér homokkal fedett partot. Gyönyörű, és azok a pálmafák, meg az tényleg egy egészen rendkívül szép helyszín, tehát joggal felkapott.
1: És ha már itt tartunk, akkor azt is mondjuk el hallgatóknak, hogy mikor érdemes menni, hogy a legszebb arcát mutassa Boracay.
2: Hát van ugye, mint minden ilyen egzotikus helyszínen, két évszak van, az esős és a száraz. A száraz időszaknak mondjuk a január-március a legjobb. Előtte ugye nyilván a szilvesztert, ha ott töltik, az a sokkal drágább, másfél-kétszerese szoktak lenni az árak ezeken a helyeken. Január-március talán a legjobb, ami nekünk. De annyira nem kell komolyan venni ezt az esős évszakot is, mert jön az eső, elmegy, mondjuk akkor jó nagy szokott lenni, de azért ki lehet bírni. Tehát ha mondjuk olcsóbb helyeket kapnak akkor, valaki akkor, vagy akkor ér rá, akkor tudja kivenni a szabadságát, ez nem kell visszatartani a magát. El lehet menni az esős évszakba, kicsit megázik néha aztán.
1: Azt is ki lehet bírni. Igen, nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mondjuk mi száraz évszakban voltunk ott, igen. De hogy ez egyáltalán nem is esett az eső, amíg ott voltunk. Talán egyszer mondták, hogy éjszaka volt, de mire reggel lett és felébredtünk, addigra már nem volt eső.
2: Nem volt, mi nem kaptunk belőle. Voltam már ilyen úgy, esős évszakban több ilyen helyen is.
1: Hát... Na de akkor mit jelent ezt, mondjuk már el a hallgatóknak, mert nyilván sokan, van, aki

0: betonút, tehát ilyen is volt. Maldív-szigeteken volt olyan, hogy jött az eső, ment az eső, tehát ilyen kisebbek, uh-huh. de olyan is volt, hogy beszorultunk mondjuk egy szigetre, és alig tudtuk elhagyni, tehát hogy éppen, hogy elértük a repülőt utána ugye a uh-huh. fővárosba, Maléba.
1: Ez ilyenkor olyan eső, amiben tényleg az ember nem tud kimenni?
0: Lehet annyira erős is. Uh-huh. Tehát kikaphatunk egy olyan időszakot, Sri Lankán is volt olyan, hogy ott például lehűl a levegő, ha jön az esős évszak, és akkor van, hogy napokig nem áll el. Uh-huh. De ezek inkább a szélsőséges esetek. Ilyenkor, ha valaki ilyenkor tud csak utazni, hagyjon rá plusz napot, én mindig azt mondom. Ne szoruljon be a Maldívon egy szigetre, elérje a repülőjét, maradjanak jó napok is, tehát plusz napokat hagyjunk rá mindenképpen.
1: És most újra zenét hozunk, életöröm zenét. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazást szervező a vendégem ebben az órában, az úti cél pedig a desztináció, amiről beszélünk, az a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Boracay. Nagyon sok mindenről szó esett, egy nagyon pici helyről van szó, ugye, amit most már turisták elleptek, elég sokan vannak, tehát hogyha valaki, épp azt mondta Szilvi is, hogy pici gyerekkel nem biztos, hogy a legjobb hely, attól függ nyilván, mekkora a gyerek, de nagyon pici gyerekkel azért meggondolandó, nagyobb gyerekkel már sokkal inkább érdemes utazni. Mondhatjuk azt, hogy ez egy családbarát úti cél?
2: Szerintem igen. Nincsenek nagy távolságok a szigeten, nagyon jó az infrastruktúra, fillérekért utazhatnak ezekkel a kis tuktukokkal, úgyhogy szerintem igen. A fürdésre alkalmas sekélypartok is vannak, tehát amiről beszéltük, nem csak a

0: a kitesurfösöknek a partszakasz, hanem tényleg abszolút gyerekekkel lehet itt nyaralni, de tény, hogy azért messze van.
1: Természetileg ugye jön akkor meg csodálatos, tehát nem csak a víz, a szép, gyönyörű vízre és a hófehér homokra kell gondolni, hanem azért itt van mindenféle más is, meg hát egy gyönyörű zöld.
0: Igen, dzsungelnövényzet, vízesések vannak, tehát lehet ilyen túrákat tervezni oda, úgyhogy az island hopping is egy népszerű program, a környező pici szigeteket meglátogatni, ott ilyen kis barlangok vannak, tehát hajókirándulás gyerekekkel is el lehet menni, tehát ezek nem olyan nagy távolságok.
1: És ugye nagyon fontos az is, ami mi hajókáztunk egyébként.
0: Igen, hajókáztunk is, vitorláztunk is, tehát több ilyen vízi program van, ami gyerekbarát is, tehát nyugodtan lehet velük menni.
1: És hát ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, ez a rengeteg kókusz, amit ugye ott a parton is lehet, sőt behozták a vízre, amikor a hajóval mentünk, bejöttek a vízre, mellettünk csónakba hozták a kókuszokat.
0: Hát ez ott megterem, tehát abszolút a egyik legnagyobb kókusztermelő vidék, ez a sziget, tehát ugye, ahogy beszéltünk is róla, az őslakosoknak ez volt az egyik alap terményük, termékük, kókusztermesztés.
1: Hát ilyen finom kókusz, szerintem nem is tudom, hogy szerintem még soha nem ittam ugye főként nyilván ittuk a finom kókuszlevet ott helyben, a friss kókuszlevet. Ha valaki egy szigetet választ a Fülöp-szigeteken, akkor a Boracay az egy jó választás lehet?
0: Jó választás, más-más szempontok vannak. Elemezgethetjük, de van Palawan is, ami sokkal nagyobb, és szintén nagyon felkapott El Nido például, de az természetileg erről pont akartam beszélni, hogy másképp szép. Tehát például Palawan az olyan, mint a Phuket régió Tajföldön, vagy a Halong Bay Vietnámban, tehát ez a mészkő típusú ilyen az eső szél által lekoptatott ilyen hegyszerű hegyek vannak benne a vízbe, és azok között lehet hajókázni, ami természetileg teljesen más élmény, mint Boracay. Tehát ez a klasszikus, hogy mondjam, ez a klasszikus trópusi vízpart, az inkább ez, de nem lehet rossz helyre menni, csak mondom, másképp szép, mindegyik másképp szép. Tehát előtte kell megnézni, hogy mi az, amit én látni akarok, tehát melyik az az élmény, amire vágyom, és hát ugye a látogatottság is, tehát mennyi ember van ott, a szigetnek melyik oldalára menjek, tehát ugye időjárás, szélviszonyok, anyagi helyzet, stb. Ezek mind-mind szempontok, és ezért egyeztessünk valakivel, aki ismeri a helyszínt.
1: Egyébként a magyar turisták, ugye azt említettem, hogy például mi az éjszakai életben mondjuk nem nagyon találkoztunk, vagy nem hallottam nagyon magyar szót, bár lehet, hogy pont Boracay volt, ahol találkoztunk magyarokkal.
0: Valahol találkoztunk.
1: Igen, ezen gondolkodom, hogy Cebu volt, vagy Boracay, vagy Manila.
0: Én Cebu-ra emlékszem. Itt én itt nem emlékszem magyarokra.
1: Csak hogy mennyire szeretik a magyarok, hogy mennyire ismerik egyáltalán a magyarok. Nyilván most mi is ugye ebben segítünk, hogy minél közelebb hozzuk a Fülöp-szigeteket. Tényleg érdemes ellátogatni oda.
0: Hát szerintem abszolút benne van a magyaroknak a célkeresztjébe a Fülöp-szigetek.
1: Az álomutak
0: között, igen, benne van. Hát amit hallottunk a szakemberektől, konkrétan a turisztikai hivatal egyik vezetőjétől, hogy 16,5-17%-kal majdnem nőtt a magyarok utazása egy év alatt, tehát ahogy a Maldív-szigeteket már elértük, most messzebbre vágyunk, és sokan mennek. Azt nem tudom, hogy milyen szintű szállásokra, milyen utakra, de tény, hogy elindultak a magyarok afelé, igen.
1: Tehát felfedezték, mondhatjuk
0: igen,
1: azt, hogy...
0: Igen, tehát már nem csak a térképen nézik, hanem meg is látogatják. Hát egyre jobbak ugye a feltételek a kiutazáshoz, tehát azért...
1: De lehet, hogy ez volt egy ilyen gátló tényező, többek között nyilván más is lehetett, de hogy az, hogy nem volt olyan egyszerűen elérhető.
0: Hát azért ez nem a szomszédban van, tehát és tőlünk azt tudjuk, hogy olyan nagyon sok közvetlen járat nincs a Távol-Keletre.
1: Igen.
0: Tehát azért az alapvető az volt nálunk mindig is, ugye, hogy a közel-kelet és a légitársaságok ott, akik oda mennek és ott szállunk át, ahol most vannak azért gondok.
1: Igen.
0: Lehet menni török légitársasággal is, ahol ott azért próbára teszik a fenekünket, mert ugye 1-3/4 óra Isztambul, és onnan azért még egy nagyobb szakasz van, tehát amit sokszor beszéltünk, hogy azért jó elmenni a közel-keletig, mert akkor azért egy nagyobb részén túl vagyunk az útnak.
1: Igen.
0: És nem kell annyit kibírni. Ezek messze vannak, ezek a helyek, ezt tudomásul kell venni, ha elmegyünk, de nem hónapokig hajózunk, hanem egy napig törődünk valamelyik repülőn.
1: Igen, nem mindegy.
0: Igen, de hát igen, messze van.
1: Egyrészt szerintem a távolság, másrészt meg valóban az, hogy nem igazán van róla tudása az embereknek, hogy milyen is pontosan a Fülöp-szigetek. Én például nagyon sok olyat hallottam, mielőtt ugye kimentünk volna, hogy nagyon vigyázzatok, és nagyon a közbiztonság nem jó, és figyelni kell az értékekre, és nem menjetek ki éjszaka, és hallottam én mindenfélét. Nyilván, mint mindenhol, az ember figyelje magára, és főleg, hogy egy idegen országba mész, akkor mindenképpen figyelj ezekre a dolgokra, de hogy ezt nem kell, hogy is mondjam, nem kell ilyen görcsösen erre figyelni.
0: Persze, hogy nem, semmilyen félelemérzetem nem volt nekem sem, meg szerintem senki másnak.
1: Nem,
0: abszolút. Akár ha este kint voltunk, vagy kint a parton éjszaka, igen. Tehát egyáltalán nem, a fővárosban sem, Cebuban sem nem volt ilyen félelemérzetünk sehol, tehát ez egy kicsit talán túl van dimenzionálva szerintem. Hát jó, hát az ember vigyázzon a dolgaira, meg egyedül azért nem mászkáljon éjszaka, olyan helyeken vannak különböző negyedek, tehát ott is vannak veszélyesebb helyek, ahogy nálunk is. Tehát
1: persze,
0: most.
1: Persze.
0: De ez nem egy olyan desztináció, mint most nem akarok példákat mondani, ahol az európai vagy fehér turista célpont. Tehát,
1: szóval érdemes ellátogatni.
0: Igen, mindenképpen, természetesen.
1: És hát még mindig van Manila, ugye, amiről fogunk beszélgetni, majd egy hét múlva következő utazási rovatban majd Manila kerül terítékre, és akkor hát azokat a helyeket mind bejár, ezeket a helyeket természetesen mind bejártuk, és hát meg is osztjuk akkor a hallgatókkal. Miért érdemes oda menni, meg hát milyen élményeket lehet ott szerezni. Köszönöm szépen, Szilvia, a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: csodálatos Fülöp-szigetek volt a desztináció, amit meglátogattunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével, és még folytatjuk ezt a Fülöp-szigeteki utunkat, mint ahogy hallhatták, jövő héten szombaton 10 és 11 óra között majd Manilából is hozunk információkat, élményeket, tartsanak velünk majd akkor is, ezt a beszélgetést pedig visszahallgathatják, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz, illetve a YouTube csatornánkon megtekinthetik nem sokára a kis videót, ahol képekben is láthatják ezt a csodálatos desztinációt. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek, 7 és 11 óra között várom majd önöket, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük az elmúlt órákban, Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: Reklám hangzott el.
5: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondotta a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet holdkörüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, mellettem a még üres bőség kosara, most jófajta strapacskával töltjük meg. Ott voltunk a Békés Csabai Csülök és Strapacska Fesztiválon, de a mai adásban csak a strapacskára fogunk fókuszálni. Hogy ez egy téli vagy nyári étel, na sok minden más mellett az is kiderül. Remélem tetszeni fog az adás, zenélünk, aztán irány a fesztivál, és garantálom, hogy nagyon jó hangulatú beszélgetések következnek.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Tehát a helyszín akkor a Csaba és Sör és Csülök Fesztivál, de ma éppen szapacska főzőversenyt hirdettek a rendezők, és mögöttem, ha elnézünk, hát nyugdíjas rendőröktől kezdve mindenki egyéb főzi a szapacskát. Nézzünk is meg, hogy akkor hogyan működik ez. Az van az úrra írva, hogy nyugdíjas rendőrök klubja Tiszaföldvár. Jó napot kívánok, meg is hátulról támadtunk. Jó napot kívánok. A csapatkapitány urat keressük nagy tisztelettel. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Puc Attila.
2: Kurbarnoki József vagyok Tiszaföldvárról, és a kedves csapatom Mezőtúrról, a Sóc Ferenc és kedves felesége Sucni Magdika, a Kovács Gábor, szintén mezőtúri. Nekem a nejem meg éppen távol van, de ő hozza a vizet nekünk mosogatni. Öt.
3: Itt van már.
2: Itt is van a Udvarnoki Józsefné Julianna. Nagyon szeretünk közösségbe, baráti körbe sütni, főzni, és ha nem is az első gondolatunk a nyerés, de az sem mellékes, minden esetre nagyon finomat szeretnénk készíteni, hogy akik ebből kóstolót vagy netán falatokat tudnak enni, hát az essen jó nekik, és jó szájízzel, kellemes élményekkel gondoljon vissza a mi trapacskánkra. Tehát az elsődleges cél a másoknak az öröme, örömszerzés elsősorban. És ezt tesszük baráti körbe.
1: Van-e titka az önök trapacskájának, és ha igen, akkor mi? Mindegyiknek van valami nyilván, amitől ez más, mint mondjuk a hölgyeké önök mellett. Mi az önök titka?
2: Igen, hát ha egy kicsit most viccelődni szeretnék, mint az imént, körülbelül 5 perccel ezelőtt mondtam a kedves barátaim, hogy ez nem közalkalmazott itt a pacska, hanem ez így aratás időszakban egy ilyen igazi tanyasi, házias magyaros tapacska, függetlenül attól ugye, hogy a szlovák népi eledel, de hát ezt is lehet készíteni olyan száj szerint, ami jellemző mondjuk a mi hagyományainkra és kultúránkra, étkezési vagy ízkultúránkra. Mindennek megvan a maga kultúrája.
1: És az ember azt mondja, hogy ez tapacska, meg hogy csülköz tapacska, ön tére gondol, nem? Ez nem egy téli étel, vagy ezt ették és eszik az év minden napjában?
2: Szerintem ez népi eledel, tehát biztos, hogy nem ritkaság számba menő az ember, emberek között, és laktatós, tehát ha füstölt csülköt emlegetünk, ami természetesen most is van benne, az emeli magát a kalóriatartalmát is, a fogyaszthatóságát, az ízvilágát, tehát együttesen véve összbenyomásként egy nagyon ízletes eledel, és több évszázados hagyománya van, tehát nem is úgy mond kitalált modern konyhai készítmény.
1: Mire kell vigyázni a készítés ezen szakaszában?
4: Ez a sütés, ne essen széjjel, és ne törjük annyira össze. Ez ki van így szaggatva, hogy megfőzzük a vízbe, most egy kis zsírra megcsapassuk, hogy nem megy széjjel. Na, hát erre jön majd még a tejfél, túró, kis tepertő, most a zsűrinek is díszítés rá, és kész.
1: Ki az alaptészta? Kitől van a recept? Ki csinálta a recepte, a tésztát? Na hát akkor a hölgy, nem úszta meg, hogy rövidet ne beszélgessünk a tésztáról. Kicsit, no, nem vagyok egy nagy mágus, bár csináltam szapacskát, ebbe ugye reszelt krumpli van, ha jól
5: igen,
1: tudom.
5: Igen.
1: Mi az ön receptje? Na most tessék országvilág elé tárni.
5: A krumplit reszeljük, közben lisztezzük, hogy ne barnuljon meg, és akkor tojás van benne, só, nincs is más benne. És azt állni hagyjuk kicsit, hogy összeérjen, kiszaggatjuk, és ennyi.
1: Egyébben hányszor tetszene ezt a pacskát készíteni?
5: Hát én még nem nagyon ritkán csinálok ilyet, most csak a versenykedvéért.
1: Mi az, ami történt? Most tetszik szaggatni?
6: Hát kérdezem, most szaggatom a trapacskát, forró vízbe, sós forró vízbe, ügyesen, lehetőleg egyformára, ha sikerül. Úgyhogy aztán...
1: Ezt régen csinálták, ugye, mert van különféle galuska szaggatók. Igen. Ez mennyiben más ez a sztrapacska, ha így tetszik szaggatni? Mennyiben lesz más?
6: Kérem szépen, azért sztrapacska, hogy ez a tészta borzos legyen, tetszik tudni? Mert ha szaggatóval csinálom, akkor egyforma, és az egy krumplis tészta. És ezt tessék megnézni, ami ki van főve, össze-vissza borzos. Ezért sztrapacska.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A receptje mi? Tehát hogy, mi van abban a tésztában, ami ott van éppen a vágódeszkán?
2: Receptem kérem szépen 60 deka reszelt krumpli, 35 deka liszt és egy tojás só, slusszpassz. Az megvan, kérem szépen, és utána aztán forró vízbe szépen, így, po szlovenszki. Késsel szépen daraboljuk bele, és ezért lesz trapacska, ha megtetszik nézni, ami ki van főzve, kérem szépen, borzos, nem sima, össze-vissza tüskés.
1: Na meg is nézzük akkor, hát további jó munkát kívánok, ön mögött, ugye? Akkor behívom a kollégámat, hogy akkor essük meg, kezdi csókolom.
2: Borzos nyelet. Borzos, igen, szlovákul, mert ez szlovák étel, és akkor a strapati, az borzos. Viszni strapati, lebo se pekne učesni. Maga nem borzos, mert szépen meg van fésülve. Érti?
1: Mennyire jött ez a magyar konyhába? Tehát mennyire tudott integrálódni? Mennyire maradt a szlovák étel?
2: Mennyire ismerik, de viszont nagyon jó, mert olcsó. Krumpli minden háznál van, legfeljebb egy kis erős túrót vásárol. Egy tojás bele, szóval...
1: Ez egy gazdagabb verzió azért, látom, mint a grillcsülök vagy a sülcsök már itt van.
2: Hát ez már újítás, ez már telítettséget ad.
3: Nagyon modern, kérem szépen.
2: Mert mi strapacskát kérem, csak úgy csináljuk, ha kifőzzük, akkor megzsírozzuk, erős túlban meghintjük, kicsit megpirítjuk, és akkor tepertőt rá, és el van intézve. Itt van a tepertő, és el van készítve, tessék nézni, kérem szépen. Itt a tepertő.
1: És lehetjük meg ezt kóstolni?
2: Meg tetszik
1: engedni?
2: Meg, én kérem, nyugodtan maga fogja megenni, ha mérgezést kap akkor.
1: Nem, miért kapnék mérgezést?
2: Csak azt szokták mondani. Úgyhogy ezzel fogjuk majd leszórni.
1: Nem egy téli étel, azt ott is kérdeztem. Ez jó, jó, erős. Nem egy téli ételről van
2: téli, most szó? Nem téli étel, mindennapos étel. Minden további nélkül, bármely alkalomra mindig meg lehet csinálni, el lehet készíteni.
4: Ez azért jó, mert nagyon tápláló, tehát megtelíti az embert, aki kapálni megy, kazálni megy, az nem teljes kávét iszik, meg grízt eszik, hanem jó krumplis sűrű ételt. Akár haluskát, ugye az nem krumplis, de akár haluskát, akár krumpli paprikás, vagy szapacskát. Úgyhogy ettől jó lehet lakni, és van erő dolgozni.
1: Kicsit beszéljünk az önök ruhájáról, hiszen ön az a csapat, ahol azt hiszem, hogy egyenruhában vannak, hogyha ezt most egyenruhának nevezhetem.
2: Egyenruha, mégpedig szlovák egyenruhánk, csak a kötényünk különböző. Én nekem azért ilyen dekorált, mert én vagyok a kapitány. Ha nem jól viselkednek a beosztottak, akkor kérdezi, hogy megfenyítem őket. Ők elméknek is körösön voltak Rétes fesztiválon, és nekik azért van olyan elegáns kötényük. Amúgy kérem szépen, szlovák népviselet. Po szlovenszki.
1: Miért tetszett ezt ilyen halka mondani?
2: Szlovák népviselet, kérem szépen. Egyben énekkari tagok vagyunk, a Csabjanszka Ruzsicska énekkari tagjai vagyunk, és ez az egyenruhánk. Nekem nincs itt a kötényem, le van téve, a lányoknak pedig ott van a kötényük, tehát így vagyunk kendővel, blúzzal, kötényel jött, úgyhogy megtetszik engedni, megkavarom a tésztámmal közben.
4: Tegnap voltunk Romániában, nagy lakon, voltunk egy Jarmok nevezettű fesztiválon, ott felléptünk, ott énekeltünk. 11:30-kor értünk haza, reggel 5-kor keltem, hogy ezen részt tudjak venni, és meg tudjuk csinálni.
1: Mit kell kívánom így verseny közben önöknek?
4: Hát erőt, egészséget. Ez a legfontosabb, és jó kedét. Mert ha az nincs, akkor nem ér az egész semmit.
1: Szerintem az van, az elmúlt pár percben kiderült. Tovább megyünk, de ha megengedik, még tárolásnál visszanézünk, megnézzük a kapitányhölgyhöz visszaérünk a csapatához, hogy néz ki az igazi szlovák szlopacska. Jó munkát!

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Mi zajlik, mi készül éppen? Tomasz, tapacska, de mely folyamatnál vagyunk?
2: Most éppen szagatom bele a tésztát. A előre kikevert lisztből és reszelt krumpliból készült tésztát most szagatom bele a főzőedénybe.
1: Ön vagy az önök csapata, úgy látom, hogy inkább a nagyobb szapacskára esküszik, ez így van?
2: Hát ez most mi hagyományőrzők vagyunk, és voltunk egy pár ilyen szapacska bemutatón, és ott így láttuk csinálni, hát modern technikát jelenleg kihagyjuk a eszköztárunkból.
1: Mi az ön titkos receptje, ha ez elmondható?
2: Hát nézd, ebben nincs titkos recept, mert egyszer le kell reszelni a krumplit, bele kell tenni megfelelő mennyiségű lisztet, össze kell keverni, ki kell szaggatni. Hát aztán utána az ízesítésnél vannak bizonyos apróságok, de ez már egyéni kérdés.
1: Mindig így főznek, hogy jön, de leüldögél, és ilyen szépen, kényelmesen, és nagyon profin, ahogy látom, mert ezzel meg kell tanulni, hogy minden szapacska egyforma legyen. Mindig így szokott sütni, főzni?
2: Hát nézd, én egy abszolút amatőr vagyok, meg gondolom, hogy rajtam kívül, hogy mindenki, és hát ez egy ilyen nyugodt emberek játék, ahogy mondani szokták.
1: Azt mondják, hogy jó szapacska lelke a jó túró. Honnan lehet jó túrót szerezni?
2: Hát nem a reklám helye, helyesbítek, mert nem túróval, hanem erős túróval, pontosan a brinzával, hogy mifelénk nevezik. Egyébként jutúróval készül, de nálunk a Kisabaly piacon az idősebb asszonykák még ilyen kiváló brinzákat árulnak, és mi azzal fogjuk majd a szapacskákat fűszerezni, és hát ez azon sok ízesíteni pontosabban, és azon a brinza minőségén sok fog múlni, hogy milyen ízű lesz.
1: Ilyenkor a zsűri mit néz, arról van valami fogalmuk, hogy az összhatást, a tálalást, az ízt, vagy mi az, ami alapján eldöntik, hogy na most pont az öné a legjobb?
2: Hát nézze, a következő helyzet, hogy itt mindent néznek. Tehát a készítést, az ízesítést, a különféle eszköz, a díszítést, ami itt látható elő, ha megtetszik egy kis design. Akkor talán kuriózumként mondhatom, hogy ez egy felvidéki étel, pontosan felvidéki szlovákok étele. Mi voltunk innen egy ilyen szapacska főző és evő versenyen, aminek a lényeg az volt, hogy három embernek meg kellett időre enni 4 kg szapacskát, az többit képzeljék el hozzá, hogy ez mit jelent. Ha megnézzük ott a mellékelt fotókat, majdnem belehaltunk, de hát itt hála Istennek ettől megkímél a zsűri bennünket, hogy itt nem kell időre enni a szapacskát.
3: Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy kiírtuk ide direkt, hogy mi a szapacska, mert nem mindenki ismeri, és itt a vendégek, akik eljönnek ezt meglátogatni, ezt a főzőversenyt, legyen fogalmuk róla, hogy mi is tulajdonképpen, mert ez egy helyi specialitás, a szlovákok hozták ide hozzánk annak idején. A fiúk részt vettek egy szapacska főző világbajnokságon, amelyikről a képek is készültek. A felső kép, ha meg tudom így mutatni a kamerának, ez még a szapacska főző előtti időszak, ez már a végén. Tehát itt látszik, hogy a felső képen a verseny kezdete derűs arcokkal, alul pedig, mivel időre kellett megenni az elkészített trapacskát, ez sajnos nem mindenkinek sikerült, de hát mi nem vagyunk fölkészülve arra, hogy egy perc alatt megegyünk 4 kiló trapacskát. A szlovákok ebbe benne vannak már jobban. Ők már jobban be tudják ezt valósítani, de igyekezett a csapat, és azt hiszem, hogy megfelelő eredménnyel és sikerrel meg lett edve a trapacska, és meg is tudták emészteni. Ez a lényeg, mert jó sikerült, és jó is szerepelt a csapat. Ide van írva, tehát mi a Csabai Kolbászklubot képviseljük, és Békéssabolyú Turecska tagozat.
1: Hát, hogy önök egy beszélgetést láttak és hallottak a Csabai Kolbászklub brinzás szapacska tagozatával. Addig jó, amíg a világ ilyenekről szól.
3: És itt szeretnénk a hagyományokat őrizni, ami nagyon lényeges. És még mint kolbászklub tagok, ételekkel, gasztronómiai tevékenységet folytatunk, és ezt szeretnénk itt meghonosítani. Aki ételekkel foglalkozik, az adja bele a szívét, a lelkét és mindenét. Nem csak a fűszerek, mint a kolbászba, vagy a szapacskába, a hozzávalók, itt a szívünket, lelkünket és a türelmünket, ami a végén egy gyümölcsöző, jó ízű trapacskát készítünk, amire csettintenek egyet, és azt mondják, hogy ez finom volt. Ez a legnagyobb elismerés.

0: dobogás.
1: Ez a Vőség kosara.
2: Manna FM.
3: Megnézhetjük, hogy ez már a zsűri elé készül?
4: Ez már a zsűri elé készül.
3: Csülök rózsával, ha nem tévedek.
4: Úgy. Sült zöldségeket fogok még rárakni, paradicsomot, paprikát, kis lilahagymát. Tehát ennek a strapacskának, ennek az a lényege. Tehát, hogy minden egyes tejtermék házi jellegű. Tehát nem boltból vásárolt, püspökladányi sajtmesterünk, Kis Ferenc, neki a kezemunkája, tehát minden belőle. Tehát itt maga minőségbe, minőségi alapanyagokból van minden.
3: Na most nem zavarjuk, kezd el díszíteni, és akkor...
4: Amit még meg kell itt jegyezni, hogy strapacskába egy kis rókagomba került. Tehát ezzel lett egy kicsit megtuningolva, és ordát rakok még a tetejére. Tehát én úgy gondolom, hogy egy minőségi étel lesz itt.
3: Önök nyerni jöttek?
4: Egyértelműen, tehát ez így van.
3: Meséljen nekem az önök strapacskájáról.
5: Az a győztes strapacska.
3: Hát ez biztos.
5: Van benne krumpli, liszt, tojás, egy kis... Milyen van még?
6: Tej.
5: És megsütöttük szépen a pörcöket a csülökből, és azzal díszítettük a tetejét. Itt láttunk több versenytársat, aki úgy próbálta meg feldobni a saját egy tálét, vagyis hát ételét, hogy külön főzte meg a csülköt. Na most ez a mi elvelinkkel ellentétes, mert a strapacska az egy tálétel, tehát csak tésztaként fogyasztható, és esetleg a szalonnával, vagy jelen esetben a csülökkel díszíthető, és ezzel feldobjuk az ízét. Nagyon finom lett.
3: Mi volt a munkamegosztás? Ön a marketinges, a kommunikátor, ki a főszakát?
5: Minden én voltam egy személyben.
3: Szerettek a közönség előtt főzni?
5: Igen. A többiek szurkoltak nagy erőkkel. Nem félretéve tréfát, tényleg ahhoz képest, hogy három tagja lehetett csak a csapatnak, ahhoz képest egy bankfiókból érkeztünk, és mindnyájan részt vettünk a főzésben, sütésben, előkészítési munkákban, és úgy gondolom, hogy meghozta a gyümölcsét a munka eredménye.
3: No, megkérdezzük a hölgyeket is, akik itt ülnek a nagyobb része az asztal túloldalán, hogy hogyan ízlett az ön vagy az önök főztje nekik. Oda, az embernek azt mondja, hogy strapacska, akkor általában a téli ételre gondol. Az önök étrendjében itt azért ez egész évben jelen van?
7: Hát Békés Csabán biztosan, mert ez szlovák sajátosság, ugye, ha jól tudom, és ennek különböző módját készítik el, vagy különböző módon készítik el, ki hogy ízesíti. Valószínű, hogy ez nap mint nap jelen lehet sok háztartásban.
3: Ha ön készíti, akkor az hogy néz ki? Mi az ön strapacskájának a titka, ha van ilyen egyáltalán?
7: Én megmondom őszintén, én nem Békés Csabai vagyok, és én nem készítettem még.
3: Vele találtunk, de hát...
7: Én most csak a segéd és a segítő társ voltam ebbe a ételkészítésben.
3: És hogy ízlett az elkészült produktum, maga a versenymű?
7: Nekem ízlett. Megmondom őszintén, én még sose ettem, most ettem először, és nekem ízlett.
3: Egy hölgy mellettem, akinek ízlett a győztes csapat strapacskája. Ez jó kimondani, győztes csapat strapacskája. Ki tetszik mondani utánam?
7: Nem vállalkozom rá. Győztes csapat strapacskája.
8: Én brinzával, nem juktúróval, de tulajdonképpen mind a kettő ugyanaz. Csak a brinza egy kicsit szárazabb. Ilyen sajt vagy, nem sajt, hanem gomolyából. Jó gomolyából, meg tehén gomolyából, anyukám annak idején mindig ezzel készítette a brinzát. És akkor

0: megreszelték egyiket és másikat, és összekeverték, pici sót tettek, és jól leszorították. Tehát ilyen csigamenetes szorító lappal leszorítottuk, és akkor engedte föl, mindig a naponta kellett leszedni róla a savót. És ilyen vajas akármi, nagyon finom volt különben. Na, és addig, amíg aztán végül elfogyott, tehát több nedvesség nem jött ki belőle, akkor már jó volt a brinza. És azzal szórtuk le. Apukám szerette úgy is, hogy pörcöt sütött. De mi megettük, gyerekek, ugyanélkül. Finom volt.
1: Szóval megtudtuk, hogy a szapacska nem csak téli, hanem nyári étel, és hogyha van kedvetek, akkor irány a piac. Tessék krumplit venni, lisztel kidolgozni, kiszaggatni, erős túrót, ugye jutúrót, vagy brinzát venni hozzá, és egy jófajta magyar föccsel leöblíteni. Nos, ez volt a bőség kosara, remélem tetszett, és hogy a szapacskát azt sokan meg fogjátok kedvelni, ha ugyaneddig nem kedveltétek. Jövő héten újra izgalmas gasztró témákkal jelentkezem, én Puc Attila voltam. Sziasztok!

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli el, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését, egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd. A következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felelt. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
4: Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 2-án. Ma a dicséret és a jutalmazás fontosságáról, illetve a büntetésről is beszélgetni fogunk. És nem csak a fiatalkori, hanem az idősebbkori, felnőttkori dicséretről is, hogy miért nagyon fontos, és miért vagyunk hajlamosak megfeledkezni róla. Szakértő vendégem ma Csay Móni szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na kezdjük a gyermekkori szocializációval, vagy a büntetés, a dicséret, és ezek következményei. Ugye szokták a büntetést még a jutalom megvonással is helyettesíteni. Mi a helyzet ezekkel?
2: Elég összetett, de az biztos, hogy egész pici koruktól kezdve a gyerekek figyelnek minket mindig, mikor azt hiszük, hogy nem akkor is, és mint a követés van. És látja a reakciónkból, hogy éppen jó úton jár, vagy nem, de nyilván van egy határfeszegetés mindig, ez fontos, mert ez a fejlődésük része, és figyeli, hogy hogy reagálunk, meddig mehet el, hol az a határ, amíg elmehet. És ugye azt már régóta tudjuk, és már mindenki tudja, hogy az, hogy oda csapok, oda üvöltök, ha valami rosszaságot, az én megítélésem szerint rosszaságot csinál, az nagyon nincs rendben. Sajnos Magyarországon a mai napig még vannak rá példák, hogy azt gondolják, ha rácsapunk egy gyereknek a kezére, amikor olyan helyre nyúl, vagy valamit hibázik, akkor rá kell csapni a fenekére. Ó, csak meglegyintettem, ó, csak nem. Ezzel egy mintát adok át, hogy egy probléma megoldása, egy rossz helyzet megoldása átcsaphat agresszióba, és akkor csodálkozik persze a szülő, amikor az óvodába behívják, hogy verekszik a gyerek. Hát de miért verekszik? Mert ezt látta megoldásnak. Viszont ott a másik oldal a következmények nélküli nevelés, amikor viszont mosolyogva elfordítjuk a fejünket egy helytelen viselkedés kapcsán, és ráhagyjuk a gyerekre, hogy ugyan kicsi. Tehát egész pici korban kezdődik az, hogy ezeket a mintákat én megtanítom, megmutatom. Hál' Istennek rengeteg elérhető szakirodalom van, nagyon sokféle irányzat, a mai szülők tudatosabbak, de azzal jó, ha tisztában vannak, hogy ők is hozzák a saját gyerekkori mintáikat. És sokszor akkor repül a kéz, vagy megy a kiabálás, és utána megy egy szülőbe a bűntudat. És elindul egy játma, és nem biztos, hogy azokat a dolgokat tanítjuk ezzel a gyerekkel, amit szeretnénk, amit elképzeltünk, mikor még őt vártuk.
1: Az is nagyon érdekes különben, hogyha ezt végig gondolja az ember, akkor tulajdonképpen elkezdhetne arra figyelni, hogy nem is az a lényeg, hogy mit mondok, hanem közben mit csinálok. Mondjuk akkor, amikor nem is a gyerek miatt csinálok valamit, vagy a gyerek miatt mondok valamit, hanem én élem a szülői hétköznapjaimat, hogy hogyan csinálom a hétköznapi teendőket, hogy puffogok-e közben, vagy oda csapok-e az asztalra, hogyha valami nem sikerül, vagy mondjuk, hogy hogyan beszélek otthon a kutyával, a cicával, vagy a társammal, a gyerek apjával mondjuk.
2: Abszolút ebből veszik a mintát, ebből merítenek 90%-ba. Hogy mit idézőjelbe papolunk, az elenyésző, abszolút a viselkedésünk, a reakcióink, a hangulatunk, és abszolút leveszik, ezt ugye már sokszor megbeszéltük, hogy te is érzed egy másik felnőtt emberen, ha nem is tudod megfogalmazni, de érzed, hogy ő most jó paszba van, rossz paszba van, feszült, nem feszült. Na, a gyerek ennél sokkal jobb, mert a radarjai ránk vannak irányítva, és abszolút érti és érzi. És nem is azt mondom, hogy azt kéne társadalmi konszenzusban megbeszélni, pontosan hogy kell fölnevelni egy gyereket lépésről lépésre, hanem az alap attitűdöket, a saját viselkedésünket, az önismeretünket, az önreflexiónkat. Tehát mondok egy példát, elszakadhat a cérna. Lehetek a munkahelyem miatt, vagy bármilyen problémám miatt ideges. Egy az, hogy tudom-e tudatosítani, hogy ez nem örökre szól, ez egy pillanatnyi helyzet, amiben talán meg tudok magamtól is nyugodni. De ha már emiatt rákiabáltam a gyerekre, akkor tudom-e azt mondani utána, hogy bocsánat, ez nem neked szólt, anyának rossz kedve van, anya beteg, vagy apa ideges, mert valami rossz dolog történt. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy társadalomnak meg kell határozni, hogy így meg így kell nevelni a gyereket, hanem én azt gondolom, hogy akkor jutunk előrébb egy picit a nevelésben is, ha azokat a mintákat átgondoljuk, hogy mi hogy viselkedünk, az önismeret, önreflexió, és ez nem azt jelenti, hogy üssem a hátamat, hogyha hibázok, pont azt jelenteni, hogy szeressem magam, és hogy tulajdonképpen próbáljam megélvezni azt a nagyon rövid időt, amit egy kisgyerekkel tudok tölteni, és azt az életet, amit élek, az akkor ott van, azon, tehát az elmúlik, vége lesz. És hogy a pillanatot megtanulni, értékelni, az egy nehéz feladat, szerintem mindannyiunknak, de társadalmi szempontból az lenne az üdvös, ha minél több embernek lenne egy magasabb szintű önismerete, és aha, akkor már a nevelést is egész másképp csinálja.
1: Hát megint az önismerete, végén mindig idejuk adunk.
2: Igen, igen.
1: És nagyon-nagyon fontos, és el is lehet kezdeni nagyon sokféleképpen foglalkozni ezzel. Lesznek nehéz pontok, meg síros pontok, de egyébként egy nagyon-nagyon érdekes utazás. Na de ma nem erről, hanem a dicséret, a jutalom, a büntetés fogalmairól és ennek a lélektanáról beszélgetünk. Az intézményi ellátás a következő a sorban, amit megbeszélünk Csajmoni szociálpedagógussal, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Szurf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Dicséret, jutalom, ezeknek a fontossága és az ellenkezői, milyen helyzet a büntetéssel, ezek lélektanáról beszélgetünk ma Csajmoni szociálpedagógussal. Intézményi ellátás, itt van a beszoktatás, a gyerekeknek adott reakcióink, illetve a kommunikáció a pedagógusokkal, mert hogy ez is mind, amit lát a gyerek.
2: Még visszacsatolnék az előzőhöz annyiban, hogy amikor még nem került be a gyerek az óviba vagy a bölcsibe, de már elkezdtünk kisétálni vele a játszótérre. És hát ott különböző gyerekekkel találkozik, különböző hátterű gyerekekkel. Az az első lépcső, amikor elkezdem bevinni a közösségbe a gyereket, mikor átmegyünk egy barátnőmhöz, ahol szintén vannak gyerekek, amikor az unokatesok, rokon gyerekek össze vannak keresztve, ez az első lépcső az intézmény előtt, amikor megtanítom azt, hogy nem lehet fültövön vágni a másikat, nem adja oda a labdát. Na de hogy tanítom meg, az sem mindegy, mert ha leüvöltöm, kikapom a kezéből a labdát, abból csak egy még magasabb szintű konfliktus lesz, sehova nem vezet az út. Tehát én annak a híve vagyok, vagy az én tapasztalatom az, hogy érdemes röviden, egyértelműen megbeszélni, és a két felet, aki érintett, a két gyereket együtt oda hívni, hogy figyelj, arra kérlek, hogy mondd el, hogy te mit érzel, mondd el. Tehát egy rövid kis konfliktus kezeléssel fel lehet oldani, a gyerekek elfelejtik, játszanak tovább. A játszótéren kölcsön adom, vagy nem adom kölcsön azt a homokozó lapátot. Visszaadja, vagy nem. Ne várjuk a gyerekektől az önzetlenséget, mert nem olyanok, mert még teljesen énbe gondolkoznak, viszont apránként nem erőszakosan megtaníthatom azt, hogy tudunk közösen jól játszani. Na és akkor jön az intézmény, amikor beszoktatom egy óvodába, ahol nem leszek ott vele egész nap, hanem van az óvodapedagógus, van a dadós, és vannak a gyerekek. Esetleg még van egy asszisztens, egy pedasszisztens mellettük, de 2-3 felnőttel van 30 gyerek. Na ott kérem szépen, már nincs idő arra, hogy a teljes alapokat lerakják, vagy legalábbis nagyon nehéz. Azt nekem kellett megtennem. És ugye régen tudjuk jól, sarokbeállítás, szidás, voltak a következményei, most már azért alternatívákat használnak, de még mindig nehéz ennyire sokféle szocializáció gyereket összezárva megoldásra hozni, hogy ne bántsák egymást. Már óvodába megy a harc köztük. Nyilván ez egy emberi tulajdonság. Nagyon nem mindegy, hogy a pedagógus hogy kezel egy ilyen helyzetet, büntet, dicsér, fegyelmez vagy jutalmaz, motivál vagy pedig demotivál, és a szülő ezt hogy reagálja le. Tehát ezek nehéz kérdések.
1: Ilyenkor a szülőnek és a pedagógusnak érdemes kommunikálnia, mondjuk amikor a gyerek bekerül az intézménybe, hogy mit tudom én, a gyerekemnek van egy-két ilyen szokása, valószínűleg ez tőlem van, azzal úgy érdemes foglalkozni, vagy azzal mit csinálj. Tehát kérdést tegyek föl ilyenkor szülőként, vagy elmondjam, hogy mi az, ami nálunk esetleg az átlagostól eltérően működik.
2: Én ismerek olyan intézményt, én is kapcsolatban voltam velük, amit nagyon-nagyon szeretem, hogy mielőtt beszoktattam az óvodába a gyereket, kérték, hogy írjak róla egy történetet. Tehát, hogy írjam le, hogy kik vagyunk mi, hogy működünk, milyen a családi háttere, mit szeret, mit nem szeret, milyen ételt szeret, mit nem szeret, mit szeret játszani, mi nyugtatja meg. Tehát én egy ilyen kis könyvvel érkeztem az óvodába, és ezt javaslom ott, ahol ezt nem alkalmazzák, sok helyen alkalmazzák. Ez egy fantasztikus dolog, hogy van mihez nyúlni egy óvónőnek, mert hiába van az a beszoktatási pár nap, nem fogja úgy megismerni a gyereket, mint ahogy én. És nem is magyarázkodás, történetek a gyerekről, hogy őt megnyugtatja az, hogyha megkapja a maciát, és egy picit elvonulhat a többiektől. Neki megnyugtató az, hogyha elmondhatja következtet, hogy kibeszélheti magáról. És ezt a szülő eddigre tudja, vagy addigra tudja, mire beíratja.
1: Emlékszel arra, hogy amikor mi gyerekek voltunk, tehát a 45-50-es generáció, már mint 45-50-es életünk éveinek a számát illetően, hogy amikor mi bölcsibe mentünk, legalábbis én Újpesten jártam bölcsibe, és ott Ibi néni, akit imádtam, az álmodások szerint, mert én nekem csak halvány emlékeim vannak, meg kicsi voltam nagyon, de hogy mindig írtak a gondozónők, nem csak Ibi néni, a többi gondozón is, hogy Petra ma ezt meg azt csinálta, beütötte, ha kicsit elesett, nem az új szandál, rosszabbul aludt, mi a helyzet otthon, és akkor itt leveleztek. A szülő és a gondozó, nem kis könyvvel érkeztem, de elmondták a legjobb tudomásom szerint a szüleim, hogy mi a helyzet velem, hogy én csak úgy alszom, ha megfogják a kezem, és akkor úgy aludtak, ha voltak ilyen helyes dolgok, de hogy mindig kaptunk egy napi leíratot, hogy mi történt a gyerekkel. És volt egy üzenőfüzet, amit beraktak mindig a kis szekrénybe.
2: Most nagyon sok helyen, ahol hozzájárulnak a szülők, telefonnal készítenek videókat, fotókat, üzeneteket. Tehát vannak csoportok. Hát nekem egy egész gyűjteményem van a gyerekről, azt sem tudom, még hova fogom elmenteni. Mert körülbelül napi szinten kaptam egy-egy képockát a csoportról. Ez egyébként egy plusz energia a pedagógus részéről, de közben meg annyira megnyugtató, hogy látom, hogy milyen szépen játszanak. És akkor azt több gyerek szülőnek elküldik, vagy hogy milyen jól elaludt, ha mondjuk az alvás a probléma, vagy mennyit evett. Tehát, hogy azért most már ezt a modern technikát használva sok pedagógus él a lehetőséggel, és egyébként a szülők és a pedagógusok között egy prevenció az, hogyha az első perctől kezdve viszonylag sok a kommunikáció. Tehát akkor kezd el összeesküvés elméleteket gyártani, és sajnos most is hallottam egy ilyen csúnya konfliktust egy szülőtől, aki nagyon panaszkodott az egyik pedagógusra, de nagyon erősen panaszkodott, és megkérdeztem tőle, hogy és leültetek beszélgetni? Nem, én nem beszélek vele. Hát ilyen nincs. Tehát, hogy az első perctől kezdve azzal, nem egy csoportba szülőként szidom a pedagógust, hanem az első perctől kezdve meg tudom szorosra fűzni ezt a szállat a pedagógussal, ez egy nagyon fontos dolog, és hogy kommunikálom, hogy alkalmazkodok-e ahhoz, hogy a pedagógus hogy akar velem kommunikálni, milyen csatornán, mert nem mindenki szereti a messengeren írogatnak neki 30 szülő 5 percenként, mert nem lehet szakmai munkát végezni. De ha ez meg van beszélve, és le van fektetve az alapszabály, akkor minél több a kommunikáció a gyerekemet ellátó pedagógus szakember, és köztem annál jobb. És ez oda-vissza működik. Tehát ha rosszul aludt, akkor szólok reggel, hogy kialvatlan.
1: Dicséret, jutalmazás, büntetés, illetve minden, ami ehhez kapcsolódik a gyerekek viselkedését illetően, sőt a felnőttkor és időskori vetületeit is átbeszéljük. Majd Csajmóni szociálpedagógus, ő a Lélekszörf mai szakértő vendége. A következő ehhez kapcsolódóan a kortárs úgynevezett bullying, ezt a szót már szerintem mindenki, sajnos mindenki ismeri. Ugye a zaklatás, a bántalmazás a kortársaktól, a srácoktól, osztálytársaktól, pajtársaktól, ezzel mi a helyzet ebből az aspektusból? Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.
3: Billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jutalom megvonás, és ezek lélektana, erről beszélgetünk a mai lélekszörfben, szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus. Kortárs bullying, vagyis az osztálytársak, a pajtársak, a kistársaknak hát a bántalmazó viselkedése, mondjuk így.
1: Mindig voltak szetállások, de manapság ezt valahogy a netről tanulják, ez olyan vicces lett, és akkor látnak ilyen videókat, nem érzik át ennek a súlyát, és ezt előadják egymással szemben is. Sok ilyen tünete van, sok ilyet hallottunk, sokat dolgozunk mi szakemberek, hogy ezt egy kicsit csökkentsük és élét vegyük. Visszatérve az óvodára, már ott is egyébként elkezdődik egymás kóstolgatása, hogy így fogalmazom.
0: Mert valahogy ott is így alakulnak ki, mint egy ilyen kis, bocsánat a hasonlatért, és viccesen mondom, mint egy mini mafia, hogy kiderül, hogy alakulnak az erőviszonyok.
1: Mióta ember az ember, azóta szeretünk csapatokba verődve, erőt mutatva, egymással versengeni.
0: Trükkesedni is.
1: Igen. Így van. De ennek a kereteit meg kell adni, hogy meddig lehet ebben elmenni. És én erre még nem tértem ki, de nekem a veszőparipám a jóvátételi lehetőség és a konfliktus kezelés. Tehát például, ha van egy ilyen kis mafiózó csapat, és kicsit túllőnek a célon, és megérzik a hatalom ízét az óvodában, és ők uralják a futómotoroknak a birtoklását, akkor nem az van.
0: Csak ők mennek a mérlekhintára, vagy csak ők mennek a kis faházba, igen.
1: Lefoglalják simán, igen. Ez egy valid sztori, tehát
0: az
1: tényleg instant, itt
0: ugye?
1: Igen. Így van. És pedagógusként ezt tanulják is a pedagógusok, meg tudják is, de hogy nem az van, hogy akkor leszedem onnan XYZ-t, és beállítom a sarokba, és lekiabálom a fejét, hogy ezt hogy képzeled, mert ez még nagyobb dühre és ellenségeskedésre vezet hosszú távon, meg megszégyenítés, és semmi jó nem születik belőle, hanem akkor odahívom a kis csapatot, aki sérelmezi ezt, és aki uralja a helyzetet, és elkezdek egy nagyon végtelen egyszerű konfliktus kezelést, és a jó érzésükre hatva olyan hamar ki lehet békíteni őket, hogy egyességre jussanak, hogy osztozzanak, nagyon gyorsan megtörténik, és látod a gyerekeken, hogy ez nekik jó érzés, hogy jóvá tehetik, mert a kis lelkük mélyén ők is érezték, hogy azért ez nem oké. Uh-huh. És ez annyira benne van a gyerekekben, és az iskolában, amikor elkezdik egymást bántani, és leültetsz egymással szembe, szemtől szembe, két ilyen gyereket, akinek konfliktusa van, 5 perc után, 2 könycsepp elmorzsolása után egymás vállára borulva kibékülnek az esetek többségében, ha még nem mélyült el a probléma. Tehát ők vágynak arra, hogy ezek fel legyenek oldva, hogy a konfliktus fel legyen oldva, hogy jóvá tehessék, hogyha esetleg hibáztak. Csak a rendszer elrontja azzal, hogy kap egy intőt, hogy megvan a többiek előtt alázva, hogy le van üvöltve, ezzel abszolút nem tudok azonosulni. Én abszolút 100%-ig tapasztalatból is hiszek a jóvátételben és a konfliktus kezelésben, abszolút.
0: Hogy is szoktad mondani, hogy még egy gyereket sem szittak jóra?
1: Igen, ezt minden alkalommal.
0: Mert ez egy nagyon jó mondat.
1: Ez a rögeszmém, tehát, hogy én nem hiszem el, hogy a szidásnak bárkinek bármilyen haszna van, azon kívül, hogy a kideges ventillál. Igen. Neki is bűntudata lesz.
0: Igen. Igen, és plusz van, amikor azt mondják, hogy de a negatív kritika, mert hogy ők ennek élik meg, akik mondjuk a szidást nyomják, vagy eresztik ki magukból így Niagaraként, hogy a negatív kritika is előre visz. Én például világéletemben olyan gyerek és olyan ember voltam, aztán olyan felnőtt vagyok lettem, akit ez egyáltalán nem vitt előre.
1: Tehát én azt... Nem senkit.
0: De akkor miért hiszik egy csomóan, hogy de, az nagyon jó, mert akkor majd mert azt érzed, hogy majd megmutatod. Hát én nem akarom megmutatni másnak.
1: Hát egy pillanatnyi megoldást hoz akkor, mert van, akit fel lehet üzelni, pláne a sportban ezzel, de hogy alapvetően, tehát hogyha csak ilyen nagyon leegyszerűsítve végig gondolod, hogyha valamit építeni szeretnél, építed, rakod egymásra. Ha rombolod, az nem építés. Tehát, hogyha kritikával, szidással, a negatívumok felerősítésével, kiabálással, abból nem lehet építkezni, ott nincs építőanyag. Az nem emelkedik, az nem nő, az zsugorodik és meghunyászkodik, vagy összetörik. de ez nem építés, semmilyen szempontból. És nagyon sokan haragszanak ezért, hogy ez ilyen túl puh

0: lány. Nem, elvárásokat meg lehet fogalmazni, följebben lehet emelni a lécet, csak személyében nem bántom, kritizálom és szidom. Arra nincs szükség ahhoz, hogy én elvárásokat fogalmazzak meg. Hogy igen, te képes vagy rá, na, ezt várom tőled, meg tudod csinálni, próbáld meg, tegyed. De az, hogy jaj, ne bénázzál már, szedd már össze. Ez hol épít?
1: Hát meg a ne csirkuszolj, ne hisztízzél, szóval.
0: Igen.
1: Jaj. Igen, nem is tudom, hogy ezt egyébként bárki, aki ezt kimondja, komolyan, hogyan gondolhatja komolyan, vagy egyáltalán megkérdezem önmagában azt, hogy komolyan gondolja-e, hiszen valószínűleg azért nyomja ezt, mert ő is ezt kapta, és valószínűleg neki sem esett jól.
0: Ez egy minta, amit átvett. Uh-huh. Mert nincs eszköze. Uh-huh. Mert eszköz találni nehéz. Jó eszközöket, meg még
1: hát
0: nehezebb.
1: Mert ahhoz újra csak, ahol, és akkor megint itt vagyunk. Újra, here we go, igen, ahogy mondja az angol, ugye, hogy a személyiség fejlődés és az önismeret. És ez nagyon-nagyon fontos, és hogyha már itt tartunk, akkor azzal folytatjuk majd, hogy a korai tinédzserkori nevelésnél mik a legfontosabbak, ott miért fontos a dicséret és a jutalom, ott miért fontos az odafordulás és az odafigyelés, feladatok, felelősség ezeknek a megtanulása, vagy az erre való rátanulás, ezzel folytatjuk majd a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Világszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Dicséret, jutalom, büntetés, odafordulás és odafigyelés, mindezeknek a szükségessége, illetve a szükségtelensége, ha mondjuk a büntetésnek bizonyos fajtáiról beszélgetünk, illetve a jutalom megvonás is szóba kerül majd, és nem csak a gyerekekkel, vagy a kisfelnőttekkel, tinédzserekkel kapcsolatban, hanem az időskori dicséret és jutalmazás is szóba kerül majd a Lélekszörf második órájában. Szakértő vendégem Csajmoni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy a kora tinédzserkori a feladatokról, a felelősség tanításáról és az itt jelenlévő dicséretről, jutalomról fogunk beszélgetni most.
2: Bármilyen hihetetlen, de tizenéveseknek már nagyon sok mindent önállóan kéne csinálni. Ezt hiszem a mi korosztályunk egy kicsit elrontja. Mivel hogy megjelentek ezek a pszichológiai ágazatok, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, így elkezdtünk nagyon megkímélni a gyerekeinket, hogy jaj, hát szegény, hát ha már úgyis itt a mosogatógép, meg úgyis ott a mosógép, hát ne kelljen, hát ő neki a tanulással kelljen, stb. Stb. Tehát létrehoztunk egy picit puhányabb, bocsánat, akit megsértek, picit puhányabb bizonyos szempontból. És én azt gondolom, hogy félünk, tehát aki már átélte azt, hogy nem akar szídni, nem akar büntetni, tényleg szeretne nagyon demokratikusan és asszertív kommunikációval nevelni, az egy picit fél a tinédzsertől, hogy jaj, hát a kis érzékeny lelkét, ez így van, nem taposunk bele, emeljük az önbizalmát, mert most rottyon van a legtöbbnek az önbizalma, de az elvárásainkból nem engedünk. Tehát én azt gondolom, hogy az önbizalmat nem azzal tudom növelni, hogy egyfolytában dicsérem, hogy jaj, de szép vagy, jaj, de okos vagy, jaj, de jó vagy. Erre is szükség van, de most már kell. Tinédzserkorban kell, hogy legyen teljesítmény mögötte. És egy nagyon fontos alappillér szerintem ez a család és a háztartás. Mert az, hogy ő a kortársakkal jól érzi magát, ott meg akar felelni, ott szépnek kell lenni, ott ügyesnek kell lenni, az egy dolog. De az önbizalma valójában akkor fog nőni, hogyha otthon megvan a szerepe és a feladata a családban. És nem egy hercegnőt szolgálunk ki, vagy egy királyfit. És ezt nagyon nehéz meglépni azoknak a szülőknek, akik azért figyeltek arra, hogy kiegyensúlyozott gyereket neveljenek, hogy igenis, akármennyire kamasz, le kell ülni, meg kell beszélni százszor, ezerszer, nem utasítani, mert azt nehezen viseli, de közös egyezményre jutni abba, hogy mi a dolga otthon, és megérteni azt, hogy semmilyen törvény nem írja le, hogy az anya dolga, hogy tiszta legyen a ruha, és hogy legyen étel felszolgálva. Semmelyik. Tehát ez egy sarkalatos dolog, lehet, hogy megölnek a gyerekeim, de én egy hetet sztrájkoltam, hogy ezt most így elmesélem, és én kiraktam a sztrájkköveteléseimet a hűtőre, és egy hétig semmit nem csinált, amikor már azt éreztem, hogy kicsúszik a kezemből a dolog, hogy sokan vagyunk, hogy kamaszok vannak, hogy nagyon sok a teendőm, és nem bírom. És én kiírtam, hogy egyenlő teherviselés, és csináljunk egy táblázatot, hogy ki mit dolgozik otthon, és nem nekem segít. Az egy nagy tévedés, nem nekem segít, hanem a közös háztartásunkban részt vesz, és vállal egy felelősséget. Azt hiszem, most ezt rontjuk el. Az, hogy dicsérünk, szídunk, a kettő között meg ott van egy csomó feladat, ami önmagában önbizalmat adna a fiataloknak. Ha azt ők csinálnák. Még eleinte lehet, hogy ódkodnak, meg tehernek félig, de későbbiekben annyira beépül az életükbe, hogy mire felnőttek lesznek, hálásak lesznek érte, hogy ők ezt már rutinból megcsinálják.
1: Melyik az az életkor, amikor már ezt érti és felfogja a gyerek? Hogy nem minden a mama dolga, nem minden, nem mindent old meg helyette a mama, hanem ő részt vehet benne. Tehát hogyan tudjuk ezt elérni, hogy ő örömmel akarjon fontos lenni?
2: Nem fog mindig örömmel akarni, ez egy olyan idea, amit én még nem láttam megvalósulni, mint ahogy mi sem mosogatunk akkor a nagy boldogsággal.
1: Na mondjuk ez be, igaz.
2: Na, tehát miért várom akkor, hogy ő boldog legyen? Nem, tehát amikor már 5 évesen ki tudja vinni a szemetet, és megállapodunk, hogy figyelj, ez már tök jól megy, akkor legyen ez ott a dolgod mostantól, és hogyha majd megunod, szólj, és cserélünk másra. Tehát, hogy igenis 5-6-7 éves korban már nagyon szép kis önálló feladatokat lehet adni. Nagyon fontos, hogy hogy vezetjük be, mert ha utálni fogja, és ez egy veszekedés forrása lesz, és szerintem most mindenki arra gondol, hogy persze ez könnyű mondani, nem könnyű az egész úgy, ahogy van a gyereknevelés, nem könnyű, tehát hogy ne legyen a veszekedés forrása, ezek egyezmények, tehát meg kell érteni apránként, elmesélni nekünk, így, úgy, amúgy, hogy figyelj, van ez a ház, van ez a háztartás, nézzük meg, pipáljuk ki azokat, amit te már meg tudsz csinálni, amire képes vagy. Nézzük meg, hogy mit tanítsak meg neked, hogy te meg tudsz csinálni, melyiket szeretnéd ebből megtanulni. Tehát, hogy legyen egy választási lehetőség, és szépen step by step, apránként bevonni a feladatokba úgy, hogy onnantól ő a felelős érte, hogy meg legyen locsolva a virág, most mondtam valamit. Vagy hogy le legyen pucolva a tükör, mert az nem egy bonyolult dolog, mondjuk egy előszoba tükrön. Tehát, hogy így, és ne gondoljuk azt, hogy nem terhelhetőek. Nagyon is terhelhetőek, és nagyon jót tesz nekik a felelősség, és nagyon büszkék rá, ha megteszik.
1: A mai Lélekszörfben a dicséret és a jutalom fontosságáról és ennek a lélektanáról beszélgetünk, nem csak a gyerekeket és a tinédzsereket, vagy a kiskamaszokat, illetve a kisfelnőtteket illetően, hanem az időseinket illetően is. Ebben van segítségemre mai szakértőm Csai Móni szociálpedagógus, és azzal folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában, hogy amikor jön az üres fészek effektus, utána a kötelékekkel kapcsolatosan hogyan állunk a felelősséggel? Ezzel folytatjuk majd.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Korábban kezdődhet idén a magyar görögdinnye szezon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is.
0: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM.
2: 98.6 Manna FM.
3: Ez a lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 2-án. Dicséret és jutalom gyerekkorban, kamaszkorban, kisfelnőtteknél, illetve az időseinket illetően is. Erről beszélgetünk lélektani szempontból ma Csajmóni szociálpedagógussal. Jön az üres fészek időszak, most, ahogy szépen haladunk előre a témában és az időben, és a gyerekeket illetően a kort nézve, tehát jönnek az azutáni kötelékek. Ott mennyi a felelősség, és kit terhel bizonyos felelősség az odafordulás, az odafigyelés, a gondoskodás?
2: Nekem ez egy nagyon nehéz terület. Megmondom, miért nehéz. Kevés még arról a kutatás, mert nem régóta van az, hogy ennyire elszakadnak a családok egymástól. Amerikában hamarabb volt, Magyarországon azért együtt éltek még 100 évvel ezelőtt is generációk,
1: igen.
2: És ennek minden előnyével, hátrányával, és őszintén megmondom, nem tudom eldönteni én sem magamban, hogy mi a jó. Mert ott van az egyik oldal, hogy igen, szüksége van az önálló életre, igen, anyós ne menjen át papucsba, igen, építse ki a saját világát, de közben meg lélektanilag és anyagilag, ami nem szoros összefüggés, de mégis előnyösebb lenne, ha a családok együtt lennének, jobban együtt lennének. De közben az individuum, a személyiségfejlődés, tehát ez egy hatalmas dilemma, és szerintem még el kell teljen pár év, míg a kutatások bebizonyítják, hogy az emberiség szempontjából mi a jobb, a társadalom szempontjából. Mert egyrészt így akkor mondjuk van egy család, van két gyerek, kirepül a két gyerek, akkor már ez három háztartás lesz. Uh-huh. Mert a másik két gyerek, tehát nyilván többet fogyasztanak minden szempontból. Viszont eladósodnak, viszont nehezebb nekik, viszont kivigyáz az unokákra, mikor betegek. Tehát, hogy nagyon sok aspektusból kell megvizsgálni a dolgot, de én nem vetném el annak a lehetőségét, hogy mégiscsak jobb, ha együtt közelebb vannak generációk egymáshoz, ha nem is teljesen egy légtérben, de közelebb. Én még erre, de aztán lehet, hogy nem lesz igazam, én még erre húzódnék ebbe az irányba. A másik, hogy onnantól kezdve, hogy önálló életet kezd egy gyerek a mi társadalmunkban, vajon kinek kell hívni akit? Hányszor és mikor? És ezt hogy alakítjuk ki? Hogy hányszor? Mert amíg még aktív dolgozó a szülő, és úgy repült ki, a gyerek ment el egyetemre, és utána kezdte meg a munkát. Hogy ő még el van foglalva aktív. Oké, hétvégenke, két hetente, havonta. Milyen a kapcsolat? Hogy építjük ezt ki a gyerekkel? Mi az, ami neki komfortos, és mi az, ami nekem? Itt megint azt tudom mondani, nagyon unalmas, hogy le kell ülni végig gondolni, és megbeszélni együtt. Hogy neked ez hogy kényelmes. Van, ahol spontán kialakul, hogy hétvégenként ott ebédelnek, de van, ahol ez már terhes. És mi van, ha nyugdíjba megy a szülő, és otthon marad? És mi van, ha beteg lesz? Tehát ezek nagyon fontos végig gondolandó kérdések, hogy mikortól a gyerek felelőssége már odafigyelni a szülőre. Meddig kell a szülőnek segíteni a gyereket az önálló életében, amikor megjelennek ott is a gyerekek, az unokák. Uh-huh. Úgyhogy ezt le kell ülni és beszélgetni erről. Családonként változhat, és nincs rá egy kész recept. Az biztos, hogy a jó szándék, a szeretet és a nyitottság indítsa el ezt a beszélgetést, és lyukadjunk ki oda, ahol mindenkinek kényelmes a zsarolás, a piszkálás, az áldozatszerep, nagyon sok szülő ilyenkor belecsúszik egy áldozatszerepből, hogy sose keresel, sose hívsz, és elfelejti azt, hogy ő mennyire volt elfoglalt fiatal felnőttként, amikor építette az életét, meg a kapcsolatait. Tehát, hogy ezeket amennyire csak tudjuk, a legkulturáltabb módon kéne megbeszélni egymással. Ez a társadalmi érdek, közös érdekünk és családi érdek.
1: Hogy mi minden fontos még a dicsérettel, a jutalmazással és az e köré épülő szokásokkal kapcsolatban, erről szól a mai Lélekszörf. Most a második órában azzal folytatjuk majd, hogy amikor már az időskori jutalom és dicséret és odafordulás lélektanáról beszélgetünk, akkor itt vannak az unokák, és ugye, hogyha ebből az aspektusban nézzük, mennyire szóljunk, vagy szólhatunk bele az unokák nevelésébe, illetve hogyan kell az unokák felé fordulni, és mennyiben támaszkodhatunk arra, hogy hát a nagyszülőnek semmi más dolga nincs, csak a kényeztetés, mert ez meg a másik irány, ezzel folytatjuk. Hamarosan szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Dicséret, jutalmazás, illetve jutalom megvonás, vagy esetleg büntetés, erről szól a mai Lélekszörf, ennek a lélektanáról. Beszélgettünk erről kisgyermek aspektusból, kiskamasz, kisfelnőtt vetületből is, és most az időskori vetületét nézzük meg. Ott vannak az unokák, ugye, amikor már az idősekről beszélünk, mennyire szóljunk bele a nevelésbe, mennyire igaz az, hogy egy nagyszülőnek csak kényeztetnie kell, és csak dicsérnie, és csak jutalmaznia.
3: Attól függ, hogy mennyire vonják bele a szülők a nevelésbe. Ez a szülői döntés kell, hogy legyen, de a mai társadalomban hatalmas deficita vagyunk elérhető nagyszülőkből. Aktívan dolgoznak. És annyira érezhető, tehát annyira szüksége lenne a gyerekeknek a nagyszüleikre, és erre a fajta kapcsolódásra, ez a feltétel nélküli szeretetre, és annyira szüksége lenne a dolgozó szülőknek is arra, hogy egy nem dolgozó nagyszülő legyen a képe, és sajnos ez a mi társadalmunkban manapság egy teljes hiányzik, deficit van belőle. A mai fiatal szülők nagyon tudatosak és öntudatosak, és nagyon le tudják húrogni, tehát még azt is meghatározzák, hogy hány kocka csokit adhat a gyereknek, mennyit kell levegőn lenni, mikor altassa, hogyan altassa, tehát nagyon a tudatos szülők ezt nagyon bekeményítettek a nagyszülőkkel szembe. Nyilván, amit szoktam mondani, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, tehát régen, ahogy az idősekké volt a tisztelet és az utolsó szó, most magukhoz ragadták a fiatalok, mert ez nem tetszett. Én azt látom, hogy érzékeny pálya mindenkinek. A nagyszülő a legjobbat akarja, a legjobb tudása szerint arra szokott hivatkozni, hogy én is felneveltelek, túlélted, megvan a tapasztalatom.
4: Klasszikus szófordulatok, igen.
3: Igen, megvan a tapasztalatom, megvan a tudásom, de ott a fiatal, aki meg mondjuk nem akar cukros ételt adni, tök jogosan, mert most már tudjuk, amit a nagyszülő akkor nem tudott, hogy mennyire ártalmas a sok cukor. Hogy vajon ebben tudunk-e kulturáltan kompromisszumot kötni úgy, hogy jól érezzük magunkat. Megint azt mondom, hogy a pillanatnyi vita heve elront napokat, heteket, hónapokat, kapcsolatokat. Nem az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Egyrészt túl fogja jönni az a gyerek, ha egyszer-egyszer kicsit több cukrot kap, de a nagyszülő részéről is lehet belátás, hogy lehet ebben valami. Utána nézek, utána olvasok, alkalmazkodom. Tehát megint az, hogy egy közös nevezőre kéne hozni, és nagyon nagy szükség van a nagyszülőkre. Talán jobban, mint valaha, amikor ennyire megosztott egy társadalom, és ennyire kevés gyerek születik, akkor nagy segítség kell, hogy jó kapcsolat legyen, és ezek azért fiatal nagyszülők, aktív nagyszülők, és egyébként nem csak a nagyszülőkre, hanem a tágabb családra is. Hogy én mégiscsak arra hajlok, hogy úgy induljunk el visszafele a család irányába, mert nagyon sok a magányos gyerek, aki körülvéve tökéletes tárgyakkal, meg szuper eszközökkel ül a szobájába, miközben van egy kiterjedt családja, unokatestvérekkel, másodunokatestvérekkel, távolabbi rokonokkal. Mennyivel jobb egy parkba kint lenni ezekkel az emberekkel, pedig azt mondják, hogy nincs erre idő, pedig kéne, hogy legyen, mint magányosan cseperedni egy lakásba tökéletes játékok között. Tehát a nagyszülőkre, a rokonokra nagy szükség van.
2: Dicséret, jutalmazás, és mindezeknek a lélektana mindenféle vetületből megvizsgáljuk ezt. Ma a szakértő vendégemmel, Csajmóni szociálpedagógussal beszélgettünk már erről a kisgyerekek szempontjából, a kiskamaszok, kisfelnőttek szempontjából, és most az időseink aspektusából és az ő szempontjukból, szemszögükből beszélgettünk erről, és jönnek az időskori változások a családi kapcsolatokban. Ez hogyan hat? Mindenre ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Dicséret, jutalmazás, nevelés és ezeknek a lélektana hogyan hat ránk, hogyan formálja és alakítja egy gyereknek a felnőtti válását, hogyha jól van adagolva, fogalmazzunk így, és hogyan változtatja meg egy embernek az időskorát, hogyha ott is megkapja megfelelő mennyiségű dicséretet és jutalmazást szóban vagy egyéb módon. Időskori változások a családi kapcsolatokban nagyon fontos ez ebből az aspektusból is.
2: Nekem egy nagyon fájdalmas jelenség, vagy olyan furcsa, amikor egyengül egy idős ember, aki felnevelt gyerekeket, unokákat, és megváltozik. Egyengül, beteg lesz, változik a személyisége, és nagyon sokszor azt látom, hogy kínjukban a gyerekei nem tudják ezt jól kezelni, és elkezdik ilyen picit ilyen lekezelően, picit ilyen kioktatóan, kicsit, mint hogyha a gyerekként elkezdenék nevelni az idős embert, hát hova, minek, miért? Ez nem rossz szándékból ered. Én azt látom, hogy ez egyfajta védekezés. Nagyon nehéz gyerekként szembesülni, ha az az ember, akire évekig felnéztünk, aki felnevelt, aki példakép volt, aki erő volt, aki védelem volt, az elgyengül. És azt érezzük, hogy már nekünk kell őt védeni. Uh-huh. És ennek van egy valamiért Magyarországon működő ez a kioktató, lekezelő, majd én mondom a tutit, te már nem tudod, ez egy nagyon rossz attitűd, és szerintem bele se gondol sok gyerek, mikor a szülővel így megváltozik ez a kapcsolatrendszer, és nem tudja jól kezdeni.

0: sokszor kérik a mesét. Az idős emberrel a minőségi együttlét a cél, és hogy szépen tudjam majd elengedni. Semmiképp nem az, hogy kioktassam, meg akarjam nevelni, megszégyenítsem, sőt, akár ki is mondhatom, amiért hálás vagyok, ez jól esik mindenkinek, hogy miért, sőt, nagyon meg tudnak hatódni az idősek, hogy miért vagyok hálás, milyen szép emlékeim vannak nekem gyerekkoromból, mennyire finom volt ez a süti, az a süti, ez a leves, az a, tehát, hogy ezt is meg lehet egy pozitív oldalról közelíteni, tudom, idealista vagyok, és nem mindenhol ilyen a hangulat és a kapcsolat, de törekedni lehet rá mindig.
1: Móni, gondolod egyébként, hogy amit az illető felnőtt ad az idősének, a szülőknek, nagyszülőknek, az az, amit az a bizonyos szülő, nagyszülő adott az akkor még gyerekének, vagy kicsi gyerekének? Tehát, hogy ez a fajta odafordulás, ez oda-vissza alapon van, hiszen tudod, nagyon sokszor hallottuk azt szerintem te is gyerekkorodban, hogy mindenki visszakapja a gyerekétől azt, amit ő adott neki, ez így van?
0: Nem, szerintem amit a szüleinktől kaptunk, azt a gyerekünknek adjuk. És én azt gondolom, hogy persze alapjaiban számít, hogy milyen kapcsolat van köztem és a szülő között, és azt a szülő alapozta meg. De én nagyon sok példát tudok hozni arra, hogy ezt átfordította a gyerek. Mert volt belátása arra, hogy a szülő ennyit tudott adni, erre volt képes. Szülő sebeket is adott, akarva, akaratlan. Nem feltétlenül verem le rajta a port, hanem talán én is annyit adok, amennyire képes vagyok, amennyit tudok. Tehát nem feltétlenül, én nem gondolom azt, tehát mondjuk konkrétizáljuk, volt egy kicsit idegesebb, feszültebb, kiabálósabb szülő. Én nem gondolom, hogy akkor őt én le fogom kiabálni, és feszült leszek vele. Azt a gyerekkel emetettem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt a gyerekünk felé mutatjuk azt a mintát, a szülővel más jellegű a kapcsolat, és én mindig a gyereke vagyok. És szoktam olyat látni, hallani, hogy ellene fordulnak szülőnek, és meg is tudom érteni, de jobban tenni az ellene fordulás helyett, hogyha elmenne terápiába, akit mondjuk komolyabb fájdalomért szülő részéről, és utána a megbocsátás útjára lépne, hosszú távon ő jobban fog járni vele, ha úgy engedi el a szülőt, hogy meg tud neki bocsájtani. Ez így nagyon jó hangzik, baromi nehéz. Én azt gondolom, a másik aspektus az a társadalmi aspektus, hogy bizony-bizony a sok idős ember ellátása egy társadalmi, hát nem szívesen mondom így, de probléma, egy megoldandó feladat, és kulcsfigura az adott szülő gyereke ebben a történetben, nem háríthatja az államra, akármi is történt köztük régen. Nekem ebben van felelősségem, és ezt ne a törvény mondja már ki, hanem ezt nekem tudnom kell, hogy én felelősséggel tartozom a szülőért is, és az ő jólétéért is.
1: Nagyon fontos dolgokat beszéltünk meg ma is a Lélekszörfben Csay Móni szociálpedagógussal. A nevelés, dicséret és jutalmazás vonalán, vagy hát ahhoz kapcsolódva, úgyhogy jó szokásunk a szíven, a következőkben jön az összefoglaló, vagyis egy jó adag útra való a témával kapcsolatban.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Nevelés, jutalmazás, dicséret, jutalmazás, megvonás, és mindennek a lélektana, hogyan hat ez kisgyermekkorban, kamaszkorban, kisfelnőtt korban, és aztán hogyan mutatkozik ez meg időskorban, és mit adnak tovább az időseink az unokáknak. Erről szólt a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus, hogy már említettem, és vele beszéljük meg most azt a jó adag útravalót, amikben a legfontosabb jó tanácsok szerepelnek, amiket magukkal vihetnek a hallgatók.
2: Nekem ebben mindig visszatérek, az a legfontosabb, hogy legyen jóvátételi lehetősége mindenkinek. Most nem extrém szélsőségekről beszélek, amikor valaki nagyon komoly büntetet hajt végre felnőttként, akár egy bűncselekményt, de hogy gyerekkorban tanuljuk meg azt, hogy, hogy igenis van következménye a tetteinknek, de nem feltétlenül azt, hogy értetlenül állunk a sarokba, hogy miért állunk ott, igazán meg sem értjük, vagy hogy leüvöltik a fejünket. Szerintem a következménye az, hogy megbeszéljük, hogy mit vállalok cserébe, most összetörtem, pedig háromszor figyelmeztettek, de én mégis golfoztam a lakásba, és összetörtem a mama kedvenc vázáját, akkor azt úgy nehéz jóvá tenni, hogy összeragasztom, mert az már nem lesz olyan. De le kell ülni higgadtan megbeszélni, hogy ez hogy történt, miért történt, és mit tudok tenni azért, hogy a mama kevésbé legyen szomorú. Például összegyűjtöm a zseppénzemből, és veszek neki egy másik vázát. És akkor lemondok arról, hogy a zseppénzemből egyébként ezt, azt, meg amazt vennék. Vagy vállalok plusz feladatokat. Vagy, tehát, hogy én mindig abban hiszek, mert az a feloldozás, hogy amikor elfogadom, hogy hibázhatok, mindenki hibázik, minden nap hibázunk és hozunk rossz döntéseket, de amennyire csak lehet, ezt szembe tudjunk ezzel nézni, és ezt gyerekkorba tanuljuk meg, bocsánatot tudjunk kérni érte, és jóvá tudjuk tenni. Én azt gondolom, hogy ez sokkal előrébb mutató, mint bármilyen büntetés. Én nekem nem akarok nagyon kitérni erre, de a börtön belül emberekről is az a véleményem, hogy a kisebb cselekményt elkövetett emberek, lehet erről társadalmi vitát hozni, de tegyék jóvá, tegyenek a társadalomért kétszer annyit, mint más. És akkor őt is feloldozhatja ez a dolog egy picit, és nem kerül rá az a bélyeg, hogy ő akkor ő egy bűnöző, és akkor ez szerint is fog élni az élete további részében. Tudom, hogy ez egy idea, és naívnak tűnik, de én azt gondolom, hogy ezt kéne megerősítenünk társadalmi szinten is, és a gyerekek szintjén is, hogy minél több energiát rakjon valaki abba, ha hibázott, hogy utána azt rendbe hozza.
1: Moni, zárásképpen még két gondolat a jóvátétel fontosságára, mert mindig kiemelted, mit jelent ez pontosan, és mit ad a gyereknek?
2: Felelősségvállalást tanítok vele, hogy szembe tudjunk nézni azzal, és meg is tudjuk beszélni, hogy hibáztam, teljesen mindegy, emberek vagyunk, hibáztam, de mindig a serpenyő, a mérleg serpenyőjének a másik oldalába, ha belerakok cserébe dolgokat, akkor azt tanulja meg, hogy lehet hibázni, és lehet jóvá tenni. És akkor nem marad az a puszta, megalázó büntetés, amivel nincs mit kezdeni. Ami ott elraktározódik, de nem ad hozzá semmit a gyerekhez. Így meg van egy feloldozás, és tudja azt, hogy a dolgoknak van következménye. Például, ha odaégetem a húst, te is tudod, én is tudom, egy, azt ki kell dobni, el kell mosni a serpenyőt, és kell másikat sütni. Mert hibáztam, mert oda égetem, de tudok helyette sütni mást, mert megoldom, mert így vagyok összerakva, és a gyerekek is így vannak összerakva, ők is szívesen jóvá teszik, sőt, nagyon lelkesen jóvá teszik, mert ez nekik egy feloldozás abból a szorongató érzésből, hogy rossz vagyok. Feloldozás, hogy nem vagyok rossz, hibáztam, és jóvá tettem. Ez nagyon hasznos lesz majd a felnőtt korában, szerintem.
1: Moni, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Csajmoni szociálpedagógus volt a mai Lélekszörf szakértő vendége.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálcium-hidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bírósági ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
0: Időjárás.
2: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A hitem szerint mai epizódjában a vendégem lesz Novák József és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai. Andrea már ismerős lehet, mert ő már volt nálunk a hitem szerint, de sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia Petra.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: A generációkról fogunk beszélgetni, gyülekezeten belül, hitéletben, a kereszténységben, és nyilván ez nem leválasztható egyébként a társadalomban jelenlévő generációs tünetekről, és olyan, hát nem is feltétlenül tünetekről, bár azok is vannak, hanem jellemzőkről. Ugye szoktuk volt mondani, hogy a generációkkal kapcsolatban leginkább hallunk, hogy generation gap, vagyis hogy a generációk közötti, hát mi magyarok szakadéknak, mondjuk a gap az egy kicsit finomabban fogalmaz, és csak rést jelent. Mennyiben más a hétköznapi életben lévő generációs különbség, mondjuk a hitéletben lévő a keresztények közötti generációs különbséghez képest?
3: Szeretnék akkor én elkezdeni válaszolni. Igazándiból nem lenne szabad, hogy legyen különbség, de van. És minket azért kezdett el érdekelni nagyon ez a generációval kapcsolatos kutatás, ami eléggé új keletű, legalábbis még Magyarországon, mert rendkívül jól lehet használni, akár a lelkipásztori munkába is, meg akár a mindennapokba is, de leginkább azért, mert nem olyan régen én nagypapa lettem, és rácsodálkoztam, hogy több generáció van, mint amiről én tudtam. Úgyhogy most már eléggé széles körben tudjuk ezt lefedni, egészen időstől a legkisebbig, sőt a legkisebbig csak pár hónapos, és hát ugyanezek a korosztályok megjelennek a gyülekezeten belül is. Ott is vannak idősek, és ott is vannak picik, és ahogy te is említetted, hogy szakadékok vannak, hát én inkább úgy menném mondani, hogy nagyon komoly szakadékok vannak, amit valahogy át kéne hidalni, és még nem jöttünk rá, hogy lehet ezeket áthidalni, de nagyon izgalmas ez a kérdés, és erről tényleg beszélgessünk, hogy mi a különbség, és egyáltalán van-e különbség a hétköznapi, mondjuk így polgári életünkbe, vagy az Isten gyülekezetében lévő forgolódásunk terén.
1: Mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, egy kicsit részletesebben, hogy szétszálazzuk ezt, azt még egy picit bővebben meséljétek el nekem, hogy hogyan indult ez a kutatás, és most hol jártok benne, mi képezi a gerincét?
3: Erre a feleségem tud majd jobban válaszolni, mert ő elképesztő mennyiségű könyvet hord haza, és a legtöbbet elolvastatja velem. És van, amit becsületesen elolvasok, van, amit csak úgy átfutok, és ez egy olyan téma volt, hogy nem csak becsületesen elolvastam, hanem úgy megtetszett a dolog, hogy elkezdtem jobban kutatni ez iránt, mert egyrészt nagyon érdekelt, különösen azért, nem tudom, szabad egy kicsit magán jellegű dolgokról beszélnem, hogy én pár évvel ezelőtt elkezdtem a saját családfámat kutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Most, hogy már a legtöbb egyház digitálisan vezeti az anyakönyvet, utána lehet egészen jól járni, és 1800-as évek elejéig vissza tudom vezetni most a családfámat, és így rácsodálkoztam, hogy mik voltak az elődeim, mit csináltak, hol éltek, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és beszélgettem egy ismerősömmel, azt mondja, hát ő meg 1600-1700 köré tudott visszamenni, és ez annyira érdekelt ez a dolog, amikor elkezdtem az első könyvet olvasni ezzel kapcsolatban, lebilincselő volt, és rácsodálkoztam arra, hogy sok olyan gondolat van, amire én még soha nem jutottam el, és olyan jó tanulni okos emberektől, én azt nagyon szeretem.
1: Andrea?
2: A generációkkal való foglalkozás lényegében úgy adódott, hogy ugye belekerültünk abba, hogy ténylegesen a mi családunkban mind a 6 generáció megvan. És nagyon szoros kapcsolattal van meg, tehát nekem a dédmamám sajnos már nem él, de ő 100 évesen halt meg, anyukám édesanyja, tehát láttam egy 100 éves idős embert, akivel beszélgettem vele, és tanulhattam tőle pontosan. Édesanyám 80 éves, lett tavaly, és hát megszülettek ugye az unokáink, és így lényegében mi nálunk most mind a hat generáció megtalálható. Édesanyám ugye a veterán generáció, baby boomer generáció is megtalálható, a X-es generáció, ugye a férjem is, én is X-esek vagyunk, a Józsi egy kicsit baby boomer, mert ő 64-ben született, és 65-től van az X generáció, de azt mondják, hogy az első három év a szám, év számít. Tehát vannak azért ilyen átfedések. Y generáció a két gyermekünk, és Z generáció a harmadik gyermekünk, és az unokáink alfa generációk. És igazából, ahogy az ember a családba forgolódik, egyszerűen tapasztal olyan nehézségek, akadályokat a kommunikációba, az együttélésbe, meg nem értéseket, azon túl, hogy tényleg az ember elfogadóan, meg empatikusan, meg úgy áll oda a másikhoz, hogy
1: nyitottan.
2: Ettől függetlenül mégis belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amiket nem értünk, nem értjük a másik viselkedését. És ezért kezdtem el jobban beleásni magamat abba, hogy mit tehetek én, hogy megértsem jobban akár az anyukám életérzéseit, akár ugye a Z-generációs, még az Y-t még csak-csak, de egy Z-s már teljesen másképp gondolkozik.
1: Kik az Y-ok?
2: Az Y-ok 80-tól 94-ig van az Y, 80-tól 94-ig. Tehát nekünk 87-es gyerekünk van, 90-es gyerekünk van, és 98-as gyerekünk van, aki pedig már ugye a Z-hez tartozik.
1: Könnyebben megérti egymást a három különböző generációhoz tartozó gyereketek, mint mondjuk ők maguk veletek vagy a nagyszülőkkel? Tehát nyílik az olló? Nagyobb a rés?
3: Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy vagyunk családon belül, de ha egy kicsit távolabbra megyünk, és nem csak családon belül nézzük a dolgokat, nagyon nehezen. Én meg vagyok róla győződve, hogy ebben még nagyon sok munkát kell beletenni egy házon belül is, de egy házon kívül meg még sokkal többet, mert hát igazándiból oda-vissza egymástól falra mászunk. És annyira ki tud akasztani egy idősebbet egy fiatal, de azt hiszem fordítva is. Gondolom, hogy mi idősebbek és idegeikre megyünk a tizenéveseknek, meg akár a huszonéveseknek is, mert különböző nyelvet beszélünk. Uh-huh. Én szoktam is példálozni olyanokkal, hogy megkérdezek fiatalokat például, hogy nem bírja a trepnit a barkasz, hogy ez mit jelent, és ő meg válaszol nekem a streameléssel kapcsolatosan bármit, azt meg én nem értem, hogy mit jelent, úgyhogy sok dolog van még azzal, hogy legalább meg is értsük egymást, vagy egyáltalán beszélni tudjunk.
1: De akkor ezzel azt mondod, Józsi, hogy a generációk közötti különbséget mindig a világnak a fejlődése okozza? Mert ezek mind technikai tudásbeli dolgok.
3: Nagy része igen. Szoktam mondani, hogy 200 évvel ezelőtt mindenki lovon járt. És 200 év az nem hosszú idő. 200 év ezelőttől mondjuk az időszámításunk kezdetéig nem sok minden változott. Nagyjából ugyanolyan a világ. A népesedés sem változott sokat a Földön, és az utóbbi 200 évben, de inkább úgy mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben óriási változások zajlottak, amiben...
1: Ugrásszerű változás, igaz?
3: Nagyon kiugró és nagyon ugrásszerű változások, különösen a technológia területén. És akik most ebbe beleszületnek, nekik ez a kiinduló pontjuk, ez az origójuk. Jól értik a digitális világot, nekünk meg tanulnunk kell. És mi, akik tanulunk, soha nem leszünk olyan jók benne, mint akinek ez az anyanyelve. Hiába tanuljuk meg használni, én föl is írtam, hogy mindenképpen beszéljünk majd a tanulás oda-visszaságáról, ha esetleg eljön ennek az ideje, mert az idősebb korosztályok azt szokták meg, hogy az idősebbek tanítják a fiatalokat. És van egy óriási nagy változás, és én is ezt már magamon észrevettem, Ha nem működik valami a digitális világból, megkérdezem egy fiatalt, ő meg a kisujjában van, és hát szégyenkezés nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ő tanít engem.
1: Andrea, készültél, egy csomó-csomó papír van előtted, óriási igazságot mondott most Józsi, és én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató fülel, mert szerintem sok mindenre választ fogunk most kapni, és kapaszkodókat is biztosan. Szóval mi az, ami szépen előtted, jó, mondjuk te, mint ügyvéd nyilván rendszerezelés rendszerbe gondolkozol, szóval hogy ez hozzá tartozik, mi minden van előtted? Mert hogy itt van egy fontossági sorrend is, látom, hogy egymást lefedik a lapok.
2: Lényegében én elém tettem azt, hogy a generációk hogyan követik egymást. Uh-huh. Szerintem lehet, hogy érdemes ezt azért pontosítanunk, mert az lehet, hogy nem mindenki tudja ezt napi szinten, hogy melyik generáció mikor.
1: Jó ötlet.
2: Szerintem ezt elő is veszem, és akkor mondom nektek. Tehát ugye a veterán generáció az a 45 előttiek. A baby boomer a 46 és 64 közöttiek, az X generáció a 65 és 79 közöttiek, Y generáció a 80 és 94 közöttiek, a Z generáció a 95 és 2009 közöttiek, és az alfa generáció 2010 után születettek. Tehát lényegében az Y és a Z generáció az a most fiatal felnőtt, már inkább az Y az, aki szülővé vált, de a Z-sek is elkezdtek most már, mert már 20 évesek, az Z-sek is elkezdtek szülővé válni. És ugye érdekes ez, hogy ki milyen élményanyagba született bele. Például most már az én unokáim ugye abba születnek bele, hogy mobiltelefon, hogy digitális világ, hogy robotporszívó vagy körbe a lakásba, YouTube van, mindent megnézhet, millió kép készül róla, mindenképpen ő van. Uh-huh. Tehát egy teljesen más élményanyagban nőnek föl, mint mondjuk az édesanyám korosztálya, aki ugye ugye mondjuk akár egy háborús időt élt, meg megélte a második világháborút, megélte az 56-ot, megélte a szocializmusnak a nem lehetünk őszintén, nem mondhatjuk ki a dolgokat.
1: Maradj csöndbe, maradj
2: szürke, nehogy kitűnjél, legyél nagyon átlagos, de azért tanuljál, de azért tedd a dolgot.
1: És ez mennyire súlyosan megmutatkozik egyébként vastagon a transzgenerációs öröklődésben. Hogyan hurcoljuk ezeket tovább.
2: És hogyan visszük tovább ezeket, bizonyos megjelennek dolgok.
1: No, mindez a hétköznapi életben, a világi életben nagyjából elhelyezhető, hogy mi mindent jelent. De mégis mindig minden más, hogyha benne van Isten, és Jézus, és a hit. Ezt már megszoktam ez alatt az egy év alatt, igen. A hitem szerintnek. Hogyan változtatja meg ezt az egészet, a generációk közötti kapcsolódást, a generációk közötti szakadékokat, szűkíti-e, fel tudja-e tölteni Isten? Általa át tudjuk ezt
2: hidalni?
1: Igen, köszönöm.
3: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ha szabad bibliai példával élni lelkészként, akkor én szeretnék erről beszélni. Nem olyan régen példaként is hoztam fel, mert én oda vagyok az újjászületésért. Szerintem az egy csoda. És azt a példát hoztam fel, amikor még a kivonulás előtt Izrael Egyiptomba élt, akkor ők rabszolgák voltak. Úgy születtek bele, ahogy Andrea mondta, az volt az élményanyaguk, hogy mi rabszolgák vagyunk. És erre jött egy ilyen szakállas fickó, és azt mondta, hogy akkor mi most kimegyünk innen, és innentől szabadok vagytok. Kivonult a nép, pusztába sétált, onnantól már nem kellett 5:30 reggel szalmát taposni, tényleg szabadok voltak, viszont nagyon nehéz annak, aki rabszolga élményanyagot hozott magával, azt mondja, hogy mától szabad vagy, mert ő benne van ez. Meg lehet tanulni szabadnak lenni, de nagyon nehéz. És azt olvassuk, hogy azok mentek be az ígéret földjére, akik már szabadon születtek. És van is egy ilyen mondás, hogy zsidók kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. És nagyon nehéz és nem is lehet szerintem elhagyni azt az élményanyagot, amiben mi megszülettünk, vagy ami hatással volt ránk, de az egyház egyik csodája az újjászületés, és mi meg tudjuk azt ugrani, hogy innentől nem azok vagyunk, akik eddig voltunk. Nem felejtjük el az élményeinket, nem felejtjük el a tudásunkat, de mégis egy újjászületett állapotban egészen máshogy éljük meg ezeket a dolgokat. És van egy másik nagyon fontos dolog, amit Isten üzen minden idősebbnek, hogy mesélj el, hogy mi volt régen. Van is egy olyan új társasjáték, hogy meséld el, hogy volt régen, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, lehet, hogy egyszer majd egy ilyenre befektetünk, mert el kell magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt régen. És hányszor halljuk azt, hogy régen minden jobb volt.
1: Még én is szoktam mondani.
3: Tényleg? Jaj, de jó.
1: Igen, mert én egy kicsit...
2: Nosztalgiázom?
1: Igen, sokszor. Aha. És bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de hogy én mindig aggódom amiatt, hogy a szemünk láttára, tehát pont mi vagyunk azok, mert igen. Én 75-ben születtem, tehát akkor én X vagyok, ti pedig...
2: X-ek vagyunk.
1: Ti is X-ek vagytok, igen. Igen. Tehát mi X-ek vagyunk.
2: 79-ig van X.
1: A mi szemünk láttára tűnik el egy egész világ, tehát nem egy generáció, így hanem van. Egy világ a így szokásokkal.
2: Van. Így van.
1: Tehát ami nem meséljük el, hogy a mamához lemenni a valámbusszal, odaragadt popsival a műbőrülésen, jó volt megenni a földes málnát a Marika néninél, a mama barátnőjénél, és akkor is, hogyha romizzattan érkeztünk meg, és akkor még be lehetett gázolni a patakba, és akkor még lehetett az utcán bukó nélkül biciklizni, és hogy volt egy világ, ami eltűnik most a szemünk láttára. És ez most nem azt jelenti, hogy ami érkezik, vagy amiben vagyunk, az jobb vagy rosszabb, hanem hogy eltűnik egy csoda. A szemünk láttára tűnik el. Azokkal az emberekkel, akik ezt tudnák mesélni, és ezért jó ez, amit felhoztál, Józsi, ezért is vartam ezt ide hozzá, ez, hogy meséld el, milyen volt régen.
3: Ez azért is nagyon jó, mert mondjuk így, hogy mi már régen vagyunk fiatalok, de vannak, akik csak most kezdenek fiatalok lenni, azok ebbe a mostani élmény anyagba fognak, születtek bele, és tényleg honnan tudják? Én Veszprém megyei vagyok, most úgy kell mondani, hogy Veszprém vármegyébe születtem, és ott komoly havak voltak, és nagyon komoly szél. Tehát volt, amikor a főutcán volt hófúvás, amin lehetett szánkozni. Az utcán a házunk előtt. Na most, ha én ezt elmondom egy mostaninak, aki kinéz januárba, és azt mondja, hogy idén se láttunk havat, ez olyan izgalmas és lebilincselő tud lenni, hogy az összes unokát oda lehet ültetni, és tátott szájjal fogják hallgatni, mert ezekről nekik szerintem tudniuk kell, meg arról, amire te itt céloztára, sok csodára rá kell világítani, ami még éppen hogy megvan.
1: Andrea csodálata hallgatja végig, de egyébként én is, mert folyton csak az jár az eszemben, hogy mi marad akkor azoknak a gyerekeknek, akik most gyerekek, a 10-20 éveseknek? Én elhiszem, hogy tök jó a világ, és minden modern, és minden egy kattintásra, csettintésre van, és elérhető, de hogy nagyon kevés olyan dolog van, inkább úgy mondom, egyre kevesebb olyan dolog van, amibe annyira bele kell rakni magukat, mint amennyire nekünk bele kellett.
2: Igen, mi még egy maximalista generáció vagyunk. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és sok mindent akarunk elérni. Tehát folyamatosan, ugye az X-es generációra jellemző az, hogy rengeteget dolgozik, nem akarom visszakérdezni, hogy Petra, mennyit dolgozol, de ez a generáció, ez tényleg reggeltől estig dolgozik.
1: Főleg a szereti, amit csinál.
2: Sokat szereti, amit csinál, megtalálja.
1: Kíváncsi,
2: kiteljesedik, 5 könyvet olvas egy nap, tehát vagy egy héten, vagy akármi. Tehát
1: akár utána, párhuzamosan?
2: Igen, párhuzamosan, az ágy mellett.
1: Kacsintasz magadra is.
2: Igen, én így csinálom. Én most könyvtárba járok.
1: Mi így ugrálunk a világok között,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, igen. És ugye nekünk például nehéz azt elfogadni, hogy például egy Z-generációs már teljesen máshogy gondolkozik. És ugye sokszor mi ezen megütközünk, hogy jaj, te rosszul, tehát úgy gondoljuk, elítéljük, úgy gondoljuk, hogy neked mennyivel könnyebb, vagy te mennyivel máshogy csinálod a dolgokat, és ez nem annyira értékes, és ez a bezegezés.
1: Aha.
2: Ez a bezegezés, tehát ők úgy csinálják, én ezt értettem meg ebből a generációs kutatásokból, hogy igazából ők, mivel mi más eszközöket adtunk a kezükbe, és azért a saját felelősségünket azért ismerjük el ezen a téren, tehát ez a világ, ez a mi, akik felnőttek voltunk, szülők voltunk mellettük, mi már egy teljesen más eszköztárat adtunk az ő kezükbe.
1: De nem is tehetitek volna meg, hogy nem adják a kezükbe, volna. Mert elmegy az iskolába, elmegy az óvodába, ott van egy közeg, aki azt mondja, és láttad ezt, vagy és próbáltad ezt, és neked van telefonod, és szóval, hogy muszáj volt.
2: Muszáj, viszont ezek az eszközök, az ő gondolkodásmódjukat másképp, mivel hogy egy idegi húzalozás van, egyszerűen a gondolkodásmódjuk, a gondolkodásuk máshogy alakult. De hogyha visszagondolsz, mi is máshogy gondolkoztunk, mint a szüleink.
1: Igen, ez igaz.
2: Mi is máshogy gondolkoztunk, a mi szüleink is bezegeztek. Sőt, én egy Szokratész idézetet felolvastam az egyik előadás elején, így szól a Szokratész idézet. Fiatalságunk rosszul nevet, fityet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhat. Szokratész Krisztus előtt 470. És valahogy Szokratész azt a... Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen életérzése az embernek, de Szokratésznek is volt, tehát van egy ilyen normális életérzés minden régebbi generációnak az új felé. Szerintem most így a digitális eszközök miatt tényleg nagyon nehéz megértenünk, mert sokszor egy külön világba élnek, de növelni kell a megértést a mi oldalunkon.
1: De ez adhat aggodalomra is okot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy régen azért jobb volt, nem, ha nem is minden, de egy-két dolog.
2: Igen,
1: abban
2: igen.
1: Én azt gondolom, hogy azért lehet igazunk, mert óriási felelősség van abban, hogy ezek a gyerekek mindent készen megkapnak. Tehát nekik meg kell fogni a telefont, ki kell nyitni a TikTokot, és ömlik rá az info. És az, hogy bibliaként kezelik a TikTokot, és egy csomó minden az a válasz, hogy mert a TikTokon láttam, és az XY így csinálja, az szerintem veszélyes. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az emberek megérdemlik-e idézőjelben a szabadságot, mert nem mindig tudnak vele mit kezdeni. Szóval ez szerintem egy nagyon vékony jég, és vannak olyan dolgok, amikre én magam, aztán lehet, hogy nem fognak ezért szeretni, én magam azt gondolom, hogy ez sok. Tehát az, hogy a TikTokból ismerem az összes felhasználót, de nem tudok idézni egyetlen mondatot József Attilától, szerintem az baj.
2: Hát ez nagyon nagy baj, de pont ezért a szülői felelősség nagyon nagy, hogy meghúzzuk a határokat.
1: Vagy legalább ennyit adjunk a másik dologból is, nem?
2: De hát meghúzzuk a határokat.
1: Csak olvasunk
2: egy. Én azt gondolom, hogy ha jól kondicionáljuk a gyereknek az idegrendszerét, mert azért ez egy szülői felelősség, hogy mikor engedek neki digitális eszköz, és az mondjuk már egy másik interjúnak lehetne a témája. Tehát, hogy ugye a digitális eszköz használatot korlátozni kell a szülőnek a gyereknek. Korlátozni kell, x éves kor alatt egyáltalán nem, tehát megvan ennek azért a menete, és nagyon nagy bölcsességgel kell szerintem a szülőknek. Nagyon nagy kihívás. Én nagyon izgulok, hogy ezeket a kihívásokat majd a gyerekeink szülőként hogyan fogják megtalálni a megoldást rá, de például ez is, ezért nagyon fontos a keresztény nevelés.
1: És akkor most visszatérünk oda,
2: ahol... És visszatérünk oda, hogy miben más, hogy egyszerűen tudsz határvonalat szabni. Tudsz,
1: meg van egy örök meccéspont. Nem?
2: Van egy irányadás, van egy érték, amit meg akarom tartani azt az értéket, amit megismertem.
1: És abba szokik bele a gyerek? A ti gyerekeitek is abba szoktak bele. Nekik az volt a természetes.
2: Így van.
1: Ők így szocializálódtak.
2: És a mintát
1: van egy nulla
2: vinni.
1: Pont, ahonnan el lehet mozogni, de az a pont van.
2: Igen, igen.
3: Valóban, a mintát fogják látni, mert egyszer hallottam egy evangélistát, hogy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy egész életemben evangélizáltam. Néha meg is kellett szólalnom. És ez nekem annyira tetszett, igen. Hogy bocsánat a kifejezésért, de dumálni lehet. Mindenki azt mond, amit akar, de a gyerekek...
1: Meg nagyon könnyű.
3: Amit, és könnyű is, igen, de a gyerekek, meg a... Hát leginkább a picik mintát fognak követni. És én is örülök neki, hogy egy csomó jó mintát is adtunk a gyerekeinknek, és remélem, hogy a gyülekezetbe is jó mintákat adunk, mert azért ezek nagyon fontosak. Meg egy picit visszakanyarodva még az előző témára, mert ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy nem eséljem el, hogy honnan veszük az információt. Szerintem évezredeken keresztül a szaki oktatta a tanoncot, megtanította, én iparművész vagyok, én tanultam azt, hogy egy festőnél, ha elhelyezkedett egy fiatal, akkor festékport tört egy évig, azzal nyitott. Ezt lefordítva mostani gondolkodásra, a gyors étterembe egy évig salátát mos, aztán utána ment krumplit sütni. Uh-huh. Mert szépen ezeket mind meg kellett tanulni, végig kellett menni.
1: Bocsánat, és nem csak magát, a működési mechanizmust, meg a munkavégzés folyamatát, vagy azt a részt kellett megtanulni, hanem azt az alázatot, ami ezzel járt?
2: Pontosan.
3: Ami
2: pontosan.
3: Még talán nehezebb is volt. Igen. Igen, mert össze kellett utána söpölni.
1: Igen.
3: De,
1: és azt is az ember úgy tette, hogy tudom, hogy ez az útnak a része.
3: Így van.
2: Igen.
3: És igen. Nem fogok megijedni majd 25 év múlva, ha össze kell söpörni, mert tudom, hogy milyen érzés. Viszont most, ami engem egy icipicit aggaszt, nem jól mondom, nagyon aggaszt, hogy honnan veszik a mintát, és honnan tanul a mostani ifjúság. Nincsenek már olyan hősök, mint a mi időnkben voltak. Iza ura, ha ezt mond valaki, még ügyüttünk, és azt hiszem a kiszabadulását.
1: Lucélia Santos szegény, mindenki meg akarta menteni, hogy igen. Felszabadítsuk Leoncio gonosz tettei alól.
3: No, én azt még jobban tudod, mint én. Igen.
1: Hogy ott volt Surda, ugye, aki földhöz csapkodta a telipkölnis üveget.
3: Igen, ezek nagyon nagy hősök voltak.
1: És mi vártunk rájuk, mert egy héten csak egyszer volt.
2: Hát ez
1: nem
2: az.
1: Ám, hogy ömlött ránk ez a sorozat. Az.
3: Igen, mielőtt tovább lépek erre a kitanít kitre, véletlenül most dobódott föl nekem a Minden lébe két kanál első epizódja. Mondom, hát ezt belenézek, mert mégiscsak szombati buli volt. Hát olyan dögunalmas volt, hogy nézhetetlen.
1: Lassú volt.
3: Én meg
1: lassú.
3: Úgy emlékeztem, igen, hogy igen. Ez egy nagyon izgalmas sorozat volt. Száguldoztak az autóval, de 8 percet száguldoztak, az most már teljesen nem fér bele. És most oda visszakanyarodva, honnan kiindultam, most kik adják a mintát, azok a saját korosztályú celebek, akikből olyan elképesztő kínálat van a világhálón, akik megmondják a tutit, és ráadásul a fiataloknak a saját korosztálya. Tehát nem idősebbre hallgatnak, nem élettapasztalatokat gyűjtenek, hanem azt mondják, az olyan őszinte. Rajongunk érte, követjük. Majdnem azt mondom, hogy imádjuk. És akkor egyszer rosszat mond a híres celeb, és onnantól meg nem imádjuk. Kiesett a Pixisbe.
1: Igen.
2: Igen, és hogy az irány megváltozott, mert ugye eddig tényleg az volt, hogy az idős a fiatalt, és most ha valamit nem értesz ebbe a digitális világba, te is gondolom egy fiatalabbhoz fordulsz.
1: Igen. Sőt, jön is az unokogom, jaj, Keri, majd én akkor megcsinálom, hagyjad igen, már. De egyébként igen. Én ennek örülök, mert most már az anyukámnál nem nekem kell bütykölni állandóan a tévét, hogy beállíts, mert elállítottam, elnyomtam és akármi, úgyhogy most is a karácsonyi ajándékot majd most már direkt úgy időzítettem, hogy jön haza a Hanna, mert Franciaországban élek, és mondtam, én föltartom a kezem, és szereljél.
2: És ő csinálja.
1: Igen. Én ezt nem is bánom.
2: Én például mindig sokat dolgozok fiatalokkal, uh-huh. Ugye ügyvédjelöltekkel, vagy gyakornokokkal, egyetemistek, és én például nagyon szerettek fiatalokkal dolgozni, és nagyon jó biztonságot ad, hogy megoldják ezeket a technikai dolgokat.
1: Hát arról nem beszélve, hogy szerintem azért visszatérve egy kicsit az alázatra, meg a szeretethez, igen. Ha már azért itt mégiscsak igen. A vallást visszahozzuk igen, majd igen. Ehhez az egészhez. Én mindig azt érzem, amikor anyukámnak valamit meg kell tanítani a telefonon, hogy neki mennyi türelme volt hozzám, igen. Amikor 478-szor is megkérdeztem, igen. Hogy miért, vagy nem tudtam bekötni igen. A cipőmet, megtörölni az orromat, ami sokkal egyszerűbb és elemibb dolog igen. Volt, mint a igen. Telefon, úgyhogy szerintem itt most egy komoly próbatétel elé is vannak állítva a fiatalok, hogy képesek-e olyan szeretettel és türelmmel fordulni az idősebbek felé, amilyennel egyrészt kell, másrészt amilyennel pedig muszáj ebben az esetben, hogy segíteni tudjunk nekik.
2: És a másik oldala is fontos, hogy merjünk segítséget kérni.
1: De az már más, igen, mert nagyon sokszor...
2: Mert ugye azért ez a generáció meg sokszor úgy érzi, hogy én meg tudom oldani. Tehát tényleg, hogy próbál, inkább vergődik, de...
1: Vagy nem akarok teher lenni.
2: Nem akarok teher lenni, igen. És fontos ezeket látni, hogy tudjunk segíteni egymásnak, én úgy gondolom.
1: A segítségnyújtásban viszont nagyon nagy szerepe van a hitnek.
2: Így van.
1: Istennek, és ugye annak, hogy ezek a dolgok összekapcsolják az embereket. Most, aki hitben jár, ott nyilván van abstart, egy otthonról hozott generációkon keresztül öröklött és jelenlévő hit, egy ahhoz tartozó ritmus, szokásrendszer, stb. Akár a hétköznapokat nézzük, akár az ünnepnapokat nézzük, akár mondjuk az ilyen dolgokat nézzük, hogy tanítjuk a másikat, segítünk a másiknak. Egy világi ember számára hogyan tud ez segítséget nyújtani, hogyha elkezd a hit felé, vagy Isten felé fordulni?
3: Hát aztán különösen oda kell figyelni, mert a római levélben olvashatunk arról, hogy ne szabjátok magatokat a jelen való világkorszakhoz. Ez az egyszerű fordításból idéztem most. Egyszerűen azért, mert van minden világkorszaknak van egy öntől formája. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 30x30-as és szürke öntvényt akar csinálni mindenkiből, hogy egyforma legyen, ne legyen vele gond. De rólunk meg az van megírva, és mindenkiről, aki majd az egyházba beletalál, hogy hát mi nem ebből a világból valók vagyunk. Egy másik világhoz tartozunk, és minket ne akarjon belepréselni a világ a saját kis öntőformájába, mert mi Krisztushoz tartozunk. És olyan jó látni azt, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy az Isten népe között a 70 év fölöttiek figyelik a 3 évesek totyogását. És ez olyan jó, mert valahol az Isten népe egy család, és hozta magával, amit hozott, nem érdekes különösebben. Amikor összejövünk, akkor fölülírja ezt a szeretet, a másiknak az elfogadása. Igaz, hogy zsörtölődnek, hogy mit kell annyit szaladgálni, jobb lenne, ha kinleülnének. Én meg úgy vagyok vele, hogy akkor itt szaladgálnak, és egy kicsit bosszant téged, és majd megtérsz belőle. Mert valahol oda-vissza el kell fogadnunk. Mi annyit hallottunk már arról, különösen az X-es generáció, hogy toleráljunk mindenkit.
1: Olyan fárasztó tud lenni egy idő után, nem? Amikor mindenkit megértek. Igen, megért. Akármilyen volt velem, akármilyen másokkal. Én legalábbis sokszor érzem ezt, és aztán ettől meg lelkiismeretfurdalásom van, akkor attól megint rosszul érzem magam, de lelkiismeretfurdalásom van, attól rosszul érzem magam. Szóval ez egy ilyen többfejű, az emberbe belemaró kígyó vagy sárkány, mert hogy egy idő után már borzasztóan fárasztó a nagy megértés, mert nem találom meg magam.
3: Hát csak nem mi nekünk kéne mindenkit megérteni, hanem valakinek meg kéne érteni bennünket is. Nem olyan régen volt karácsony, vagy mondhattunk egy akármilyen családi ünnepet, értsük meg azokat a fiatalokat, akik már a leves után felpattannak, mert jelzett a telefon, és muszáj megnézni, hogy mi pittyent, és már a rántott húsit se várják meg, mert dolguk van, és egyébként is föl kell tenni még ezt-azt a fészre, értsük meg őket. És olyan jó lenne, hogyha egy picit ez a beszélgetés is hozzájárulna ahhoz, hogy mi lenne, ha egy kicsit ők is megértenének bennünket, hogy nem kell elszaladni, bírjon még ki 13 percet, legalább a süteményig, mert olyan jó lesne nekünk, hogy egy kicsit ők is odafigyeljenek ránk. Itt egy találós kérdést hadd szúrjak be, amit minden Z-generációs tudni fog, a miénk nem. Ki tudja, milyen az a sütemény, aminek az a neve, hogy hashtag süti. Már el is árulom a választ, ezt úgy hívják, hogy rácsos linzer. Visszakanyarodva egy picit arra, hogy nem mindig értjük meg egymást.
1: Nálatok hogyan működik a megértés? Megváltozott-e a generációs szakadékról a véleményetek? Tudjátok-e másképp kezelni, mióta ezzel foglalkoztok? Mint hitben járó ember.
2: Igen.
1: Két irányú a kérdés.
2: De hát én még azért szeretnék egy dolgot hozzáfűzni a hitben járáshoz, és akkor ugye Józsi beszélt arról, hogy újjászületünk. Tehát ugye a különbség az, hogy új teremtések leszünk, és azt mondja az ige, hogy változunk el a gondolkodásunkban.
1: Már ennek most megfelelően. Arról beszélünk, mikor megtér valaki?
2: A megtérés után elkezdesz új emberként gondolkozni. De ott van azért az a sok minden, amit megtérésed előtt összeszedtél.
1: Tehát hát igen, azért, mondjuk ott van 20 év, 30 év, 40 év. 20
2: év, 30 év, akárhány év. Ott vannak esetleg a rossz szülői minták, ott vannak a traumák, amit megéltél. Tehát attól, hogy te megtértél és újjászülettél, te nem leszel tökéletes ember, utána elindul egy munka. Isten, az a jó, hogy ebbe a munkába, amit végez az ember saját magán is, és ebben nem egyedül vagy, hanem az Istennel vagy, és az Isten segít abba, hogy felismerjél dolgokat, hogy változtassál dolgokon. Most nagyon nehéz megváltoznunk.
1: Bocsánat, beugrott egy kép, hogy ez egy kicsit, amit most mondasz, ez olyan, mint amikor a gyereknek próbálok segíteni, hogy írjon, fogom a kezét, ketten fogjuk a tollat.
2: Igen, igen. De aztán önálló.
1: De nem írok helyette.
2: De nem érsz helyette. Így van, így van.
1: Ilyesmi?
2: Ilyesmi, igen. Hogy az Úr elkezd veled foglalkozni. Fölhoz dolgokat. És meghallgatod a tanításokat, és elkezd megváltozni a gondolkodásmódod. Elkezdesz másképp gondolkozni másokról. Elkezded elengedni a gyűlöletet, haragokat, megbocsátasz. A lenyomásokból kijössz, jobban észre.

0: kapcsolódni a gyülekezethez, kapcsolódni lelki gondozóhoz, és akkor elkezdődik egy munka, akkor ez szépen, szépen föl tud épülni.
1: Nem is lehet jó keresztény az, aki nem jár olyan gyakran a közösségbe, a gyülekezetbe? Tehát, hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb típus?
2: Az a veszélye, hogyha valaki nem engedi, hogy más hasonl rá, és nem engedi, hogy ő hasonl másokra, akkor úgy gondolja, hogy mindent, amit csinál, jó. Nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontosak a reflexiók, hogy jó helyen vagyok-e, jó felé megyek-e. És amit én nagyon nehezen viselek, az a mondat, hogy megélem én a hitemet a magam módján. Hát ne a magad módján éld meg, hanem úgy, ahogy az Isten javasolja, mert a magam módján az nagyon messzire visz, és nagyon el lehet rontani. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ajánlott, és szerintem kötelező közösségbe járni, ha valaki az Urat akarja követni.
1: Az is lényeges, hogy hetente kétszer, mondjuk szerda és vasárnap,
0: nem,
1: amit szoktam
0: nem,
1: látni?
0: Nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy valahova elkötelezett. Tehát ugye megtértél, most gondold el, megtérsz, ez olyan, hogy egy családba tértél meg. Tehát egy családhoz tartozol. Most a családon kívül hogy tudsz fejlődni? Tehát, hogyha belegondolsz, egy árva gyerek is persze fölnő, tehát szemmel láthatóan...
1: Hát csak nőnek, mint a gaz.
0: De azért szegény nem tud úgy kibontakozni, vagy nagyon-nagyon sok energiával tud. Szerintem ez a kép, ez jó, mert ugye gyülekezeten kívül is tudsz, el tudsz lenni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van tényleg egy család, ami körülvesz. A család lehet mérgező is, tehát azért jó gyülekezetet kell választani, mert azért lehet olyan gyülekezet is, ami meggyomorít. Sajnos most ezt emelik ki, sokan ezért nem járnak gyülekezetbe, mert ugye azt
1: hogyan
0: emelik
1: tudom én
0: ki,
1: ezt megállapítani, hogy jó. Aha. Hogy jó az a gyülekezet, ahova járok.
2: Hát hozzánk kell járni.
1: Akinek mondjuk Pestesébet messze van.
0: Hát áron is meg kell menni, mert a napok gonoszak.
2: Igen, mi amikor még pici babánk volt, mi Angyalföldön laktunk, és bizony eljártunk Pesterzsébetre babakocsival.
1: Ott miért pont oda?
0: Mert ott értünk meg, oda hívtak bennünk, aki bizonyságot tett, oda hívott. Mi nem tudtuk, hogy vannak gyülekezetek máshol is.
2: Egyébként nagyon könnyű rájönni arra, hogy a gyülekezet, hogy is mondjam, megfelelő-e. Egyszerűen el kell olvasni valamelyik evangéliumot az Új Szövetségből, és hogyha olyasmit hirdetnek, akkor nagy baj már nem lehet.
0: Meg egészséges, tehát egészséges egyensúlyba kell lenni a gyülekezeti tanításoknak. Tehát egészséges egyensúly az fontos. Jó, persze egy friss megtérő ezt nem tudja megállapítani, hogy egyensúly van-e, de
1: hogyha jó a közösség,
0: fontos az, hogy ne egy szélsőséges, egy vallási fanatikus neveljen az emberből, hanem egyszerűen fontos, hogy ne azt hirdesse, hogy a kapcsolataidat szakíts meg a rokonaiddal, meg a
1: ilyen is van.
0: Szüleiddel, mert ugye az már egy szektás, az mindenképpen egy szektás vonal felé mutat. Amikor leválaszt a kapcsolatrendszeredről, és akkor egy teljesen új kapcsolatrendszert.
2: De azért a szeretetet nagyon könnyen kiszúrja mindenki. Ha érzi a szeretetnek a légkörét, akkor valószínűleg jó helyen van.
1: Ha még egy picit visszakapcsolódunk így a beszélgetés vége felé a hit és a generációk kapcsolatára, igen, akkor nekem a legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy mondjuk egy gyülekezetben, egy-egy gyülekezeti alkalmon, mondjuk vegyünk egy vasárnapot, ott minden generáció jelen
0: így van.
1: Tehát nyilván vannak olyan kicsi közösségek, ahol a fiatalok vannak.
0: Igen, igen.
1: De azért úgy nagyságrendileg a pici babától, aki nyilván valami megőrzőben van, vagy az anyukája karjaiban van, attól függ, hogy mennyi idős, ott van az összes generáció. Tehát, hogy ott van egy közös nevező.
0: Így van.
1: A hit.
0: Így van. Uh-huh. Így van.
1: Ezek szerint akkor van lehetőségünk például arra is, vagy hihetünk abban is, hogyha az ember azt választja, hogy hogy hisz, és azt választja, hogy egy megértő, szeretetteli ember lesz, függetlenül attól, hogy hány generációval dolgozik együtt, vagy kell, hogy együtt éljen, vagy kell, hogy elviselje őket, most idézőjelben mondom, talán vissza tud lassulni a világ, vagy mi magunk vissza tudjuk majd lassítani, mert egyszer a Popper Péter mondta ezt egy előadásában, hogyha ő lenne az ördög, akkor bizony ugyanezt csinálná, hogy

0: annyira felgyorsítana mindent, hogy soha semmit ne legyen se időnk, se lehetőségünk átélni.
1: Én még szeretnék akkor egy kihívást intézni ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz. Egyszer ki kéne próbálniuk unatkozni. Ez egy furcsa kifejezés, én elég sokat unatkoztam, én egy vidéki kisfaluba nőttem fel, és hát anyukám női szabó volt, és egyszer azt mondtam neki, hogy anyukám, unatkozok, már a centit is elvágtam. És az ő munkaeszközét centinként felszabdaltam egy ollóval, mert unatkoztam. És most azt hiszem, ismeretlen ez egy a fogalom, mert nincs olyan, hogy unatkozom.
0: Nincs. És várakozni sem tudnak az emberek.
1: Tehát se lelassulni nem lehet, mert egyszerűen elkap a gép szíj és kész. Én azért nagyon ajánlom mindenkinek, egy kicsit próbáljon meg unatkozni, mert valószínűleg nem leszek népszerű, de amikor már eleget unatkozott, elkezdenek kreatív gondolatok jönni. Saját magának eszébe jut ez, meg kéne csinálni, meg kéne valósítani, kitalál történeteket, kitalál ötleteket. Én például rajzoltam, amikor unatkoztam, aztán valahogy még az iparművészeti főiskolára is elkeveredtem, valószínűleg ezért, és amikor az ember egy picit unatkozik, akkor ki fogja találni magának azt a kreativitást, azt a ötletelést, ami szerintem nagyon kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe.
0: És talán még a más generációhoz tartozókkal is tudjuk együtt csinálni ezeket, nem?
2: Így van.
0: Mert ami, ami van. Ahogy azt mondják a régi magyarok, a mányolás, ugye?
2: Igen, igen, szöszmetölés, igen, igen.
0: Az, ahhoz az mindenkinek kell. Van ötlete. Igen. Azt mindenki szereti, előbb-utóbb kiderül,
2: igen.
0: Hogy a hímzés, a rajzolás, a ragasztás, a díszítés.
1: Éneklés, közös éneklés. Éneklés.
0: Például.
2: Egyébként én hiszek a következő generációkban, hogy meg fogják oldani a problémákat.
0: Hogy leváljanak erről a tarajról?
2: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy egyszer csak megutálják. Uh-huh. Tehát azért az a fajta élményanyag, amit az offline meg lehet tapasztalni, az nekik is hiányozni fog, uh-huh. És én úgy gondolom, hogy a normálisan gondolkodók meg fogják tenni a megfelelő lépéseket ebbe az irányba.
0: Andrea, Józsi, tudtok-e olyat mondani útravalóul a hallgatóknak, ami segítség lehet a hétköznapon? Akár világi, akár hitben járó emberről van szó, hogy áthidalja ezeket a generációs szakadékokat, és azokat, amik hétköznapokban megjelennek, és nem is veszem észre, hogy ha ez a szakadéknak a darabja, vagy ez a maga a szakadék köztünk, hogy ez felidegesít, hogy azt nem értem meg, hogy oda dőlenek, hogy rászólok, akár a telefon, akár más miatt. Hogyan tudjuk ezt simítani?
1: Mindenkinek van lehetősége arra, hogy próbáljon a szakadék két oldala között valami hidat építeni. Én sok sikert kívánok a hidépítéshez.
2: Például nagyon fontos az, hogy az időseknek köszönjünk, mert nekik ez egy olyan dolog, ami fontos. Nagyon
0: szomorú,
2: fontos,
0: hogy ezt föl kell hívni a figyelmetre.
2: Igen. Tehát vannak olyan dolgok, amikre érzékeny a másik, próbáljuk ezt megérteni, hogy ha nekünk az egy kis, tehát nem kerül semmibe, akkor tegyük meg. Legyünk figyelmesebbek. Legyünk elfogadóbbak a Z-generációs gyerekünk felé is, hogy ő mindent kiguglíz, és nem a mi tanácsunkat fogja követni, és hogyha ha ezt nem fikázzuk le, akkor lehet, hogy utána meg fogja kérdezni, hogy anyu, te hogy csinálnád, vagy apu, te hogy csinálnád. Tehát fontos az, hogy ne legyünk mi a legokosabbak, én szerintem, hanem vagy ne azzal a
0: Hú, ez nagy igazság, magas... Elkezdtem a génes önvizsgálat gyorsan, mi volt-e ilyen, és mikor azt mondta nyáron a Léna, mondtam neki, mert szerintem én nem okoskodik, és rendezette. Uh-huh. Mondom, jaj. Igen, ez nagyon igaz.
2: És egyébként bízunk bennük, szeressük őket, bízunk bennük, és én úgy gondolom, hogy sokat imádkozzunk értük, mert nagyon nagy szükség van rá.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Isteni jó beszélgetés volt. Úgyhogy aztán, hogyha haladtok tovább majd a kutatással, akkor gyertek újra a hitem szerint, de mert szerintem ez egy folyamatosan növekvő téma.
2: Igen.
0: Itt mindig újabb és újabb dolgok születnek, uh-huh. És én is abban bízom, hogy egyszer túlcsordul náluk is a srácoknál a pohár, és azt mondják, hogy jó, akkor most leteszem a telefont, és kimegyek, és locsolok a kertbe. Megkérdezem a mamát, hogy figyelj, lediktálsz néhány receptet, hogy megmaradjon. Hiába van tele az internet vele, például ez egy olyan jó példa.
2: Igen.
0: úgy sincs fenn az, amit és ahogyan a mama csinálta. A borsólevest, a mézeskrémet, stb. Nem?
2: A titkos családi recept.
0: Igen.
1: Igen, és minden. Akkor lehet majd értelmezni azt a Google-in, mit jelent az, hogy amennyi lisztet a zsír felvesz.
0: Igen. Ott csak úgy ránézés, azt majd érezni fogod.
2: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy
2: köszönjük szépen.
1: Köszönjük a meghívást.
0: A Hittem szerint vendége volt a mai epizódban Novák Józsi és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
3: Reklám hangzott el.
4: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, kora nyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és itt az ideje, hogy elkezdjük a mai szombati kanapénkat. A következő 3 órát tölthetjük el együtt, amiben Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével többek között anyák napján is játszható társas játékokat mutatunk be nektek. Aztán grafológia, hogy a névváltoztatás, például egy név magyarosítás, hogyan befolyásolja az aláírásunkat. Erről a témáról kérdezte egy hallgatónk dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértőt. Mindjárt kezdünk, hallgassuk együtt James Arthur felvételét a Manna kanapéban.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM, és benne a társasjátékos óránk, amiben ezúttal több témát is fogunk érinteni, az egyik ugye a holnapi anyák napja, a másik pedig, hogy egy sok-sok izgalom van mostanában a diákok életében, érettségi, záróvizsgák, hogy ezeket hogyan lehet enyhíteni egy-két társassal, ezt fogja elárulni nekünk Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz Kriszta, valóban nagyon sűrű ez az időszak, a középiskolásoknak különösen, és hát ebben az időszakban a ballagási láz, az érettségire való készülés, vagy éppen a technikum képzésben résztvevőknek a szakmai vizsgákra való készülés okoz biztos rengeteg-rengeteg feszültséget, nagy koncentrációt, folyamatos tanulást, és hát ebben a felfokozott időszakban azt gondolom, hogy nagyon jót tesz, hogyha egy kicsit meg tudunk pihenni, ha egy kicsit le tudunk vezetni, ha egy kicsit ki tudunk lépni abból a koncentrált tanulási folyamatból, akár egy-egy rövid, gyors játék idejére, amelyet barátainkkal vagy éppen családunkkal tudunk megtenni.
0: Milyen játékokat érdemes ilyenkor játszani, hogyha mondjuk kategóriákban gondolkodunk?
1: Az ilyen időszakra én azokat a játékokat szeretem elővenni, amelyek egyszerű szabályokat tartalmaznak, akár nagyobb létszámmal játszhatóak, és hát garantálják mondjuk a nagy nevetést, és ezáltal a gyors-rövid játékmenet miatt, az egyszerű szabályok miatt akár több partit is le tudunk játszani, és utána könnyebben vissza tudunk térni a koncentráltabb tanulási folyamatokhoz. Számomra ezek közül a játékok közül az utóbbi időben két nagy kedvenc lett, amely megfelel ennek az általam hozott kis szempontrendszernek, tehát nagy létszámmal játszható legyen, könnyen, gyorsan megtanulható legyen, és villámgyors játékmenettel rendelkezzem. Ez a két játék itt előttem egyébként a Flip 7, azaz a Flip 7, illetve a gumikacsák elnevezésű játék.
0: Na kezdjük akkor az utóbbival, mit tud a gumikacsák?
1: A gumikacsák számomra egy nagyon izgalmas, friss élmény. Ezt a játékot 2-től 7 fő játszhatja, 8 éves kortól játszható, és gyakorlatilag egy 15-20 perces intenzív játékélményt ad a játékosoknak. Végtelenül egyszerű a történet, van minden játékosnak egy 12 kártyából álló paklia, 1-től 14-ig számozva, minden kártyának van valamiféle pontértéke, és van egy központi kártyapakli, ami szintén 1-től 12-ig van számozva, de kétszer szerepel benne mindegyik kártya, valamint még két egyéb különleges kártya van ebben a pakliban, és a játék úgy zajlik, hogy mindenki a saját 12 lapos pakliát megkeveri, és létrehoz belőle egy 4x3-as kis hálót, és a központi kapitány pakliból fölfordítunk egy kártyát, egy számkártyát, bemondjuk szépen hangosan, és azt a kártyát, aznak a kártyának az értékével megegyező kártyát kell a saját játékteremben vagy áthelyeznem egy oldalszomszédos lapra, azaz letakarni egy oldalszomszédos lapkát, vagy átmozgatni egy üres területre. Ennyire egyszerű a játék. Ha pedig olyan kártyát csapunk föl, ami már nincs az én kis területemen, hiszen letakartam, akkor egyszerűen csak hápognom kell, és hogyha csak én egyedül hápogok, akkor nem történik semmi. Ha többen hápognak, de nem mindenki, akkor sem történik még semmi, illetve hogyha már mindenki hápog, azaz senkinek nincs már olyan kártyája, amit éppen a kapitány pakliból fölcsaptunk, akkor a dobóterületre helyezzük az elhápogott kártyát, és ez a dobóterület fogja majd a játék végét lehetséges módon kiváltani, azaz a játékos szám által meghatározott mennyiségű kártya, hogyha összegyűlik a dobóterületen, akkor befejeződik a forduló, vagy hogyha egy vagy több játékosnak már csak egy látható kártyája marad, mert olyan ügyesen pakolgatta és takarta le a lapokat, hogy már csak egy látható kártyája van, akkor is véget ér a forduló. Tehát, hogyha bármelyik két feltétel egyike teljesül ezek közül, akkor pontozásra kerül sor.
0: Na akkor innét fogunk tovább menni, még mindig a gumikacsák társasjáték terítéken Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Szombat délután van, ragyogóan süt a nap, és akár kint az udvaron is egy pokrócot leterítve lehet társas játékozni, vagy bent a lakásban, kinek hogy esik jobban. A lényeg az, hogy csökkentsük a feszkót, ami mondjuk azokra a diákokra vár, családtagokra, akiknek megmérettetések kezdődnek a következő héten. És akkor a gumikacsák társas játékot ajánlottad nekünk, Zoli, ott tartottunk, hogy egy forduló végén pontozásra kerül sor. Na, hogyan kell pontozni a gumikacsákban?
1: Megszerzett pontokat a játékhoz mellékelt pontozó lapra följegyezzük. Ha a játékosnak egynél több kártyája látható, akkor a pontok száma az pozitív irányban megy el. Ha a játékosnak csak egy kártyája látható, akkor pedig a pontszám negatív lesz. És a játék célja, amelyet még nem említettem, hogy az a játékos nyer, akinek a legkevesebb pontja lesz majd három forduló után.
0: Hogy megy tovább a gumikacsák?
1: Az új forduló úgy zajlik, hogy fogjuk a kis paklinkat, összekeverjük, megint megcsináljuk a 4x3-as kis hálózatunkat, a kapitánypaklit is összekeverjük, és indul az új forduló. A három forduló alatt, aki a legkevesebb pontot szerzi, nyeri meg a játékot. Tehát a gumikacsák nagyon vicces, mert a játékosok hápognak benne, és könnyen gyorsan lepörög ez a játék, úgyhogy jó szívvel merem ajánlani így a tanulási folyamatokban, egy kicsit levezetésként.
0: Másik játékod, amit említettél, a Flip 7 volt. Mi a lényeg itt? Ez is egy kártyajáték, ugye?
1: Számkártyák szerepelnek, minél nagyobb a kártya értéke, 0-tól 12-ig vannak a kártyák számozva, tehát minél nagyobb egy kártya értéke, annál több pontot ér, amikor pont szerzésre kerül lehetőség, ám annál gyakoribb is a pakliban, tehát az egyes kártyából egy darab van a pakliban, az ötös kártyából öt darab van, a 12-esből 12 darab van a pakliban. És amikor rám kerül a sor, végtelen egyszerű dolgom van, eldöntöm, hogy kérek-e még egy új kártyát, azaz felcsapunk még egy új kártyát, vagy megállok, és az előttem lévő kártyák pontértékét összeadva vezetem fel a pontozófüzetbe, és reménykedem, hogy én egy remélt leghamarabb a 12 győzelmi pontot észre kell kockáztatni, hiszen, hogyha két egyforma kártya kerül hozzám, akkor gyakorlatilag lenullázodok, és elvesztem az adott fordulóban megszerezhető pontjaimat. Azaz, ez a játék egy kockázatvállalós játék. Kérdés, hogy időben meg tudunk-e, megállt tudok-e mondani, megállt tudok-e parancsolni magamnak. 79 számkártya van a pakliban, 6 darab módosítókártya és 9 darab akciókártya, tehát nem csak számkártyákból áll ez a pakli, hanem jópofa módosítókból, fagyasztólapból, hármathúzólapból, vagy éppen második esélylapból. Jó szívvel ajánlom ezt is nagyobb létszámú csoportoknak, gyakorlatilag 7-8 éves kortól jó szívvel ajánlható, 3 főtől már játszható, és egy 15-20 perces játékmenettel rendelkezik maga a játék. Tehát akár a Flip 7, akár a gumikacsák egy jó lehetőség arra, hogy a tanulási folyamatokból egy kicsit kilépjünk.
0: Holnap pedig ugye ünnepeljük az anyukákat, nagyikat, hogy velük milyen társast érdemes játszani. Ezekre is kitérünk majd Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném?

0: Anyák napja a 98.6 Manna FM kanapéjában már a holnapi napra készülünk, például olyan társasjátékokkal, amiket az anyukák, nagymamák is szeretnek játszani. Laidback Bakerman, ez jön, aztán hozzuk a társasokat Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.
1: Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Ez a szombati kanapé, sziasztok, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Argyelán Kriszta vagyok, és a társasjátékos óránkban Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltjük az időt, holnap ugye anyák napja, ilyenkor egy kis virág, valami kellemes köszöntés, vers, műsor, vagy akár együtt töltött játékidő is lehet az ajándék, és ez utóbbi námi Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével segítünk, hiszen hozol nekünk olyan társasjátékokat, amiket az anyukákkal, nagyikkal lehet játszani.
1: És igen, a hétvégén anyák napja is van. Én most olyan két játékot hoztam, amelyet az én édesanyámmal nagyon-nagyon szívesen játszunk, illetve ő is baráti társaságával nagyon-nagyon szívesen játszik, és megfűszerezi a hétköznapjaikat egy-egy ilyen játékkal. Hát, ahogy mondtam, megfűszerezik a napjaikat, és hát igen, az első ilyen játék, amit bemutatok, az a Century, azaz a fűszerút névre hallgat. Ezt a játékot 8 éves kortól ajánlom, 2-5 fő játszhatja, és egy 30-45 perces játékidővel bíró játék. Nagyon-nagyon egyszerű a játék menete, szóval kimondottan jó családi játék, jó bevezető játék a családi játékok világába.
0: Mi a sztoria a játéknak?
1: Történet szempontjából, ha ránézünk, akkor évszázadokkal ezelőtt a fűszerkereskedelem az egy nagyon fontos piaca volt a világnak, és ebben a játékban a fűszerek iránti kereslet nagyra nőtt, és gyakorlatilag akik fűszereket birtokolták, nagy vagyonra tettek szert, illetve elismertségre, és ebbe a játékba vezették be a játékosokat, a játék alkotói. Karavánokat pakolunk meg fűszerekkel, fűszerkockákkal, négyféle fűszer van ebben a játékban, de úgy is mondhatom, hogy sárga kocka, piros kocka, zöld kocka és barna kocka, és ezeket a fűszereket tudjuk megszerezni kártyák kijátszásával, vagy éppen csereberélni, és folyamatosan értékesebbnél értékesebbre tudjuk becserélni a kártyák a fűszerkockákat.
0: Miért szereted ezt, Zoli?
1: Egyszerű, tiszta, letisztult játékmenete van ennek a játéknak. A pakli építés mechanizmusa kombinálódik tulajdonképpen egy átváltós mechanizmussal, és gyakorlatilag, hogyha a játék menetére tekintünk rá, akkor a játékos vagy kijátszik egy kártyát a kezéből, és végrehajtja annak a kártyának a hatását, vagy pedig a már megszerzett fűszereit átváltja győzelmi pontra.
0: Akkor itt is ugye győzelmi pontokra utazunk, jól értem.
1: Igen, ez a játék is győzelmi pontok gyűjtögetésére ösztönzi a játékosokat, az nyer, aki a legtöbb győzelmi pontot zsebeli be ebben a játékban. A kártya kijátszás lehetővé teszi, hogy új fűszert szerezzünk, vagy éppen átváltsunk, vagy fejlesszünk egy-egy fűszerkockánkat, és egyre értékesebb és értékesebb fűszerekre tudjuk csereberélni a javainkat. A fűszerút tehát egy nagyon szép játék, képpel rendelkező játék, jó ránézni, jó játszani vele, édesanyák is tapasztalatom szerint nagyon szeretik ezt a játékot. 8 éves kortól ajánlom, 2-5 fő játszhatja és 45 perces játékidővel bíró játék.
0: Na, van még anyukákkal játszható játék. Mi az, amit hoztál nekünk, ezzel fogjuk folytatni. Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, a Manna kanapé vendége.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a Manna kanapé, amiben társas játékozunk 3 és 4 között mindig, és most Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével kifejezetten olyan játékokat hozunk, amiket holnap anyák napján lehet játszani az anyukákkal, nagymamákkal. Na mi a következő játékod?
1: A másik ilyen édesanyám által nagyon kedvelt játék, ez Pierrot játékműhelyéből kikerülő karavánszerály játék. Ezt a játékot 2-4 fő játszhatja, 60-75 perces játékidővel bír, 10 éves kortól ajánlható, ez egy kicsit komplexebb játékvilágba vezeti be a játékosokat. Nagyon-nagyon szép asztalképpel rendelkezik, nagy hatalmas játéktábla van hozzá, egy központi kút, játékos figurák, pénzjelzők, hiteljelzők, limitkorongok, dobókockák, karavánlapkák, nagy megbízáskártyák, kis megbízáskártyák, képességkártyák, bronz és borostyán jelző, ezüst és maragd jelző, arany és gyémánt jelző, nagyon-nagyon gazdag a játék beltartalma, ilyen alapanyagokban, de játék menetben is és tartalomban is nagyon szép és összetett játékvilág rajzolódik ki az egyszerű szabályokkal operáló játékban. Gyakorlatilag kevés erőforrással indulunk, találunk néhány alapanyagot ebben a karavánszerályban lovászfiúként, és ezt próbáljuk egyre értékesebb változatra átcsereberélni, hogy győzelmi pontot tudjunk szerezni ebben a játékban. Ügyeskedünk, csereberélünk, megpróbáljuk kihasználni a lehetőségek, a játék adta lehetőségeket a lehető legjobban, és így próbálunk vagyonra szert tenni. Tehát Pierrot játéka a karavánszerály is édesanyám nagy kedvence, melyet tehát 2-4 főjátszat és 75 perces játékidőjű játék és 10 éves kortól ajánlható.
0: De ugye zajlik a Carcassonne világbajnokság is, meg a hazai fordulók, arról mit tudsz mondani, az hogy áll?
1: Valóban zajlik közben a Carcassonne országos bajnokság is, április-május hónapban. Ma Esztergomban is volt selejtező ebben az országos bajnokságban, de nem árulom el a győztes kilétét, aki érdeklődik iránta, a carcassonne.hu honlapon megtalálja az összes eddigi selejtező győztesének nevét, és azt is, hogy éppen a következő időszakban merre is jár majd a Carcassonne országos bajnokság, hova lehet becsatlakozni. 3-án, anyák napján Sopronban, aztán utána még Jászberény, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagyoroszi, Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Békéscsaba, Eger és Budapest helyszíneken lehet az országos bajnokságban játszani. A cél az, minden selejtezőnek a győztese bekerül az országos döntőbe, aki pedig az országos bajnoki címet birtokolja, ő pedig eljuthat majd a Carcassonne világbajnokságra. Tehát bíztatom a Carcassonne játék szerelmeseit, kedvelőit arra, hogy mérettessék meg magukat egy versenysorozatban is, ez pedig tökéletes lehetőség az országos Carcassonne bajnokságban való részvétel. Jó játékot kívánunk mindenkinek!
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük ezt az órát, és a több mindent is érintettünk. Elsőként olyan társas játékokat hoztunk, amivel így a hétvégén az érettségi előtt, megmérettetés előtt álló diákok feszkóját lehet egy picikét csökkenteni. Itt volt többek között a gumikacsák, de a Flip 7 társas játék is. Utána pedig hoztál nekünk olyan játékokat, amiket az anyukákkal lehet együtt játszani. Volt itt aztán fűszertől kezdve minden izgalom, és a végén érintettük a Carcassonne

világbajnokság hazai fordulóit is. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is. Kereshetitek majd a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet visszahallgatni.

0: 4 óra után már grafológia lesz nálunk itt a Manna FM kanapéjában, és a névváltoztatásról fogunk beszélgetni. Lola Young pedig a Messzivel érkezik hozzánk a kanapéban.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, kora nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
1: Időjárás.
2: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 múlt, hálás vagyok, hogy ti is itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a névváltoztatásról fogunk beszélgetni, válás, házasságkötés vagy magyarosítás. Hogy hogyan hat ez az aláírásunkra, ezt derítem ki dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel Lola Young egy felvétele után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, amiben dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértő a vendég. A témánk pedig a névváltoztatás, mert egy hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy például egy magyarosítás alkalmával hogyan, miként változik meg az aláírásunk. Na lássuk!
1: Ismét azt kell mondanom, hogy nagyon érdekes kérdést kaptunk, köszönjük, és ez valahogy kicsit más útvonalon, de mégis az aláírás kérdéskörére kapcsolódik rá, ami mindig népszerű és mindig aktuális téma. Ha nevet változtatunk, az a szituáció többféle helyzetben is lehetségessé válik. Például itt a kérdésben megjelölt magyarosítás helyzet mellett azért majd ki fogunk térni a válaszban a házasságkötési szituációra, esetlegesen ennek a másik olvasatára, vagy másik végpontjára, a kicsit szomorúbb válási helyzetre. És én azt gondolom, hogy érdemes egy kis kriminalisztikai kitérőt is tenni, és egy csalási helyzetre is rá kukkantani, úgyhogy sok minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban, de elsőként érdemes talán definiálni megint az aláírást, és utána nézni ezeket az ott általam felvetett pontokat.
0: Akkor legyen ez az első, Enikő, hogy mit is nevez a szakma aláírásnak?
1: A definiálás ugye már többször elhangzott itt, hogy a klasszikus kézzel írt aláírás tekintetében azt értjük alatta, hogy az aláírás a tulajdonosának, tehát a névtulajdonosnak olyan egyedi és csak rá jellemző grafikai sajátosságokat hordozó személyes kézjegye, amely alapján lehetővé válik az ő személyének a beazonosítása. Ugye ezt még lehet egy picit árnyalni, mert ugye a természetes aláírás az, amivel a hétköznapi életünkben működünk, élünk, amellyel hitelesítünk mindenféle okiratot, az valamely személynek a normál körülmények között keletkezett és megszokott kézírással írt kézjegye. Azt is mondtuk már, hogy az aláírás többféle típust idéz, tehát többféle fajtája lehet a kézzel írott aláírás keretein belül gondolkodva, mert az aláírás lehet olvasható és olvashatatlan, és lehet teljes névaláírás, rövidített névaláírás vagy szignó. Most jelen helyzetünkben az aláírás megváltozására kérdez rá a kedves kérdezőnk. Én úgy gondolom, hogy itt érdemes egy picit belenézni ennek a hátterébe. Arra a kérdés, hogy ha a név változik, akkor logikailag szinte azonnal mindenki, nem csak szakember, hanem azt gondolom, hogy a kívülálló is azt mondja, hogy persze, hát természetes, hogy meg fog változni az aláírás, és ez jogos, hiszen a képi megjelenítése más lesz akkor, hogyha egy leírandó betűsor megváltozik. Tehát ha a név megváltozik, amit betűnként le kell írnunk, akkor nyilvánvaló, hogy egy más grafikai anyagot kell írni. Igen ám, de ez ott érdekes, vagy ott lesz ennyire automatikus az olyan személyek, olyan karakterek esetében, akik valóban olvasható aláírással élnek, azaz betűket alkalmaznak az aláírásuk kivitelezésekor. Ebben a helyzetben egyértelmű, hogy változni fog az aláírás, nem csak azért, mert hogy be kell gyakorolni ezt a, vagy hogy mert új betűsort kell írniuk, hanem azért is, mert ezt is meg kell tanulniuk, be kell gyakorolniuk ezt az új betűsorból álló aláírásképet, és ez hosszabb időt vesz igénybe, mert automatizálódnia kell ennek a folyamatnak is.
0: Na hát innét fogjuk folytatni akkor a beszélgető partnerem dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő. A téma pedig a névváltoztatás.

0: Ez a szombati kanapé kellemes rádiózást a Mannán. Én Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel nézzük meg egy hallgatói kérdésből kiindulva a névváltoztatás témáját. És hát ott tartottunk, hogy ilyenkor, mivel más a betűsor, az aláírás értelemszerűen változik, és be is kell ezt gyakorolni.
1: Van olyan embertípus, vannak olyan karakterek a környezetünkben, akiknek sose céljuk az olvasható aláírás kivitelezése. Azt mondjuk, hogy csak betűkből álló vonalanyagot, olvashatatlan aláírást produkálnak. Nos, lehet, hogy az ő esetükben nem lesz akkora a változás. Ez egy külön témát érdemelne, de lehet, hogy most erre nem térnék ki. Fontos lehet még itt a kérdéssel kapcsolatban az, hogy mi az a szituáció, ami miatt változik a név. Ugye azt is tudjuk, hogy az írásunk, a személyiségünk tükre, az általános stabil személyiségi vonásaink, állandó személyiségjegyeink mellett az aktuális állapotunkat, az aktuális lelki rezdüléseket is tükrözi a kézírásunk, így nyilván az aláírásunk is. Tehát az a változás, ami miatt a név változtatás vagy változás történik, annak lelki megélése is hatással van az íráskivitelezésre, és így az aláírás kivitelezésre is. Természetesen az adott személyiség szerkezet függvényében utalok itt például csak erre a kettő kiemelt dologra, hogy az olvasható betűanyaggal író karakterek, vagy a minden körülmények között csak elnagyolt, csak vonalakból álló aláírásszerű anyagot produkáló személyek körére, tehát ha csak ezt nézzük, akkor is itt azért jelentős egyéni eltérésekről lesz szó. Ne felejtsük el, hogy nem csak az a fontos, hogy az aláírás változik el, hiszen nekünk, grafológusoknak, a grafológiai vizsgálatoknál mindig csak és kizárólag az egész oldalas kézírással, tehát szakmai nyelven az írástömbbel együttesen szabad csak vizsgálódnunk, de erre is még talán vissza tudunk térni. De hogyha bevezetjük ezt a témakört, hogy megváltozik, és hogyan változik meg valakinek az aláírása, ha más betűsort kell írnia, tehát névváltoztatás helyzetében, akkor is én még külön venném ezt a témakört két oldalról való megvizsgálás szempontjából is, tehát egyrészt grafológiai oldalról, másrészt klasszikus írásszakértői oldalról is érdekes téma ez, az azonosítás szempontjából. Nem feltétlen az a vetülete, hogy változik meg, csak a mindennapi hozadéka ennek a helyzetnek.
0: Na lássuk akkor grafológiai vetülettel a névváltoztatást.
1: Ugye talán ismétlem már magam, mert aki folyamatosan hallgatja ezt az adást, ezt a sorozatot itt a rádió keretein belül, ők már jól tudják, hogy mindig elmondjuk, hogy a grafológia egy logikus rendszer, amely az íráselemek vizsgálatán és azok struktúrált elemzésén alapul. A grafológia nem szótárszerű, ez természetesen az aláírások vizsgálatánál is érvényes. Mindig a grafológiai jegyek, az írásparaméterek egyéni kombinációinak értelmezéséből építkezünk a munkánk során, és az aláírásnál is így van ez. Az aláírás viszont egy kiemelt grafikai anyag grafológusi szempontból, mert azt szoktuk mondani, hogy az a legteljesebb én kép, de ismét hangsúlyozom, mindig csak a szövegtömbbel, tehát az egész oldalas kézírással együtt adhat megbízható információt. Egy aláírásból soha nem állítunk fel személyiségképet, vagy nem vonunk le következtetéseket, viszont hogyha csak kézírásunk van, aláírás nélkül, az is egy nehéz helyzet, tehát a kettő együtt fontos, hogy ne legyen információ veszteségünk.
0: Na, hogy hogyan lehet még vizsgálni az aláírást névváltoztatás esetén, erre is kitérünk még dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, hogy mi lehet az oka a névváltoztatásnak, és hogy hogyan jelenik mindez meg az aláírásunkban. Ezekre fogunk kitérni még a következőkben is dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel, és bekészítettem egy mocsiba dalt is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kanapézzunk együtt szombat délután, és ez a 98.6 Manna FM, én Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő kapott egy hallgatói kérdést. Névváltoztatás esetén hogyan változik az aláírásunk? És hát ugye vizsgáltuk sok szempontból ezt a területet, de hogyan lehet még vizsgálni az aláírást? Na akkor menjünk tovább.
1: Általánosságban is sokféle szempontból vizsgáljuk az aláírást, megnézzük annak részeit, a részek arányait, a kidolgozottság szintjét, a kidolgozottsági mértékét, vizsgáljuk a helyét, hol jelenik meg azon az adott lapon a szövegtől, a lapszélektől való távolságát, a kijelölt helyhez való viszonyulását, tehát hogyha a keretbe kell aláírni, akkor ott van-e az az aláírás, vagy abból kilóg, vagy túlterjeszkedik azon, tehát mindent megnézünk. Miképpen azt is, hogy az aláírás részei, amelyek a titulus, a vezetéknév, a keresztnév, illetve a díszítő eleme, a paráf, van-e vagy nincs, és ezek milyen viszonyban állnak ehhez egymással, tehát ez mind-mind nagyon-nagyon fontos információt ad az elemző grafológusok számára. Ez pont ennél a helyzetnél is sok alapot ad, mert amikor valami miatt megváltozik egy név, és ebből következően megváltozik az aláírás, akkor ugyanezeket a vizsgálandó paramétereket tudjuk végigvinni, és ezt végig elemezni. De nagyon fontos lehet azt is monitorozni, hogy a név megváltozásával mi volt a háttérben, és ennek nyomán mi hogyan változott a lelki rezdülés síkján.
0: Mire gondolsz itt, Enikő, a lelki síknál?
1: Például, ha házasságkötés áll a névváltozás hátterében, amikor ugye a legnagyobb gyakorlat eddig az volt, hogy a feleség felveszi a férj nevét, de manapság ez már változik, és esetlegesen mindketten felveszik egymás vezeték nevét. Tehát, hogyha a házasságkötéshez kötődik a név megváltozása, akkor az egy ilyen, a szó jó értelmében az egy pozitív, és az általános értelmezési helyzetben az egy pozitív életérzéshez kapcsolódik. Itt az új névrész begyakorlása szintén egy időt igénylő folyamat a házasságot kötött új nevet választó személyektől, de nagyon érdemes ebben a helyzetben azt figyelni, hogy az új névrész mennyire lesz hangsúlyos, mennyire szorosan kapcsolódik mondjuk térbeli elhelyezés tekintetében a már megszokott korábbi névrészhez, tehát mondjuk ha valaki férj vezeték nevét fölveszi a feleség és a saját keresztneve maradott, akkor a két rész viszonya milyen lesz betűméretben, távolságban, dőlés-ingadozásban, ezeket mi mindet vizsgáljuk és próbálunk belőle megfejteni személyiségműködésre vonatkozó értelmezési lehetőségeket. Direkt nem mondom, hogy mit jelent, hogy, mert én mindig hangsúlyozom, hogy nem jelent egy paraméter semmit, hanem a grafológiai jellemzők összességéből kell a logikai puzzle-t kirakni.
0: Hogy milyen más esetek lehetnek még névváltoztatásra, mikor kerülhet sor, ezekre is kitérünk. A vendégem dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő itt a kanapéban.

0: Köszi, hogy együtt kanapézhatunk. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és a névváltoztatás a témánk dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel. Adri azt írta nekünk, hogy ő megtartotta a saját nevét egyébként az esküvő után, de mégis úgy érezte, hogy változott ettől az új élethelyzettől az aláírása egy kicsit. De ugye régen az volt divat, hogy né került a férj neve mögé, és általában így XY né került az új név és az új aláírás aztán a hölgy részéről az iratokra vagy bárhová, de térjünk ki erre is.
1: Mondjuk egy nagyon általános nevet, mondjuk egy kis Istvánt és egy kis Istvánné formulát vesz fel a feleség, tehát amikor az asszony neveket még így vették föl a hölgyek, hogy XY-né, akkor az például nagyon-nagyon sok változtatást igényelt a név felvevőtől, hiszen ő teljesen elvesztette a saját nevének a leírását és annak a grafikai anyagát, és tulajdonképpen ott minden új abban a szerkezetű aláírás kivitelezésben. Ezeknél a jellegű aláírásoknál nagyon fontos vizsgálni a tagok méretét, méretarányát, a folyamatosságát, a részek távolságát, tehát ezek mind információt adnak, és általában egyébként nem azonnal a házasságkötésnél, hanem hosszú évek múltával is nagyon sok információt tud adni az elemzőnek. Tehát összességében, ha a házasságkötés miatt változik meg valakinek a neve, akkor szem előtt kell tartanunk azt, hogy idő kell ahhoz annak az adott írószemélynek, amíg megtanulja az új betűsort, és amíg automatizálódik az új név leírása, és egy abból alkotott egyedi aláíráskép. Tehát erre ennél időre van szükség.
0: Milyen más esetek lehetnek még a névváltoztatásra?
1: Mondtam, hogy van egy ilyen szomorúbb vetülete is az ilyen típusú név megváltoztatási helyzeteknek, mert ugyanennek a helyzetnek a másik végpontja lehet, amikor válláskor, tehát egy házasság felbomlása alapján vagy után történik egy névváltoztatás. A válás nyilván eleve egy erőteljes lelki hullámzással, változékonysággal, ingadozó pszichés működésmóddal járó folyamat, és egy hosszú folyamat, aminek megvan a maga életútja, a gondolat megszületésétől a konkrét különvállásig, úgyhogy ez egy nehezebb téma. És a válás után mindenkinek célja, hogy kialakuljon egy új egyensúly az életében, egy új

0: identitásnak megfeleltetett új stabilitás. Amíg ez nincs meg, addig a lelki összezavarodás nyomot hagy a kézírásban, és így természetesen az aláírásban is. És hogyha ehhez még az a szituáció is társul, hogy a nevet is meg kellett változtatnia az illetőnek, akkor ez még több bizonytalansági faktort jelent, és még hosszabb folyamatot, időbeliséget igénylő szituáció lesz.
1: Hú, nagyon sok minden van még ebben a témában, úgyhogy szerintem a következő órát is folytassuk ezzel itt a Manna FM kanapéjában. Dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértő a névváltoztatás témáját vesézi ki nekünk, és nem sokára rátérünk például a magyarosításra is. Tartsatok velünk!

0: monster.
1: 5 óra után is a Manna kanapéban még grafológiával megyünk tovább, hiszen nagyon-nagyon sok minden van még ebben a témában. Névváltoztatás, és nem akarunk kihagyni semmit. Például a magyarosítás is ki fog derülni. Kings of Leon, Waste a Moment, ez pedig a következő óra első dala lesz.
2: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
3: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Tavasz, napsütés! Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
7: Reklám hangzott el.
8: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos, kora nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bírósági ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
2: Időjárás.
8: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: 5 óra múlt, sziasztok, ez a Manna kanapé. Én Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel folytatjuk az előző órában megkezdett témánkat, névváltoztatás. Még egy csomó mindenre ki fogunk térni. Ezen a téren például magyarosítás, Kings of Leon, Waste the Moment, ez a dal jön, aztán utána mi is belekezdünk.
2: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le ti is a voksotokat a 98.6 Manna FM-en grafológia, és rendhagyó módon folytatjuk az előző órában megkezdett témánkat, mert hogy nagyon-nagyon sok minden van még ebben, hogy névváltoztatás, és ez hogyan hat az aláírásunkra. Dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértő a vendégem. És akkor válás, a név nem változik, mert nem is vette fel mondjuk az aláíró a férje vagy a felesége nevét.
1: Nem mindenkinek van ilyen helyzete, hogy nevet vált, hiszen van olyan csoport is, olyan embercsoport is, aki házasságkötéskor nem veszi fel a társa nevét, hanem marad a mondjuk a nőknél relevánsabb ez, a nők maradnak a lánykori nevükön, tehát náluk a válásnál ennek nem lesz ilyen módon nyoma az aláírásban. Elég az a lelki bizonytalansági faktorból eredő változékonyság, ott nincs plusz teher azon az írás kivitelezésen, amit a név megváltozásából eredő grafikai lenyomatban lévő paraméterek jelentenek. De akinek ilyen helyzetben az is megadatik, hogy vissza kell vennie a házasságkötés előtti nevét, na ott ezeknél a névváltoztatási helyzeteknél azért ez még nehezebb és több nyomot hagyó szituáció a kézírásban. Nyilván annak a stabilitása egy picit változékony és billenékenységet mutató grafikai anyaggal mutatkozik meg.
0: Magyarosítási helyzet, ugye erre vonatkozott a kérdés is, itt mit lehet látni?
1: Ilyen lehet az, amikor tényleg valakinek idegen nevű a neve is valóban magyarosítani szeretne, de olyan eset is gyakori, amikor valakinek valami oknál fogva nem tetsző a vezeték neve, az valamiért esetleg túl mókás, vagy vicces, vagy viccelődésre, gúnyolódásra okot adó, ilyen személyek szoktak kérni névváltoztatást, vagy ilyen névvel bíró személyek szoktak kérni névváltoztatást, és ilyenkor az a leggyakoribb, hogy valamely felmenőjük nevét veszik fel. Tulajdonképpen ebben a szituációban is hasonló dolgok történnek, mint az, amelyeket már az előbb elmondtam, tehát a kézírás kivitelezés síkján mindenképpen, hiszen az történik, hogy meg kell tanulni egy új betűsornak az automatizálódott kivitelezését, mert itt viszont tényleg biztos, hogy meg fog változni a leírandó grafikai anyag, mert ez a szándék állt az adott személy ilyen jellegű intézkedése mögött, tehát hogy magyarosítja, vagy leteszi azt az általa nem preferált vezetéknevet. Tehát ez hasonlít az előzőleg elmondottakhoz. De igen, az a válasz, hogy igen, meg nyilvánvalóan változik az aláírás. Ennek a kiforrása után, a stabilizálódása után lesz meg ennek a típusú grafikai anyagnak is a viszonylagos állandósága, amit mindig elmondunk egy aláírásnál.
0: Na, hogy mennyi idő kell a névváltoztatás után, hogy beálljon az aláírás, ezt is meg fogom kérdezni Enikőtől, hamarosan ezzel jövünk vissza, itt a Manna kanapéban. Ha nektek is van kérdésetek, vagy hozzászólnátok ehhez a grafológiai témánkhoz, akkor írjatok SMS és Viber 0677 1986.

0: Kellemes kanapézást, ez a Manna FM. Sziasztok, én Argyelen Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő. A névváltoztatás a témánk ezúttal, és a magyarosításra tértünk már rá, ami ugye az eredeti hallgatói kérdés volt, de nagyon sok minden volt még ebben a témában, amit érdemes volt megbeszélni, például a válás, vagy éppen a házasságkötés miatti névváltoztatás. Na de akkor ott tartottunk, hogy a magyarosítás alkalmával például mennyi idő kell a névváltoztatás után, hogy beálljon valakinek az aláírása?
1: Az, hogy ez mennyi idő, az is ugye egyénfüggő, és attól függ, hogy ki milyen írásrutinnal bíró személy. Azok az emberek, akiknek nagyon keveset kell kézzel írniuk, nehezebben automatizálódik ez a fajta, vagy az ilyen fajta helyzetben az aláírásuk, azokhoz képest, akik mondjuk általában a magasabb kvalifikációval bíró személyeknek jobb az írásrutinjuk, tehát például nekik ez egy könnyedebb szituáció. Aztán azt is mondtam, hogy a grafológiai jellegen túl nézzük meg, vagy megnézhetjük ezt a névváltoztatási szituációt az azonosítás oldaláról is.
0: Miért lehet ebből a szempontból, aspektusból is vizsgálódni?
1: Mert kézeredet azonosítási szempontból, amikor ugye írásszakértőként dolgozunk, és a szakértői helyzet az, hogy van egy kérdéses aláírásunk, és vannak összehasonlító aláírás mintáink, és az a megállapítandó feladat, hogy egy bizonyos iraton szereplő kérdéses aláírást az a személy írta-e, aki az összehasonlító mintákat. Na itt a minták összegyűjtésénél nagyon fontos és nehézséget adó helyzetet jelent az, ha valaki ilyen névváltoztatáson ment keresztül. Mert ugye szoktuk mondani, hogy a minták összegyűjtésénél mindig arra kell törekedni, hogy korabeli legyen a minta, tehát ha például a kérdéses aláírás 2020-ból származik, akkor 2020-ból származó összehasonlító minták begyűjtése egy fontos cél, aztán az is szempont, hogy hitelesek legyenek ezek a minták, tehát olyan helyen írjon alá az illető, ahol valamilyen más módon igazolta az ő személy azonosságát, tehát például ügyvéd előtt, közjegyző előtt, netán rendőrségi jegyzőkönyveken, vagy okmányirodában. Ezek ugye a legalapvetőbb hiteles aláírásminták. Ugyanolyan írásmóddal és írástípussal, tehát ha folyóírásos az a kérdéses anyag, akkor folyóírásos legyen az összehasonlító minta is. Közel ugyanolyan testhelyzetben, ugyanolyan színezékű íróeszközzel, vagy ugyanolyan típusú íróeszközzel. Tehát ha grafitceruzával írták a kérdéses anyagot, akkor nagyon jó lenne grafitceruzás mintákat találnunk.
0: Megnézzük az írás szakértői oldalt is még egy picikét alaposabban, részletesebben. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő, és Máté írta, hogy hú, ez nagyon izgalmas téma neki, ez nagyon-nagyon tetszik, de lemaradt az elejéről. Máté, a Manna FM podcastjára fel fogom tenni teljes egészében zenék nélkül az egész beszélgetést, úgyhogy nyugodt a percetben majd vissza tudod hallgatni, akár iTunes-on, akár Spotify-on is például. I've asked you 3 times.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en a névváltoztatás témáját és az aláírás megváltozásának témáját járjuk körbe. A szakértőm dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő, aki még a Savage Garden to the Moon and Back-je után jön vissza.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok, és rendhagyó ezúttal a grafológiai témánk, mert hogy olyan sok minden van ebben, hogy aláírás változása, névváltoztatás nyomán, hogy úgy döntöttünk, hogy még egy órát szentelünk ennek dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel, a www.írásszakértők.hu munkatársával. És ugye a névváltoztatásnak nagyon-nagyon sok oka lehet, lehet válás, lehet házasságkötés, de akár a hallgatói kérdés is, ami elindította a mai gondolatmenetünket, a névváltoztatás, akár magyarosítás is. És akkor előkerült az írásszakértői oldal is, Enikő, azt mondtad, hogy a mintagyűjtésben nehézséget jelenthet az, hogy valaki mondjuk megváltoztatta a nevét ez alatt az időszak alatt, és vannak olyan aláírás minták, amik még a régi névről szólnak, és vannak olyanok, amik az újról, tehát itt azért kifejezetten nehéz összegyűjteni pont olyat, ami mondjuk az írásszakértői munkához kell.
1: Itt, amikor a korabeli mintákról beszélek, akkor itt ki lehet térni arra, hogy sajnos vannak ilyen helyzetek, hogy nehéz összegyűjteni kellő mennyiségű hiteles és korabeli összehasonlító mintát, mert hogy közben a névtulajdonos mondjuk elvált, és visszavette a korábbi nevét, vagy újra férjhez ment, vagy újra megnősült valaki, és más neve van. Most már ugye a férfiak is válthatnak nevet, de ez leginkább tényleg a női alanyoknál érdekes. Tehát ez itt akármilyen furán hangzik, de a kézeredet azonosítási vizsgálatokban is akár probléma is lehet, mert a hiteles helyeken, tehát például az okmánytárban vagy az okmányirodában aláírt írásmintánkat összegyűjtő helyeken, a többféle életszakaszból lévő, és ezáltal több nevet képviselő aláírások szerepelnek bizonyos egyéneknél. Tehát nagyon jó a kérdés, tényleg nagyon sokat lehet erről beszélni. Tehát az, ahol mondjuk a vezetéknév más is, csak a keresztnévi rész maradt meg egy-egy ilyen helyzetben egy nevet változtató személynél, ott ugye az írásszakértői szempontból redukált grafikai anyagot jelent mintaanyagként, tehát nem lehet használni mondjuk akkor így azt a vezetéknév részt. De gondolom érthetően magyarázom itt a kedves hallgatóknak, úgyhogy köszönöm. Még egy dologra szeretnék kitérni, ami leginkább az érdekesség kedvéért adhat egy kis kitérőt itt a névváltoztatás témakörében. A praxisomban nem csak olyan ügyem volt, amit az előbb említettem, hogy válás miatti névváltoztatás miatt nehéz az összehasonlító minták begyűjtése, de olyanom is volt, több is, ahol bizonyos csaló emberek büntetőügyekben fiktív aláírásokkal működnek, és fiktív névvel élnek.
0: Na, a csalók témája is nagyon-nagyon izgalmas, úgyhogy erre is ki fogunk még térni, amikor valaki fiktív névvel ír alá, ez már az igazságügyi vagy bűnügyi grafológia területére fog elvinni bennünket. A beszélgető partnerem továbbra is itt a Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértő, aki természetesen továbbra is várja a hozzászólásaitokat, amit például a Facebookon keresztül egy messenger üzenet formájában is eldobhattok nekünk, vagy az e-mailem is él, argyelen.kristina@manna.fm.hu.

Ez a kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és hát nagyon izgalmas az elmúlt két óra. A grafológiai szakértőnkkel, dr. Szőlősi Csoma Enikő igazságügyi írás szakértővel töltött időben egy hallgatói kérdésre próbáltuk meg a választ teljes körűen megadni, minden oldalról megvilágítva a névváltoztatás és az ebből következő aláírásváltozás témáját. És akkor itt érintettünk nagyon sok mindent, már a válás, házasságkötés, akár magyarosítás alkalmát is, de hát itt vannak a csalók például, akik fiktív neveken élnek, és ilyen neveken is írnak alá.

0: politikai aláírásanyagon.
1: Na most ilyenkor természetes, hogy arra törekszik ez a fajta csaló személy, hogy teljesen megváltoztassa az ő aláírását, mert tudatosan próbál egy másik karakter bőrébe bújni, rejtőzködni, tehát egy álprofilt óhajt a külvilág felé képviselni. Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, mert bizonyos szituációkban van, amikor sikerül neki, például, hogyha teljes betűtípust vált, azért vannak ilyen aláírás képek is, vagy kézírás képek, inkább kézírásra kell itt majd gondolnunk, de ahhoz csatlakoznak ugye az okmányokon szereplő aláírások is. De vannak olyan személyek is, akik azért mégiscsak a saját, tehát ebben a fiktív én képükben nem tudnak kilépni a bőrükből, és ez nekünk egy fontos alap a kriminalisztikai vizsgálatoknál, mert a felvett személyiségük nyomán a megalkotott aláírásképükben visszatükröződnek az ő alapvetően saját aláírásuknak bizonyos részelemei, mert nem tud ennyire kibújni a bőréből ez az adott személy. Tehát amikor ezek a fiktív aláírások kerülnek vizsgálati helyzetünkbe, vagy feladatunk elé, akkor ezek nagyon fogós kérdések, nagyon nehéz feladatok. Igazán csak akkor lehet jól előre jutni ezekben a helyzetekben, az ilyenfajta szakértői nyomozásokban, hogyha van bőséges összehasonlító mintánk, és van lehetőségünk arra, hogy az itt szóba jöhető kivitelező személyekkel bőven, nagyon-nagyon sok feladathelyzetben őket bőségesen megdolgoztatva írásmintavétel kapcsán jó sok írásmintát vehessünk fel, na, akkor lehet ezeket a típusú megváltoztatott aláírásokat kvázi felgöngyölni és felderíteni. És összességében elég sok mindent elmondtam, és talán távolra mentem a kérdéstől, ami csak a magyarosítás miatti névváltoztatásra és az ebben rejlő aláírás megváltozási helyzetre kérdezett rá, de talán nem haragszik a kedves hallgató, hogy most ilyen sok mindent felöleltünk ennek kapcsán, mert tényleg nagyon érdekes volt a kérdés, és ezért külön köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus igazságügyi írás szakértővel. Hát egy nagyon komoly témát boncolgattunk, és jó mélységekbe is mentünk. Ez volt az aláírás témája a névváltoztatás kapcsán, aminek ugye többféle oka lehet. Ezeket is végigvettük, akár egy házasságkötés, ami egy nagyon boldog felfokozott állapot, vagy az ellentétje a válás, vagy éppen egy névváltoztatás, vagy azért, mert vicces valakinek a neve, vagy azért, mert magyarosítani szeretné. Szóval több minden került itt elő, mindezt megnéztük grafológiai és írásszakértői oldalról is. Tényleg hosszúra nyúlt ez a mai grafológiai témánk, de szerintem minden momentuma nagyon-nagyon érdekes volt. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt is, podcast formájában találjátok majd meg a Manna FM-en, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet keresni.

0: Véget ért a mai szombati kanapé. Köszi, hogy itt voltatok ebben a három órában, amiben társasjátékoztunk anyukákkal, vagy éppen érettségire készülő diákokkal, de megnéztük azt is, hogy a névváltoztatás hogyan hat az aláírásunkra. Visszahallgathatók a témáim, és remélem holnap is találkozunk 3 és 6 óra között, amikor még az anyák napja kapcsán az anyasággal kapcsolatosan beszélgetünk majd Horváth Patricia testtudattrénerrel. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: A jelenlét győzelme. Többek között erről is beszélgettünk a Cross GPS-ben, ebben a dupla adásban, és arról is, hogy ne legyen többé szitokszó az, hogy európai, sem pedig az, hogy keresztény. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással, és természetesen vendégeinkkel köszöntjük a hallgatót és a nézőt a Crosson és a Mannán is. Vejszer Alinda, Prima Primissima díjas újságíró kolléganőnket hívtuk meg, és Szilágyi Tamás, régi barátunkat, aki pszichológus, a Nyílt Osztály TikTok és Insta csatorna, jól mondom, megjegyeztem, tulajdonosa, tartalomgyártója van velünk. Azzal invitáltalak benneteket, és hello, sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Sziasztok, köszi a meghívást.
4: Azzal invitáltalak benneteket, hogy hetekig, talán hónapokig úgysem érdekli más a magyar társadalmat, mint hogy a választások, a kampány és a lecsengése, amikor eljutunk oda, hogy lecsengése, társadalmi reflexiók. Az lenne az első kérdésem, hogy szerintetek minek a győzelme? Győzelmét ünnepeltük április 12-én a Felkonfonban elhangzott, hogy szerintem a jelenlét győzelmét is. Szóval szerintetek mi győzött április 12-én, és a ti kis környezetetekben, mikrokörnyezetetekben mit éltek meg most? Ma, április 17-én rögzítjük ezt a két adást. Alinda.
5: Én nagyon, nem is tudom, a tények talaján maradva, a demokrácia győzött. Tehát én abban hiszek, ez az iszonyatos részvétel, amit ugye egész nap jósoltak, majdnem 80%-os részvétel a választásokon, az azt jelenti, hogy szinte minden állampolgár, akinek jogában állt szavazni, az az urnákhoz járult. Úgyhogy szerintem ez egy óriási győzelem. Amit én gondolok erről, az az, hogy talán esély van azt a közéleti depressziót egy kicsit kiheverni, amiben mondjuk például az én buborékom eléggé szenvedett az elmúlt, hát mondhatom, hogy években. Én például politikai újságírónak indultam, és engem iszonyatosan és szenvedélyesen érdekelt a politika mindig, és én azt vettem magamon észre az elmúlt években, hogy fásult vagyok, és már nem érdekel annyira, már nem akarom tudni a tényeket, mert minek? Mert úgy sincs következménye, ha valaki gondol valamit, úgy sincs következménye, ha felszólal valami ellen. Én most azt veszem észre, hogy egy nagyon izgalmas időszak van, újra olvasni akarom a híreket, és nem csak én, hanem mindenki. Eszmét akarunk cserélni, de újra meg kell tanulnunk demokráciában létezni. És ez egy állatira izgalmas feladat. És még egy dolog, ami szerintem, tehát most újra kell írnunk a játékszabályokat, az alapvetéseinket, és ez, mert elfelejtettük őket az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és még egyet mondok, hogy én például arra jöttem rá, és ez már a személyes része, nem a buborékom, hogy újra kell definiálnom önmagamat. 16 évig ellenszélben létezni, az nyomot hagy. Hogy az ember hogy fog másként reagálni, hogy fogja megérteni, hogy nincs ellenszélben, az, hogy nem, a harc nem feltétlenül az identitásod része, míg nekem az, vagy eddig úgy tűnt, hogy az. Ez egy nehéz feladat szerintem mindannyiunknak, és még én se tudom, mi a válaszom rá.
7: A harc, mint az identitás része, az már nagyon erősen érinti a pszichológia tudományát, úgyhogy ez fűz már hozzá valamit.
4: És azt is természetesen szeretnénk hallani tőled, hogy április 12-en minek a győzelme?
6: Nekem az első szó, ami eszembe jut, az igazából az összefogás, a kollektív összefogás, és én alapvetően ilyen szociálpszichológiai szempontból nézem ezt az egészet, és szociálpszichológiai szempontból egy társadalom szintjén ugyanúgy vannak ilyen fejlődési strukturális szintek, mint az egyén szintjén. És nem tudom, hogy amikor volt gyereketek, vagy fiatalon, piciként, akkor emlékeztek-e arra, hogy amikor nagyon-nagyon sírt, vagy nagyon-nagyon ki volt bukva, rosszul aludt, meg minden olyan nagyon kegyetlenül alakult, akkor sokszor azt mondtuk, hogy valószínűleg valami fejlődési ugrás előtt áll. És aztán egyszer csak fölkelt, és elkezdett járni, vagy elkezdett beszélni, és akkor minden lenyugodott. Társadalmi szinten is alapvetően, amit láttunk, az, hogy az utolsó időszakban, amikor így túl feszítődött a változás előtt lévő lufi, mert ugye ezt a fajta változást, az áttörést nem úgy kell elképzelni, mint egy jéghegyet, hogy itt szépen lassan olvasztjuk le, és aztán egyszer csak nincs jéghegy, hanem úgy kell elképzelni, mint egy lufit, hogy folyamatosan növeljük a feszültséget, és aztán egyszer csak kipukkan. A legnagyobb feszültség, a legfeszültebb állapot, az a kipukkanás előtti utolsó állapot volt. Egy nagyon picit visszakérdeznénk így keresztényi értelemben, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk van egyfajta kulturális evolúció, van egyfajta küldetésünk, hivatásunk, és ami az utóbbi időszakban történt, mondjuk az utolsó 3-4 hónapot nézem, az egy olyan szintű egymás mellé állás, közös felelősségvállalás, közös szerepvállalás és összefogás, amit én amióta itt élek, még soha nem láttam. Hogyha az elmúlt időszaknak kellett megtörténnie ahhoz, hogy a magyarság megélje ezt a pillanatot, és ez most egy picit provokatív kérdés lesz, akkor megérte-e? ezt megélnünk, megélte-e végigjárnunk ezt az utat. És nyilván van individuális fejlődésben egy csomó különbség, tehát vannak olyan emberek, akik ezt a fejlődési ugrást már önmagukban 15 éve, vagy 20 éve, vagy akár 30 éve képesek lettek volna meglépni. Amire várnunk kellett az az, hogy a kritikus tömegben létrejöjjön ez a változás pillanata. És majd így tökre szívesen beszélgetnék a mostani fiatal generáció szerepéről ebben a változásban, mert azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jelentős volt.
7: Szerintem van kulturális evolúció, és ami most történt, bár stílszerűen inga mozgása van ennek az evolúciónak, és hát az, hogy szükséges volt-e ilyen a végkifejletet megelőző dramatikus állapotnak bekövetkezni ahhoz, hogy aztán ide eljussunk, hát ez már tudod, a sorsszerűség és a determinizmus alapkérdéseit érintő, hogy erre nagyon nehéz vagy lehetetlen szinte válaszolni, hogy minden, ami történik, annak meg kell-e történnie, és úgy van-e jól, ahogy történik, uh-huh. vagy legalábbis az az egyedüli módja a történéseknek, hát ez egy nagy filozófiai kérdés, de szerintem jobban érdekli most az embereket az a része, hogy a kulturális evolúció alatt mit értünk, én veszem a bátorságot, hogy azt a kulturális, szellemi, morális fejlődést, amit az emberiség legalábbis most annak az igen nagy szeletét képező nyugati civilizáció megtett az elmúlt 2000 évben. Ennek számomra hívőként az egyik alapeleme a görög-római civilizáción túl a zsidó keresztény, és azon belül is az evangéliumi szabadság eszmény, amely példátlanul rámutatott az individuum határvonalaira. Egyáltalán arra, hogy én vagyok. Van az én, és van a te. Ez csak egy személyes Isten kapcsolatban bontakozik ki, mondják a personalista filozófusok, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az egyén felismerve, tehát egy kómából felébredve az ember rádöbbent önön valójára, és ehhez a valóhoz jogokat társított. És ez a reformációban, meg a világi változatában, a humanizmusban megelőzte a felvilágosodást, uh-huh. és a felvilágosodás pedig kivívta azokat a jogokat, amelyek egyedül képesek az evilági hatalmi szörnyel szemben az individuumok jogait garantálni, és a mindenkori hatalmat visszaszorítani egy olyan kispadra, és dekonstruálni, sőt destruálni, ha kell, amely a megérdemelt szerepköre, mert a mindenkori hatalom, mint tudjuk, nem csak korrupt, hanem fenevadként viselkedik. Ilyen értelemben szerintem a kulturális evolúció, bár inga mozgásban, de újra a jó oldalra lengett ki, mert a magyar társadalom, ebben az esetben a magyar társadalom példátlanul, talán maga történelméhez viszonyítva is példátlanul, tanúságot tett arra, hogy nem múlt el nyomtalanul a polgári demokrácia létélménye, nem múlt el nyomtalanul a jogállam fogalma, az összes nemes eszmény, amit fölhalmoztunk a történelemben, noha persze közben volt Auschwitz, gulág, mindenféle rettenetes, leírhatatlan borzalmak, de mégis maradt valami azokból a konszenzuális értékekből, amelyek most újra felszínre törtek, és azt mondták, egy ennyire sötét, vagy ennyire besötétülő maffia állam megjelenésekor, hogy na ezt nem, és ebben összefonódott a magyar néplek, és egy új testvériség bontakozott.
4: Aha, akartam pont mondani, hogy akkor röviden a testvériség, a testvériesség és a bajtársiasság győzelme is ez számodra, ugye? Plusz demokrácia, plusz összefogás. Én meg azért mondtam a jelenlét győzelmét is, mert egyrészt a nagyon-nagyon aktív online jelenlét, másrészt meg én visszapörgetném egy kicsit az időt. 2 évvel ezelőtt, körülbelül április 2. felében lépett ki Magyar Péter, illetve csatlakozott ehhez a tudomásom szerint EGRI kezdeményezéshez. És mit látunk? Én arra emlékszem, hogy itt van ez a helyes szőke fiú, történt vele az, ami történt, nem akarok a családi háttérre most kitérni, és egy legkisebb királyfi figura egy vándorbottal országjárásra indul, és feláll a platóra, először beszél 10 embernek, 20 embernek, 100-nak, és egyszerűen nem értem, hogy miért csinálja, mi mozgatja őt. És akkor elmondja, hogy 2 év alatt bejárt 700 települést, és volt ahová 7-szer is eljutott. Emberek, a mai korszakban, a digitális világban felépít egyfajta, hát még nem mozgalmat, de mondjuk elkezdte építeni a pártot, és nem értem, hogy mi győzte meg az embereket, vagy az, először biztos nem az ő személye, de ekkora volt a társadalmi feszültség, ilyen nagyon mély sebei voltak a magyar társadalomnak, amit én volt pár év, bevallom a nagy közönség előtt, nem akartam észrevenni, nem akartam meglátni. Ekkora volt a seb, hogy gyakorlatilag bárki kiállhatott volna, vagy kellett ez a helyes szőke fiú a legkisebb királyfi?
5: Hát én nem vagyok politológus, hogy elemezzem ezt a történetet, de megtették szerencsére mások a HVG-nek. Például van egy kiadvány, a Magyar Péter jelenség, ez a kötetnek a címe, amit két kutató írt, tehát nem úgy, ahogy most én itt okoskodhatok erről a jelenségről, hanem egy médiakutató és egy politológus írták ezt a könyvet, és állati jól nyomon követhetők, egyébként a Ludas Matyi motívumot használják, és szerintem nem is véletlen ez, és a kampány is egy ponton túl már ráment erre a Ludas Matyi kontra Döbrögi
4: történetre. Igen.
5: És ez szerintem nagyon profin építette.
4: Hát akkor ott olvastam. Oké, bocsánat, mond.
5: És ez nagyon profin építette a párt, nem bárki állhatott volna ki, szerintem az egyértelmű, hogy ez bárkinek nem sikerült volna, azt azért nagyon régóta...
7: Nem sikerült eddig.
5: Hát senkinek nem sikerült eddig, és azt nagyon régóta mondjuk, hogy ez jobbról fog történni, ez a váltás. Ez nagyon régóta
7: mondtuk. Ez Magyarország, és nem...
5: Igen, tehát, hogy konzervatív ember állhat ki oda, és szerintem őszintén szóval van egy fogalom, az a neve egy teflon hatás. A teflon hatás azt jelenti, hogy van egy ember, akiről minden lepereg. Mm. Magyar Péternél ez történt, ugye végig lehet követni, hogy egy ideig még egy kicsit komolyan vetted a vádakat, és volt egy pont, ahonnan bármit mondtak rá, az a visszájára fordult. Nyilván ehhez az is kellett, hogy remekül reagált, meg humorral kifigurázta a támadásokat, de hogy vajon miért volt ez a teflon hatás? És nekem például van egy ilyen elméletem, hogy ő úgy került abba a pozícióba, amibe került, hogy elhagyott egy politikai közösséget. Az a politikai közösség őt árulónak tekinti. Mm. Innentől kezdve mit lehet még mondani? Szóval egyszerűen az emberek ezt elfogadták, beáraszták, pont. És innentől kezdve minden más leperget róla.
4: Oké, és mi volt az első reakciótok, amikor ő megjelent a nagy színtéren, és először még kis platón, aztán lehettek a hónapok.
5: Én a platót imádtam. Én a plató, az azt hiszem Nagy Ervin szerezte a platót.
4: Nem tudom, de én is szerettem.
5: Az egy állati nagy húzás volt, hogy nem nagyon felépített színpad, nem milliós költségvetés, hanem egy plató. Az szerintem ott szólította meg először a néplelket.
4: Tomi és Tamás, mi volt az első reakciótok rá?
7: Nagy húzás volt, de a megjelenés azért egy konkrét dátumhoz kötöm, amihez megint nem akarok ilyen nagy világ megfejtőleni, de nem tetek róla, ezt érzem, hogy, és nagyon sokszor megfogalmaztam, hogy valami korszellem, vagy ha úgy tetszik, a valóság változott meg 2 évvel ezelőtt februárban, amikor ugye a gyermekvédelmi botrány kirobbanása után az Edinaék összehívták a influencer tüntetést, és arra rá pár napra kiállt Magyar Péter, és ekkor ez volt az a szellemtörténeti pillanat, amikor a valóság kihátrált az addig, hát nem hihető szavú, de valahogy a pocakos kolbásztöltő, focidrukker, szotyiropogtató, egyszerű névfia, öblös dumájú miniszterelnök imidzse elkezdett hiteltelenedni, üresen kongó propaganda berendezésé válni, és ezzel fordított arányban Magyar Péter pedig elkezdett feltöltődni.
5: De szerintem, amit mondasz, az azért nagyon jó, mert az volt az a pillanat, ahol kiderült, hogy van egy csomó ember, aki bizonyos célokért utcára megy. Mm. És ha emlékeztek, az influencer tüntetés után volt egy hiány, hogy jó, de most hova menjen az energia tovább? Akkor csináljatok pártot, és mondták az influencerek, de mi nem akarunk pártot csinálni, mi ennyit akartunk mondani. És volt egy ember, aki észrevette, akkor én tudom, hol vezessétek le az energiaitokat, mutatom.
4: Mm. Tamás?
6: Én már ott azelőtt, a tüntetés előtt szerintem hónapokkal beszélgettem ezek közül az emberek közül párral, és
5: mármint az influencerekkel.
6: Az influencerekkel, és azt a kérdést tettem föl nekik, hogy mennyire látják tisztán azt, hogy nekik a hatásuk az mennyire hatalmas. És hogy ezt, hogyha még egy picit felelősségteljesebben kezelnék, még egy picit jobban beleállnának ebbe a dologba, akkor az a hegyeket lehetne megmozgatni. Utána létrejött az influencer tüntetés, és utána 2 évvel ezelőtt februárban csináltam egy olyan videót, ahol azt a kérdést tettem föl, hogy vajon Azaria fogja elhozni a rendszerváltást Magyarországon.
7: Nem véltem Azinak a megjelenése, meg egyébként ezek a betonfutó kezdve mindenki bennem.
6: Nagyon-nagyon jelentős volt ez a pillanat, és akkor ott azt a gondolatmenetet fogalmaztam meg, hogyha ezek az emberek túl tudnak lépni az individuális társadalomnak a szabályrendszerén, hogyha jó vagy valamibe, akkor annak kérd meg az árát, és el tudunk fogadni egy olyan koncepciót, hogy ha neked nagy hatalmad van, meg nagy jelentőséged van, akkor neked amellé nagy felelősség is társul, és akkor neked többet kell visszaadni a közösbe, és hogyha félre tudjuk tenni ezeket a dolgokat, Azaria nem kérhet 40 millió forintot egy ilyen megjelenésért, illetve hát az összes többi zenész, vagy csak. Kérhet, csak akkor ez nem fog megjelenni. Hogyha mindannyian észrevesszük, hogy ez közös felelősségünk, akkor ez meg fog történni. Én akkor ezt jósoltam. Illetve előtte volt egy beszélgetés, annak közös többszörös volt a címe. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Márki-Zay Péter, a Vona Gábor és a Puzsér Róbert beszélgetett az akkori Jól van ez így ügyes srácokkal. És akkor még nem volt Magyar Péter. És én akkor azt éreztem, hogy van egyfajta ilyen tanácstalan várakozás mindenkiben, és amit megfogalmaztak mind a hárman, az az volt, hogy kéne valamilyen messiásszerű ember, aki mögé mindenki be tud állni. Hogy minthogyha a nép egy ilyen Obi-Wan Kenobira vagy Morpheusra várna, aki azt mondja, hogy bíz magadban, Neo, és akkor mi Neo, mint a nép, akkor kilépünk az irodai elnyomott álom világunkból, és elkezdünk hinni. És akkor fogunk tudni mi, mint a nép, elképesztő tetteket végrehajtani közösen, hogyha felfogjuk azt, hogy a valódi hatalom az mindig is a nép kezében volt, de a felelősség egy jelentős része is.
5: De most használtad ezt, bocsánat, csak használtad a messiás szót, és erre szerintem tök érdemes lenne kitérni. Ez a kötet is, amire utaltam az előbb, a HVG is tárgyalja, hogy vajon az ő követői mennyire tekintik őt messiásnak, tehát van-e ez a fajta összetartozás, tudod? Én egy nagyon pragmatikus ember vagyok, és én nem tanácsolom egyébként sem a messiás szó használatát egy politikai személyiségre, sem pedig azt a feltétlen hitet,
4: így van,
5: amit ez
4: így van,
5: azonnal
4: ez nagyon
5: bölcsön.
4: Nagyon fontos. Ami működött Orbán Viktornál. Az egyházban mi ezt tapasztaltuk? Nem.
7: Kis exegézis, hogy tegyek hozzá, mint nem annyira pragmatikus ember, hanem inkább ilyen spirituális, hogy ugye maga a szó az, ugye azt jelenti, hogy felkent, és arra kenték fel például a főpapot, mondjuk az Ószövetségben, hogy szakrális feladatokat végezzen, és a teokratikus Izraelben félreértéseket mellőzve a teokrácia az nem egy egyszemélyi diktatúrát jelentett, hanem egy nagyon komoly hatalmi megosztottságot, mert a főpap, a majd megjelenő király, törzsközösségben is ott a törzsfő, de a majd megjelenő király, a főpap és a próféta hármassága már is egy hatalmi megosztottságot, és akkor plusz még volt a bölcsek tanácsa, a Sanhedrin, 72 tag, ez simán megfeleltethető egy modern monarchikus demokráciának, mint Angliában.
5: Igen, csak ez kéne, ez a háttértudás.
7: Na most várjál, hogy folytatásom, mert ott vagyunk, hogy a Magyar Péter versus messiás kifejezés mennyire is, hogyan illegitim, és hogy lehet benne nagyon metaforikus tartalom, ezért nem akarom erről sem lemondani. Tehát én vagyok az, aki leginkább elutasítja a politika és a vallás egyesítését. Ez a legmérgezőbb elegy, ami létezhet. Tehát ilyen értemben kategorikusan elvesthetjük akár Magyar Péterrel, vagy bármilyen politikussal kapcsolatban.
4: Többek között ezért is született meg a Cross GPS.
7: Ez egy alapvetés, ez a negáció. De hogy mondjak valamit? Viszont abban az értelemben, hogyha végig szétszálazom a messiásnak a szerepköreit tisztán a szellemi dimenzióban, és erre metaforikusan képezek egy párhuzamot, tudva azt, hogy most egy példázattal élek, és nem szó szerinti megegyeztetéssel, és azt mondom, hogy a politikai értelemben olyan feladatot lát el, hogy hirtelen egy nagyon-nagyon hosszú sötétség után felszabadít valamit, akkor ilyen nagyon erősen költői esztétikai felhangokkal használható.
5: Így igen.
7: De ezért kellett ezt
5: szépen. De a politikai
7: nyelvezet nem használja. De az, amikor azt mondja, csak úgy messiás, hát az...
5: Nem, én ezt kifejezetten cínikus, bocsánat, kifejezetten cínikus kifejezésnek érzem, vagy úgy használják.
7: Persze.
5: A gyakorlatilag, tehát ha azt mondják, hogy a te messiásod, az egyből azt jelenti, hogy te a birka vagy, aki
4: megvezet a messiást. Igen, Tamás.
6: Tökre egyetértek ezzel. Azt azért használtam ezt a kifejezést,
4: mert úgy emlékszem.
5: Jaj, nem téged támadtalak, inkább csak egy tök izgalmas problémának tartom.
6: Én csak úgy emlékszem, hogy ebben a beszélgetésben ez így hangzott el. És hogy az ő szerepe ebben a helyzetben ez mi volt, azt hiszem egy tök érdekes kérdés. Mert hogy az én álláspontom az az, hogy amikor egy társadalmi változás a csúcspontjához ér, akkor olyan, mintha szükségünk lenne valakire, aki ennek a társadalmi változásnak, mint jelenségnek az élére áll, és nem értékeket teremt, vagy nem értékeket módosít, hanem értékeket közvetít, és értékeket megnevez.
7: És egybe fog.
6: És emiatt szeretnék tökre egyetérteni azzal, amit mondtál, hogy ez jelenleg egy modern jobboldali ember tudta megcsinálni Magyarországon, azért, mert ez jelenleg a többségnek az identitása. Tehát lehet, hogy gondolkozhatunk úgy, hogy egy mostani modern baloldal, egy zöld irányultság, az egy ennél magasabb szintű elképzelés, de teljesen fölösleges ebben gondolkodni, hiszen alapvetően mi országos szinten a saját berendezkedésünket és identitásunkat szeretnénk képviseltetni a politikusok által. Ami történt, az az, hogy átváltottunk egy olyan rendszerbe, amit már egy másik ember tud képviselni. Alapvetően én azt gondolom, hogy a Fidesz az azért tudott ennyi ideig fönt maradni, mert nagyon sokáig korrelált azzal az identitással, amivel mi rendelkeztünk.
5: Hát meg a választói törvény módosítása, meg ilyen apró pragmatikus lépések.
7: Igen, de azért volt mögötte, és most is van 2,5 millió szavazó.
6: De hogy nem tudsz egy olyan rendszert szerintem nagyon hosszú ideig működtetni, ami 100%-ban ellentmond az emberek alapvető berendezkedésének. Tehát mi...
7: A liberalizmus pillanata az beszűkült a rendszerváltásra, mert annak volt egy akkori korszelleme. Teljesen egyetértek veled, és egy mondat idézem csak beszúrásképpen, aztán folytasd a Bödös Tibit, aki azt mondta, hogy most nem kell fonyalogni, hogy ne, tűz, ég a ház, akkor nem ilyen tűzoltót képzeltem. Tehát itt ez a lényeg.
5: Amúgy ezzel én csak részben tudok érteni. Mert szerintem nagyon fontos minden kritikát kifejezni. Szerintem pont az a lényeg.
7: Akkor is, ha bennéksz a házban?
5: Most ez nyilván az analógia, értem, de Sánti, de egy miniszterelnök esetén jogod van kifejezni.
7: De még jobb a Sántitunk, ha felerézünk bennék a házban.
5: Hát annál mindenképpen jobb, csak azt mondom, hogy szerintem.
7: Egyetértünk.
4: Na ez tényleg társadalmi reflexió, figyeljetek, ez leképezzük azt, ami az online és az offline térben van, azok a harcok, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mikorra fog ez lecsitulni. Tavaly...
7: A tűz elmúlta után majd megbeszük a tűzoltóság összetételét.
4: az elmúlt bő 2 évben, tehát mondjuk így a kegyelembotrány kipattanása óta, mikor volt az a pillanat vagy esemény, amikor ti úgy gondoltátok, hogy ez egy teljesen reményvesztett ország, és mikor volt pontosan az ellentéte, amikor azt mondtátok, hogy gyerekek, ezt meg lehet csinálni? Nálam a kegyelembotrány volt az, csak hogy segítek, hogy gondolkodjatok egy kis idővel. Amikor, figyeljetek, én tök ciki hívő ember vagyok, de én ott úgy földbe álltam, hogy azt mondtam, hogy hát jó, elfogadom, ebben az országban nem lesz demokrácia, ebben az országban nem lesz elszámoltatás, mert ahol a papok, az egyház emberei és a lelki vezetőink ezt teszik, és nem kell a tetteikről számot adni, nincs következménye, akkor hová menjek? Komolyan elgondolkodtam rajta, Alinda, hogy most én is menjek el ebből az országból. Nekem ez volt a mélypont, és körülbelül, mi van most, április 17, talán március eleje volt az, amikor valami áttört nálam. És valószínű, hogy nyilván engem...
5: Már melyik március?
4: Idén március eleje volt az, és a külpolitikai események miatt nyilván február 28 Irán háború, szerintem amiatt is, mert láttam azt, hogy itt most valami tényleg meg fog mozdulni. És pontosan ugye a háborús propagandával riogattak, és felismerhető volt ez szerintem annak, aki józanul gondolkodik, hogy ugyan már program nincs, kampány nincs valódi, de van háborús riogatás. Szóval a legmélyebb pontotok az elmúlt 2 évben, és az, amikor azt mondtátok, hogy meg lesz.
5: Én nem tudok legmélyebb pontról beszámolni, mert az elmúlt 10 évben kb. Ugyanolyan mélységeket láttam.
4: Ha legjobbakat, akkor neked mostantól.
5: Nem, tényleg nem. Tehát láttuk, amit láttunk, a rendszer szintű korrupciót, a szakemberek teljes figyelmen kihagyását, stb. De amikor elkezdtem azt gondolni, hogy ennek a politikai erőnek, amit már tudjuk, hogy Tisza pártnak hívunk, hogy ennek van jövője, az nagyon izgalmas, mert az nem ez a március 15, nem is az előző, hanem az előtti.
4: Tehát két évvel ezelőtt?
5: Két évvel ezelőtt Pécsett jártunk, és mentünk Pécsett, és emberek úgy járkáltak az utcán, hogy hangosan a mobiltelefonjukon nézték, hogy miről beszél Magyar Péter március 15-én.
4: Jaj, kirázott.
5: És van? Akkor, igen. És
7: a fellépése tényleg, utáni közvetlen első március 15.
5: Az, igen. És hogy akkor láttam, hogy emberek itt járkán, láthatóan szabad időben, hiszen mindenki nyaralgatott, vagy mit csinált, tavaszolgatott.
4: Igen.
5: És hogy bekapcs, és úgy megy, és nem a fülesbe, hanem hogy hallja te is. És én akkor kezdtem azt érezni, hogy ez valami erősebb, mint gondolom.
4: Ó, de jó, hogy
5: mondod. Szerintem, amiről te beszélsz, az szerintem akkor történt meg kb. Vagy szerintem idén történt meg az a társadalmi átszakadás. Ez a Lufinak az a fúvódása, hogy egyszer csak minden a győztesnek jön be, és elkezdenek az emberek a győztes felé húzni, az szerintem is idén történt.
7: És ennek is a vége az egy exponenciális ív volt, és elmondom, hogy szerintem miért.
4: De azt is el kell mondanod, a te legmélyebb és legmagasabb pontodat.
7: Én együtt hullámoztam ezzel, illetve most én nem a belvilágomról akarok most itt tájékoztatást adni, hanem inkább erről a dologról, hogy azért gondolom, hogy exponenciális volt a vége, mert hát egyrészt ugye a Szőlő utca ügyei is társultak a korábbi gyermekvédelem is, úgyhogy abból leágazott egy csomó más. Utána most lehet, hogy nem sorrendben mondom, de az utolsó egy-két hétben olyan ügyek jelentek meg, ami a mindenkori államiság alapjait és a legalapvetőbb etikai kérdéseket ásták alá, ami a Szabó Bence Gundalf versus Pálinkás százados. Tehát amikor az állam kisajátító érdekcsoport az állami felhatalmazást és az azzal együtt járó fegyveres monopóliumot a saját polgárai ellen kezdi felhasználni, de ez az, amikor az állam felmondja a szerződést és maffia államá válik, és ebben is mondjuk az íre a majdnem utolsó pont, de ez már ilyen sokszoros umlautos I betű, amikor megjelent a Szavazat ára című dokufilm, én is csatlakoztam, mert hívtak ebbe a deakciócsoportban, csak a végében publikáljam. Ez ugye arról szól, hogy az állam különböző csinovnyikokon keresztül gyakorlatilag a szicíliai maffiát megszégyenítő bűncselekmény sorozat szervezett elkövetését hozza létre. Nem egyszerűen szavazatvásárlásokon, hanem megfélemlítési célzata. Mi több, ott tartja őket a szegénységben, abból a pénzből, amiből az lenne a dolga, hogy kihozza, azért, hogy a szavazatait kikényszeríthesse újra. Ehhez a közművek megvonásától, a gyermek elvételén keresztül a droggal vásárolt szavazatig a leggusztustalabb köztörönyes bűncselekményeket követi, és ezutáni két pont már csak az volt, amikor Szijjártó és Lavrov, illetve Orbán és Putyin beszélgetése kiszűrődött, és az utóbbiból idézem a számomra a véget, amikor tényleg fölrobbant az agyam, és egy haragzöld Jackie-ben kiment a parlamentet, és beleordítottam a telefonomba, hogy azonnal mondja le Orbán, hát ezt nyilván nem tette meg, de most már meg fogja tenni. Az volt, amikor a Magyarország választott miniszterelnöke a világ legnagyobb élő tömeggyilkos hóhér gazemberének azt mondja, nem is ember, azt mondja, hogy kapcsolatunk olyan magas szintre emelkedett, hogy mindenben állok rendelkezésre.
4: Igen, elnök úrnak.
7: Itt vége. Tehát ez olyan, ez rosszabb, vagy körülbelül azzal ekvivalens, mint amikor a Hortit látjuk közösen parolázni a Hitlerrel egy autóba. Szóval körülbelül azzal, na itt nekem betelt a pohár, ennek az embernek szerintem a legsúlyosabb módon bíróságát kell felelni a tetteire, és nem csak neki, hanem a következő, a hozzá közel álló hatalmi döntnököknek is.
4: Tamás, legmélyebb, legmagasabb pontod az elmúlt két évből?
6: Elmúlt 2 év?
4: 2, igen, igen. Hát a kegyelem botrány óta. Bő 2 év.
6: Mert én ezt a kegyelmi botrányt egyébként a gyújtópontnak éltem meg. Tehát, hogy ha úgy vesszük, akkor ez volt a legmélyebb pont, mert ott értük el azt, ahonnantól kezdve szerintem elindult valami, ami majd később a változáshoz vezet. Emlékszem, hogy ez, amit mondtam, ez az interjú, ez a közös többszörös, ez volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy most tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy ezek a dolgok megtörténnek-e vagy nem, de hogy a jelenlegi helyzetben igazából, ha nem jön egy ilyen szereplő, én is egyetértettem ezzel, akkor nincs esélyünk a változásra. Tehát ugyanazok a ilyen különböző köntösbe öltöztetett ilyen furcsa összefonódások próbálkoztak meg kormányváltással, amik szerintem nem annyira képviselték a népnek az igényeit. Ugye nem kimondták az igényeket, meg kimondták a nézőpontot, hanem ők megpróbálták formálni. És megmondani, hogy ha mi leszünk, akkor ez lesz, mert ez a jó, és nem érdekel, hogy ti mit akartok. És szerintem a népnek pont abból kezdett elege lenni, hogy senkit sem érdekel, hogy ő mit akar. Szóval nekem ez volt a gyújtópont. A legmagasabb pillanat, tehát amikor én hogyha a választás pillanatát nem nézzük, akkor szerintem a rendszerbontó nagy koncert volt, amit így végignéztem, és azt éreztem, hogy na ezért a pillanatért történt minden.
7: Ott már eldőlt.
6: Ez volt az a momentum, amikor így mi végérvényesen összeálltunk egy közös nemzetté úgy, amilyet én még soha nem láttam.
5: Hát igen, és nagyon fiatal.
6: Hogy ezt a pillanatot már nem veheti el tőlünk senki. A fiatal generáció, az Z-generáció szempontjából meghatározó generációs élmény vette kezdetét ezen a ponton, mert végre kaptak egy olyat, amikor nem megoldva, meg eldöntve, meg elintézve lett valami helyettük, hanem amikor ők oldottak meg egy helyzetet, és aktívan részt vettek egy helyzetnek a megváltoztatásában. Ez lélektani szempontból kimondhatatlanul fontos ennek a generációnak, akit ugye megbénította a Covid időszak, és elképesztően pozitív hatása lehet. Tehát, hogy én a magam részéről most azt várom, hogy ez a generáció, ez szárnyalásba fog
5: kezdeni. Ez egy nagyon-nagyon politikus generáció. Nekem ekkora, ugye a gyerekem 13 alulról súrolja, mindjárt 14, eszméletlen politikus volt végig.
7: Mondjuk anyuapó azért adott hozzá.
4: Mondjuk a génjeiben vannak.
5: Kétségtelen, de amikor a 9 éves ül otthon és azon lamentel, hogy a DK-nak meg lesz-e a 2% szerinted, és várja, és akkor lementem vele pingpongozni, a szomszéd pingpongasztalnál 12 éves, a következő párbeszédet csíptem el, és akkor a Hajni anyja bejött, te ezek DK-sok, az a párt még létezik? Én nem tudom,
7: jaj, de
5: a
7: napja
5: mi hazánkos, az is van, tehát nagyon érdekes volt, de egy dolgot szeretnék mondani amellett, hogy nagyon átpolitizált generációra van szó, és nyilvánvaló, hogy a zenészek miatt is egyébként, mert van most egy olyan zenei hullám, szerintem rettenetesen erős generáció jött elő, nagyon komoly szövegekkel és zenével, és teljesen kezdek én is a fanjuk lenni, tehát hogy iszonyatosan jó hallgatni, mondjuk például a Gegét, ő a határom hát
7: a Geget,
5: és hallgatod a Gegét, és 5 szám után kicsit megpihensz, mert annyi utalás és annyi réteg, és minden van benne, hogy elképesztően fantasztikus. Na de még azt akartam mondani, hogy itt mondtad a sorba, hogy milyen mekkora dolog volt, amikor jött a Szabó Bence, meg a Gundalf, meg a nem tudom mi. És azért azt szeretném mondani, hogy pont ez az a téma, ami meg egy, szóval, hogy ez nem egy ilyen eufórikus téma. Tehát, hogy szerintem Magyar Péternek dolga van a független sajtóval. És ezt azért mondom, mert én emlékszem még arra a bejegyzésére, amikor azt mondta, hogy ne a független sajtót támogassátok, hanem a Tisza pártot. És emlékszem arra, hogy hogyan akasztott bajszot nagyon komoly oknyomozó újságírókkal. A nagyon komoly oknyomozó újságírókkal. Ez mit tudom, másfél éve, vagy valahogy.
7: Igen, de változott, okay. Szerintem.
5: Nem tudom, hogy változott. De az biztos, hogy most a nemzetközi sajtótájékoztatón például szót adott Kaufmann Balázsnak.
7: Hát a Juhi könnyek között mondta elérzékenyülve a Juhi a podcastjában, hogy ezt ő nem bírja könnyek nélkül.
5: Oké, tehát hogy aki nem hallotta, az is tudja, tehát hogy szót adott Kaufmann Balázsnak, és miután a Balázs föltette a kérdéseit, ugye ő az újságíró, aki robbantotta a kegyelmi botrányt, megjegyezte Magyar Péter, hogy szeretném akkor elmondani az itt lévő nemzetközi orgánoknak, hogy ő az újságíró, aki a kegyelmi botrányt robbantotta, és ahonnan elindult ez a történet. És ebben az a szuper, hogy nem megköszönte. és nem is kell megköszönnie, mert a sajtó a dolgát teszi, a miniszterelnök a dolgát teszi, és a Balázs se köszönte meg, hogy a miniszterelnök...
7: Ez egy polgári történés volt.
5: Csak azt mondom, hogy nagyon remélem, hogy onnan, hogy ne támogassátok a független sajtót, meg a kirohanok a stúdiókban, meg azért, hogy ó, most hát már eljutott odáig, hogy anélkül nem jött volna össze.
4: Így van.
7: Én ennyire fejlődőképes embert, aki ennyire tehetségesen és intelligensen rendszerezi és rekonstruálja magában a valóságot, én még életemben nem láttam, mint a Magyar Péter. Ez nem azt jelenti, hogy ez most nem a morális miben létéről fogalmaz meg valamit, hanem az intelligenciáról, meg a kommunikációs készségéről, és arról, hogy hogyan, milyen gyorsan képes fejlődni, és mekkora munkabírású. Én ezért nyilván kritikus leszek mindig is az állam felé, de most egy ilyen nagyon jó hiszemű kritikával.
4: Ez a három órás sajtótájékoztató, nemzetközi sajtótájékoztató, ahogy végigcsinálta, és az utolsó egy órában kezdett belelendülni. Nem bírtam elmenni, mert bocsánat, a mellékhelyiségre
7: szerintem az a dolgunk most, hogy igen, legyünk őrei a demokráciának, igen. De most egy olyan, megengedhetjük szerintem most egy ilyen történelmi pillanatban, mert különben jakubinusok leszünk, vagy ilyen zizis, hogy keressük a hibát. Nem, most szerintem engedjük meg azt, hogy egy nagyon nehéz helyzetben, de nagyon nagy felhatalmazással tegye a dolgát. Úgyis mindenki emlékezik, hogy miket ígért. És de hogyha nem azt csinálja, akkor gyorsan fölébred.
5: E tekintetben én például nagyon egyetértek a Molnár Áronnal, akinél szintén nagyon munkabíró, nagy munkabírású emberről van szó, és tényleg a nagy célja volt, hogy hogy bukjon meg a NER, és hát ezt elérte. És én megkérdeztem, hogy mi van utána. Tehát aki 11 órát tölt naponta képernyőn, hogy igen, csinálja a videóit, igen, hogy folyamatosan politikai influencerként működjön, az mit csinál ilyenkor? És tök jót mondott, és ezt így ajánlom mindannyiunknak. Ha megválasztjuk Magyar Pétert, vagy a Tisza pártot, vagy nyilván bárki más, de ez most nem volt téma, akkor adok 100 nap türelmi időt.
7: Erről van szó.
5: És várjuk meg, hogy mi történik a 100 napban, és utána, ha nem tetszik, el lehet kezdeni, nem tudom, kritizálni.
7: De olyan arányosan.
4: És örüljünk, és az is fontos, hogy éljük meg az örömünket. Muszáj kitérni, ha már itt van Alinda. Ti ott négyen otthon, amikor éppen nem politizáltok. Családilag miről beszéltek?
5: Rengeteget politizálunk, de nyilván...
4: Még egyszer a gyerekeid kora, 9 és 13.
5: 9 és 13, igen, mindjárt 14. De ő nagyon... Szóval ő az, aki kitűzőkkel, meg mindenhogy. És ezt
4: a lányom.
5: Meg kell, hogy mondjam, a lányom, igen. És meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt értem. Jobb volt a mörcs a rendszerváltásnak, mint a Fidesznek. Sokkal jobb volt a mörcs. Szellemesebb volt, izgalmasabb volt. Pulcsik, pólók, anyukám is bevásárolt. Mindegy.
7: Szerintem a rendszerváltáskor szerintem az SZDSZ jó szereplési arányának nagyon nagy részét tette ki, hogy a sziporkázó értelmiség lökte magából a poénokat.
5: Igen, de itt volt effekt mörcs. Tehát matricák, lehetett találkozni, jöttek, igen, mentek ezek, akik rendszert váltani akartak. Szóval ő nagyon politikus lett, úgyhogy nekünk azon kellett inkább dolgozni, hogy jó, ez a te véleményed, amit láthatóan léptennyomon ki akarsz fejezni, de ha valaki visszakérdez, hogy miért, akkor legyen rá válaszod. És tulajdonképpen ő elkezdett politikai híreket olvasni, és újságokat olvasni, tehát ő önmagát is képzi ebben a kérdésben.
6: Én, hogyha megengeditek, az Alindától szeretném azt kérdezni, hogy csak ugye megnyilvánulásod alapján, hogy te aggódsz még mindig amiatt, hogy esetleg a független sajtó nem fogja megkapni az őt megillető helyet? Még mindig szkeptikus vagy ezzel kapcsolatban?
5: Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány egyetlen jó gyümölcse független sajtó ellenállásának a kifejlődése, hogy rezisztens lett, és rájött.

0: meg nyomni a független sajtót, de azt szeretném, hogy tiszteljék is. Amikor a külügyminiszter, leendő külügyminiszter elment Bécsbe az ottani magyarokkal találkozni, a Telex megpróbálta megszólaltatni joggal, hiszen mindenki kíváncsi ezekre az emberekre, és nemleges válaszokat kapott, és kirakták az újságírót a rendezvényről, mondván, hogy zárt rendezvény, ez nem jó. Még akkor sem, ha megértem, hogy egyszemélyes volt a kampány, tehát hogy csak Magyar Péter beszél. De szerintem ezt meg kell változtatni, és ahogy ő maga is azt mondta most már, hogy mindig a sajtó rendelkezésére fog állni az összes miniszter. Nagyon szeretném, hogy ez tényleg így történjen.
1: Most azért itt már azért arról beszélünk, hogy bizonyos ilyen nagyon magas principiumoknak az alkalmazhatósága egy adott történelmi helyzetben, annak milyen a finom hangolása? Mert egyébként, hogyha most arról, mert elvileg teljesen egyetértek veled, de gyakorlatban meg azt mondom, hogy Magyar Péter nézőpontjából, ha egy ilyen sajtótájékoztatónak, vagy bármi hasonlónak a esetleges negatív kimenetele veszélyeztette volna az eredményt, akkor módszertanilag mégis neki volt igaza. De ezért mondom, hogy ezek már olyan dolgok, szerintem a demokrácia, vagy a legjobb társadalmi berendezkedés konkrét megvalósítása, az mindig nagyon függ az adott történelmi és földrajzi szituációtól.
0: Igen, csak annyit teszek hozzá, hogy szerintem a független sajtónak nem dolga a politika logikáját magáévá tenni.
1: Jó,
0: a független sajtónak egyetlen dolga van, a lehető legtöbb információt a választópolgárok elé tárni, hogy a megfelelő mennyiségű információ birtokában dönthessen.
1: De a politikusnak meg néha az a dolga, hogy van. Ezt is átlépje, hogyha jó lelki ismerettel azt tudja mondani, hogy igazatok van, gyerekek, de ez most veszélyeztet egy magasabb szempontot. Persze ez egy vékony jég, mert néha aztán annyira magas lesz ez a szempont, hogy már kisajátítja, de itt még nem erről van szó.
2: Annyira új jelenség a független sajtó a mai Magyarországon, mint az, hogy a szolgálatok és egykori szolgálatok, tehát elhárítók és hírszerzők képviselői, illetve azok, akik még ma is aktívak, kiálltak a társadalmi színpadra, a nagy nyilvánosság elé, és elkezdtek tájékoztatni bennünket arról, hogy mi zajlik valójában Magyarországon évek, sőt évtizedek óta. És ez is egy teljesen új jelenség. A Buda Péter barátunk, aki biztonságpolitikai elemző, korábban főtiszt volt, elhárító, azt mondta, hogy demokráciákban ennek úgy kell működni, hogy azért, hogy lássa a társadalom, tapasztalja, hogy biztonságban van, és jól végzik a dolgukat az elhárítók és a hírszerzők, tájékoztatási kötelesség van. Tehát ki kell állni a nyilvánosság elé, és azt mondani, természetesen nem államtitkokról van szó, hogy ez meg ez történik, és amikor például megtörtént az elhárítás, arról is tájékoztatni kell a társadalmat. Hát én ezen úgy meglepődtem, de nagyon örültem, ez egy teljesen új jelenség volt ebben a kampányban. Ti ezt hogy fogadtátok, és még van körülbelül 8 perc az első epizódból.
3: Melyik volt szerintetek az a csoport, ami meggyőzte a társadalmat arról, hogy ne féltsük annyira az egzisztenciánkat és a gondosan felépített dolgainkat, hogy ezért cserébe háttérbe szorítsuk, vagy elnyomjuk a saját morális iránytűnket?
0: Én nem biztos, hogy értem most, amit kérdezem.
3: Tehát, hogy ami létrejött, az, hogy valamin keresztül meggyőződtek ezek az emberek arról, hogy nekik joguk van, vagy kötelességük az, hogy ők a morális iránytűjüknek megfelelően cselekedjenek, akár akkor is, hogyha ezzel kockáztatják az egzisztenciájukat, vagy a gondosan felépített kis életüket. Ugye a legfiatalabb generáció esetében ez nem annyira volt releváns, mert ők nem annyira tudtak egzisztenciát,
1: vagy
3: gondosan felépített életet létrehozni, de ezek az emberek adott esetben évtizedes munkaviszonyokkal, ezek viszont rendelkeztek ezzel. Szerintetek kik voltak azok, akik végül áttörték ezt a falat, és meggyőztek mindenkit arról, hogy álljanak ebbe bele? Én csak olyan tartalomgyártók jutnak eszembe, mint mondjuk a Pamkutya, vagy olyan vállalkozók, mint mondjuk a Balog Levente, akik...
0: Hát ő...
1: Ő már elég későn.
2: Ő már nagyon későn.
1: Ő már az utolsó pillanatban. De az is jó.
0: Nem rossz, de...
1: De értem a kérdést. Szóval Jolinda, te hogy látod ezt? Hierarchikusan, hogy látod?
0: Nem biztos, hogy hierarchiát szeretnék, de mondd tovább, bocsánat.
3: Nem úgy értettem, hogy a Balog Levente győzte meg erről az embereket, hanem ezek az emberek mind ebben az utolsó időszakban úgy döntöttek, hogy akkor ahogy te is mondtad, egy ilyen exponenciális utolsó pillanatban még beálltak emellé, és lehet, hogy részt vettek egyébként abban, hogy ez ki

0: harmad lett, és nem egyszerű győzelem.
1: Szerintem egy transzcendens bátorságmérőt kéne szólalmaztatni ahhoz, hogy ezért, mert szerintem már csak az is, mert az nagyon-nagyon komplex a dolog, mert vannak emberek,
2: akiknek
1: a tűrés határa sokkal magasabb, és komfortzónájuk a kockázatvállalás, és vannak emberek, akik nagyon óvatosak. Nekik önmagukhoz képest nagyobb küszöböt kell átlépni, másnak meg úgyis benne él a balhéban. Tehát ezek mindig eltértek.
2: De szerintem igen, szerintem voltak tartalomgyártók, akik mertek bátran beszélni és kockáztattak, és adott esetben függetlenné is váltak. Tehát ha megnézitek például a Loop Színházat, ugye ez a Lovas Rozi, igen. Meg a film.
1: Lengyel
2: Tamás. Igen, tehát amit ők alapítottak. Ráadásul milyen sokszor beszélnek ők is a kereszténységükről, amellett, hogy az ellenzékiségükről.
3: És nem engedik kisajátítani a kereszténységüket, igen. Ahogy Lovas Rozi nyilatkozta,
2: igen,
3: és
2: meg
3: egyik
2: a
3: oldalra sem.
2: Igen, hogy ők együtt élnek, és például ez is egy fontos dolog, hogy ők csináltak egy független színházat, amiből ők megélnek, és közben politikai tartalmakat is készítettek az internetre, tehát hogy ők felépítették azt az egzisztenciát, ami megengedte nekik a szólásszabadságot. De szerintem azért, ha visszaemlékeztek arra, hogy milyen volt, amikor a teljes Index szerkesztősége felállt, és egzisztenciát nem féltve elindult valami más csodálatos irányba, és abból lett mondjuk a Telex, ez is ilyen. Vagy arra visszaemlékeztek, hogy Nagy Ervin milyen bátran állt bele politikusokba, és kockáztatta a filmes karrierjét, és meg is kapta magáét érte. Tehát, hogy adott fölért.
1: De azért ott voltunk sokan a Népszabadság eltörlésekor
2: ott
1: is.
2: Ott voltunk akkor is, de szóval, hogy én nagyon sok olyan újságírót tudok mondani, akik ezeket a kockázatokat vállalták. Mm-hmm. Még én is vállaltam ezeket a kockázatokat, hogy az elveinket ne adjuk el. Úgyhogy én azt mondom, hogy sokan, és aztán persze van ez a hullám, amit mondasz, mm-hmm. hogy egyszer csak jön a Szabó Bence, meg olyanok, akiktől nem szoktuk meg.
3: És rájuk hogy reagáltatok? Mert még nem kaptam választ, és még van 4 percünk.
0: Ja, most csak egy gyors reakció, hogy alapvetően én is valami ilyesmire gondolok, hogy olyan társulatok, mint a Loop, vagy a független sajtó ezzel az ilyen törhetetlen lelkesedésével, hogy gyakorlatilag mindent kockára téve, vagy hát igazából csak így fejjel előre menve az elvei szerint előre. Ez talán részt vett abban, hogy így szépen lassan elkezdtek felállogatni az emberek, létrehozva azt a kritikus tömeget, ami végül elindította egy lavinát. Mert ugye itt ez volt a cél, igen. Hogy akkorára nőjön egy hógolyó, igen. Hogy aztán ebből...
1: A kritikus tömeg legyőzte a kritikátlan tömeget.
2: De azt hozzá szeretném tenni, hogy én például sokat gondolkodtam azon, hogy a kultúra, amit a legjobban figyelek, ott mikor fordultak át a dolgok, és szerintem például a Reisz Gábor filmjénél a Magyarázat mindenre bemutatójánál lehetett először azt érezni, vagy én akkor éreztem először, hogy az emberek már nem csak azért mennek be a moziba, hogy megnézzék ezt a filmet, hanem azért, mert ez a film az államtól függetlenül született, és az szexi. Egyszerűen szexivé vált függetlennek lenni. És onnantól jött a Fekete Pont, Szimlár Bálint, vagy éppen
1: Herendi.
2: Érzem magam otthon, Herendi Gábor filmjei, és a nép azért ment moziba, mert azt mondta, veletek vagyunk. Nem azért, mert a filmet, vagy azt
3: igen,
2: is nyilván,
3: igen, igen,
2: de
3: igen,
2: veletek
3: igen.
2: Vagyunk, ezt akarta mondani.
0: Bizony, meg a zenész hullám, akik hát elkezdtek erről beszélni.
1: Hát igen, mert ne felejtsük el, hogy a szimbolikusan tankkal elfoglalt SZFE, az egy óriási töréspont. Na, ha valahol kérdezted, hogy nekem hol veszett el végre, az volt, amikor egy katonatisztet oda küldött az SZFE-re. Tisztem a katonai szakmát még a távolról is, de mi köze a színjátszáshoz, vagy egyáltalán a kultúrához. Tehát ez Orbán részéről...
2: Miért a gyógyszerésznek?
1: Igen, de ez Orbán részéről, de a katonák más a dolga. Ez Orbán részéről nem véletlen. Ő ezzel azt üzente, ti piti kis sötét tojásfejűek, most meglátszkésztetlek benneteket, megy a katona és kisöpör benneteket, és a haverom az írni, olvasni nem tudó analfabéta gázszerelő lesz az ország leggazdagabb embere.
3: És
1: most visszaütött, visszanyalt a fagyi.
3: Így van, mert visszajöttek a katonák, a honvédek, még mindig nem kaptam választ, de nem baj.
2: De akkor gyorsan, tessék, én a Szabó Bencét óriási nagyra tartom, tehát szerintem ő a becsület szobra gyakorlatilag. Kockáztatott, meglátott valamit, és úgy gondolta, hogy ez nem maradhat a hivatal berkein belül, és tényleg még jól is fogalmazom, még kamera elé ült, és azt is vállalta, hogy arca, ez egészen varázslatos bátorság az ő pozíciójából. A többiek, akik csatlakoztak hozzá, szint mind nagyon bátrak persze, de én azért, ha
3: onnan
2: ki kell emelnem,
3: igen.
2: Akkor azt mondom, hogy ő volt az első fecske, és nála azt éreztem, hogy érdek nélkül teszi, tényleg csak az igazságért. Ezt nem mindenkiről tudom elmondani, akit hallottam megnyilvánulni, de ő abszolút Én ezt gondolom.
3: Én nagyon szeretem olvasni, nézni a nemzetközi sajtóban a magyar csodát, és április 12-én éjszaka megszületett bennem egy fogalom, ami úgy hangzik, hogy a magyar megint bebizonyította, hogy egy breaking news nemzet. Mert 56-ban is mi voltunk a breaking news, igaz, hogy csak pár napig, mert utána ugye a szuezi válság átvitte ezt az egészet. 89-ben a határon akkor is mi voltunk a breaking news, és április 12-én 2026-ban megint mi vagyunk a breaking news, és most így le is zárom ezt.
2: De
3: a...
2: De közben meg nem, és más népek is breaking news, szóval, hogy ezt így nem feltétlenül. Ez nem tudom, amikor azt mondjuk, hogy milyen sok Nobel-díjasunk van, aztán kiderül, hogy hát jó, van, de másnak is
3: na,
2: van.
3: De annyira picikék vagyunk. Tehát ahhoz képest... Tehát
1: ennyire, hogy legyen már hazafi.
2: Hát jó, nem baj, lehet
3: vitatkozni, de arról is, tehát így szeretném lezárni ezt az első epizódot, hogy nem csak a magyar csodától hangos már a nemzetközi sajtó, hanem az újságírói etikától is, mert ugye láttunk egymást a Kossuth Rádióban, hallottunk és láttuk az M1-en, illetve azóta már Orbán Viktor is nyilatkozott pontosan tegnap április 16-án a Patriótának, és innen fogjuk folytatni ezt a nagyon izgalmas, nagyon pezsgő beszélgetést Weisser Alindával és Szilágyi Tamással. Jövünk vissza, és köszönjük, hogy hallgattok és néztek is bennünket. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!
4: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. In the valley of the shadow, I will not fear.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a Győri Állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Manna Hit. Manna

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song of If the Lord Builds the House. Last year during...
2: A járvány idején volt lehetőségem átértékelni az életemet, és időről időre elém került Bábel tornyának a története, amit gyermekkoromban ugyan sokat hallottam, de sosem értettem igazán. Az emberek összefognak és építenek egy tornyot, hogy nagyját tegyék a saját nevüket, és dicsőséget szerezenek saját maguknak. Aztán egy nap megértettem, miért kerül elém folyamatosan ez a része a Bibliának. Nekem is nagyon sok tornyom volt, de az az igazság, hogy te és én élő templomok kellene, hogy legyünk, és Istent kellene, hogy dicsőítsük, és neki kéne itt dicsőséget adnunk. Van egy pont mindannyiunk életébe, amikor le kell bontanunk a tornyainkat, ami nem baj, mert az az igazság, hogy amikor lebontunk valamit, ami nem Istent szolgálja, akkor ő mindig újjáépít bennünk valami sokkal jobbat. Hívőnőként elköteleztem magamat amellett, hogy Isten tiszteletére éljem az életemet. Ez a dal egy bizonyság arról, hogy tudom, engednem kell Istennek, hogy építse a házamat, a szívemet, a házasságomat, az elmémet. Az a ház, amit Isten épít, sosem dőlhet le, még akkor sem, ha úgy érzed, hogy minden szétesik körülötted. Én és a házam népe az Urat fogjuk szolgálni, akármi is történjen. Remélem, hogy ez a dal bátorít és emlékeztet arra, hogy ha Isten az életed építőmestere, akkor minden viharban erősen meg fog állni a házad, és semmi sem tudja leborítani.

0: Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium-hidroxiapatit tartalmú kollagénstimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Laura Story. In early fall 2020, I sat down with two of my songwriters.
2: 2020 kora őszén a világjárvány idején két haverommal leültem, és arról beszélgettünk, hogy mennyire másképp néz ki minden, mint ahogyan azt megszoktuk. Minden megváltozott a munkánkban, a dalírásban, a turnékkal, és hogy máshogy nőnek föl a gyerekek. Sok mindent elvesztettünk, például a spontán szomszédhoz átugrós bulikat, de voltak más veszteségeink is, gyászoltunk. Miközben ezekről a nehéz időkről beszélgettünk, rájöttük, hogy a normális élet elvesztése miatt nem kiábrándultságot érzünk, hanem várakozást, amiben hatalmas helyet foglal el a remény. Arra biztattuk egymást, hogy merjünk nagyot álmodni a következő szezonra, bevallottuk egymásnak a félelmeinket, és bár minden zavaros volt, és semmi sem volt biztos körülöttünk, megerősítettük egymást abban, hogy nincs más dolgunk, mint Isten felénk kitárt, várakozó karjába zuhanni. Egy szerető Isten kezében minden veszteségnek célja van, és az, hogy búcsút intünk az addig normálisnak számító életünknek, csak egy új fejezet, amit örömmel, várakozással kell elfogadni, és hinni, hogy Isten csak a legjobbat tartogatja a gyermekeinek.
1: Believing that God only has the best in store for his children.

0: Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások szociológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos, kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a Győri Állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Miracles come in all shapes and sizes.
2: A Million Little Miracles című dalunk a csodákról szól, hiszen a csodák mindenféle formában és méretben léteznek. Némelyeket könnyű észrevenni, másokat pedig könnyű figyelmen kívül hagyni. Könnyű figyelmen kívül hagyni például azt a 22 ezer lélegzetvételt, amelyet minden egyes nap veszünk. Vagy azt a csodálatos tényt, hogy ma reggel kinyitottad a szemedet. Vagy például azt az apró örömöt, amikor a barátok SMS-ei megfelelő pillanatban érkeznek, hogy bátorítsanak egy olyan bénító szívfájdalom után, ami nem volt véletlen, hanem Isten gyógyító érintésének a csodája volt. Mi itt az Elevation Worship-ben hiszünk Isten csodáiban. Az utolsó szendvics, amit ettél, ajándék volt. A gyerekeid nevetése tegnap este lefekvéskor ajándék volt. Azt, hogy ezt a dalt most hallod, és ahogyan a hangunk szól benne, Isten művészi teremtésének a csodája. Isten törődésének, kedvességének a megfigyelése az egyik legjobb módja annak, hogy megtöltsük szívünket hálával. Nehéz nem mosolyogni, vagy hálátlannak lenni, ha arra gondolsz, hogy mennyi áldást ad neked Isten minden egyes nap. Remélem, hogy a Million Little Miracles című dalunk segít abban, hogy elkezd megszámolni az apró csodákat, vagy legalább emlékeztet majd arra, hogy milyen hatalmas ajándék Isten kegyelme.
1: As you do, I pray you're reminded what a gift the grace of God is.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: A János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfoltal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
3: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
3: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
2: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kétely, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mi pedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Istenem, feladom, ennyi, feladom.
2: És te meg azt kérdezi, na befejezted? A Biblia azt mondja, nem én találtam ki, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Készen vagyok bármire, mindennel elbírok. Az egyik lányomnak volt egy ciszta az egyik petefészkén, ami elég nagyra nőtt, és miközben eltávolították, az orvosok véletlenül elvágták a húgyvezetékét. Ezért a lányomnak egy jó évig, vagy másfél évig stent volt a húgycsövében. Állandóan kórházba kellett járnia, hólyagfertőzése volt. A stentet kivették, meg visszarakták, és nem működött. Megpróbálta elkerülni a műtétet, a még komolyabb műtétet, és stb. Stb. És tudjátok, valahányszor új dologgal próbálkoztak, akkor a lányom reménykedni kezdett, hogy ez lesz majd a megoldás, és hogy ezzel véget ér ez az egész. Tudjátok, milyen az, amikor reménykedsz, hogy vége, és megint történik valami. Nos, a lányom csinálja a hangos könyveket. És nem olyan régen olvasta fel ezt a könyvet. Aztán egyik csalódás a másik után érte őt ezzel az egész egészségügyi dologgal. De elmondta, hogy miután felmondta a könyvet, a különféle előállt helyzetekben, ahelyett, hogy azt gondolta volna, én ezt már nem bírom tovább. Az volt az első gondolata, hogy mindenre képes vagyok Krisztusban, aki megerősít engem. Tudjátok, ha megújítjátok az elméteket, azzal sok bajtól megkímélhetitek magatokat. A szerencsétlen állapot egy lehetőség. Ha szeretnél továbbra is szerencsétlen lenni, akkor csak folytasd. Legyenek olyan gondolataid, amelyek szerencsétlenné tesznek. De ha nem akarsz szerencsétlen lenni, akkor dolgozz rajta. Hozd döntést. Ennyi volt. Ma elkezdem megújítani a gondolkozást. Nem érdekel, mennyi ideig tart, de többé nem fogok úgy gondolkozni, mint aki egy szemétkupacon él. Isten az én oldalamon áll. Neki jó terve van az életemre, és én engedni fogom, hogy megújítsa az elmémet az igéjével. Van egy fontos dolog, amit szeretném, ha megértenétek, mert vannak, akik azt gondolják, nos, én minden héten gyülekezetbe megyek, Joyce. Az nem elég? Nem. Meg kell tanulnod helyesen gondolkozni. Ezért mondja a Biblia, hogy meditáljunk Isten igéjén. Meditáljunk Isten igéjén. És tudjátok mit? Sok keresztény fél ettől a szótól. Mert néhány hamis vallás, meg az ezotéria kiforgatta a jelentését, ezért a keresztények azt gondolják, meditálni. Na ne! Isten azt mondta Józsuénak, meditálj az igén éjjel és nappal. Mit jelent meditálni? Azt, hogy gondolkozni rajta, valamit újra és újra átforgatni az elménkben, és halkan kimondani az órunk alatt. Pontosan ezt jelenti az a szó, ha megnézed a héber jelentését. Újra és újra az elménkben forgatni. Szóval leülhetek reggel valahová, vagy máskor is lehet, tedd, amikor futsz. Nem számít, hogy mikor teszed. Gondold át tízszer, és suttogd el. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Nincs semmi, amit ne tudnék megtenni Istennel az oldalamon. Nem leszek legyőződ, nem fogom feladni. Meg tudom tenni, bármit is kell megtennem. Nem fogok félni az élettől, nem fogok rettegni a dolgoktól. Szembenézek velük, bármit akarsz Istenem, azt én meg tudom tenni, itt vagyok, számíthatsz rám, nem fogom feladni, nem adom fel, bármi jön az életben, azzal megbirkózom. Nos, tedd ezt nap, mint nap. Úgy értem, csak tedd ezt 7 napig, ahogy eredetileg javasoltam. Egy hét után el fogsz kezdeni másként gondolkozni. Az emberek sok dologtól tartanak, és ez rokona félelemnek. Tartok a mosogatástól, attól a sok mosnivalótól, tartok attól, hogy elmenjek vásárolni, tartok attól, hogy forgalomban vezessek. Néhányan közületek, mire ez a gyönyörű, csodálatos életet megváltoztató konferencia véget ér, ha nem vigyáztok, tartani fogtok attól, hogy hazamenjetek. Tartok attól, hogy hazamenjek, mert tudom, hogy a kölykök valószínűleg nem csinálták meg, amit mondtam nekik, és én nagyon mérges leszek. Látjátok, mit csináltok? Már eleve felkészítitek magatokat, hogy hazamenve rosszul viselkedjetek, és akkor a többiek majd azt gondolják, nos, ennek a konferenciának sem volt semmi értelme. Pedig ti csináljátok ezt magatokkal. Attól tartok, meg ettől tartok. Én már nem engedem meg magamnak, hogy tartsak dolgoktól. Mi értelme van tartani valamitől, ha úgyis meg kell csinálni? Tartok tőle, tartok attól, hogy nem fogok ellenállni ennek a sok csokinak, amíg itt vagyok. Nem kell tartanod tőle, csak döntsd el, hogy enni fogsz-e vagy sem. Ha nem akarsz, akkor ne egyél. Ha meg akarsz, akkor egyél. Ennyire egyszerű. Nem kell enned belőle, ha nem akarsz. Ó, de hogy nem, te nem érted. Tudod, miért van ez a problémád? Azért, mert meggyőzted magad, hogy van ilyen problémád. Azt mondtad magadnak, hogy ez így van. Minden nap csokit kell ennem. Nem, nem kell. Ha olyan helyen volnál, ahol nincs csoki, túlélnéd. Hidd el nekem, túlélnéd. Ha konzervekben árulnak a csodákat az élelmiszerüzletben, hányan rohannátok a boltba és vennétek karton számra? Jól van. Nos, hadd mondjak valamit. A csodák a mieink lehetnek, de nem konzervekben jutunk hozzájuk. De annyi csodád lehet, amennyit akarsz, ha úgy állsz a dolgokhoz, hogy képes vagyok, képes vagyok, képes vagyok. Hú, túlságosan jól szórakozom. Döntsd el, hogy sikerülni fog.
3: For success.
2: Légy olyan ember, aki nem hajlandó feladni.
3: To give up.
2: Ha reggel felkelsz és tartasz valamitől, akkor mondd ki a következő dolgot. Nem fogok tartani ettől a naptól. Semmitől sem fogok tartani, amit ma fogok csinálni. Sőt, nem csak, hogy nem fogok tartani tőle, még élvezni is fogom. Élvezni fogom, hogy a forgalomban vezethetek. Élvezni fogom a mosogatást. Élvezni fogom a háztakarítását. Élvezni fogok mindent, amit ma tenni fogok, mert Isten gyermekeként jogom van ehhez. Oké, nos, látom ám, hogy hogyan néztek néhányan. Nos, Joyce testvérnő, te nem tudod, hogy én hogyan érzek. De hát már elmondtam, hogy miért érzed magad úgy, ahogy. Azért érzed magad úgy, mert úgy gondolkozol, ahogy gondolkozol. Hú-hú, halleluja! Hát én nem érzem magam túl boldognak. Nos, gondolom. Az nem működik, hogy szomorú és mérges gondolatokon gondolkozunk, és közben boldogok vagyunk.
3: And be glad and happy.
2: Ha kiigazítod a gondolkozásodat, akkor az Isten igéje és a saját tapasztalataim alapján is ígérhetem neked, hogy rendbe fog jönni az életed. Isten ígéretei mindenki számára állnak, senki sem kivétel, aki csak hallja. És én nem valami agykontrollt tanítok, meg pozitív gondolkozást, de hadd kérdezzek valamit. Ha választhatsz a pozitív és a negatív gondolkozás között, akkor miért választanád a negatívat? Á, ez csak egy csomó pozitív gondolkozásos nonsens. Nos, még ha az is lenne, mi a baj azzal? Á, ez csak egy agykontroll. Nos, jobb, ha kontrollálod az agyadat, mert ha te nem, akkor az ördög fogja. Hú, nem kéne ennyire izgatottnak lennem, ettől elfáradok. Legyen egy én vagyok, és én képes vagyok hozzáállásod. Én Isten gyermeke vagyok, felkent engem. Ő bennem van, üdvösségem van, betöltött a Szent Szellem. Krisztus értelme van bennem. Tudod, az életem mostani szakaszában egy nap többször is elmondom, hogy Krisztus értelme van bennem. Mert időnként mondani akarok valamit, aztán fogalmam sincs, hová tűnik a gondolat.
3: Can't figure out where it went.
2: Oké, szeretnétek hallani egy nagyon vicces történetet rólam? Tudjátok, ahogy kicsit érettebbé váltam, rájöttem, hogy már nem tudok annyi dologgal lépést tartani, mint amire régen képes voltam. Úgy értem, még mindig elég éles az elmém, de egyszerre csak egy vagy két dolgot tudok észben tartani, és nem 8 különbözőt. Szóval egyik reggel egy csomó dolog történt. Sokan hívtak telefonon, sok ilyen olyan dolog történt. A dolgok nem abba az irányba haladtak, amire kellett volna. Próbáltam elindulni otthonról, már késésben voltam a megbeszélésemről. Indulás előtt utoljára kiszoktam vinni a kutyát, hogy elvégezhesse a dolgát. Utána meg beviszem, aztán meg kap egy jutalomfalatot. Szóval kivittem a kutyát, aztán elővettem a jutalomfalatot, de az ő szája helyett a sajátomba tettem. Szóval a legújabb vicc a családban, hogy oda kell figyelni anyura, mostanában kutyakaját eszik. Másnap épp átöltöztem, és az alsó neműimet be akartam dobni a szennyes kosárba, de a kukába dobtam őket. Arra gondoltam, na ebből elég. Bennem Krisztus értelme van. Mert tudjátok, hogy mit mondana az ember ilyenkor legszívesebben? Nem tudom, hová tettem az eszem. Hiába, már nem úgy működik az agyam, mint régen. Remélem, nem lesz Alzheimerem. Manapság semmire sem emlékszem. Nem, nem fogok ilyet mondani. Bennem Krisztus értelme lakozik. És tudjátok, lehet, hogy Isten nem akarja, hogy 8 dolgot csináljak egyszerre, lehet, hogy többé nem engedi meg ezt nekem, és le kell csökkentenem azoknak a dolgoknak a számát, amelyeket egy időben csinálok, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jó agyam. Nagyon figyelj oda, hogy mit engedsz a gonosznak a fejedbe ültetni. Jól van, nézzük meg a bírák hatot, és nézzünk meg egy férfit, aki nem hitte, hogy meg tudja csinálni, amit Isten mondott neki. Bírák 6, a 12. verstől. Ó, te jó ég, 12 ponton van.

0: Mondjam azt, hogy ma sokan Gedeonként vagytok itt, Isten használni akar benneteket, de ha nem látod magad úgy, ahogy Isten lát, akkor ha Isten el is hív valamire, te mégsem fogod elhinni, hogy meg tudod azt tenni. Hinned kell, hogy bármit kér Isten, azt te meg tudod tenni. A csodák akkor lesznek a mieink, ha hiszünk. Aztán eljött az Úr angyala hozzá. Szóval megjelent egy angyal ennek a férfinek. Tudod, ha már elég kétség és hitetlenség van benned, akkor semmi sem fog meggyőzni téged. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Így látta őt Isten. Bátor és erős vitéznek. Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Hát milyen válasz ez arra, hogy megjelenik egy angyal, és azt mondja: az Úr veled van, bátor és erős vitéz. Ó, Istenem! Ó, Uram! Szinte látom, ahogy ez a férfi összezsugorodik, és azt gondolja, hogy ő egy senki. Ó, Uram! Ha Isten velem van, miért vannak ilyen rossz körülményeim? És ha Isten igazi, akkor miért vannak ezek a problémák az életemben? Jól van, nézzük meg a következő verset. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: menj a te erőddel, szabadíts meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? A következőt nagyon szeretem. Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Istenem, a rossz embert választottad. Ahelyett, hogy azt mondta volna: Istenem, ha te mondod, hogy képes vagyok rá, akkor így van. Mindenre van erőm a Krisztus által, aki megerősít engem. Nos, tudjátok, mi volt az ő problémája? Az, hogy önmagára nézett, és nem Istenre. Ez az, amit nem tehetsz, hogyha hinni szeretnéd, hogy meg tudod tenni, amit kell. Nem nézhetsz magadra, mert ha magunkra nézünk, akkor természetszerűleg azt fogjuk gondolni: nem bírom tovább, nem tudom ezt megcsinálni, nem bírom tovább. Istenem, hallasz engem, nem bírom ezt tovább. Ezt akár be is fejezheted, mert ez Istent nem hagyja meg.
1: Ó, Istenem! Feladom, ennyi, feladom!
0: Isten meg azt kérdezi: na, befejezted? Szólj, ha vége! Tanulj meg egyetértésben lenni Istennel. Nos, Gedeon elindult, és Isten használta őt. De két vagy három bizonyítékra, meg gyapjúra volt szükségre, meg hasonlókra, és tudjátok, Isten azt akarja, hogy elhiggyük a beszédét, és el akarom mondani neked, hogy Isten nagyszerű dolgokat tud tenni rajtad keresztül. Nem érdekel, hogy honnan jöttél, milyen iskoláid vannak, milyen a családi háttered, mit csináltál rosszul, mik a természetes képességeid. Isten hihetetlenül elképesztő dolgokat tud tenni, ha annyit mondasz: Istenem, itt vagyok. Ha másokon keresztül tudsz tenni dolgokat, akkor rajtam keresztül is. Itt vagyok. Hiszem, hogy meg tudom tenni, amit kérsz tőlem. Néhányan unatkoztok az életben. Ez így is van, felelitek. Azért van ez így, mert nincsenek izgalmas gondolataitok. Kezdj el arra gondolni, ki tudja, milyen jó dolog történhet velem ma. Hú, ez egy jó nap lesz. Azt feleled: nos, egyszer erre gondoltam, és semmi sem történt. Pont erről beszélek. Tudjátok, időnként azt mondom Istennek, nem tiszteletlen módon, de azt mondom neki: Istenem, addig nem fogom be a számat, amíg győzelmet nem látok ezen a területen. És hiszem, hogy ilyenkor Isten úgy van vele: igen! Mert azt akarja, hogy kitartóak legyünk. Ha a Biblia azt mondja, hogy bárki megkaphat egy adott dolgot, akkor te is. Ha Isten bármit megtehet bárkiért, akkor Isten érted is tehet valamit. De én a legkisebb vagyok a családomban. Én vagyok a legszegényebb a csapatban. Vedd le a szemedet magadról, és nézz Istenre. 4. Mózes 13:25. Mindent meg tudok tenni az életben, amit kell Krisztus által, aki megerősít engem. Azt szeretném, hogy gondolkozzatok ezen, és mondjátok ki. Gondolkozzatok, és mondjátok.

0: mondjátok ki. Mondjátok ezt magatoknak, amikor füvet vágtok, amikor takarítotok, vagy munkába mentek. Nem tudom, mi fog történni ma, Istenem, de akármi lesz az, kezelni tudom majd, méghozzá mosolyjal az arcomon, mert te velem vagy. Ha csak akkor leszel boldog, ha tökéletes a napod, akkor bajban vagy. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták, elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Nos, sokat hallottak az ígéret földjéről. A sok éves pusztai vándorlás során, és most már elég közel voltak. Most már kiküldhettek néhány kémet, hogy milyen is valójában. Szóval visszajönnek, hoznak gyümölcsöket, amik olyan nagyok, hogy két embernek rúdon lógatva a vállán kellett vinnie. A rúd a férfiak vállán volt, a gyümölcs pedig lelógott. Ilyen nagyok voltak a gyümölcsök. És aztán azt mondták, oké, itt van ez a gyümölcs, és elég szuper, 28. vers, de... Na, ezen a ponton vétjük el. De... Óriások vannak a földön. Aztán el is nevezték őket. Jebusziak, hettiták, paraziták. Az ilyen iták, meg olyan iták. De erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk. 29. vers. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, a jebusziak, az emóriak laknak. És Káleb. A csodálatos Káleb, aki 85 évesen kérte Istent, hogy adja neki a hegyét. 85 évesen ő azt mondta, Istenem, adj nekem egy hegyet, mert még ebben a korban is a szemem nem gyengült meg. És 85 évesen még mindig erős vagyok. Adj nekem egy hegyet. A Biblia azt mondja Kálebről és Józsuéról, hogy másfajta lélek volt bennük, mint másokban. Benned milyen lélek van? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de, de, nem, nem, de, de, nem, nem, de, de. Hagyd ki ezt a beszédedből. Tudom, hogy Isten jó, de... Tudom, hogy ez ige azt mondja, hogy senkinek se tartozzam, de olyan sok adósságom van, és de, de... Nos, tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy legyen önuralmunk, de... De, de, de, de... Itt a gyümölcs, ahogy Isten megmondta. Igen, de... Káleb azonban, 30. vers. Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta. Bátran fölmehetünk. Úgy szeretem ezt. Tudjátok, miért volt fontos, hogy azonnal menjenek? Azért, mert nem akarta, hogy túlgondolják a dolgot. Sokszor túlgondoljuk a dolgokat. A Biblia azt mondja, hogy Dávid gyorsan odafutott a diadalra, amikor Góliáttal nézett szembe. Nem akart azon gondolkozni, hogy milyen nagy volt Góliát, és hogy ő meg milyen kicsi. Azonnal. Én a seregek urának nevében jövök ellened, és még ma levágom a fejedet. A jövőjét profétálta. Néhányan azt gondoltátok, hogy Isten elétek helyezett néhány jó dolgot, de halálra gondolkoztátok a dolgot. Addig gondolkoztatok rajta, amíg eltűnt az egészből minden élet. Addig gondolkoztatok rajta, amíg annyira be nem rezeltetek tőle, hogy összezsugorodtatok, és elfelejtettétek, kik vagytok Krisztusban. Néha még mindig azt érzem, hogy nem tudom, mit csinálok, de kiállok ide, és csinálom. Állandóan azt mondom Dave-nek, hogy fogalmam sincs, hogy jutottunk el ide onnan, ahonnan elkezdtük. Egyszerűen nem tudom, csak nem tudom. Ha megnéznénk egy fényképet, hogy annak a háznak a pincéjéből indult a szolgálatunk, akkor elképzelni sem tudja az ember, hogy történt ez. Tudjátok, valószínűleg nem értitek, hogy Isten nélkül teljesen lehetetlen lenne számomra ezt csinálni. Lehetetlen. Ha ez nem Isten lenne, nem történhetett volna meg. Úgy értem, lehetetlen. Nem tudott volna megtörténni. Semmiféleképpen. Nem tudott volna. De vannak csodák, ha hiszünk benne. Amen. El kellett kezdenem egyetértésben lenni Istennel. Ha te azt mondod, hogy képes vagyok rá, akkor így van. 12 ember ment be a földre. 10 azt mondta, ez lehetetlen. Csak 2 mondták, hogy meg tudják csinálni. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. 31. vers, de a többikém azt mondta, nem tudunk ellenük menni. 2 azt mondták, de tudunk. 10 azt, hogy nem tudunk. Muszáj lesz figyelmen kívül hagynod az életedben lévő negatív embereket, ha bármit is tenni akarsz Istenért. Ne gondold, hogyha Isten eléd tesz valamit, akkor mindenki tapsolni és drukkolni fog neked. Nekem mindenki azt mondta, hogy nem leszek képes erre, hogy őrült vagyok. Még a gyülekezetemből is kiraktak. Minden barátomat elvesztettem. Te egy őrült nő vagy. Nos, ha-ha, itt vagyok. De megértem, hogy miért gondolták ezt. Teljesen megértem. Valószínűleg én is azt gondoltam volna, hogy őrült vagyok, ha belegondoltam volna, de nem tettem. De ezt nézzétek meg. 33. vers. Nézzük meg ennek a végét. Sőt, láttuk ott az óriásokat is, a nefilimeket, az anák fiait, akik az óriásoktól származnak. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Miért nem hitték, hogy le tudják győzni az óriásokat? Azért, mert a saját szemükben is rovaroknak látták magukat az óriásokhoz képest. Saját magukra néztek.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a bébi ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről írnak a mai lapok, internetes oldalak a főváros kapcsán. Kegyetlenül lecsaptak például a budapesti rendőrök, két nap alatt majdnem 90 autóst büntettek meg. A kétnapos áprilisi buszsáv ellenőrzés során 87 esetben intézkedtek a rendőrök és a BKK munkatársai, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Április 22-én és 23-án az elsőkerületi Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton, a Bocskai úton, a Budaörsi úton, az M5-ös bevezető szakaszán, a Nagykőrösi úton ellenőriztek. Helyszíni bírságot 72 autóssal szemben szabtak ki, 4 esetben pedig szabálysértés miatt tette feljelentést. Két sofőrrel szemben buszsáv jogosulatlan használata, egy emberrel szemben engedély nélküli járművezetés, egy másikkal szemben forgalomból kimond jármű használata miatt. 6 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása és a tilos jelzésen áthaladás miatt. Elfogtak egy körözött személyt is, továbbá egy autós bódult vezetés, egy sofőrt pedig egyedi azonosítóval való visszaélés miatt. Egy szemét engedély nélküli vezetés, még egy másik autóst ittas vezetés miatt állítottak elő. A BKK közleménye szerint tavaly csaknem 150 alkalommal szerveztek közös ellenőrzést a rendőrséggel, amelyek a tervek szerint idén is folytatódnak. A Corvinus vezetésével indul közös kutatás Ázsia egyik vezető egyetemével a mesterséges intelligencia megbízhatóságáért. A kínai Hongkongi Egyetemmel írt alá szerződést a budapesti Corvinus Egyetem. A kezdeményezést a Magyar Horizont program támogatja. A Corvinus részéről Baranyi Péter professzor vezetésével zajló projekt célja a mesterséges intelligencia architektúrák megbízhatóságának növelése a valós alkalmazásokhoz való alkalmazkodás érdekében. A projekt partner egyeteme a kínai Hongkongi Egyetem, a világegyetemi rangsorában a 32. helyet foglalja el a QS felsőoktatási szervezet minősítése szerint. A kutatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal 370 millió forinttal támogatja. A megállapodást a Corvinus képviseletében Baranyi Péter professzor, a CUHK Érzékelési és Interaktív Intelligencia Központja részéről Helen Meng Meiling professzor, a CPI igazgatója írta alá március közepén Hongkongban az egyetem épületében. Az aláírási ünnepségen a magyar delegáció tagjaiként továbbá részt vettek a Corvinus Egyetem részéről Bartus Tamás kutatási rektor helyettes, Szántó Zoltán Oszkár, a Corvinus kutatóközpontjának vezetője, Dajs Nikoletta Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetének vezetője, Pintér Éva, az Egyetem Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszékének docense, és Csák János, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. Freddie Mercury beköltözött közben a Magyar Zeneházába. A nagyszabású időszaki tárlat a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be, emellett a Queen együttes 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is felidézi. Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója felidézte, a tárlatban két kerek évforduló kapcsolódik össze, hiszen Freddie Mercury idén lenne 80 éves, a Népstadionban tartott koncert pedig 4 évtizeddel ezelőtt volt. Korábban ilyen nagyszabású koncert az akkori vasfüggöny miatt még nem volt. A Queen 86-os fellépése a Népstadionban 70 ezer néző előtt olyan pillanatban valósult meg, amely egy fontos téglát a szocialista rendszerből is kivett, és Freddie a tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt is elénekelte, fogalmazott Horn Márton. A Freddie című tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt, kéziratokat vonultat fel, mindezt barátok és munkatársak visszaemlékezései egészíti ki videókon, és persze végig a Queen és Mercury dalai szólnak. A kiállítás 9 tematikus téren vezeti át az érdeklődőket, fokozatosan tárul fel a sztár mellett Freddie Mercury személyes oldala. Látható a tárlaton az énekesnek a budapesti koncerten viselt Jackie és cipője, a Live Aid-en viselt trikó, egy köntös a Bohemian Rhapsody klipből, egy mikrofonálványa, kézzel írt dalszövegei, rajzai, bútorai otthonából, a londoni Garden Lodge-ból, 1985-től lakott itt, továbbá arany és platina lemezek. Bemutatják, miként zajlottak a baráti összejövetelek, a teázások, hogyan élt együtt Mercury 10 imádott macskájával. Feltárul az énekes rajongása, a japán kultúra, a divat, a társas játékok, a vásárlás és az ajándékozás iránt. Új művészeti vezető érkezik a budapesti fesztivál zenekarhoz, a kinevezés május 4-től lép életbe. Alisa Mavs felel majd az együttes magyarországi és nemzetközi koncertjeinek tervezéséért, irányítja a BFZ csapatát az itthoni és külföldi koncerttevékenységek szervezésében és megvalósításában, beleértve a Fischer Iván operatársulattal és az Európai Zenekari Akadémiával közös produkciókat is. A szakember szorosan együttműködik majd Fischer Iván zeneigazgatóval és a BFZ teljes igazgatóságával, olvasható a zenekar közleményében. Tori Amos az Erkel Színházban ad koncertet májusban. A művész május 3-án lép fel az Erkelben, az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-én jelenik meg a Universal Fontana gondozásában. A lemez első kislemeze, a Stronger Together már elérhető a streaming platformokon. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásokra. A 12 millió lemezt értékesítő énekes dalszerző új albuma, az In Types of Dragons, tehát hamarosan érkezik. A művésznő a megjelenést az elmúlt évtized legnagyobb európai turnéjával támogatja, aminek egyik állomása a Budapest. Hamarosan komoly átalakításokat hajtanak végre a Nagykörúton, ez pedig a parkolóhelyeket is érinti majd. Nemrégiben bejelentette Budapest vezetése és a BKK, hogy megújítják a Nagykörutat, ez a gyűjtő neve a Petőfitől a Margit hídig annak az útszakasznak, amely a Ferenc, a József, az Erzsébet, a Teréz és a Szent István körutakból áll. Az arculati átalakulás mellett a közlekedés szervezéshez is hozzányúlnak, amely a kerékpársávok és a parkolóhelyek kialakítását is érinti. A legutóbbi 2020-as változtatások során a Nagykörút mentén 170 parkolóhelyet szüntettek meg, a biciklisávok kialakításához forgalmi sávokat is átalakítottak, ezek a Nagykörút 85%-át érintették. A Nagykörút projekt célja egy egészségesebb, biztonságosabb, tisztább és zöldebb útszakasz kialakítása. A fejlesztés nem csak a közlekedésről szól, komplex megújítást terveznek, aminek célja a körút már a megkopott vonzereinek, pezsgő kulturális és kereskedelmi életének helyreállítása. Az ígéret szerint így egyszerre lesz majd jó a vonzás körzetben lakni, közlekedni, vásárolni, enni, inni, kikapcsolódni, vagy épp boltot üzemeltetni. Közben Szabó István és Rea Fiennes újra együtt forgat, világsztárokkal készül a Gyertyák csonkik égnek film adaptációja. A Gyertyák csonkik égnek film 2026 Márai Sándor legismertebb művét, a kétszeres Oscar-díjas Christopher Hampton adaptálta filmre. Két egykori barát, Rea Fiennes és Viggo Mortensen történetét ismerhetjük meg, akik több évtized elteltével találkoznak újra. A helyszín egy elszigetelt kastély, ahol egyetlen este alatt felszínre törnek a múlt titkai. A történet középpontjában a barátságuk felbomlásának áll, valamint egy nő, aki mindkettőjük életében kulcs szerepet játszott. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Viláv Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakásinségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhard Liport tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarok bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították.

0: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 2-a van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Motoros és kerékpáros mentők segítik a gyorsabb ellátást. Július 1-től megszűnnek Budapesten a parkoló automaták. 130 éves a Víg Színház. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mostantól motoros és kerékpáros mentők is teljesítenek szolgálatot Budapesten és Pest vármegyében. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a motoros egységeknek fontos szerepe van a sürgősségi ellátásban, gyorsaságuk és mozgékonyságuk miatt. Tavaly egyébként havonta átlagosan 300 esetben nyújtottak segítséget a forgalmas és nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Július 1-től megszűnnek Budapesten a parkoló automaták, és a parkolási díjakat ezután digitálisan mobil alkalmazásokon keresztül lehet majd befizetni. A főváros szerint az automaták fenntartása túlságosan drága, és több kerületben a parkolási bevételek jelentős részét felemészti a rendszer működtetése. A változás ugyanakkor nem csak technikai átállást jelent, hanem több más szigorítással is együtt járhat. A parkoló automaták megszüntetéséről a fővárosi közgyűlés már korábban 2024-ben döntött, de a bevezetést elhalasztották 2026. július 1-ére. Erre egyébként azért volt szükség, mert a Budapest Közlekedési Központnak idő kellett volna ahhoz, hogy a Budapest Go alkalmazás parkolásra is alkalmas változatát kifejlessze. A sajtóértesülések szerint ez a fejlesztés még most sincs teljesen készen, de az automatákat ennek ellenére leszerelik. A fővárosi vezetés azzal indokolja a döntést, hogy a parkoló automaták működtetése rendkívül költséges. Van olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintba kerül az üzemeltetésük, és összességében a parkolási rendszer kiadásai helyenként a bevételek 60-70%-át is elviszik. A városvezetés tehát azt várja, hogy a teljesen digitális modell jóval olcsóbb lesz, és így több pénz maradhat a tényleges város üzemeltetési feladatokra. A kerületek egy része ugyanakkor nem lelkes a változás miatt. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkoló automatát üzemeltettek, és több önkormányzat ragaszkodott ezekhez az eszközökhöz, részben azért, mert a parkolási rendszer komoly bevételi forrást jelent számukra. A főváros azonban egyértelművé tette, hogy a rendelet minden érintett kerületre kötelező, így július 1-e után az automaták már nem működhetnek tovább. A változások ráadásul nem állnak meg itt, a hírek szerint a parkolási díjak átlagosan 25%-kal emelkednek majd minden zónában. Emellett további szigorítások is jönnek, a zöld rendszámos autók ingyenes parkoláson megszűnik, és büntető jellegű magasabb díjra számíthatnak azok a nagy tömegű járművek is, amelyeket a szabályozás városi terepjáróként kezel. Az 1800 kg-nál nehezebb belső égésű motoros autóknak, valamint a 2000 kg-nál nehezebb elektromos autóknak kétszeres parkolási díjat kell majd fizetniük. A főváros ezzel egyszerre akar költséget csökkenteni, digitalizálni és közlekedés politikai üzenetet is küldeni. Az azonban biztos, hogy a készpénzes vagy automata használathoz szokott autósoknak ez komoly váltás lesz. Júliustól tehát Budapesten a parkolás nem csak drágább, hanem jóval digitálisabb is lesz. Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát. Megkezdődött a Madách Imre út egy fontos szakaszának felújítása Erzsébetvárosban, és a tervek szerint a területből teljesen autómentes sétáló utca lesz. A fejlesztés látványosabb, zöldebb és gyalogosbarátabb városi teret ígér, közben azonban komoly vita bontakozott ki arról, hogy milyen élet költözhet majd be az új közterületre. A kérdés főleg a teraszokról szól, de valójában arról, hogy hogyan képzeli el a kerület a belvárosi utcák jövőjét. Az önkormányzat már átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, így elindult a Madách Imre út, Rumbak-Sevestyén utca és Asbót utca közötti szakaszának megújítása. A beruházás nagyjából 120 napig tart majd. Ez alatt egy szintbe hozzák az úttestet és a járdát, új burkolat készül, biztonságosabbá és akadálymentessé teszik, a Rumbak-Sevestyén utcai kereszteződést és a környék zöldebb is lesz, ugyanis 15 új fát ültetnek, valamint 160 négyzetméternyi új zöld felületet alakítanak majd ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy a Madách tér eddig parkolóként használt része teljesen autómentes sétáló utcává alakul. Ez jelentős változás, mert nem csak esztétikai, hanem használati szempontból is új fejezetet nyithat a környéken. Egy olyan belvárosi tér jöhet létre, amely nem parkolóként vagy átmenő forgalmi sávként működik, hanem valódi közösségi térként. Csak hogy közben éleződik a vita arról, hogy mi történhet majd ezen az új közterületen. Egy februárban elfogadott önkormányzati rendelet ugyanis úgy módosította a szabályokat, hogy a sétáló utcákban új terasz csak akkor működhet, ha azt a szomszédos és szemközti társasházak tulajdonosi közössége egyszerű többséggel jóvá hagyja. A szabályt támogató képviselők szerint ez azért fontos, mert a közterületi vendéglátás erősen megosztja a helyi lakókat, és indokolt, hogy akik ott élnek, beleszólhassanak, szeretnének-e teraszt közvetlenül az ablakaik alatt. A kritikusok szerint viszont ez a szabályozás könnyen oda vezethet, hogy pont egy új sétáló utcából hiányozni fognak azok a kulturált kávézók és teraszok, amelyek életet vinnének a térbe. A vita tehát arról szól, hogy miként lehet egyensúlyt találni a nyugodt lakókörnyezet és az élő, használható belvárosi közterek között. A felújítás ettől még látványos változást hozhat. 130 éves a Víg Színház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, valamint a műsor füzeteket is. Az évfordulóhoz kapcsolódva a dráma kötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét is ültettek a Népligetben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Budapest Update.
1: A lengyel-brit fotós, akit a környező Kádár János tett híressé, Kriszti Dentál a lengyel intézetben látható, a lengyel szülőktől származó Angliában született, és elsősorban lengyelországi fotói okán híres fotóriporter 1986-ban a Time munkatársaként fotózhatta a magyar vezetőt, Kádár Jánost, aki váratlanul interjút is adott a magazinnak. De Dentál ott volt a berlini fal leomlásánál, a Szolidaritás megszületésénél is, és fotózta Gorbacsovot, valamint Václav Havelt. Eddigi munkássága bőséges képanyagából nyílt ingyen megtekintető kamarakiállítás a Lengyel Intézetben, a Budapest Fotófesztivál részeként, írja a Vilav Budapest. Május 29-ig látogatható a kiállítás, legfrissebb képe a 2022-es, a legkorábbi pedig olyan korai, hogy készítője akkor még be sem töltötte a 20. életévét. Kriszti Dentál lengyel szülők gyermekeként Angliában jött a világra, ott, ahol az apja és az anyja megismerkedtek egymással. Mindketten akkor még nem ismerték egymást más-más úton, de ugyanabból az okból, Lengyelország megszállása miatt hagyták el az anyaföldet. Fiúgyermekük viszont visszatért oda többször is, és végül maradt is huzamosabb időszakokra, és közben elsősorban nemzetközi magazinok számára kitartóan dokumentált a fotóival mindazt, ami Lengyelországban történt, amit ott látott. Nidentál képeiből nagyon sokat megtudhatunk mindarról, ami a 70-es és még inkább a 80-as években történt Lengyelországban, a lengyel munkások önszerveződéséről, a Szolidaritás megszületéséről, Lech Walesáról, aztán a rendszerváltásról, de a fotós ott volt a berlini fal leomlásánál is, és fotózta az egykori szocialista blokk országainak demokratikus átalakulását. Ezek a képek azok, amik elsősorban híressé tették. Amiért viszont World Press fotódíjat is kapott 1986-ban, az a Time magazin címlapja volt, amin a könnyes szemű Kádár Jánost, az MSZNP főtitkárát mutatja egy gigantikus Lenin festmény alatt állva. Beszédes kép, benne van a közeljövő, a rezsim összeomlása és bukása. Nidentál dolgozott a lengyel Interpress hírügynökségnek, valamint szabadúszóként számos lapnak, köztük például az amerikai Newsweeknek és a német Sternnek. Aztán 1985-től a Time fotóriportere lett, egy évvel később kapta meg a fontos megbízást, majd a rangos díjat. Önmagát, mint Charlie Wattshoz, a Rolling Stones dobosához hasonlította. Az biztos, hogy ahogy elnézzük Nidentál hatásos fotóit, azok beszélnek, mesélnek, megszólalnak, tényleg a lényeget emelik ki, és nem csak dokumentálják azt, és közben készítőjük a háttérben marad, szemtelen, láthatatlan, érzékelhetetlen, de azt azért tudjuk jól, hogy az ő kezében volt a kamera. Mintegy 150 programot, közte koncertet, kiállításokat és előadásokat kínál a 45. Budapesti Tavaszi Fesztivál május 2-a és 17-e között. Bemutatkoznak a széles közönségnek olyan különleges játszóhelyek, mint a Textilgyár, a Manyi, a Viadukt Bár, a Freedom és a Dugattyús. A Margit negyedben található Dante Kórus koncertnek ad otthont, a pestújhelyi Szuterén Kultúr és Gasztrotérben Csepei Adrián mutatja be új könyvét, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei hajléktalan szállójának padlásterében Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnőjének tárlata látható. A Hangtalan Történetek című performatív dimat bemutatóval nyílik meg a rakpart, hangversenyeknek és sétáknak lesz helyszíne a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Új bemutatókat kínál Pintér Béla társulata, a Radnóti Miklós Színház, a Táp Színház, az Orlai Produkció és a Gólem Színház. Az érdeklődők megismerhetik a Soroksári, az Erzsébetligeti, a Budafoki, a Budai és Pest Hidegkúti, a Terézvárosi, az Új Budai, a Kispesti, a Kőbányai, a Rákosmenti, a Pest-Szentlőrinci és az Angyalföldi Közművelődési Intézmények kulturális központok működését is. A kulturális rendezvénysorozat csaknem 70 budapesti intézmény, alkotó közösségek és független kulturális műhelyek összefogásával, a Budapesti Művelődési Központ koordinálásával valósul meg. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is

elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Ha Budapest, akkor 3-as metró, sárga villamos és piros telefon, fülkék, esetleg egy kis eső és romantika, így képzelik el városunkat a külföldi popsztárok. Hiába elnagyolt és leegyszerűsítő a kép, az biztos, hogy nincs jobb spontán országimás videó annál, mint mikor egy híresség a fővárosunkat választja klipjének helyszínéül. A Virág Budapest gyűjtött össze néhány dalt, aminek a klipje itt forgott Magyarországon. Michael Jackson például összesen 3-szor járt hazánkban, először 1994. augusztusában, amikor akkori feleségével Lisa Mary Presley utazott magánrepülőn Budapestre. Az énekes szokásához hűen jótékonykodott, ellátogatott a Betesda és a Heimpál gyermekkórházba, valamint videoklipet forgatott a Hősök terén, a Margit hídon és a Budai várban. A felvételen egy hadsereg a várban menetel és megérkezik a Turul szobor alá, ahol kiderül, valójában a pop királyának hadseregéről van szó. Érdekes látni, hogy a főváros elemeinek, például a Hősök tere arkangyalának többszöri felhasználásával alkotnak meg egy utopisztikus királyságot, ahogy azt is, hogy az angyal eredeti helyén Michael Jackson óriás szobra áll. A Gun videoklipje is nálunk forgott. A 90-es évek közepén a skót rockbanda nálunk forgatta a Don't Say It's Over című számának klipjét. Felfedezhetők benne tipikus pesti utcarészletek, gangos házak és a budai vár a távolban, mely előtt Ádám és Éva paradicsombeli jelenetét értelmezik újra a szereplők. A német pop énekesnő Sarah Connor 2001-ben robbant be a könnyűzenei piacra a Green Eyed Soul című debütáló albumával, melynek egyik főslágere a From Sarah With Love című számból. Klipét az őszi Budapesten, méghozzá a keleti pályaudvar peronjai között forgatták, így bátran kijelenthetjük, hogy fővárosunk hozta meg az énekes számára a sikert. A klipben feltűnik Nagy Marcell, aki később a Sorstalanság Köves Gyuriaként lett ismert, ma pedig operatőrként dolgozik. A 2000-es évek elején igazi diszkó himnusznak számított Mike Oldfield és Maggie Riley Moonlight Shadowjának verziója, melyet Melanie Munch művész nevén mellé énekelt fel. A 2002-ben forgatott klip története a Hősök teréről indul, feltűnik a lánc
híd, a nagykörút, az oktogon, valamint a mai napig is látható piros telefonfülkék és a méltóság teljes városi platánok. Az olasz énekes Giovanotti is szereti hazánkat, mert 3 klippet is forgatott 2011-ben, 2008-ban és 2005-ben is. Az egyik klipjében felismerhető a nagykörút, az egyetemi templom, az oktogon és a hajógyári szigetre vezető K-híd is, és egészen furcsa látni, hogy a város milyen retro hangulatot áraszt a 2000-es évek elején. Giovanotti ugyanis még a régi metrón utazik, és a háta mögött a régi 4-es-6-os robog el, hiszen a kombinókat csak 2006-ban állította forgalomba a főváros. A No Doubt volt énekesnője Gwen Stefani második 2007-es szólóalbumának egyik balladisztikus dalához forgatott Budapesten klipet, melynek főhelyszíne a nyugati pályaudvar volt. A videót Prágában és Milánóban is forgatták, de a nagy része a nyugati aluljáróban és a peronok között játszódik. A dalt, melynek szövege egy kapcsolat végének közelettét írja le, és bizonyos feltételezések szerint Stefani és volt férje Gavin Rossdale kapcsolatára utalt, kizárólag az európai közönségnek szánta az énekesnő, így az USA-ban nem is jelent meg hivatalosan.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjél.

0: és az élet összejön nekem.
1: Igazi életörömzene egész nap a 98.6 Manna FM-en.

0: Manna Morzsa. Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt, Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tessék jegyezni a dátumot, április 30-a, amikor ismét lesz Magyar Film Nap, vagyis a Magyar Film Napja, amihez ebben az évben fontos mérföldkő társul, a Magyar Film 125. évfordulóját is ünnepeljük. Erről és ezzel kapcsolatban beszélgetek most Horváth Csabával, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Szia Csaba, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mesélj kérlek a Magyar Film Napjáról, a történetéről, illetve az ideiről is, erről a jeles évfordulóról.
2: A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére és támogatásával most már jó néhány éve ünnepeljük április 30-án a Magyar Film Napját. Azért tesszük ezt, mert 1901-ben ezen a napon mutatták be a Tánc című alkotást az Uránia Nemzeti Filmszínházban, akkor még Uránia Tudományos Filmszínháznak hívták, és ez volt az első magyar film. Ennek kapcsán tartjuk a Magyar Film Napját április 30-án, most már évről évre 2018 óta, és egyre nagyobb programsorozattal ünnepeljük évről évre. Hál' Istennek most már ezen a héten, egész héten ünnepeljük a magyar film 125 éves születésnapját. A magyar film nagyon sikeres. A magyar film 125 éve sikeres, a magyar film, gondoljunk bele, 130 éves a mozi. 5 évvel később már volt magyar film, 5 évvel később már bemutattak magyar filmet, az első magyar filmet, a Tánc című alkotást 1901-ben, és azóta tulajdonképpen a magyar film az időről időre ott van a világ élvonalában, úgy az alkotók, mint pedig maguk az alkotások. Gondoljunk itt arra, hogy hány rendezőnk kapott neves nemzetközi fesztiválokon, nagyon rangos nemzetközi fesztiválokon díjat, mondjuk például Cannes-ban, vagy éppen Velencében, hány Oscar-díjas rendezőnk van egy ilyen kis nemzetnek, mint a magyar, úgy értem, ez azért arányaiban meglehetősen szép teljesítmény, és egyébként is, hogyha a belföldi nézettségeket nézzük, hát sok-sok millió nézője volt már évtizedekkel korábban is egy-egy magyar filmnek, és hál' Istennek ez mostanra sem változott, hiszen elég csak az elmúlt 4 évtized legsikeresebb alkotását, ahogyan tudnék nélküledet említeni, ami most már bőven 1 millió néző fölött jár. Szóval, hogy időről időre úgy, mint filmipar, úgy, mint filmművészet, mindenképpen nagy-nagy sikerekről beszélhetünk. Ha már a filmipart említettem, akkor behozom a harmadik vonalat, hogy az elmúlt 20 évben mondjuk, mint nemzetközi gyártóbázis mennyire sikeres a magyar filmipar, arról szintén azért sokat hallhattunk az elmúlt években. Például az Oscar-díját adó gálák kapcsán is, hiszen magyar országon forgatott alkotások jutnak el a filmezésnek a csúcsára, az Oscar gáláig.
1: A Magyar Film 125. évfordulójának a megünnepléséhez kapcsolódik tulajdonképpen egy egész hetes eseménysorozat, és nagyon sok intézmény, TV, streaming csatorna, vozi hálózat és egyéb platform szervezet is csatlakozik hozzá. Mik ezek és milyen programok lesznek?
2: Szinte minden televízió csatorna, ami magyar filmet tud adni, az magyar filmet fog adni a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére, és számos mozi hálózat is csatlakozott, meg a streaming platformok is. Ezek közül egyet emelnék ki, a Filmio például 2 hetes ingyenességgel készül, mától indul, természetesen a 125-es évforduló kapcsán. A Filmion, a Nemzeti Filmintézet streaming platformján 125 kortárs és klasszikus alkotás lesz ingyen látható, ráadásul nem is 1 hétig, hanem 2 hétig, de tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a csapból is magyar film fog folyni a következő 1 hétben. Tegnap már elkezdte ugye a TV2, hogyan tudnék élni nélküled újabb vetítésével, és azt lehet mondani, hogy nagyon hangsúlyosan lesz jelen a magyar film a televízió csatornákon, a streaming platformokon és a mozi hálózatokban. Ezen kívül pedig számos exkluzív és különleges programmal készültünk erre a hétre. Ami ezeket a kiemelt programokat illeti, egyrészt lesznek pop-up vetítéseink, ami azt jelenti, hogy különleges helyszíneken vetítünk magyar filmeket, kortárs és klasszikus alkotásokat is. Az egyik ilyen a Sose halunk meg, a Kincsen Parkban láthatják majd a nézők, Koltai Róbert, a forgatókönyvíró rendező főszereplő is ott lesz. A másik ilyen a Nemzet aranyai, a Császár Komjádi uszodában feszítünk majd ki egy óriás vásznat, azon lehet megnézni a lelátóról. Ott lesz Kis Gergő Olimpikon és a film producere is. És vetítjük a Hogyan tudnék élni nélküledet egy különleges helyszínen, hol máshol, mint egy balatoni hajón. Törőcsik Franciska, Királdi Marcell és Királdi Attila, a film producere is ott lesz ezen a vetítésen. Lesznek élő podcast felvételek, a Svenk című műsornak az élő podcast felvételei. 1 Székesfehérváron, 2 Budapesten. Székesfehérváron Moszkva tér vetítése kapcsán Szabó Simon vendégeskedik, Seres Gerda beszélget majd vele. Budapesten a Napfény íze látható, utána Szabó Istvánnal és Robert Lantossal lehet találkozni az élő podcast felvétel során, illetve a Szemmel ezt is vetítjük. Koltai Lajos a rendező, és az egyik főszereplő Nagy Katica lesz majd ott az élő podcast felvételen. És lesznek különleges városi séták, filmtörténeti városi séták, ezek az én kedvenceim. A Róna utcai filmgyárat is be lehet például járni. Kunusz Márton szenior kutatónk vezeti majd ezt a sétát, de a Pannónia filmstúdióban szintén a magyar filmgyártás egyik legendás helyszínén is rendezünk egy ilyen sétát, illetve ki nem lehet hagyni természetesen a magyar film bölcsőjét, az Uránia Nemzeti Filmszínházat. Szintén egy ilyen vezetett sétán lehet részt venni, és nagyon sok érdekességet, izgalmas történetet meghallgatni a magyar film történetével kapcsolatban.
1: Tehát jegyezzük a dátumot, április 30-án ismét Magyar Film Napja, amihez ebben az évben fontos mérföldkő társul, hiszen ahogy beszélgettünk eddig is erről, a magyar film 125. évfordulóját is ünnepeljük, úgyhogy ennek is köszönhetően a Magyar Film Napja idén egész hetes esemény sorozat. Bővül erről beszélgettem ma, úgyhogy érdemes csatlakozni a programokhoz. Köszönöm szépen Horváth Csabának, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójának, hogy velünk volt.
2: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, annyit tennék még hozzá a kedves hallgatóknak, hogy akit érdekelnek ezek a programok, azok tájékozódjanak a magyarfilmnapja.hu internetes oldalon, vagy a Magyar Filmnapja közösségi oldalain.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki szereti magát, és akkor most beszéljünk egy kicsit az önszeretetről, ahogy ezt ígértem, tehát aki szereti magát, az tud nemet mondani a túlzott munkára, méltatlan helyzetekre. Úgyhogy itt van az a 8 módszer, amivel az önszeretet tanulható, hogy ne csak ezt a két dolgot, amit az imént mondtam, hanem egy csomó minden mást is. A magunk tempója és a magunk kívánsága szerint tudjunk befogadni, vagy nemet mondani rá. Hogyan viselkedik az ember magával nehéz helyzetekben? Nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk. Manha Dóra írása alapján haladunk tovább, hogy ezt a Glamour is írja. Az önszeretet a kedvességgel kezdődik például, hiszen nagyon sokan kritikusan állnak önmagukhoz. Sokkal kevesebb az az ember, aki elfogadó önmagával. Sokat elmond rólunk az, hogy milyen belső párbeszédünk zajlik nap mint nap saját magunkkal. Szidjuk-e magunkat, ostorozzuk, vagy épp elfogadjuk, biztatjuk, dicsérjük magunkat. Számon kérünk, vagy megbocsátunk magunknak egy-egy hibáért. A pozitív belső párbeszéd tanulható, ez a jó hír, de mielőtt ennek kényszerből vagy külső nyomásra nekiállnánk, érdemes magunkban helyre tenni azokat a múltbéli eseményeket, amelyeket még nem dolgoztunk fel. Addig nem fog menni a pozitív belső párbeszéd, amíg ott van bennünk az önvád, a lelki ismeret furdalás vagy a dac. Kell, hogy legyen én idő, ez a legfontosabb. Szakítsunk rá időt és teret, hogy naponta idéző jelben átöleljük magunkat, megvigasztaljuk magunkat, hogy megdicsérjük magunkat, hogy megengedjük magunknak a pihenést, a látszólagos semmittevést, ami sokszor egy sokkal nehezebb önmunkát takar, mint ezt az ember gondolná. Olyan minőségi időről beszélünk ilyenkor, amit úgy tudunk eltölteni, hogy jól érezzük magunkat igazán, amiben töltődünk, pihenünk, felfrissülünk, vagy épp lelassulunk attól függően, hogy kinek mire van igénye. Azt is észre kell venni, és el kell ismerni, hogy ha valamit teremtettünk, valami sikerül, és ennek tudunk büszkén örülni, az nem baj. Jutalmazzuk meg magunkat, ezért nem, hogy nem baj, ennek örülni kéne, kell. Minden ilyen sikernek a tudatosítása hozzájárul az önbizalom és az önértékelés növeléséhez. És ami nagyon lényeges, az itt és most számít. Ne akarjunk folyton elutazni, hogy konkrét helyen találjuk meg a nyugalmat. Megbékélni először önmagunkban és önmagunkkal kell, azt pedig lássuk be, bárhol lehet, ahol ott vagyunk, és hát magunkkal mindig együtt vagyunk. Aki ezt nem tudja megtenni, arra jellemző, hogy nem szeret egyedül lenni. Hiszen minden egyedül töltött pillanatban felszínre kerülhetnek olyan érzések, amelyekkel nincs idő foglalkozni akkor, hogyha épp utazunk, pörgünk, programokon vagyunk, barátokkal vagyunk, vacsorázunk, ide megyünk, oda megyünk, de amikor a körülöttünk lévő csendben hirtelen ezek a gondolatok, ezek az érzések előtörnek, azok például, amikkel fájdalmas szembenézni, de előbb-utóbb szembe kell nézni, hát ezt egyrészt nem lehet megúszni, másrészt viszont nagyon fontos lenne, hogy legalább validáljuk a létezésüket, jobb mielőbb túl lenni rajta, és megkönnyebbülve élni tovább a mindennapokat. Azok az emberek, akik nem tudnak magukkal egyedül lenni, gyakran ragadnak benne. Például nem működő kapcsolatokban, vagy épp erőszakosan akarják rábírni arra a másikat, a párjukat, a gyereküket, barátokat, hogy ne hagyják el őket. Nem szabad megspórolni a belső munkát, a saját érdekünkben nem. Magunkban fogjuk megtalálni azt, amit valójában keresünk. Tudom, patetikus, de tényleg így van, erre mondják manapság nagyon divatosan, hogy ugye először befele nézzünk, és az út először befelé vezet. Sokan azonban nem értik ennek a mélységét, ha a felszínt megkapargatva is már találnak fájdalmas dolgot, akkor nem akarnak túlmenni rajta. Meg kell látni azt is, hogy sokkal többek vagyunk, mint pusztán egy fizikai test, vagy néhány gondolathalmaz, vagy gubanc, vagy gondolatcsomó. Ez egy fontos mérföldkő abban, hogy az ember el tudja kezdeni az önszeretést. Aki egyszer tudott már magára lélekként nézni, aki tudta, hogy ez sokkal több ez a létezés, akkor biztos, hogy érezte azt a harmóniát, szeretetet, azt az isteni energiát és erőt, ami mindannyiunkban benne van, csak hagyni kell, hogy előjöjjön. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat, és az imént felsorolt pontok alapján ezt meg is lehet tanulni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője az 1908-ban született csehországi születésű Oskar Schindler, ahol Zwittauban, ahol született, az egyik leggazdagabb család volt az övék. Édesapjának, Hans Schindlernek ugyanis hatalmas gyára volt. A családi cég a gazdasági válság idején csődbe ment, Schindler pedig egy évre munkanélkülivé vált. 1931-ben és 32-ben háromszor is őrizetbe vették részegeskedésért és közbotrány okozásáért. Aztán 1935-ben belépett a Szudéta német pártba, egy évvel később pedig a náci Németország katonai hírszerzésének a kémje lett. Ezt később azzal magyarázta a cserendőrségnek, hogy pénzre volt szüksége, mert alkoholista volt és úszott az adósságban. 1938-ban letartóztatták, és aztán a szabadulása után az Abwehr vezető helyettese lett, és feleségével együtt Osztrávába költözött, és ott részt vett a maradék Csehszlovákia márciusi hitleri megszállását előkészítő kém tevékenységben. Üzleti útnak átszázva gyakran utazott Lengyelországba, ahol 25 beosztott ügynökével együtt a Lengyelország ellen tervezett támadás előkészítése keretében a lengyel katonai tevékenységről és a vasutakról gyűjtött információkat. Miután Lengyelországot megszálltak a németek, Krakkóban telepedett le Oskar Schindler, ahol kihasználta a háború adta gazdasági lehetőségeket, jó kapcsolatokat ápolt a náci párt befolyásos tisztjeivel, illetve a fekete piacon is voltak hasznos ismerősei, így aztán sikerült megvásárolni a híres zománcozó üzemét, amit, mivel Schindlernek nem volt saját tőkéje, olyan gazdag zsidó befektetők által szerzett meg, akik a zsidó törvények miatt nem tarthattak maguknál nagyobb összegeket, ezért igyekezték a vagyonukat később profitáló ügyletekbe menekíteni. Ezen befektetők közül azonban senki sem érte meg a háború végét. Schindler a gyárában a gettó lakóit dolgoztatta, először azonban csak azért, mert ők voltak a legolcsóbb munkaerő, kapcsolatainak köszönhetően pedig elérte, hogy az alkalmazottai egy külön számukra kialakított altáborban lakhassanak. Ez azért is volt fontos, mert a hírhet Amon Göth nagyjából ez időben döntött úgy, hogy felszámolja a gettókat, és az ott élőket munkatáborokba hurcoltatja el. A rabokkal brutálisan bánt Göth, egyes információk szerint ritkán élt egy fogvatartott 4 hétnél tovább a táborában. A körülmények borzasztóak voltak, ráadásul kegyetlen szokása volt az is, hogy távcsöves pucskával vadásszon a rabokra. Schindlernek a külön kialakított altáborokhoz azonban élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a fekete piac segítségével szerzett be. Egyszer őrizetbe is vették illegális üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben, ám erről szerencsére Göth nem tudott. Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint Göth táborában, ám engedély nélkül a náci katonák nem léphettek be az üzembe, így nem tudtak erről. Az ott dolgozók kétszer annyi élelmet kaptak, mint a munkatáborban, amire Schindler egy vagyont költött. A gyárban nem verték a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és nem küldtek Auschwitzba, ráadásul volt egy titkos kórház is a betegek részére. 1943-ban a gyárat átalakították lőszergyárra, ám 2 év alatt egyetlen használható lőszer sem készült ott. Miután a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelországot, a táborokat elköltöztették, így Schindler gyára sem maradhatott. Mivel ő is a náci párt tagja volt, minden követ megmozgatott, és végül elérte, hogy Csehországba helyezzék át az üzemét. Ekkor készült a Hollywoodot is megihlető Schindler listája, ami azoknak a zsidóknak a nevét tartalmazta, akiket magával vitt az új gyárába. A lista 1098 nevet tartalmazott, melyen az időseket 20 évvel fiatalabbként, a gyermekeket pedig felnőttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szakmunkás végzettség szerepelt. A listán van Abraham Bankier neve is, aki eredetileg a gyár tulajdonosa volt. A gyár 1945. május 8-áig üzemelt, ám Hitler halála után Schindlernek menekülnie kellett. Búcsúajándékként egy gyűrűt kapott, amibe ezt vésték bele. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. A háború után félő volt, hogy Schindlert is elítélik háborús bűnökért, hiszen hivatalosan a nácikat szolgálta. Nagyon sokan mellé álltak azonban, és igazolták az amerikaiaknak, hogy a gyár tulajdonos rengeteg zsidó életét mentette meg. Schindler és felesége a háború után nem igazán találta a helyét a világban, próbáltak nyugatra költözni, éltek Argentínában, de végül is mégis Németországban kötöttek ki. 1974. október 9-én Hildesheimben halt meg, 66 éves korában, ám Jeruzsálemben a Sion hegyén temették el. Ő az egyetlen, akit a náci párt tagjaként így tartanak tiszteletben. Kalandos életéből Steven Spielberg filmet is rendezett, melyben a főszerepét Liam Neeson játszotta.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt mindannyian tudjuk, mert biztos, hogy mindenkinek volt életében legalább egyszer rossz főnöke, kellemetlen, rossz indulatú, kötözködő, undok, féltékeny, stb. Főnöke. Nos, hát ezeknek a legrosszabbika talán a narcisztikus főnök, úgyhogy ennek van néhány olyan jellemző vonása, amivel tulajdonképpen abban segít nekünk, hogy föl tudjuk ismerni, hogy narcisztikus főnökkel van dolgunk, ugye nagyon nehéz vele együtt dolgozni, sosem ismeri el mások előtt az érdemeit, tehetségét, és mindig csak a saját érdekeit tartja szem előtt, ugye eleve egy narcisztikus személyiség zavarral élő emberrel nagyon nehéz bármit is csinálni, egyezkedni, együtt dolgozni, együtt létezni, de hogyha egy munkahelyen hosszú távon ugye az ember nem csak a fizetés, vagy az elnyert pozíció miatt van ott, hiszen nem csak ez a fontos, nagyon sokat számít a pozitív, a fejlődést elősegítő környezet, a kollégák és a felettesek is. Egy mérgező főnök viszont nagyon meg tudja nehezíteni a mindennapokat, és akár önértékelési problémákat is okozhat a beosztottaknak, és ez általában meg is szokott történni. Úgyhogy jobb minél előbb felismerni, hogyha egy vezető narcisztikus, ugyanis egyrészt ez segít megváltoztatni a dolgozók hozzáállását, valamint azt is, hogy másképp kezelhessék a viselkedését, de azt is segíthet eldönteni, hogy érdemes-e ott maradni egy olyan cégnél, ahol ilyen a vezető, vagy jobb lenne egy másik munkahely után nézni a saját jól felfogott érdekünkben. Mivel tökéletesnek akarják hinni és mutatni magukat, egyszerűen nem hajlandóak elismerni azt, ha hibáznak az ilyen típusú főnökök, egyébként az ilyen típusú emberek sem. Ha bebizonyosodik, hogy valamit rosszul csináltak, akkor kevesebbnek és érdektelenebbnek, értéktelenebbnek érzik majd magukat. Általában tagadják, hogy egy ballépésben bármi szerepük is lett volna, elterelik a szót, a szőnyeg alá seprik az ügyet, elkezdenek mást hibáztatni. A legrosszabb esetben, ugye, a kollégákra fogják az egész dolgot. Képesek hazudni ennek érdekében, megbántani másokat, megalázni másokat, csak azért, hogy jó színben tüntessék fel, és megvédjék önmagukat. Aztán például egy narcisztikus személyiségzavaró főnök, vagy narcisztikus típusú főnök ellopja és sajátjának állítja be az ötleteket is, hiszen egy jó vezető tudja, hogy nem csak ő a cég nélkülözhetetlen tagja, hanem a kollégák nélkül sem működne ugyanolyan jól a vállalat, így elismeri munkájukat, megdicséri őket ötleteikért, a narcisztikus főnök azon hajlamos azt hinni, sőt, azt hiszi, és ő abban él, hogy minden csak is az ő érdeme, és hogy fenntartsa a kötelesség és a tökéletesség látszatát, képes ellopni az alkalmazottak ötleteit. Előfordul az is, hogy miután meghallgatták a másik véleményét, negatívan vélekednek róla, végül azonban a többiek előtt a saját zseniális újításaként mutatja be és állítja be az egész ötletet. Az ilyen felettes fél elismerni, hogy rajta kívül más is tehetséges és jól dolgozik, félti a státuszát és képes ötleteket lopni, pontosan azért, hogy ezt a látszatot megőrizze. Roppant érzéketlenek az ilyen főnökök, erről is fel lehet ismerni őket, ugyanis szintén jellemző, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a beosztottak szükségleteit, igényeit, érzelmeit, családi dolgait, egészségügyi állapotát, és közömbösséggel kezel minden problémát. Nem hallgatja meg az embereket, nem érti meg, ha bármilyen gondjuk akad, és nem is akar segíteni nekik. Mindenre csak azt mondja, hogy semmiség, vagy nem rátartozik, vagy rosszabb esetben még úgy oda is pirít, hogy megalázza vele az alkalmazottat, hogy ugye már ilyen problémával egyáltalán hogy meri megkeresni őt, és általában semmilyen kérésnek nem enged. Nem bírja a kritikát, erről is nagyon könnyen fel lehet ismerni, mivel nem ismeri el a hibáit, és úgy gondolja, hogy mindenkinél jobb, ezért azt sem viseli el, hogyha megkérdőjelezik a döntését. Úgy érzi, hogy mindenkinél feljebb áll. Ugye a narcisztikus vezető például erről is felismerhető, mindenkinél feljebb valónak érzi magát, és nem csak a pozícióját, hanem a státuszát, az emberi mi voltát és a létezésének az okát illetően is. Nem képes egyenrangúan tekinteni másokra, mindig hangsúlyoznia kell a hatalmát, a pozícióját, hogy ő kicsoda, és hogy ő kitűnik a többiek közül. Aztán, ha valakit előléptetnek, és hozzá hasonló rangot kap, azt sem mindig hajlandó elfogadni, így ilyenkor ugyanúgy főnökösködik, és nagyon kezelően bánik a másikkal. Kihasználja a dolgozóit, és hát természetesen ilyenkor, amikor elvárja a túlórát, eszébe sem jut kifizetni, vagy levonni a másnapi munkaidőből, szívességet kér, de sose kompenzálja, önző és úgy érzi, hogy bármit megtehet cserébe, pedig semmit sem kell viszonoznia, és nagyon sokszor használja a pozícióját és a dolgozóit, de nem hajlandó elismerni, és nem jutalmazza munkáját a dolgozóknak. Ha ilyen főnökkel van dolgotok, hogyha egy picit is a gyanú most felébred bennetek, hogy ilyen a főnökötök, akkor tessék fellépni, megkeresni a HR-t, és tenni az ellen, hogy tovább mérgezze az életeteket és a munkahelyeteket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI evangelista, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi újság van a mesterséges intelligencia piacon, mi a helyzet, milyen újdonságokkal találkoztál mostanában. Szia Deszi, köszi, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Bolgár révén pont a napokban olvastam, hogy egy Koderi nevű bolgár vállalat kapott nagyon nagy befektetést, és ő pedig a pénzügyi szolgáltatási szektor robotikai folyamat automatizálással foglalkozik, és mesterséges intelligencia megoldásokra specializálódott. Na, de mielőtt beszélnénk róluk, a következő érdekes nézőpontot, illetve a működési módot mondanám. Vannak olyan cégek, akik úgy használják az AI robotokat, hogy azoknak ugyanúgy van egy személyiségi profiljuk, mint akár egy kolléganak, vagy egy élő embernek, tartozik hozzájuk fénykép, van egy rövid leírás róluk, hogy mit szeretnek, milyen családban laknak, mennyi gyerekük van, és így tovább, és amikor megkérik őket egy-egy feladat elvégzésre, akkor nem csak úgy, mint egy robotnak oda dobják a feladatot, mint amikor megnyomjuk a porszívón a gombot, hanem egyszerűen azt mondják, hogy kedves Annabella, mi újság a kislányával, szereti az Ovit, és akkor utána kicsit elbeszélgetve adják meg a feladatot. Érdekes, nem?
1: Nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, miközben ezt mesélted, hogy vajon miért van erre szükség? Talán azért, mert az emberekhez való kapcsolódás az mégiscsak egy nagyon hangsúlyos pont. Tehát úgy értem ezt, hogy emberivé tenni a kommunikációban a másik felet is.
2: Igen, én is úgy gondolom, mert ugye egy ilyen szoftver ügynök, vagy szoftver fejlesztő, de legyen akár egy AI titkárnő, aki nap mint nap velünk dolgozik, segíti a munkánkat,

0: jobban lenni, affinitást mutatni, meg egyebek, mert ugye tudni kell, hogy az ilyen szoftverügynökök, azok automatizálják az ismétlődő és az adatigényes feladatokat, és segítenek nekünk, hogy a működési sebességünket és termelékenységüket felvigyék.
1: Másképp áll hozzá egy humán dolgozó egy AI profilhoz akkor, hogyha annak van egy ilyen emberi profilja, amit elmeséltél? Tehát gyakorlatilag ugyanolyan háttérleírás tartozik hozzá, mint mondjuk bármilyen emberi munkavállalóhoz, vagy humán munkavállalóhoz?
0: Hát én a következőre tudok gondolni pontosan azok a cégek, akik mondjuk a szoftvereket fejlesztenek, és sok ilyen robottal dolgoznak, ők egy kicsit kevésbé vannak a napi körforgásokban, mert lehet, hogy otthon, home office-ban vannak, és akkor nekik ez így jól jön, hogy valakivel el tud csetelni, tud kérdezni, és akkor azt a mesterséges képet kelti magának, hogy akkor most a kollégina épp befáradt az irodába, mert a gyereket orvoshoz kellett vinni, meg egyebek, és akkor egy kicsit olyan álomvilág egyfelől, de másfelől ez pedig letérképezi a mindennapi életünket, és lehet ez hiányzik nekik.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértővel lefolytatjuk a beszélgetést arról, hogy mi újság az AI világában. Hamarosan beszélgetünk tovább.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, akivel az AI újdonságok

0: dolgokról beszélgetünk. Már beszámoltál egy bolgárújításról is. Érdekes módon az AI munkatársak is gyakorlatilag humán profillal vannak. Fogalmazunk úgy, hogy felszerelve ahhoz, hogy elfogadhatóbbak, vagy könnyebben integrálhatóak legyenek a humán dolgozók felé, de van még más újdonság is.
1: Igen, amiről még röviden szeretnék beszélni, hogy mondjuk ez a bolgár platform nagyon érdekes, hogy több mint 400 digitális ügynököt telepített különböző pénzügyi intézményeknél, hogy tudja támogatni azokat a folyamatokat, mint például megfelelés, vagy kárigényeknek a feldolgozása, hitelezés, az új ügyfeleknek a felvitele, vagy pedig jelentés készítés, mert ugye ezek olyan ismétlődő feladatok, hogyha nem figyel oda a kolléga, akkor lehet, hogy hibázik, viszont egy ilyen AI ügynök, ő folyamatosan csak teszi a dolgot. Azt mondják, hogy az ügyfelek, akik használnak ilyen típusú kollégakat, ők kb. 5 eurós megterülést érnek el, mert hogyha mondjuk 1 eurót befektetnek egy ilyen automatizálásra, a hatékonyságok több mint 300%-a nő.
0: Azért ez óriási nagy szám.
1: Igen, tényleg így van, és pont a napokban olvastam egy olyan cikket, hogy azok a cégvezetők, akik nem foglalkoznak az AI témával, nem tanulják, nem mondjuk fektetnek abba energiát, hogy hogy fogják alkalmazni, melyik feladatokat fogják optimalizálni, vagy hogy fogják növelni a hatékonyságukat, vagy például az ügyfél élményt, azok le fognak maradni, mert egyszerűen ott vannak a többiek startra készen, és egy másik ilyen érdekes dolgot szeretnék említeni, egy konferencián, egy kerekasztal beszélgetésbe egyik nagy utazási iroda beszélgetett a többiekkel arról, hogy manapság az ügyfél élményt illetően egyszerűen oda kell figyelni, hogy bármilyen csatornán kommunikál mondjuk az ügyfél, legyen az egy e-mail, legyen messenger, WhatsApp, telefon és így tovább, ezek az omnichannelek, úgy kell folytatni a beszélgetés, hogy minden egyes kommunikációval tisztába kell lenni, és folyamatosan ezekre figyelni, és ott folytatni, ahol az előbb abba hagyta az ügyfél. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy kell lenni egy rendszernek, amely folyamatosan letapogatozza ezeket a csatornakat, onnan megkapja az információkat, validálja, és akkor viszi tovább a beszélgetést, és segít az ügyfélnek, mert ugye az ügyfél, tegyük ló, én vagyok az ügyfél, mérges lennék, hogyha tudom, hogy az előbb küldtem egy SMS-t, és most azért telefonálok, mert minél előbb kell nekem a válasz, és akkor furcsálni fogom, hogy az a kolléga nem látta ezt az üzenetemet. Viszont beépítve ilyen típusú AI ügynököket vagy kollégákat, azt fog elérni a vállalat, hogy az ügyfélnek olyan élménye lesz, mintha folyamatosan minden igényére figyelnek, és nagyon-nagyon jól kiszolgálja őket.
0: Ez is fejlődhet? Pontosabban inkább úgy kérdezem, hogy valide az a megállapítás, hogy tekintettel arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia, és minden, ami ehhez köthető, bármilyen területén az életnek, az gyakorlatilag ugye a saját maga tanításával, tehát ahogyan ez dolgozik, úgy fejlődik ezen a területen is?
1: Én szerintem igen, és egy nagyon érdekes adatot szeretnék még itt ehhez hozzárakni. Úgy mondjuk egy háztartásban vannak eszközök, legyen mondjuk ez egy hűtőszekrény. Én ott tudom, hogy azok a vállalatok, például a különböző retailek, mint mondjuk itt Magyarországon a négy betűsek, ahonnan veszük az élelmiszert, vagy azok az online platformok, amelyeken keresztül okoshoz tudjuk rendelni. Azon dolgoznak, hogy egy idő után az én okos hűtőszekrényem az kommunikál a botnak az AI kollégájával, akkor az alapján feltérképezi, hogy mi van a hűtőszekrény, miket szoktunk vásárolni, milyen igényeink vannak, esetleg van valami, aminek közeli a lejárata, és akkor be kell vásárolni, és egyszerűen így leadja az igénylést, érkezik nekem ide az étel, csak be kell tenni a hűtőbe, és akkor ahhoz még a hűtő lehet ad nekem egy receptet, vagy pedig akkor azt mondja, tedd be ezt az air fryerbe, és akkor kész a vacsora.
0: A mai műsor vendége Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. Az AI körüli újdonságokról beszélgetünk. Szerte a világból hozott híreket erről. Deszi, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a Horthy korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Dimitrova Denszislava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő. AI újdonságok a nagyvilágban, nagyon sok érdekességet megosztott már velünk. Deszi, mi az ebből, ami minket, magyarokat a hétköznapjainkban is érint, vagy érinthet, vagy érinteni fog?
2: Hát szerintem mindenképpen egyre több vállalat, főleg azok, akik a konzumerekkel, a végfelhasználókkal foglalkoznak nap mint nap, legyen az akár egy iroda, legyen egy szolgáltató cég, egy bevásárlóközpont, egy bank is sorolhatnak, vagy akár egy állami intézmény, az biztos, hogy egyre több ügyfélszolgálatos ügynököt fog beépíteni, mármint így mesterséges intelligenciát, hogy azonnali választ tud adni, jó ügyfél élményt, illetve a teljes körű szolgáltatást, és akkor így ilyen nap, hogyha mondjuk este 11-kor eszünkbe jut, hogy ó, elfelejtettem a banknál megkérdezni ezt meg azt, akkor oda mondjuk akár telefonon keresztül telefonálok, vagy csetelek, és akkor nem csak a válaszokat megkapom leírva, de lehet, hogy akkor egy AI, a mesterséges intelligencia megjelenített robottal fogok nagyon szépen elbeszélgetni, és akkor megkapni azokat a válaszokat. Kre hívtam.
1: Aha. Deszi, létezik már egy magyar találmány, ráadásul egy fiatal srác találta ki a Clivora orvosírnok programot, ami ugye a leletezést könnyíti meg nagyon az orvosoknak, és hát nekünk pácienseknek is sokkal érthetőbb egy-egy orvosi leírat, papír, stb. Lehetséges-e az, hogy ilyen módon a gyors fejlődésnek köszönhetően mondjuk az iskolákban is lesz olyan, hogy rendesen és hivatalosan használják és alkalmazzák a mesterséges intelligenciát?
2: Én ott tudom, hogy egyre jobban mennek abba az irányba, és akkor van olyan a szoftver, amely segítségével a gyerek akar begyakorolhatja a tananyagot, mert akkor a gyereknek először vagy el kell olvasnia, vagy akkor kis videóba megnézni, hogy miről szól ez a tananyag, és akkor utána a másik oldal, a mesterséges intelligencia kikérdezi, vagy akkor célirányosan egy adott választ kér, vagy pedig akkor újra lejátsza neki azt, amit nem teljesen értett, ahhoz, hogy jobb tudásra tegyen szert. Viszont az orvosokra visszatérve, én egy olyan anyagot olvastam, hogy a mesterséges intelligencia segítségével mondjuk bemegy az ember a házi orvosához, és akkor ott a paciensnek a leletei, adatai, korelőzményei alapján, illetve mondjuk a rendelkezésre álló információ a nagyvilágból, és itt az orvosi szakmai információra gondolok, segít az orvosnak olyan nézőpontokkal, adatokkal, hogy milyen válaszokat adjon a paciensnek, mire kérje meg, hogy mit változtasson a hétköznapi életbe, ahhoz, hogy tudjon egészségesebb lenni. Mert ugye egy orvos folyamatosan nem tud figyelni azokat az információkat, azokat a praktikákat, vagy esetleg azokat az új vívmányokat, amelyek születnek, mert ez is egy hatalmas anyag, viszont az AI segítségével olyan, mintha kapna egy betekintést az egészség szent grájához, és akkor azokat át tudja adni a paciensnek.
1: Van-e olyan terület szerinted, ahol még egyáltalán nincs jelen, és akkor most fordítsuk meg a dolgot, a mesterséges intelligencia? Tudsz ilyenről egyáltalán? Hát. Azt gondolkodtam, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy jó, nyilván, ami nem tudom én, a nagymamánál a kertben, ő nem a mesterséges intelligenciának a segítségével nézi meg, hogy akkor most a napvirágot, vagy a büdöskét, vagy a kökörcsint hogyan ápoljam, de mondjuk globálisan, rendszer szinten.
2: Hát persze vannak olyan országok, ahol még nagyon elmaradottak technológia szempontjából, másfelől persze azért még Afrika országaiba is ott vannak az okos eszközök, az emberek kezébe így információhoz hozzáférnek, de nem hiszem, hogy például ott van olyan, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával vannak hatalmas plantációk, mint például a Közel-Keleten, és ahol az epret egy olyan rendszerbe készítik, illetve termesztik, és akkor figyelik, öntözik, és így tovább, vagy leszedetik akár robotokkal. Hogyha globálisan nézők, nekem pont, hogy egyszer az agrárszektor jutott eszembe, aztán mondjuk egy épületnek a fenntartása, vagy takarítása, vagy pedig egy iskola, vagy egy banki intézmény, de mindig visszagondoltam arra, hogy már mindegyikről olvastam olyan példát, ahol egy adott országba, vagy egy adott helyen már használják a mesterséges intelligenciát. Sajnos, ahogy régebben ugye beszélgettünk erről is, vannak olyan emberek, akiknek esetleg nincs kivel beszélgetni, de egy mesterséges intelligenciával hazaérnek, és akkor azzal folytatnak dialógust.
1: És hol várjuk a leginkább a megjelenését? Ilyenről hallottál-e? Tehát ahol még nincs jelen, vagy ahol jelen van, de a leginkább szükség van a fejlesztésére?
2: Hát itt, mivel Európában egyre jobban előregszünk, már mint egy adott országnak egyre több az idősödő generáció, mint a fiatalok, így én arra számítok, hogy egyre jobban szükség lesz AI-ra, robotokra, vagy olyan megoldásokkal, amelyekkel mondjuk a produktivitást, a hatékonyságot azt növelni kell, viszont nem tudják úgy megcsinálni, hogy akkor rengeteg kollégát hoznak maguknak. Pont tegnap Bulgáriát illetően ugye elkezdődik most a nyári szezon, és egyszerűen a hotelek a tengerparton várják a harmadik országbeli dolgozókat, mert különben nem tudnak megnyitni, és megfelelően kidolgozni, vagy megcsinálni a feladatokat annak a turista hadának, amely érkezni fog az országba. Úgyhogy gondolom, egy ilyen helyen, bár mondjuk Bulgáriában már jó pár éve léteznek olyan éttermek, cukrászdák, ahol az asztalhoz egy ilyen kis robot érkezik, felveszi a rendelést, vagy például egy tableten az asztalon leadjuk a rendelést, és akkor a robot kihozza a sütét, a kávét, meg ilyesmi, úgyhogy igen, ilyenekre szerintem lehet számítani.
1: Deszi, köszönjük szépen az idődet, köszi, hogy velünk voltál, és remélem, hogy az újdonságokról majd a jövőben is beszámolhatunk a hallgatóknak, már a mesterséges intelligencia kapcsán. Szép napot mindenkinek, és természetesen a Digitális Hétköznapjaink podcastban újra találkozunk. Ha van újdonság a mesterséges intelligencia terén, akár a biztonságtechnikában, akár a hétköznapi felhasználásban, akkor várunk vissza ide a Manna délelődbe is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Öregségi foltok, vagyis pigmentfoltok, ugye kicsi elszíneződött területek a bőrön, a napsugárzásnak leginkább kitett területeken, és alig ha van ember igazából, aki 40 fölött ne találkozna az úgynevezett hiperpigmentáltsággal, vagyis az öregségi foltokkal. Nagyon sok mindenkinek a készfején jelentkezik először, az arcán fiatalabb korában is előjön, és minél többet tartózkodik a napon, annál erőteljesebben és annál több tűnik majd fel a pofacsont, az állkapocs csont mentén, az orcácskákon, illetve a mellkason is, ugye a dekoltás területén, amit leginkább ér a nap, de a készfej a leggyakoribb a hölgyeknél. Mit lehet velük kezdeni? Igazából ez a kérdés. Hát a bőrben található pigment túltermelődése miatt kialakuló úgynevezett hiperpigmentáció teljesen hétköznapi bőrelváltozás. A foltos, egyenetlen bőrtónus viszont nagyon sokakat zavar, és nem segít az a tudat sem, hogy ezek az elváltozások jó indulatú pigmentzavarok, nem viszketnek, nem véreznek. Ha viszont igen, akkor azonnal orvoshoz kell velük menni. Főleg a kézen, arcon, dekoltáson, ahogy mondtam, kialakuló pigmentfoltok megjelenésének valójában a hátterében az áll, hogy a melanint termelő bőr bazális rétegében lévő melanociták túlzottan aktívak, helyenként túl sok festékanyagot termelnek. Ez elsősorban akkor következik be, hogyha a napozást hosszabb ideig túlzásba visszük. Le lehet lassítani a bőr öregedését, a bőr tömörsége egészen addig nem foglalkoztatja ugye a nőket, amíg a természetes öregedési folyamatoktól változni nem kezd a megjelenésük. Ebbe a csoportba és ebbe a folyamatba tartozik bele a pigmentálódás is, a hiperpigmentáció. A fő gond az, hogy ezek az úgynevezett melanociták, pontosabban az ő számuk, a kor előre haladtával folyamatosan csökken, viszont a méretük megnőhet. Ennek a következménye az, hogy a barna foltok adott területre koncentrálódhatnak. Ez a változás áll annak hátterében, hogy az öregségi foltoknak is nevezett bőrelváltozások jellemzően 40 éves kor fölött jelennek meg. Persze fiatalabbakon is kialakulhatnak, de egyre inkább ez csak a terhesség vagy a fogamzásgátló tabletta szedése idején feltűnő és megjelenő, tehát különböző hormonváltozások miatt. Van ugyan rá példa, de ez sokkal kisebb eséllyel és sokkal kisebb arányban történik így fiatalabb korban, mivel a hiperpigmentációra való hajlam genetikailag is meghatározott, nagyobb eséllyel alakulnak ki ilyen elváltozások azoknál, akiknek a szülei is érintettek voltak. No, hát az öregségi foltok megjelenésének a rizikóját nyilván a fényvédelemmel lehet csökkenteni, ha pedig már kialakultak, akkor lehet őket kezelni is. Az egyik módja ennek az elszíneződött bőr eltávolítása, míg a másik a hiperpigmentáció szabályozása, a tünetek azzal történő enyhítése. A fizikai eltávolítás legegyszerűbb módja a kémiai hámlasztás, amihez alapvetően savas oldatot használnak, azt kenik a bőrre, ez az úgynevezett AHA kezelés. Ennek a hatására a bőr legfelső rétege felhólyagosodik és lehámlik, aminek eredményeként az alatta lévő egyenletesen pigmentált bőr kerül a felszínre. Az eltávolítás másik módszere a lézeres terápia, illetve az IPL néven emlegetett intenzív pulzáló fényterápia. Ezek hasonló hatásúak, mint a savas hámlasztás, ám annál precízebbek. Alkalmazásuk során a bőrgyógyász az elszíneződött foltokat nagy energiájú fénnyel úgymond leszedi. Tulajdonképpen az történik, hogy a pigmentálódott felületek és területek úgy hevülnek fel, hogy az elszíneződését felelős sejtek a felhám és a környező szövetek loncsolódása nélkül menjenek tönkre. Ezt követően a szervezet több hét alatt maga távolítja el a pigmentszemcséket és a sejtmaradványokat a szövetekből. Az ilyen kezeléseket általában ismételni kell, a fényáram erősségét növelhetik is, a halványodás fokozatos, a folt felszívódásához akár több hónapra is szükség lehet, viszont mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy onnantól kezdve és a folyamat alatt is fényvédelemről gondoskodjatok mindenképpen. A bőr különféle peeling kezeléssel is halványítható, ezek lényege szintén a sötétebb tónus leradírozása, mivel az ilyen jellegű beavatkozásoknál akár AHA kezelésről, vagy IPL-ről, vagy másról van szó, a hámréteg felső részét tényleges behatás éri, úgyhogy számítani kell bőrpirosságra, a rövidebb, hosszabb ideig tartó gyulladásra, akár égő érzésre. Egyéni érzékenység kérdése nyilván, hogy ezeket ki hogy viseli. Vannak, akiknél semmilyen probléma nem jelentkezik, míg mások azt érzik, hogy nagyon komoly árat fizetnek a foltok eltüntetésért. Az esetek többségében a beavatkozás nem annyira vészes, de hideg pakolásra azért lehet, hogy szükség van a kezelést követő napon, és számolni kell azzal is, hogy hajlam esetén idővel a foltok kiújulhatnak, főleg akkor, hogyha nem figyelünk oda. Tehát magas faktorszámú, kifejezetten kéz, fejbőrére, arcbőre és dekoltázsra kifejlesztett fényvédőkrém, és ezek a kezelések, így tudjuk felvenni a harcot az öregségi foltok ellen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Japán batyús ertéshúsos káposztás töltelékkel, aki evett már ilyet, éttermekben dumplingként jelölik, és a receptes videókban is nagyon-nagyon-nagyon finom. És bár aki szereti a tésztát, az általában óriási olasz tészta rajongó, mint ahogy Vitális Lilla is, akinek a receptjét elmondom most. Ez a japán kioza, ez egyszerűen annyira finom ez a batyú, hogy az ember tényleg nem tud neki ellenállni. Mondom már is a hozzávalókat. 10-12 dek a káposzta, egy csipet só, 25 dek a darált sertéshús, egy gereszt fokhagyma, gyömbér, újhagyma vagy snidling, frissen örölt bors, szójaszósz, szezámolaj, kell a pirításhoz étolaj és víz, a dresszinghez pedig egy fokhagyma, egy teáskanál szecsuáni bors, egy mokáskanál csilipehely, 5 evőkanál szójaszósz, étolaj és mogyoróvaj, de lehet az olaj is mogyoróolaj. A tetejére pedig egy szál újhagyma vagy snidling és egy csokor friss koriander, nagyon-nagyon-nagyon finom lesz. Tehát a tésztához felforraljuk a vizet, hagyjuk 2 percig hűlni, majd alaposan összegyúrjuk a többi hozzávalót. Fóliába csomagoljuk a tésztát és hűtőbe tesszük fél órát pihenni, mert hogy tészta lévén erre is igaz, ami minden más tésztára, hogy a titka a pihentetés. A töltelékhez a káposztát apróra vágjuk, összekeverjük egy csipet sóval, hagyjuk állni egy 10 percig, majd a darált húst összekeverjük a reszelt fokhagymával, a gyömbérrel és a töltelék többi hozzávalójával, végül pedig belekeverjük a kinyomkodott káposztát. A tésztát olyan 22-25 darab lesz belőle, nagyjából 10 grammos részekre osztjuk ki, gombócozzuk, majd egy vastag pohár segítségével jó rányomunk egyet, és lesz belőle nagyjából egy 10 cm-es kör. Ilyen körökké nyújtjuk az összes kis gombócot. Mindegyiket megtöltjük egy teáskanál púpos, teáskanál töltelékkel, a szélét bekenjük egy pici vízzel, most szépen csinosan összecsipkedjük. Olyan csipkés félkörre a kis batyukat így bezárjuk. Egy közepes serpenyőbe öntjük az olaj felét, felmelegítjük, majd belepakoljuk a batyuk felét, és amikor aranybarna az alja, akkor felöntjük a víz felével, lefedjük, nagyjából 2-3 percig pároljuk, leszedjük a fedőt, és hogyha elpárolgott teljesen a víz, akkor elszárjuk és kiszedjük őket, és nyilván ugyanígy járunk el a többi batyúval is. A dresszinghez lereszeljük a fokhagymát, összekeverjük a többi hozzávalóval, ugye ebben van még szecsuáni bors, csilipehely, szójaszósz, egy evőkanál étolaj, de ezt lehet helyettesíteni egy evőkanál mogyoróolajjal, vagy pedig szezámolajjal, ezt is, hogy még inkább jó íze legyen. A pirított szezámolajnak nagyon-nagyon jó íze van, és egy teáskanál mogyoróvaj. Na, ezeket összekeverjük, és ezzel locsoljuk meg a batyukat, vagy kis tába tesszük, és miután már a kicsit még párás batyukat megszórtuk az aprított friss korianderrel és újhagyma szárral vagy snidlinggel, akkor fogjuk szépen kézzel, és belemártogatjuk ebbe a szószba. Nagyon-nagyon-nagyon finom. Sokféle töltelékkel el lehet készíteni természetesen, de igazán ez az a klasszikus töltelék, ami olyan, mintha kicsit, mintha rakott káposzta lenne benne. Valami olyan íze van. Tényleg nagyon-nagyon finom, és ebből egészen nagy adagokat is készíthetünk, hogyha mondjuk a tűzhelynek több sütő részén, vagy több lángján is elkezdjük ugyanúgy serpenyőben sütni őket, akkor hatékonyabb a dolog, mert nagyon könnyen és nagyon gyorsan fogy, és ez egy nagyon jó kis étel, még akkor is, hogyha egy picit meghűl. Hűtőhidegen nem, tehát akkor érdemes egy kicsit megpárolni ugyanígy, újra melegíteni serpenyőbe egy mini adag vizen, de szobahőmérsékleten úgy rájárogatni, harapdálni belőle egy-egy falatot, még belemártogatni, nagyon-nagyon-nagyon finom. Ennek még egy nagyon finom változata van, mármint, hogy nem ennek a változata, hanem az újhagymás távol-keleti étel, az az újhagymás palacsint, ami szintén nagyon finom, úgyhogy majd ezt is el fogom mondani, de egyelőre ezt érdemes kipróbálni, tényleg mindenkinek ízleni fog, ebben egészen biztos vagyok, aki egy kicsit is szereti a keleti ízeket, de nyilván ennek lehet különben akár egy mexikói színezetet adni, vagy akár egy magyar ízvilágot adni, attól függően, hogy milyen mártogatós csinálunk, és milyen a töltelék. Egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Talán a csuklásra létezik, vagy az ellen a legtöbb házi tanács, trükkös, típ, népi gyógymód és jó tanács. Mindenki másként kezeli, mindenki másképp gondolkodik ezzel kapcsolatban, mindenki másra esküszik. Levegő visszatartás, hideg víz, nyelvhúzás, ijesztgetés. Ez tulajdonképpen egy kellemetlen a szervezet számára, ráadásul teljesen haszontalan jelenség, amitől mindannyian szenvedtünk már életünkben. Voltak éppen nem más, mint a rekeszizom akaratlan görcse, aminek során nagyon gyors belégzés jön létre. A jellegzetes hangjelenséget pedig azért tapasztaljuk ilyenkor, mert a levegő a reflexesen záródó hangrésen keresztül préselődik ki. Na de hogy mit tehetünk ellen? Ugye az első trükk a csuklás megállítására az az, hogyha megrántjuk a nyelvünket, ezzel stimuláljuk az úgynevezett bolygóideget, ami az agy és a gyomor közti összekötetést biztosítja, és ezzel a rángatással jelezzük tulajdonképpen a testünknek, hogy emészen gyorsabban, és ezáltal nagyobb nyomás terhelődik a gyomorra és a rekeszizomra. Aztán ezt már sokszor hallottuk, hogy ígyunk egy pohár hideg vizet, ez a leggyakoribb gyógymód, ezt alkalmazzák a legtöbbször. Természetesen itt a lényeg a hideg szón van, mert hogy ugye elvileg a hideg víztől a gyomor összeszűkülhet egy kicsit, és ennek révén kinyomódik belőle a levegő többlet, de azért ez nem biztos, hogy elégséges lesz a csuklás ellen. Aztán arról már például Platón is írt, hogy vissza kell tartani a lélegzetünket, ez egy régóta ismert módszer, mert hogyha bent tartjuk a levegőt, az kilapítja és megnyújtja a rekeszizmot, ennek révén pedig megnyugszik a rekeszizom, és abban marad így a csuklás is. Mások inkább arra esküsznek, hogy 3-5 mély levegőt kell venni, és ezeket 5-6 másodperc után kell csak kifújni, vagy 5-6 másodpercen keresztül, mert ezzel le tudjuk lassítani egy kicsit ugye a szívverésünket is elvileg, és akkor utána megnyugszik már a rekeszizom is. Szokták mondani, hogy az ijesztés is hasznos, ha megkérünk valakit, hogy ijesszen meg minket, ez általában a filmekben és a képregényekben jó működik, a valós életben kevésbé, bár megmondom őszintén, hogy én nagyon csuklós voltam kiskoromban, a sok röhögéstől, nagyon kacagán gyerek voltam, és mindig ijeszgettek, és akkor az működött, de hát nyilván arra nem, tehát az csak úgy működik, hogyha nem számítasz rá. Számítasz rá, hogy megijesztenek, akkor nem fogsz megijedni. Úgyhogy örüljünk, ha működik, mert bizonyíték nincsen a hatásosságára. Aztán azt is mondják, hogy meg kell nyomni a fülcimpánkat, mert hogy a bolygó ideg a fülcimpánkhoz kapcsolódik, és ezzel a mozdulat sorral stimulálhatjuk az ideget, és csökkenthetjük a rekeszizom terhelését. Vagy tegyünk mézet a nyelvünk alá, mert a méz édessége úgynevezett ízrohamot indít el a szánkban, és ez szintén a bolygó ideget stimulálja, és azt üzeni az agynak, hogy a gyomrunknak ürülnie kell, ez pedig ellazítja a rekeszizmot. Aztán van, aki azt mondja, hogy ígyunk egy kis tabaszkó szószt, mert hogy a csípős ételek bár sokaknak okoznak csuklást, mások pedig azt mondják, hogy pont ez a gyógymód, a csípős érzettől ugyanis a figyelmünk elterelődik, és pont ez kell ahhoz, hogy megszűnjék a csuklás. Van, aki azt mondja, hogy fel kell húzni a térdünket a mellkasunkhoz. Leülünk, felhúzzuk a térdeinket a mellkasunkhoz, és belehajolunk tulajdonképpen, és így is azt érjük el, hogy megnyomjuk a rekeszizmunkat, ez pedig megszakíthatja ezt a görcsös izomrángást. Vagy úgy ott van a nagy Jolly Joker, szerintem ez a leghatékonyabb, hogyha megeszünk egy gereszt citromot, vagy citromlevet iszunk, de igazi citromnak a levét, mert ez is gyors segítség lehet. Általában minden háztartásban kezeügyébe van az embernek, és a savanyú íztől összerándul a száj, és ez hamar beleszólhat a csuklásba, leállítja a rekeszizom összehúzódását. Aztán a másik dolog, hogy próbáljunk tüsszenteni. Ugye a rekeszizom tüsszentés során erősen összehúzódik, amitől elmúlik a korábbi csuklást kiváltó görcsös állapot, de hát direkt tüsszenteni elég nehéz, ha mondjuk beleszagolunk az őrölt fekete porsba, akkor fogunk tüsszenteni, de nem egyet, és az se lesz akkor túl kellemes, úgyhogy inkább a citromot javasolnám.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM annap közéjének az állatbarát rovatában ma arról lesz szó, hogy hova vigyük, milyen kutyafuttatóba érdemes vinni a kutyánkat, mert

0: Egyre több a kutyafuttató, mint ahogy egyre több a kutya is szerencsére. Egyre professzionálisabb helyszíneket alakítanak ki annak érdekében, hogy a négylábú barátok minél jobban ki tudják hancúrozni magukat. És ilyenkor általában jó fejemberekkel is találkozunk, mert egy biztos, hogy aki az állatot szereti, az rossz ember nem lehet, ez nem csak a virágokra és a növényekre igaz, úgyhogy ott jókat lehet beszélgetni a hasonló gondolkodású emberekkel. Úgyhogy itt van az én kutyám ajánlása alapján egy lista. Az első a Városliget, ami mindig is kutyás hely volt, ám amikor a Liget projekt elindult, akkor megváltozott a park arculata, és a felhasználási vagy használhatósági módja is, de hát a kutyák sem maradtak helyszín nélkül, ami már jóval több, mint egy kutyafuttató, sokkal inkább egy kutya élménypark. Van szlalomterep, híd, vannak ugratók, van dombokba rejtett alagutak, pedállal működtethető vizes medence, ásásra alkalmas homokos felület, ez mind várja a kutyusokat. Aztán a Dunához egészen közel, az 5. kerületben ott van az Olimpia Park, ami minden nap várja a kutyásokat reggel 6-tól este 11-ig, az ebeket egy kis apró kavicsos futtató várja, és hát nem csak kutyajátékokat talál ott a dupla kapus helyszínen az ember, hanem vízvételi lehetőséget is, árnyat adó fákat, árnyékos helyeket, pihenési lehetőséget, oda mi lehuppanunk, a kutya játszik, valamint padokat is oda is le lehet csücsenni a gazdiknak. Aztán ott van Újbodán a Bikás Park, ahol egy hatalmas méretű parkot találunk, és nyilván van ott egy nagyon klassz kutyafuttató, ami ráadásul elég nagy területen is fekszik. Vannak padok, vannak árnyas fák, jó nagy árnyékot adó fák, és sokféle kutyajárték várja ott is a kutyusokat és a gazdikat is. Aztán ott van Kőbányán az Óhegy Park, ott is van egy 518 négyzetméteres kutyafuttató, oda is el lehet vinni a kutyust. Azt fontos tudni, hogy ezen a helyszínen nem ez az egyetlen. A nagy futtató mellett van két kisebb is, a nagyról pedig azt érdemes tudni, hogy dombos, úgyhogy a kutyák boldogan futnak le róla, majd vissza fel, és aztán újra le, és fel, és le, és fel, és van, aki bucskázik, és hengergőzik, és nagyon jól játszanak ilyenkor, hogyha a dombra feldobjuk a botocskát, vagy a labdát, és úgy hozzák vissza, nagyon édesek egyébként, olyan, mint hogyha valami kis mesefilmet néznénk. Aztán ott van a 11. kerületben a Bikás Parkon túl is még egy másik jó kis futtató, a Hamzsabégi úti futtató, a Szerémi út és a Hamzsabégi út között húzódik. A parkos részen gond és bármiféle zavaró tényező nélkül hancúrozhatnak a kutyusok, ezt pedig számos kutyajáték segíti, ott is egy csomó olyan játék van, aminek örülnek a kutyusok, úgyhogy így örülnek a gazdik is. Aztán ott van a 6. az újpesti futtató a Szilas Parkban, a park végén található, ez viszonylag kicsi, de nagyon hangulatos, ugyanakkor viszont kevés az árnyék, úgyhogy erre majd tessék figyelni, hogyha valaki meleg napokon megy arra felé, vagy nagy napsütésben, bármilyen évszakban legyünk is, ott nincsen árnyék, a gazdik viszont le tudnak ülni, és világítás is van, így aztán például, hogyha esti sétáról van szó, akkor is elmehetünk oda. A vízvételi lehetőség ugyan nincs, de a park másik végén viszont van, és akkor onnan vihetünk magunkkal, a szomjas a kutya, vagy mi szomjasak vagyunk, akkor átsétálunk a park másik felébe. Aztán Újpesten van több futtató is, és akkor így a következő, a 7. a Megyeri úton van. A Megyeri út és az óceánárok találkozásánál a Farkaserdő mellett található, hosszúkás és elég nagy, és bár kevés a kutyajáték, de rohangálni, labdázni pont jól lehet, és ez a kutya számára abszolút aranyat érő foglalatosság, úgyhogy nem biztos, hogy ez probléma, hogy ott nincsenek kutyajátékok. Aztán a 3. kerület, a 8. ajánlás, ez az Őszike utca Óbudán. Ott van egy jó kis futtató, még a méreteit tekintve talán a legnagyobb futtató Budapesten. Részben lakossági, részben pedig a kutyás közösségek kezdeményezésére alakították ki. Különleges zsilipes kapurendszerrel van ellátva, és külön részt kaptak a kisebb és nagyobb testű kutyák, úgyhogy ezekre a helyekre érdemes elvinni a kutyafuttatóba Budapesten a kutyuskákat.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pederzoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség.